Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöttem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

0: взглядом, со мной рядом.
1: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Rádió Café. Római fürdőn, az FM 98-as frekvencián.
1: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka!
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Ajaj, jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Bemegyünk itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton.

0: teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: 4-2-1-4-2. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szerettek volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.

0: egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egyszer is emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi Tinistrandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
2: Különleges filmzenei élmény várja a közönséget augusztus 22-én a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban, ahol Milos Forman 8 Oscar-díjas Amadeus című filmjét élő, nagy zenekari kísérettel vetítik. Az Amadeus Live filmkoncerten a klasszikus alkotás eredeti angol nyelven magyar felirattal lesz látható, miközben Mozart halhatatlan művei a vászonnal tökéletes összhangban élő előadásban szólalnak meg. A zenei tételeket a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. A történet legemlékezetesebb pillanatait így nem felvételről, hanem koncerttermi minőségben hallhatjuk. Felcsendül többek között a drámai 25. szimfónia, a Don Giovanni részletei, valamint a film katartikus fináliában Mozart befejezetlen mesterműve, a Requiem is. Az Amadeus nem csupán Mozart életének filmes feldolgozása, hanem a film történet egyik legnagyobb klasszikusa. Az élőzenével kísért vetítés pedig egészen új dimenziót ad a történetnek, hiszen a film és a koncert élménye egyszerre elevenedik meg a Margit-sziget különleges szabadtéri környezetében.
1: Fesztivál.
2: Augusztus 20-a és 23-a között ismét benépesül Kecskemét belvárosa. A Híres Hét Fesztivál idén is gazdag, kulturális, zenei és családi programokkal várja a látogatókat. A négynapos rendezvény középpontjában ezúttal a város saját művészei, alkotói és közösségei állnak. Az államalapítás ünnepén a hivatalos megemlékezést követően Szabó Balázs bandája ad koncertet. Emellett fellép a Kecskeméti Tánc Együttes is. A következő napokban a helyi kötődésű Légcsava Rock szórakoztatja a közönséget, szombaton pedig kecskeméti zenészek

0: közös koncerttel emlékeznek a város pop-rock életének meghatározó, már elhunyt alakjaira. A zenei programok mellett várostörténeti séták, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének bemutatója, valamint Jankovics Marcell Toldi című animációs filmjének ingyenes vetítése is szerepel a kínálatban. A fesztivál részeként ismét megrendezik a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt, ahol a környék települései mutatják be kulturális és gasztronómiai értékeiket. A családokat egész hétvégén gyermekprogramok várják, népi kézműves foglalkozások, a Kolompos és az Alma együttes koncertjei, valamint játékokkal és elektromos kisautókkal berendezett gyermekbirodalom gondoskodik a legkisebbek szórakozásáról.
1: Színház.
0: Kortárs ősbemutatók, zenés előadások, családi mesejáték, világhírű vígjáték és egy Csehov klasszikus is helyet kap a Karinthi Színház 2026-27-es évadában. Az új szezon a műfaji sokszínűség jegyében telik, a társulat pedig ismert rendezőkkel és népszerű színművészekkel várja a közönséget. Az évad szeptember 4-én Pierre Notte Két néni, ha beindul című fekete komédiájával indul Keszég László rendezésében. A humoros és megható történet két idős asszony különös utazását követi nyomon, miközben a magányról, az öregedésről és az összetartozás erejéről is mesél. A főszerepeket Vándor Éva és Kökényesi Ági alakítja. Szeptember végén igazi különlegesség érkezik, a Karinthi történetében először mutatnak be kifejezetten a színház számára írt kortárs kamara operát. Az Anyám hangja alámerülés két anya és lánya kapcsolatát dolgozza fel, a főszerepekben a való életben is anya és lánya, Horváth Mária és Dobra Mara látható. Novemberben a legkisebbeket várja az Elvarázsolt király kisasszony, egy zenés mesejáték, amely a klasszikus mesék világát mai szemmel meséli újra. Az évad második felében Bernard Slade Jutalomjáték című keserédes vígjátéka érkezik Olt Tamás rendezésében. Majd decemberben Óhorváth Sári saját darabját, a Nőzavar, avagy Mit nekünk a morál című zenés színházi produkciót mutatják be. A zenét Szirtes Edina Mókus szerezte, a főbb szerepekben pedig Oswald Marika és Balázs Andrea lesz látható. Az évad zárásaként 2027-ben Anton Pavlovics Csehov Sirály című klasszikusa kerül színpadra, szintén Olt Tamás rendezésében. A produkcióban a Karinthi társulatának tagjai mellett a magyar színházi élet ismert művészei is szerepelnek. Többek között Szulák Andrea, Rajkai Zoltán, Mikó István, Vándor Éva, Lux Ádám és Mikec Estilla. A Sirály a színházról, a művészet és a generációk találkozásáról, valamint az emberi kapcsolatok örök kérdéseiről mesél. A Karinthi Színház új évada a kortárs magyar alkotások, az ősbemutatók és a klasszikus művek egyensúlyára épül. A cél pedig változatlan, olyan előadásokat létrehozni, amelyek egyszerre szórakoztatnak, megérintenek és gondolkodásra is késztetik a nézőket.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A falu, amire Szűz Mária is vigyáz. Van, akinek kegyhely, másnak tökéletes túrapont. Akadnak viszont olyanok is, akiknek az évekig tartó bezártságot jelenti ez az elképesztő természeti környezetben rejtőző falu, a Börzsönyben. Hogy nem csak egy falu lett a sok közül, tulajdonképpen a véletlennek és Nagy Lajos királyunk hadibal szerencséjének köszönhető. A sikertelen nápolyi hadjáraton elkapott Pest is, fiatal felesége halála, az Anzsu Máriával tervezett új Frigyének pápai megfúrása, az Averza ostromakor szerzett sebesülése, nem tett jót az uralkodónak, de a két litvánok elleni hadjárat is sokat kivett belőle. Hogy meggyötört testét és zaklatott lelkét meggyógyítsa, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnél, a pálosoknál keresett segítséget. A visegrádi vár közelében levő Börzsönyi vadászterületen 1352-ben kolostort és templomot építetett a fehér barátok számára, akik közül többen remeteként már a környéken laktak. A szűzanyának hódolva a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl, innen a kolostor, s a mellette kialakult falu. Mária Nostra, vagyis a mi Máriánk.
2: Egykor két erődítmény is volt a falu közelségében, ugyan sem a Bíber, sem a Zuvári vár nem élte túl a zavaros időket, de maradványaik megvannak, remek lehetőséget kínálnak egy-egy könnyű gyalogtúrára. A faluházban a paraszti építészet hagyományaira csodálkozhatunk rá, de a bányászat emlékei, a régi börzsönyi vízimalmok izgalmas világa is megér egy látogatást. Az egyik legkedveltebb túra a Kisvasút vonalán a Szob felé vezető aszfaltút mellett található Mária kút felkeresése, ahol a 20. században több csodát is feljegyeztek. Aki nem csak a hűsítő vízre vágyik, nézen kicsit körül, nézen kicsit magába. A 40-es években Mindszenty József bíboros megszentelte forrást, aki abból iszik, részesül áldásában.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat és másokat is, hogy azt nem tudom, Gellért és Szabi a stúdióban.
5: Akik éppen háttal ülnek, igen, a készülékeknek.
4: Igen, csukott szemmel.
5: Csukott szemmel.
4: Azt beszéltük meg, hogy most...
5: Ja, szevasz, Szabi.
4: Szia.
5: Üdvözlöm a hallgatókat.
4: Azt beszéltük meg, hogy igazából nincs ilyen nyitó témánk, de akkor én bedobok mégiscsak egyet.
5: Na.
4: Megnéztem, a 1988. december 21-én egy súlyos tragédia történt Lockerbie-ben, a skóciai Lockerbie-ben, azt hiszem az angol határhoz közel, és hát, hogy egy utasszállító repülőgépet felrobbantottak, és lezuhant. És most valamiért szembe jött velem ez a sorozat, egy sorozat.
5: Mi a címe?
4: Idei. Hát, Lockerbie, 2. valami. De ez az érdekes, amit jó, nagyon, szerintem jól sikerült.
5: Az igazság nyomában?
4: Azaz, így van. De hogy azt néztem, mikor kerestem az IMDb-n, hogy megnézem a szereplőket, meg kicsit utánolvassak, hogy ebből volt egy tavaly is, amiben ráadásul nem kisebb név, mint Colin Firth játszott.
5: És te nem arról beszélsz.
4: És nem arról beszélsz.
5: Én egyiket se láttam. Te melyikről beszélsz?
4: Erről, amit te mondtál. Ennyit szerettem volna mondani. De igazából mondani, ajánlom, sorozott
5: ajánlom. De a Colin Firth-nek is ez a címe.
4: Akkor lehet, hogy nem ez a címe annak, amit én láttam. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy 2 készült ebből. Nem hiszem, hogy van második évad, hiszen még egyszer nem robbantották fel a gépet, mert egyszer lesz van. A lényeg az, hogy én szeretem az ilyen valós eseményeket feldolgozó dokumentum jellegű, de dramatizált sorozatokat, és nagyon sokszor bele lehet futni olyanba, amikor egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy no-name, de mondjuk nem annyira ismert gárda készíti, nem annyira ismert színészekkel, és fel lehet fedezni ilyen kincseket, hogy tök jó színészek vannak a világban, anélkül, hogy mondjuk a nevüket ismernék.
5: Tehát, hogy az is játékfilm, vagy játékfilm sorozat, amiről te beszélsz, csak azért, mert ezt egyáltalán nem találom, majd ha megtalálod, akkor küldd el, én csak figyelj, a Colin Firth-eset találtam most meg.
4: Na, de azt meg
5: de
4: én
5: azt
4: nem is hallottam róla.
5: Én hallottam, csak elfelejtettem. Azt hiszem, hogy a Prime Videón van talán nálunk fönt, de
4: az
5: lehet,
4: a Colin Firth-ös az a Prime Videón van, a másik pedig a Netflixen, amit én láttam. Aha. Ja, bocsánat, az volt a címe, hogy ez 2000, amit te néztél, az a Lockerbie az igazság nyomában.
5: Igen.
4: És a Lockerbie, a Penem 103-as járata, szerintem én azt néztem meg, és az se idei, hanem tavalyi.
5: Aha.
4: De mindjárt megnézem.
5: Na, majd utána nézek.
4: Igen, ez volt az.
5: Mondjuk
4: igen.
5: Engem egy kicsit igen. A Colin Firth-ös jobban vonz, de
4: nekem,
5: megnézem a másikat is.
4: Ez jött
5: is.
4: Szembe, a nem Colin Firth.
5: Aha, hát ez előfordul. Egyébként azt szokták csinálni a legtöbbször, úgy láttam, hogy erre a produkcióra ez nem igaz, de hogy ez egy ilyen bejáratott menet, hogy amikor kijönnek egy valós történetből készített fikciós sorozattal vagy filmmel, akkor nagyon sokszor társul hozzá egy dokumentumfilm. Vagy előtte jön hát, ki, ez a Monsters sorozatnál is így van például, ugye, amiben ilyen gyilkosokat mutatnak be, hogy kijön az új évad az antológiának, és aztán vagy utána, vagy mellette bemutatják az eredeti sztorit.
4: A vikingek is ilyen volt.
5: Igen, hát, igen, hát sok de. Ilyen van, de tök jó, hogy ezt eszembe juttattad, mert igazából ez engem érdekel, csak bevallom őszintén, hogy viszonylag sokszor történik olyasmi, hogy olyan sorozatokat vagy filmeket elfelejtek megnézni, amik mondjuk mondjuk nem olyan nagyon-nagyon érdekelnek, aha, csak úgy oké, érdekel, és aztán ugye a képzeletbeli listámon hátra sorolom őket, és aztán meg jó elfelejtem.
4: Szóval az érdekes egyébként, hogy biztos, hogy feldolgozták ezt a Lockerbie katasztrófát már egy milliószor, de hogy most jutottunk el odáig, hogy hirtelen két sorozat is lett belőle, a National Geographic-on szerintem a Légi katasztrófák című sorozatban 7 szentség, hogy volt már erről szó, és hát az a legérdekesebb ezekben, hát amellett nyilván az nem érdekes, hogy nagyon sokan meghalnak egy ilyen balesetben, hanem hogy van egy halomroncs, mit tudom én hány négyzetkilométeren szétszóródva, és oda megy egy szakember, nagy kedvencem, Gregory Feith, egyébként az egyik a sok közül, aki ilyen nyomozó az NTSB-nél, mondjuk Skóciában ezt nem így hívják, és amikor így több ország összefog, mert mit tudom, 21 országból, még két magyar is volt, azt hiszem, ezen a gépen, 21 országból utaztak ezen a gépen, és hogy oda megy egy ilyen nyomozó, és 4 darab vasból megmondja, hogy itt mi történt. És nyilván nem 3 perc alatt, hanem ez 20 évig, 10
5: évig,
4: meddig tartott, de van, amikor rövidebb ideig, a Niki Laudának, mikor lezuhant a Lauda Airlines-nak egy gépe, akkor az őserdőben összelopkodták a helyiek a roncsokat, mert azt tudták hasznosítani, és úgy kellett visszaszerezni tőlük a hajtómű részeit, hogy hello, nekünk ez kéne, mert fontos információkat tartalmaz, és hogy járták az őserdőt ezek a nyomozók, és ott a helyi lakosokat bizniszeltek, hogy hány dollárért adják vissza a roncsokat, szóval lehet, hogy nem így volt, de így színezve szerintem.
5: Belenézek, még most örülök egyébként, hogy,
4: na, hát hogy ajánlottad, örülök, hogy ajánlottam.
5: Még akartam mondani, de talán ezt már említettem, hogy érdekes módon egyébként a streaming szolgáltatók, ez most oda csatlakozik ahhoz a gondolathoz, hogy ugyanabból a témából több sorozat is készül, hogy készítettek egy sorozatgyilkosságból, ami hát vagy a 70-es, vagy a 80-as években készült, készítettek egy sztárral egy nagy költségvetésűt, nem tudom, a Disney Plus-ra, vagy a Hulu-ra, és készült egy másik, hiszem a Netflixre, vagy nem tudom, talán az HBO-n volt, vagy máshova, és ott tényleg tök ugyanazt a történetet, tulajdonképpen hasonló felfogásban dolgozták föl, de mégis volt a kettő között annyi különbség, hogy én legalábbis mind a kettőt tök nagy örömmel végignéztem, de ez csak ilyen zárójeles megjegyzés.
4: A harmadik műsorvezetőnk egy légy, csak mondom, ha esetleg véletlen hadonászás hangokat hallanak a kedves hallgatók, ezt mondjuk minden iskolában, már ha jártunk valami iskolába, tiltják, hogy bemondjuk, hogy mi történik a stúdióban, de most bemondtuk.
5: És azért is bemondjuk, mert egyébként én a nyáron küzdök ezekkel az egy szem rohadt szemtelen legyekkel, amikor éppen kinyitom azt az egy darab ajtót a lakásban, érted, vagy ablakot, ahol nincsen szúnyogháló, egy darab, de csak egy darab, nagyon pici, ez nagyobb, amelyik ez itt cirkál a stúdióban.
4: Ez kapitális példány.
5: Igen, egy nagyobb bejön, és a nyáron jöttem rá, hogy a szemtelen légy az egy nagyon-nagyon találó meghatározás, mert tényleg rendkívül szemtelen, tehát rám repül, nem tudom, ide-oda be, tehát hogy mint hogyha provokálni szeretne.
4: Alapvetően egyébként nem mellékes, hogy itt egy légy, mert a mai adásban is lesz szerephez jut egyébként.
5: Egyébként tényleg. Tök,
4: most jó, hogy eszünkbe jutott.
5: Úgy kellett volna csinálni.
4: Köszi szépen, megköszönjük a légynek, hogy itt átköttette velünk.
5: Úgy kellett volna csinálni,
4: hogy amikor odaérünk.
5: Igen, hát mindegy, hogy ez direkt
4: de
5: nyomtuk.
4: Akkor most csigázzuk még a hallgatókat, kezdjük azzal, hogy a mai műsorban az első tétel, amit fel fogunk dolgozni, az egy Ewan McGregor film lesz.
5: Igen, meg hát Anne Hathaway is szerepel benne. A héten igazából két ilyen kiemeltebb film van, az egyiket tudtam megnézni az adás felvételéig, ez az Oak Street vége című film, amiben valóban Ewan McGregor és Anne Hathaway egy házaspárt alakítanak, akinek van két gyermekük, és a 80-as években azt hiszem, hogy talán egész pontosan 1982-ben játszódik, úgyhogy vannak BMX-ek, mindenféle régi tévésok, meg az összes olyan dolog, ami már a Stranger Things-ben is, meg a Super 8-ban, meg mindenben ugye megidézte a Spielbergi világot. Szóval az történik az utcájukkal, hogy egyszer csak egy bizonyos dolog miatt visszakerülnek több millió évet, de csak az ő utcájuk.
4: Mennyi jó levegő lehetett.
5: Jó levegő, meg jó nagy dinoszauruszok, akik meg akarják enni az embereket.
4: Akkor nem biztos, hogy még jó levegő volt. Majd nem tudom.
5: Azt hiszem, hogy ilyen 100 millió évről beszélünk, de az ilyen filmnél az mindegy, elég, hogyha milliókat mondunk, mert ugye azért ezek nem történészi szem szempontból, vagy földtörténeti szempontból vannak feldolgozva. Ez egy nagy költségvetésű film, és szerintem inkább nagyon jó, mint mondjuk a gyengeségei húznák le, de majd beszélünk, ha ja, nem tudtunk.
4: A Ricky Gervais is erről. Kicsit nekem az jut eszembe, mint amikor a John Malkovich, mert a John Malkovich kitalálta, hogy ő bárművész lesz, hogy a Ricky Gervais, aki egy animációs filmmel tette tiszteletét most így a közönség előtt.
5: Netflix.
4: Igen, én nagyon bírom azt, amikor ilyen kétdimenziós dolgok jönnek. Én nekem az hiányzik az animációs film kínálatból.
5: Az a címe ugye, hogy egyébként magát Ricky Gervaist is beemelték a címbe, tehát az a hivatalos címe, hogy Ricky Gervais 2. kóbor macskák.
4: Megpróbálom J nélkül mondani majd a nevét, jó, Gervis, jó.
5: Vagy Gervaisnek kell mondani?
4: Nem tudom.
5: Na mindegy, szóval a Ricky találta ki ezt a sorozatot, a Rick, és az a cím, hogy Kóbor macskák bandája, és egyébként amellett, hogy ő az egyik kreátora ennek az animációs sorozatnak, aminek valóban olyan egy kicsit a külcsíne, mint hogyha kézzel lenne rajzolva, de szerintem azért ez számítógépes animáció. Szóval, hogy igazából ez szerintem nem egy ilyen rettenetesen nagy újdonság, hogy egy komikus animációs sorozat felett producerkedik, vagy őrködik, vagy animációs film felett. Most hirtelen Adam Sandler jut eszembe, aki létrehozta ugye a Transylvania Hotel franchise, aztán ott van, jaj, gyorsan akartam mondani, Seth Rogen, aki meg a Virslis animációt csinálta, szóval, hogy ezek az amerikai komikusok, igaz, hogy a Ricky ugye brit, de akkor azt mondom, hogy ezek a mai...
4: Ezek az angolul beszélő komikusok.
5: Komikusok, ezek szeretik az animációt, és egyébként a Kóbor macskák bandáját, még mielőtt tovább megyünk, hogy még elmondjam, hogy még mik lesznek az adásban, nem kisebb személyiség dicsérte meg a napokban, mint maga John Cleese, aki ugye hát a Monty Python egyik tagjáról beszélünk, akinek hát a humorérzéke szerintem meglehetősen kifinomult, meg klassz, szóval ő posztolt róla, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces sorozat. Szerintem nem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces, de a nagyon viccesbe még azért pont belefér.
4: Én azt várom egyébként, hogy amikor az utolsó tételhez érünk a mai műsorban, akkor most a légy elbújt itt a stúdióban, és az lesz, hogy majd ő így kilép a fénybe, amikor elkezdjük mondani, hogy az utolsó mi lesz. Ne lőjük még le a
5: poén. De az utolsó előtti lesz ráadásul.
4: Nem a 40 éves lett a...
5: De, 40
4: ja,
5: éves
4: igen,
5: lett
4: és a másik,
5: légy.
4: Jó, oké, akkor most tessék előlépni.
5: Igen, szóval 40 éves lett David Cronenbergnek a Légy című filmje, ami egyébként remake volt.
4: Már az is remake volt.
5: Így van.
4: Én alábeszélősen néztem.
5: Tulajdonképpen egy 60-valahányban, vagy 50-valahányban készült ilyen klasszikus fekete-fehér horror volt az első, de igazából, és akkor most jön szerintem az érdekesség, igazából ez egy novell lának az adaptációja, ami meg a 40-es vagy az 50-es években jelent meg a Playboyban, kérlek szépen, ez egy Playboy novellából lett, mert hogy egyébként ez kint szól, amikor a Playboy megjelent, igazából nálunk volt az csak meglepetés, hogy a félmesztelen vagy mesztelen nők mellett abban így értékes irodalmi dolgok is voltak, nem, hanem hogy komoly írások is megjelentek, vagy hát olyan írások, amik mondjuk túlmutat a lapnak az elvileg fő profilján, és hát ez is egy ilyen volt. Aztán a végén egy szintén kerekszűrű napos, egy 10 évvel öregebb dologról beszélgetünk, és ez a dolog a Muppet Show, ami éppen most lesz 50 éve, hogy elindult. Én meg éppen most írtam róla egy nagyobb cikket, úgyhogy majd nem kifejezetten a történetéről fogok mesélni az adás végén, hanem inkább ilyen személyes dolgokkal, vagy személyesebb vonatkozásokkal jövök majd.
4: De ez majd rövid szünet után folytatódik itt a filmszerészben.
1: A korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Meg is érkeztünk, finom volt a kávé, amivel kezdünk, az Ewan McGregor és az ő művészete.
2: Igen, és az Anne Hathaway, meg a David Robert Mitchell, aki rendezte az Oak Street vége című filmet, mert ugye ez heti bemutató, és szerintem tisztességes kasszasiker is lesz belőle, ezt már így előre hát megjósolom neki, vagy megelőlegezem neki. Ez a rendező egyéb iránt a Valami követ című horrorfilmmel futott be, aztán utána csinált egy eléggé nagy költségvetésű, kicsit ilyen David Lynch-es filmet is, amivel így megbukott, az Andrew Garfield szerepelt benne, és most úgy tűnik, hogy rehabilitálja Hollywood, vagy legalábbis szóltak neki, hogy akkor állja be a sorba, azt csinálja ilyen blockbustereket, és hát ő becsatlakozott Gigi Abrams, aki egyébként a Super 8, meg az új Disney Star Wars-ok is felelős, meg az Alias sorozat, meg Mission Impossible 3, meg nem tudom.
1: Tök rendes a Hollywood, hogy így megengedik neki, hogy akkor figyelj, kerestetünk veled egy kis pénzt, jó?
2: Hát szerintem az van egyébként, hogy ezeknek az embereknek a tehetsége, tehát az, hogy valaki jó filmrendező, az jár egy elég erős, szerintem, hogyha tényleg tehetséges az valaki, az jár egy elég erősen használható technikával. Tehát, hogyha olyan az alkotó, hogy neki nem probléma az, hogy nem feltétlenül olyan szerzői filmeket csinál, amiket a legjobban szeret, hanem egy kicsit ilyen bérmunkába is átmegy, de meg tudja találni ezekben a filmekben azt, ahol mondjuk ki tud teljesedni, tehát tud izgalmas jeleneteket csinálni, tehát meg tudja mutatni, hogy erre is képes. Az nagyon jól jön egyébként a hollywoodiaknak. Ők szerintem titkon azt szerették, hogy nagyon tehetséges emberek csináljanak nagyon biztonságos filmeket, tehát amiket így gond nélkül be lehet mutatni, és igazából ez a film is ilyen, azzal együtt, hogy meg amellett, hogy ez tulajdonképpen az ötletével, tehát azzal, hogy a 80-as évekbeli család visszakerül sok millió évvel az utcájával együtt, és akkor megjelennek a dinók, és elkezdik őket kergetni, meg a mindenféle tárgyak, amik megjelennek, meg a zenék, tehát BMX banditák, akármicsoda. Tehát nagyon-nagyon sok minden eszébe juthat az embernek, tehát tulajdonképpen innen nézve az Oak Street vége is csak egy ilyen retrofilm, amiből meg sorozat is van, ugye, amiből nagyon-nagyon sok van az utóbbi, nem tudom én, 10 évben. Amitől szerintem nagyon izgalmas, hogy leszámítva a befejezés még Spielbergi mértékkel mérve is eléggé, hát, hogy is mondjam, gej lekerekítését, azért olyan dolgok vannak ebben, ami nagyon ritkán szokott lenni az ilyen típusú filmekben, tehát amikor ugye megjelennek a szörnyek, és az emberek elkezdenek futni előlük, akkor ugye, hogyha mondjuk valaki horrorra vállalkozik, akkor úgy, hogyha az ember nézi a filmet, akkor úgy nem feltétlenül lepődik meg annyira, hogyha mondjuk fontos mellékszereplőktől hát el kell búcsúzni nagyon hamar, mert brutálisan elhaláloznak a történetben. És akkor van ez a családibb vonal, amiben mondjuk a Jurassic Park is beletartozik, amiben azért úgy halnak meg mellékszereplők, de azért megvan az a karakterpark, akikben úgy bízhatunk, hogy ők túl fogják élni a filmet, még hogyha egyébként, ha jó a rendező, akkor el is tudja velünk hitetni, hogy veszélyben vannak. Na már most ebben a filmben ez a két dolog vegyül össze, nagyon izgalmasan, hogy maga a családnak az élete, a Ewan McGregor ez egy kicsit ilyen saját életét nem igazán találó zug alkoholista fazon, aki eltávolodott, vagy hát tulajdonképpen oda-vissza távolodtak el a feleségével, az Anne Hathaway-jel, és hát azt érzékeltetik a film elején, hogy ők így válás közelben vannak, és hát ez is egyébként egy olyan klisé, ami az ilyen filmekben szokott lenni, hogy egy egyébként is krízisben lévő családmodell még belekerül egy következő
1: Néhány dino összekovácsolja őket.
2: Igen, és amitől nagyon klassz ez a film, az, hogy ezek az egyébként a CGI átlaghoz képest, tehát a hollywoodi CGI átlaghoz képest is remekül megcsinált dinoszauruszok, hát tényleg nem bálogatnak, és tényleg félelmetesek.
1: Első percben megeszik jól.
2: És hogyha valaki azt szerette, kb. Nem, egyébként nem, de hogy vannak benne hasonló húzások, meg van egy nagy twist benne, egy nagy fordulat. Szóval, Hú, bocs, most kikerültem a saját gondolati körömből.
1: Hát, hogy bátran nyúlnak a nem tudom mihez.
2: Ja igen, hogy aki azt szerette, igen, nagyon bátran nyúlnak ezekhez a kergetőzős, meg gyilkolászos jelenetekhez, aki azt szerette a Jurassic Parkban, amikor a gyerekek ott a konyhában elbújnak, és jönnek a raptorok, meg azt szerette, amikor a pohár vízben elkezd remegni, vagy a pohárban elkezd remegni a víz. Imádni fogja ezt a filmet. Csak arra készüljön föl, hogy Spielberg azért szerintem sűrűbben adott kellemes föloldást benne a történetben, és szerintem egyébként ez is ebben a filmben a meghökkentő, vagy az, ami nekem nem annyira tetszett, hogy a magából a játékidőből, tehát hogy ők rohangálnak és megpróbálják kitalálni, hogy hogyan kerültek vissza a módba, és hogyan tudnak visszajutni. Szóval, hogy amit így a játékidő alatt tapasztalhatunk, az ellentmondásban van szerintem a befejezésnek a lekerekítésével. Szóval egyébként, ha az a kérdés, hogy a befejezés meglepő-e, és hogy szórakoztató-e, és hogy működik-e a csattanó, akkor azon válaszom, hogy igen, viszont engem zavart a maga az egésznek az előjele, mint hogyha saját magát, valamilyen mértékben saját magát falná föl így ez a film. Nem tudom, hogy ez világos-e, hogy mire gondolok. Hogy ez nem olyan film, amikor nézed, amit csak így le tudsz rakni majd az IMAX teremnek az ülésére, aztán olyan lesz belőle. És hát végül is tulajdonképpen ez a célja, gondolom, hogy egy ilyen nyári blockbusterrel a Warner egy kicsit fölhozza magát, mert most az idei versenyben azért a többi stúdióhoz képest egy kicsit le van maradva.
1: Na, úgy néz ki, hogy ebben a mai műsorban csupa állatos dolog lesz, helye közel, nem teljesen közvetlenül, de egyébként, ja. Úgyhogy macskás ügyekkel jövünk nem sokára a némi szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Ricky Gervais döntött úgy, hogy akkor beleszáll egy ilyen macskás ügybe, ráadásul animációs formában. Valóban, ahogy mondtad, nyilván dolgozott a számítógép rendesen, de az élmény az nekem azt idézi, mint a kézzel.
2: Az a cél, szerintem.
1: De kilógaló láb, tehát látszik, hogy ezek ugye nem kézzel rajzolt macskák, hát ki az a hülye, aki...
2: Kézzel rajzolva vannak kitalálva, vagy hát szerintem eredetileg, de mondjuk a Pixar is eredetileg kézzel megrajzoltatja a figuráit, tehát ez nem olyan nagy szám. A Ricky Gervaisnak úgy van ez, hogy én úgy tudom, hogy van egy exkluzív szerződése a Netflix-el, amiben így évente, két évente szállít egy órás stand-up show-t. Általában azt csinálja, hogy éppen annak a turnéjának az egyik utolsó állomását fölveszik, ahogy nálunk is csinálja a Bödöcs meg a többi, hogy fölveszik, és akkor mielőtt kipörgeti, de hát ő nem magyar turnékat csinál, vagy nem országos turnékat, hanem világturnékat, leadják. És akkor emellett volt neki az Afterlife című sorozata, ami ugye több év alatt is megélt, és akkor gondolom kellett még valamit virítania, és én úgy tudom, hogy ez a Kóbor Macskák bandája, ez egy ilyen nagy, hát általában ez így szokott lenni, hogy egy ilyen nagyon fontos projekt volt neki. Én bevallom, biztos, hogy már mondtam úgy, hogy ez nem egy olyan meglepő vallomás, hogy bár nagyon szeretem az animációs filmeket, de animációs sorozatokat ritkán nézek. Tehát én vagyok az, aki ismeri a South Parkot is, meg ismerek egy csomó mafutó, menő animációs sorozatot. Most a gyerekeknek és a felnőtteknek szólókról egyaránt beszélek, de az, hogy én így, nem tudom, én ilyen izgalommal várjak egy animációs sorozatot, vagy az új részét, vagy akár csak így egy levegővel megnézem az egész évadot, az nem igazán jellemző. Ebből is pár részt láttam, és hát igazából azt kaptam, amit vártam. Tehát én azt gondoltam, ugye az a címe, még egyszer mondom, hogy Kóbor macskák bandája, és erről is szól. Macskákról, akik kóborolnak, egyébként nem mindegyikük kóbor macska, például van egy nagyon jól tartott fajtiszta macska is a bandában, aki mindig időre megy haza, mert időre a kaját, és hogy ezért így frocrizzák is a többiek, meg úgy rajta úgy egészen látszik, hogy ő jobban rendben van, és akkor így szokták ezzel ugrani, és igazából, vagy ugratni, és igazából az a klassz benne, hogy hát egyelőre ennyi derül csak ki a sorozatból, hogy nagyon-nagyon ki vannak találva ezek a macska karakterek. Egyébként a Ricky Gervais az egyik macskának a hangja, a főszereplő macskának, egy kicsit ilyen Garfield-szerű macskának, akiről így el lehet mondani, hogy nagyjából ő lehet ennek a csapatnak a vezére. De most, hogyha pilot epizódról beszélünk, akkor annak is nagyon, egyébként ami nagyon klassz, hogy nem bonyolítják túl a sztorit. Az első résznek az a cselekménye, hogy néznek valami sorozatot egy pincében, mert van egy hely, ahol csak ők járnak le, és megy a tévé, és aztán mennek mászkálni a városban, és találkoznak egy ilyen gombszemű kicizával, aki nem találja a gazdáit, meg a szüleit, és akkor arról szól a rész, hogy megpróbálnak neki segíteni a maguk módján, és egyébként az volt az első részben, meg az első pár részben is szerintem az izgalmas, vagy ami miatt én azért itt merek ennek a sorozatnak nagyobb jövőt jósolni, hogy persze jellemző az rá, ami alapvetően a Gervaisnek a humorára is jellemző, hogy nincs olyan határ, amit ne lépne át, itt is erről van szó, viszont ahogy a saját showiban is, itt mondjuk egy picivel jobban jelenik ez meg, hogy azért a végére, bármennyire is nem tudom én, ezek a macskák ilyen csúnyán beszélő alakok tulajdonképpen, azért csak kiderül róluk, hogy van szívük, és hogy végül is maga a rész is inkább arról szól, hogy hogyan segítik egymást a macskák, és itt mutatkozik meg a tehetség, hogy őszintén szólva azért nem olyan rettenetesen eredeti ötlet kóbormacskákról animációs sorozatot csinálni, de kóbormacskákról is szóltak már animációs filmek, most hirtelen a Walt Disney-nek a Oliver és társai című 80-as évekbeli, nem annyira ismert, de egyébként nagyon klasszul megrajzolt New York-i rajzfilmről szó, mert New Yorkban játszódik, és az például a Twist Oliver-nek egy sajátos feldolgozása, a New Yorkban játszódó feldolgozása, a modern feldolgozása, ahol az Oliver egy kis vörös macska, aki kutyákkal meg mindenféle másra találkozik, és nagyjából követi a Twist Oliver-nek a történetét. Tehát, hogy azért ilyenek már voltak, de hogy a tehetség az abban mutatkozik meg, hogy ezt a nem minden ízében nagyon eredeti ötletet is meg tudja tölteni olyan humorral, ami csak erre az alkotóra jellemző.
1: Egy picit ellátogatunk a 80-as évek alábeszélős VHS korszakában, már ami a mi országunkat, Magyarországot illeti, mert hát ugye viszonylag korlátozott hozzáféréssel rendelkezett akkor a lakosság bármilyen nyugati filmalkotással kapcsolatban. Nálunk Lantos Krisztián, többször emlegetett Lantos Krisztián volt az a lakótelepon, akinek volt videomagnója, és az alábeszélősen különböző filmek, például a Tetting című film, a The Thing című film is megvolt neki, és emellett pedig a Jeff Goldblum és Gina Davis főszereplésével megalkotott Légy is ott volt a polcukon, és hát teljes illegalitásban ezeket a filmeket, többek között a Legyet is megnéztük. És többször is, és rettegtünk tőle, hogy úristen, nem akarok Légy lenni, de hogy mennyire komoly effektek, és mennyire hű, de nagyon tudnak ezek Hollywoodban.
2: Hát képzeld el, hogy én ezt 2 éve láttam 35-ös kópiáról, amikor elmentünk a cimborámmal Bécsbe, Oscar gálát nézni, egy moziba szoktunk járni, és a Bécsi Filmmúzeumban, talán még van ilyen, volt egy ilyen sorozat, ahol tulajdonképpen az archívumokból, ami elérhető volt, vasárnap esténként levetítettek 2-3 filmet, és az volt a koncepció, hogy ez 2-3 film nagyon különböző műfajú film volt. Amikor mi mentünk, akkor valamelyik, azt hiszem, hogy a Ricky Bobby legendája volt, ugye az az autóversenyzős Taplógáz, az volt a magyar igen, címe. Igen. Aztán utána volt a Légy, és akkor volt még egy teljesen másik film. Szóval, hogy...
1: Die Fliege, azt hiszem az volt. Ráadásul és... németből volt fordítva az alábeszélés, tehát semmiképpen nem angolból.
2: Természetesen. Ott azt hiszem német felirattal angolul vetítették, de mindezt most csak azért mondtam el, mert hogy én megdöbbentem azon, hogy mennyire hatásos film ez még mindig, és hogy az a nagyon különleges hangulat, ami a Cronenberg stílusára jellemző, hogy van az, mert ugye ő jellemzően testhorrorokat csinál, és ennek a történetnek is az az alapvetése, hogy van egy tudós, aki különböző fordulatok miatt, mert hogy föltalál valamit, átváltozik légyé. És van ennek nyilván egy ilyen kafkai vonala is, de a Cronenbergnek elsősorban az volt az érdekesebb az egészben, hogy hogyan válik valaki undorítóvá. Hogy hogyan
1: több
2: távolodik el.
1: Is,
2: igen, több igen. szempontból is, hogy hogyan távolodik el a saját emberi mi voltától. Tulajdonképpen nagyon sok horrorfilmnek ez a központi kérdése, de a Cronenberg nagyon szereti ezt a topikot, és ez volt az első olyan film ennek a kanadai embernek, amivel úgy igazán nyitott a mainstream felé, tehát ami ilyen tényleg ilyen commerce dolog lett, és egyébként ha már a magyar fogadtatásról beszéltünk, azt elmondom, hogy bemutatták nálunk ezt moziba, de ugye maga a film az 86-os, hozzánk 89-ben, tehát a rendszerváltás idején jutott el, azt hiszem, hogy felirattal ment, és 18 éven felüliek, de akkor már ugye 89-ben valóban mire bemutatták, addigra már nagyon sok embernek, talán éppen nekünk is megvolt egyébként VHS-en, de ez még azért abban az időszakban esett nálunk, amikor egy ilyen film, tehát még azért még nem kezdtünk el igazán nyitni, vagy nem kezdődött el az igazi nyitás ugye a nyugati dolgok felé, tehát az még egy tök nagy szám volt, hogy ez igen. a film egyáltalán eljutott mozikba, és én tényleg azért szeretem nagyon, meg azért tudom igazából újra nézni, mert egyrészt nagyon-nagyon működnek benne szerintem a maszkok, tehát ez egy olcsó film volt, mármint, hogy nem volt nagyon-nagyon drága, de szinte mindent megépítettek, meg megcsináltak benne. Egyébként meg is kapták érte a maguk Oscar-díját, tehát azt hiszem, hogy a kosztüm vagy a díszlet Oscar-t kapott.
1: Azt adtam volna, nem a forgatókönyvet feltétlenül, de igen.
2: Igen, de nem forgatókönyvet, azt nem is kapott.
1: Azt de azt mondom, hogy azt nem is adnék nekik.
2: Nem. Nem, de igazából igen, itt nem is az volt a lényeg, mert ugye alapvetően a főszál az volt, hogy mi történik a Jeff Goldblummal, ezzel a tudósa, aki egyébként direkt egy ilyen, hogy mondjam, a Goldblum ugye abban az értelemben, tehát úgy nem szép ember, mint mondjuk a Brad Pitt, vagy nem tudom én, ilyen igazán jóképű.
1: De már akkor is magas volt.
2: De van neki egy kiállása.
1: Van.
2: És ahogy ez a kiállás ugye így meggörbül, vagy így összemegy, attól lesz így egyre hatásosabb igazából az egész, meg a Goldblumnak szerintem van egy olyan tekintete, amit, mert nem ez az egyetlen horrorfilm egyébként, amiben ő játszik, amit itt tök jó tud használni az ilyen filmeknek.
1: Érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye olyat még nem láttunk, hogy valaki mondjuk belemegy egy ilyen csapdába, hogy valami folytán a külseje undorítóvá válik, tehát átváltozik valamivé, és ezzel párhuzamosan egy ilyen kedves ember lesz belőle. Nem, mindenkiből seggfej lesz, már elnézést.
2: Hát igen, ez egy kicsit...
1: Ez egy kis spoilereztem, aki nem látta a Legyet, hogy az elmúlt 40 évben azért csak lett volna rá alkalma, de hogy hát azért elárulhatjuk, hogy nem lett jó fej a Jeff Goldblum. Nyilván igen, van egy csalódás a végén.
2: És ennek a nem lett jó fejségnek a hogy mondjam, az erősítésére, nyomatékosítására van igazából ebben a filmben a szerelmi szál a Gina Davis-szel, mert ugye a Jekyll Mr. Hyde történetekben is ugye azért mindig van egy szerelem, aki sajnálja azt, hogy az őrült tudós őrült lesz, vagy hogy a tudós őrült lesz, és nyilván egy ilyen romantikus kapcsolat az nagyon erős kontraktos képet tud mutatni, tehát nagyon hatásos egy ilyen történet.
1: Igen, a másik születésnaposunk a mai műsorban az 50 éves Muppet Show.
2: Így van.
1: Ami, hát Gyerekkorunk egyik bearanyozója volt. Nagyon vártam, amikor a Muppet Show volt, és akkor Miss Röfi, magyar hangja Hacsár Józsa.
2: Breki szóval, és a többiek, ez volt a magyar
1: Breki, igen, Breki pedig ugye, Mikó István, és ugye jól mondom, ezeket, Hacsár Józsát is jól mondtam, ugye?
2: Abszolút. Jaj, ő volt a Röfi, és szerintem még a Topi Macit is tudod, hogy a Szombati
1: Topi
2: Gyula. Topi
1: Maci, Szombati Gyula, igen.
2: De egyébként és... szinkronizált az eredeti szinkronban a 80-as években, szinkronizált a Verebes István, tehát nagyon-nagyon sokat, és aztán,
1: a agyamat, hogy volt-e még bárkinek is magyar hangja. Szakértő az nem volt. Például
2: Szakértő, mi
1: rendszeresen használjuk, amikor valami bénázás történik valahol.
2: Csináltam
1: és szakértő
2: bele, Cube-ot is, én
1: igen,
2: azt imádom.
1: Szakértő az nem volt.
2: Igen. Szóval ez úgy volt, hogy 76-ban indult el, de most megígértem a műsorban, hogy nem megyek be a történetébe. Az a lényeg, hogy nagyon nehezen talált ez igazából finanszírozóra, még úgy is, hogy a Jim Henson ugye akkor már sikeres művésznek számított a Szezám utca miatt, de valamiért a 70-es években az nagyon furának tűnt, hogy ő akar egy esti primetime-os műsort bábokkal felnőtteknek, nem? Még a Nagy Amerikában se tudták ezt így befogadni, és akkor jelentkezett egy brit milliómos, akinek az ITV-hez elég sok köze volt, és akkor finanszírozták neki az első évadot, és utána már megvette szindikát sugárzásba a CBS meg az ABC is.
1: És ez Amerikában forgatta? Nem az utca?
2: Nem, ezt mondom, hogy finanszírozta, és akkor elvitték az egészet Nagy-Britanniába.
1: Azt nem mondta, csak azt, hogy úgy tudtam, hogy a Nagy-Britanniában forgatták
2: igen,
1: az egészet.
2: Igen, mert hogy ez egy brit milliómos volt, meg az ITV
1: igen, csak
2: az
1: ugye hagyhatta volna a forgatást
2: TV.
1: Amerikában is. Csak ez
2: ja nem, mert hogy pont ez volt a probléma egyébként, de a legnagyobb problémája ez volt az ABC-nek, hogy, meg az NBC-nek is, hogy ez egy rendkívül költséges koncepció volt. Tehát, hogy a Henson úgy akart ezt megcsinálni, hogy nagyon-nagyon komoly pénzeket kellett erre költeni, de hogy a britek látták benne a fantáziát, és hát igazából egy fél éven belül már az amerikai is elkezdték adni főműsoridőben, és óriási siker lett belőle. Hozzánk 1980. január 1-én érkezett meg, mert akkor volt az első. Nem az első részt adták le, hanem tudom, 4.-5.
1: Amit találtak.
2: És ez egyébként is jellemző volt. Valószínűleg valamiféle válogatást kaphattak meg, hogy össze-vissza, tehát amiket így föl lehet lelni az archívumokban, régi tévéújságokban itt-ottam ott, abból abszolút az rajzolódik ki, hogy össze-vissza adtak részeket, de egyébként nagyon nagy siker lett, tehát megvettek egy verkfilmet is, amit leadtak műsor időben, a külön számokat is, volt néhány ilyen külön kiadás a Muppet Show-nak, azokat is, és például még a Váci búcsúba is volt egy Breki és a többiek show, amikor a Sandokánt meghívták, erről is van egy ilyen tévéújságos kivágás, szóval, hogy ez a fajta harsányság, meg ez a fajta humor, ez nálunk is nagyon-nagyon betalált az embereknek, és amikor mondtad, hogy bearanyozta a gyerekkorodat, nekem az jutott eszembe, hogy ez az arany, ez így tovább fut nálam.
1: Persze, tehát,
2: hogy én nagyon-nagyon szerettem őket ma is.
1: Meg hát készítettek még a 2000-es években is nagy, meg talán most is nagy filmeket, volt egy Muppet Show az űrből, amit sajnos újra szinkronizáltak, ami annak az eredeti szinkronja az kiváló volt, nem tudom, megvan az a...
2: Meg. De egyébként a sorozatnak is két szinkronja készült, bocsánat, csak ezt elreppelem, mert azt előbb akartam, hogy ahogy az előbb mondtam, ilyen össze-vissza adták le őket, de amikor ugye a Prokop Dóráig elindították a 2000-es évek elején a Filmmúzeum című csatornát, ők eléggé ellenítélhető módon megvettek egy csomó klasszikus sorozatot, és amihez nem volt szinkron, azt is leszinkronizálták. Azt hiszem, hogy nem tudták megvenni az eredeti szinkronokat, tehát új szinkron készült azokhoz a részekhez is, amik már lementek, de egy csomó olyan szinkront leadtak, vagy egy csomó olyan sorozat részt leadtak, amit előtte nem, és egyébként akkor még élt az eredeti szinkronstábból hát a Hacsár Józsa is, meg eléggé sokan, tehát hogy a szinkron között is van átfedés.
1: Na de hogy mit akartam mondani? Azt nem tudom. De az a kérdő az nem volt semmi gond, úgyhogy 50 éves a Muppet Show, és...
2: Igen, és az gyorsan elmondjuk, bocs.
1: Egy nagy tévés kunszt volt szerintem.
2: És még mai szemmel is az.
1: És úgy, hogy élő színészek lettek meghívva vendégnek a showba, úgyhogy nyilvánvalóan rohantak, hogy ők szeretnének a Muppet Showban szerepelni, és tök jól megoldották azt, és itt is látszott az, hogy mekkora csillagokról volt szó, hogy egy nyomorult bábukkal beszélgettek, és csinálták a szórakoztatást.
2: És amikor egyébként, nem tudom, mennyire emlékszel erre, mert kedves hallgatók, mennyire emlékeznek, de hogy ugye megvolt ennek a sorozatnak részenként az eléggé pontos dramaturgiája. És ennek mindig úgy volt vége, hogy a legvégén így a függöny elé beáll a sztár, köré állnak a mapetek, és akkor még ott van egy kis beszélgetés. És amikor ott elkezdték egymást ugratni a bábokkal, úgy csillogott általában a sztároknak a szeme, mint hogyha tényleg ilyen kis aranyos állatkák között mozognának, és nem az lenne, hogy egyébként meg ott alattuk a bábművészek mozgatják ezeket a bábokat. Amit még gyorsan akartam mondani, hogy sajnos Magyarországon, bár a Disneynél van az összes jog, nem elérhető az eredeti sorozat a Disney Pluson, fogalmam sincs, hogy miért, de ahol elérhető, ott is van 18-20 rész, amin az elején már ilyen mindenféle figyelmeztetéseket kellett írni, mert hogy annó voltak olyan poénok, amik ma már nem állják meg annyira a helyüket, de őszintén szóval én végignéztem, vagy hát végigolvastam, hogy mik azok a dolgok, ami miatt figyelmeztetik a nézőket, hát mindegy, inkább nem mondok semmit.
1: Feltalálta, mépszem mehetünk búcsúzkodni, de feltalálta még azért a Muppet Show a trollkodást is, hogy a két öreg Waldorf és Statler.
2: Hát a saját kritikájukat gyártották le ezzel tulajdonképpen.
1: Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe, nincs, mind a Muppet Show-t, és ehhez kapcsolódóan pedig a bábművészetet egyébként itt Magyarországon, Budapesten is rengeteg helyen, Budapesten egy, de mondjuk Magyarországon több helyen is hozzáférhető a bábozás, mint művészeti ág. Lenyűgöző produkciókat láthatunk, úgyhogy ne legyünk annyira felnőttek, hogy ne menjünk be egy bábszínházba.
2: Annyira felnőttek, sose legyünk.
1: Ja, így van. Amivel viszont folytatjuk az, hogy hello mindenkinek, mert hogy köszönjük a mai figyelmet, búcsúzkodunk. Jövő héten nem lesz friss adás, hanem
2: ismétünk 20-án
1: egy olyan műsort fogunk megismételni, amiben az évfordulós nagy...
2: Bolygó neve, Terminátor, etc.
1: filmeket beszéltük meg néhány héttel ezelőtt, igen. És aztán pedig jövünk friss adással. Ez a mai műsor is fönt lesz a Spotify-on, meg egyéb helyeken, ahol ilyen podcasteket lehet hallgatni. Köszönjük a mai figyelmet. A hosszú hétvégére, jövő héten jó pihenést, aztán jövünk és találkozunk ismét.
2: Így van, köszönjük szépen, és mindenki vigyázzon magára, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: javában épül a fenékküszöb Paksnál, erősödött a parlagfű pollen szórása, hűtőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Márkuszárpában! Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbin

0: az ablakokat. A csalánis kenderfélék, valamint az ürön pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön

0: este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az elhízásról ma is sokszor úgy beszélünk, mint a kizárólag az akaraterőn, a fegyelmen, vagy azon múlna, hogy ki mondjuk éppen mennyit eszik, vagy mennyit mozog. A modern orvostudomány azonban ma ennél már jóval összetettebb képet mutat. A testsúlyunkat ugyanis nem csak az étrend vagy a fizikai aktivitás alakítja, hanem az alvás, a stressz, a hormonális működés, anyagcsere folyamatok, tehát nagyon sok minden. De vajon mit jelent az, hogy valakinek genetikai hajlama van az elhízásra? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Kósa János, molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa, egyben laboratórium vezetője. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és szeretettel üdvözlöm én is hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon összetett téma, ahogy fel is vázoltam, rengeteg tévhit kering ezzel kapcsolatban, és hogyha jobban belenézünk ebbe a kérdésbe, akkor az elmúlt 10-15 évben, mintha teljesen megváltozott volna az elhízásról alkotott tudományos szemlélet is. Mit tud ma a kutatás, amit korábban nem tudott?
2: Hát ez abszolút így van, tehát a WHO most már betegségként definiálja az elhízottságot, vagy az elhízást, a latinul az obezitást, ami nagyon-nagyon komplex téma. És laikusan úgy gondolom, úgy érdemes lenne fogalmazni, hogy a testsúlyt nem egyetlen kapcsoló szabályozza. Tehát nem arról van szó, hogy valaki akarja, vagy valaki nem akarja tartani a súlyát, hanem arról, hogy a szervezet az folyamatosan szabályozza az éhséget, a jólakottságot, az energiafelhasználást, a zsírraktározást, és ezeknek az eredője lesz az, hogy valakinek mennyi lesz a testsúlya. Mert a szervezetünk evolúciósan van úgy hangolva, hogy ne pazaroljuk az energiát. És sokszor van az, hogy valaki fogyni kezd, akkor a szervezeten védekező üzemmódba kapcsol, és nő az éhségérzet, és ezt tudjuk magunkról, és ez nem is olyan egyszerű ezzel haladni. De erről most már nagyon-nagyon sok mindent tudunk, és amint említette is, ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon összetett rendszer, amelynek most már azt is tudjuk, a genetika az egy elég fontos komponense.
1: És volt esetleg egy fordulópont, amikor a szakma felismerte, hogy ez jóval több egyszerű életmódbeli kérdésnél?
2: Már a 60-as évek elején voltak olyan gondolatok, hogy voltak ilyen takarékos gén elméletek, amely pont az arra utal, hogy mi nem úgy evolválódtunk, nem úgy fejlődött az ember, hogy mindig iszonyatos energiabőség volt. Pont az ellenkezője. Tehát nem gondolom ezt, hogy volt egy ilyen pont, hanem egyszerűen szép lassan átmentünk abba az állapotba, hogy a népesség, hát sajnos most azt mondom, túlnyomó többsége most már elhízott lett, és ezzel mindenképpen foglalkozni kellett.
1: És közben azt mondjuk, ugye, hogy kevesebbet enni, többet mozogni, de hát ez egy túl egyszerű megközelítés. Miért tartunk még mindig sokan itt?
2: Hát ez nagyon jó, és nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy nehéz úgy fogalmazni, hogy ne hibáztassunk itt valakit, mert ugye az elhízást az gyakran morális kérdésként kezeljük, mint az illető egyszerűen nem lenne elég fegyelmezett. A biológia ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, nagyon bonyolult hormonális, idegrendszeri anyagcsere és genetikai tényezők együttesen szabályozzák. Ugye elti két ember pont ugyanazt, hasonlóan mozoghat, ezt mindannyian ismerünk ilyen embert, mégis látjuk, hogy másképp változik a testsúlya, az egyik akármit eszik, úgy ráugrik egy-két kiló, mint a csuda, a másik ugyanennyit, emiatt abszolút nyugodtan, bátran mehet.
1: Hogyha ma kellene meghatározni, hogy mit nevezünk elhízásnak, akkor ön ezt hogyan fogalmazná meg? Ugye ez egy betegség, egy állapot, egy kockázati tényező.
2: Szerencsére ezt nem nekem kell megfogalmazni, ezt az Egészségügyi Világszervezet manapság betegségnek definiálja. Egy bizonyos úgynevezett testtömegindex fölötti értéket, ez betegségnek definiálunk, tehát ugyanúgy betegség kódja van, mint a magának a cukorbetegségnek, vagy a szív- és érrendszeri betegségeknek.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy sok minden alakítja azt, hogy milyen testsúllyal éljük az életünket, ebben van az, amit mi tehetünk önmagunkért, és van az, ami rajtunk kívül áll, és sok mindent ön is felsorolt, a táplálkozást, a mozgást említettük, de ott az alvás, a stressz, a hormonok, a genetika, ebből melyik mekkora szerepet játszik, mi van a fő hangsúly?
2: Hát én genetikus vagyok, tehát én haza fogok egy picit beszélni, de a mai ismereteink szerint maga a genetika ebből akár 40-70% annak a hajlama, hogy mennyire leszünk elhízottak. Ez iszonyatosan sok, nem 100%, tehetünk el kellene, használhatjuk ezt az információt, de egészen magas százalék. Ez nem azt jelenti, hogy valaki egy bélyeget kap, és vagy ezáltal felmentjük bármi alól, hanem azt jelenti, hogy ezt az információt ismerjük, ha ezt tudjuk, akkor ezzel nagyon személyre szabottan tudunk kezdeni valamit.
1: Hogyan lehet elmagyarázni a laikusoknak, hogy két ember élhet hasonló környezetben, mégis teljesen másképp reagálhat ugyanarra az étrendre, és ugyanarra az életmódra?
2: Kezdjük nagyon régen. Menjünk vissza egészen az őskorba, amikor az ősembernek gyakorlatilag napi szinten hát nagyon sokat kellett mozognia, tehát neki ez teljesen természetes beállítódás volt, illetve nagyon kellett ügyelnie arra, hogy az megfelelő energiafelhasználása meglegyen. Ahogy megyünk előre evolúciósan, az történik, hogy azok az emberek, akiknek olyan típusú génjeik voltak, mert ezek véletlenszerű mutációk eredményei, hogy jobban hasznosították a zsírt, vagy jobban tudtak táplálékot keresni, vagy jobban bírták az éhséget, vagy kevesebb mozgással is tudtak élni, azok megmaradtak. Ezek véletlenszerűen elszaporodtak a populációban, és nem mindenki ugyanazokat örökölte. És ez most is így van, tehát eltérő genetikai háttérre rendelkezünk ebben a tekintetben is, mint például a hajszín, testmagasság, ugyanígy más típusú éhségérzetünk van, vagy jutalomvezérelt evésünk, vagy zsírfelhasználásunk.
1: Energiafelhasználásunk, inzulin érzékenységünk, mozgáskedvünk, és sorolhatnánk, és azért tettem hozzá, mert hogy tényleg rengeteg minden az, amire mindez kihat. Beszéljünk arról is, hogyha már a genetikai hajlam szóba került, hogy milyen biológiai rendszereken keresztül befolyásolják a gének akár a testsúlyunkat.
2: Hát a genetikai hajlam egészen széles körűen befolyásolja, nagyon többféle rendszeren keresztül befolyásolja. Ott van például az étvágy és az éhségérzet. Ez egész erősen genetikai szabályzás alatt van, de ugyanígy a tehetségérzet és a jólatkottsági válasz. A jutalomvezérelt evést már említettük, ez is nagyon függ, például az édesség vagy a zsíros ételek kívánása, de ott van az energiafelhasználás, az inzulin érzékenység, mint hallottuk, a zsírraktározás, és olyanokat is érdekes módon szabályoz, hogy milyen fizikai aktivitás, nekünk, vagy ami nekünk alkalmas, inkább a hosszabb távú, kevesebb energiabefektetésű mozgásforma az, ami nekünk ideális, vagy pedig az ilyen hirtelen sprinter típusú, ami nekünk alkalmas. De azt is tudjuk, hogy most már vannak új típusú gyógyszerek is, amelyek az elhízásra adnak, és akár ennek a hatását és a mellékhatását is a genetikai hátterünk szabályozhatja.
1: Tehát akkor a szavaiból azt veszem ki, hogy akár a mozgáshoz való viszonyunkban is lehet genetikai különbség.
2: Hát abszolút igen, tehát más az izomzatunk, más az egész berendezkedésünk, más a hormonrendszerünk, más a vázrendszerünk, abszolút így van.
1: Tehát
2: igen.
1: Akkor lehet, hogy két ember ugyanannyit sportol, de akkor is különböző eredményt ér el a nap végén.
2: Hál' Istennek ez a genetika, ez egy ilyen bonyolult dolog, de ez abszolút így van, igen.
1: Sokat hallunk monogénes, illetve poligénes elhízásról. Legyen kedves segíteni abban a hallgatóknak, mindannyiunknak, hogy mit jelentenek ezek, és mi a különbség közöttük.
2: Nagyon-nagyon jelentős különbség van, tehát a monogénesnek, tehát azt nevezzük, amikor egyetlen génnek a változata nagyon erős befolyással van arra, hogy elhízunk. Ezek általában nagyon súlyos betegségek, nagyon sok esetben már gyermekkorban vagy kiskorban jelentős túlsúllyal szenved a páciens, illetve sok egyéb más, akár mentális, akár egyéb típusú betegséggel függ ez össze. Ezek relatív ritkák, nagyon könnyű őket felismerni. Amivel tulajdonképpen, mint laikusok sűrűn találkozunk, azok az úgynevezett szép magyarul poligénesek, tehát sok génnek a kis mértékű hatásának az egymás rakódása. És ez az, amiben igazándiból nagyon sok mindenben különbözünk, és tulajdonképpen amiről eddig beszéltünk, azok ezek az úgynevezett poligénes, inkább hajlamszerű, vagy egymás rakódó hajlamoknak az eredményeképpen létrejövő elhízás.
1: Doktor úr, engedjen meg egy személyes kérdést. Mi az, amiért ezt a területet választotta, és miért erre a területre szakosodott?
2: Hát amikor én végeztem az egyetemen, ez nem most volt, akkor a genetika óriási fejlődésen ment keresztül. Akkor volt egy igazi robbanás. Akkor történt az, hogy a genetika leszállott az elefántcsont toronyból, és az ilyen őrült tudósok szintjéből a napi klinikába bekerült, és ez azóta iszonyatosan sokat változott. Tehát amikor én még végeztem, ez a 90-es évek vége, tudják, 1900-es évek végén, akkor mi nem tudtuk az emberi genomnak a részletes programját. Ugye a 2000-es évek elején történt meg az első genom szekvenálás, akkor 2001-ben jelentette be az Amerikai Egyesült Államok elnöke és két nagyon fontos cégnek a vezetője, hogy elkészültünk az emberi humán genommal. Ez egy csoda volt, elolvastuk az életnek az értelmét, a betűsorrendjét, ugye 4 betűből A, G, C, T-ből áll, ránézésre unalmas, de nekünk nagyon-nagyon izgalmas. És akkor azt vártuk, hogy az elkövetkező 10 évben minden ott az lesz. Tehát a klinikumban napi szinten bekerül. Eltelt 10 év, szinte semmi nem változott. látszólag iszonyatos adatokat tudtunk generálni. És az elmúlt 10 évben történt az, hogy bekerült a napi klinikumba, és most már nem tudunk olyan orvostudományt mondani, és ezt tényleg értsük egy szó szerint, ahol a genetikának valamilyen szintű, nagyon fontos napi használata ne jelent volna meg. Szerintem ez iszonyatosan érdekes, és egy rettenetesen új terület volt, amikor én ezt elkezdtem, és ez csak egyre-egyre fejlődik.
1: Ugye visszatérünk az eredeti témánkhoz, az elhízás genetikához, és megnézzük azokat a jeleket, amelyek genetikai kivizsgálást indokolhatnak, ha már a vizsgálatok szóba kerülnek, akkor mit emelnek ki?
2: Hát én azt gondolom, hogy ezek a genetikai vizsgálatok, ezek arra alkalmasak, hogy ha valaki szeretne a testsúlyával törődni, ha valaki testsúlyát rendben szeretné tartani, akkor egy ilyen személyre szabottabb útmódot kaphasson. Tehát, hogy ha nem az a korábban említett úgynevezett monogénes elhízásokról beszélünk, ugye azok nagyon komoly klinikai betegségek, akkor azoknak tudnám ajánlani, vagy azoknak gondolom hasznosnak egy ilyen genetikai teszt elvégzését, akik tudatosan szeretnének ezzel foglalkozni. És ez lehet egy életmódbeli váltás, és lehet egy gyógyszeres terápia megkezdése előtti állapot. Nagyon fontos, hogy ez nem a grávize. Önmagában ez nem fog megmondani semmit, nem üt ránk egy pecsétet, hanem azt eredményezi, hogy az a kolléga, az az elhízással foglalkozó szakorvos kolléga, vagy az a dietetikus, az ezeket az információkat pluszba felhasználva még inkább pontosan személyre tudja szabni az étrendünket, a mozgásformánkat, és akár a gyógyszeres terápiánkat.
1: Tehát ha jól értem, akkor a genetika úgymond az alapbeállítás, és erre rakódik rá nagyon sok környezeti hatás.
2: Hát ugye úgy szokták mondani, hogy a genetika az ugye megtölti talán azt a bizonyos fegyvert, és a környezet pedig elsüti, tehát abszolút így van.
1: Említette, hogy most az utóbbi évtizedben iszonyatosan nagyot fejlődött ez a szakterület, egyáltalán a genetikai kutatók munkája, és nagyon sok lehetőség nyílt meg. Kutatóként mi lepte meg leginkább ezen a területen az elmúlt időszakban? Volt olyan eredmény vagy felismerés, ami mondjuk újra gondolásra késztette önt az elhízással kapcsolatban?
2: Be kell, hogy valljam, hogy 5 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy a genetika ennyire erős befolyással bír az elhízással kapcsolatban. Tehát engem maga az meglepett, hogy jöttek ki olyan nagyon jó publikációk, szakirodalom, amivel ezeket nagyon nagy populáción bizonyították be, hiszen fontos megkülönböztetni azokat a vizsgálatokat, ahol megnéznek 5-6 embert, és egy adott eltérés kijön, vagy megnéznek 100 000 embert, és ott jön ki valami. És én azt gondolom, hogy számomra az egészen meglepő volt, hogy a genetika, mint korábban beszéltünk róla, 40-70%-ban befolyásolja azt, hogy mi mennyire leszünk elhízottak. Szerintem ez egy óriási nagy váltás volt.
1: Hogyan mennyire dolgoznak együtt más szakterületekkel?
2: Hát ez egy belgyógyászati klinika, nagyon szorosan együtt dolgozunk, tehát napi szintű a kommunikációt. Én nagyon fontosan tartom itt is, mint az összes többi területen, és a genetika az egy laboratóriumi háttér. Kicsit bonyolultabb, mint mondjuk egy vércsoport, vagy egy vércukorszint, ezért nagyon szükséges a minimálisan duplex kommunikáció, tehát a szakorvos és a genetikus napi szintű egyeztetése, és ebben még bejön egy harmadik tényező, a klinikai genetikus, aki ezt érthető, laikus módon megfogalmazza a páciens oldalára, vagy a személyére.
1: Tehát akkor ez egyértelműen csapatmunka.
2: Ja, ez több, mint csapatmunka, abszolút.
1: Ahogy ön is említette, különbözünk nagyon sok mindenben. Itt a személyre szabott testsúly kezelésre térnék át, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Nem csak annyit, hogy egyél kevesebbet, mozog többet, hanem hogy kinek milyen stratégia tartható fent hosszú távon.
2: Hát ha most nagyon lemegyünk a genetikai vizsgálatok szintjére, akkor nagyon fontos, hogy a geneti vizsgálatot nem egy ilyen varázsgömbként kell elképzelni, szóval nem azt fogja elmondani nekünk, hogy biztosan el fogunk-e hízni, vagy az sem, hogy pontosan hány kilót fogunk fogyni, de adhat olyan háttérinformációkat, amelyek alapján jobban érthető, hogy ez az étvágy, a tehetségérzet és a különböző típusú evések, vagy a mozgásformák, azok milyen hatásúak lesznek, és ez ismert, ez különösen fontos. És ez a személyre szabás egyik nagyon fontos eleme, de nagyon fontos, hogy ez önmagában nem helyettesíti az orvosi, meg dietetikus és életmódbeli értékelést. Abszolút.
1: Igen, hát ahogy említette, ez egy csapatmunka, tehát itt több szakterületnek kell együtt dolgozni, hogy az adott páciensre megtalálják a megoldást.
2: Továbbra is azt mondom, hogy ez abszolút igen, bár magát ezt a genetikai vizsgálatot el tudjuk végeztetni anélkül, hogy most különösebb szakorvosi felírás lenne ehhez szükséges, de ennek az értelme kivitelezése, ennek a napi használata mindenképpen egy ilyen csapatmunkát igényel.
1: De ha jól értem, akkor a genetika adhat egyfajta iránymutatást mindehhez, tehát hogy kinek van szüksége mondjuk szénhidrát csökkentésre, fehérje dúsabb étrendre, vagy mondjuk a mozgásforma mennyire befolyásolja az eredményt.
2: Abszolút igen. Tehát azok a genetikai eltérések, amiket mi vizsgálunk, azok nagyon jól publikált és nagyon-nagyon erős szakmai háttérre rendelkeznek. És azt valóban már meg tudjuk mondani, hogy kinek lesz előnyösebb inkább a szénhidrát bevétel csökkentése, vagy esetleg mondjuk a fehérje bevétel növelése. Kinek lesz jó, és milyen típusú mozgásforma lesz jó. Kinek milyen hatású lesz az adott gyógyszer, milyen lesz annak az esetleges mellékhatása. Tehát ezeket már meg tudjuk mondani.
1: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy a modern elhízás kezelésben ugye egyre többet hallani a GLP-1 receptor típusú gyógyszerekről. Milyen helye lehet a genetikai háttérnek abban, hogy ki hogyan reagál mondjuk egy ilyen kezelésre, és milyen mellékhatásokra hajlamosíthat?
2: Hát most a csapból is a GLP-1 alapú gyógyszerek folynak. Én azt gondolom, ez egy igazi csodaszer lesz. Ez az én személyes véleményem. Relatív kevés mellékhatását ismertük fel. Az, hogy egy gyógyszerrel tudunk beavatkozni egy most már betegségbe, ez egy óriási dolog, hiszen tudjuk, hogy maga az elhízás nagyon sok olyan metabolikus vagy egyéb típusú betegségeket, tehát például tumorokat jelentősen megel, önmagában az elhízottság ténye. Ezért ezt megfordítjuk, tehát ha a testsúlyunkat tudjuk csökkenteni, akkor ezek automatikusan javulnak, és most jönnek ki az első olyan nagyméretű klinikai kísérletek, ahol ezt messze menőkig igazolják, tehát hogy a testsúly csökkentése önmagában, hát gyakorlatilag nem is tudom, több száz különböző, most már több mint 200 különböző betegségre igazolták, hogy javítani fogja önmagában ez. Az, hogy ezek a GLP-1 alapú gyógyszerek egy nagyon fontos új lehetőséget teremtenek, ez egy óriási dolog, de nagyon fontos, hogy nem mindenkinél ugyanaz a hatást váltják ki, ez lett a megfigyelés. Tehát a mellékhatások tekintetében azt gondolom, hogy nagyon eltérőek, van, akinél jelentős mellékhatásai lesznek, ilyenek alatt értem például hányingert, vagy a tehetséggerjesztett, vagy rosszul létet, még másoknál ez nincsen. És ezeknél egyre több esetben igazolódni genetikai eltérés. Nagyon fontos, hogy ezek még elég korai adatok, és ezekkel azért óvatosan kell bánni, de már vannak olyan eltérések, amelyeket ha vizsgálunk, akkor el tudjuk mondani, hogy inkább annál a páciensnél jelentősebb testsúlycsökkentés lesz, és egy másik eltérés esetén pedig jelentős mellékhatás lesz, tehát ő komoly hányingerre fog küzdeni.
1: Kinek lehet hasznos egyébként elgondolkodni arról, hogy genetikai oldalról is jobban megértse akár a saját testsúly problémáját?
2: Hát ez valószínűleg elég széles közönség, tehát ha leválasztjuk azt a részt, akinek nagyon súlyos klinikai, genetikai elhízása van, akkor tulajdonképpen majdnem mindenki, aki szeretne adni az egészségére, a testsúlyára, szeretne hosszú ideig élni, ez manapság divat, ez a longevity, tehát én azt gondolom, hogy aki szeretne a testsúlyával foglalkozni, annak én abszolút azt gondolom, hogy érdemes már manapság egy ilyen vizsgálatot elvégeztetnie.
1: Mi lenne az a néhány üzenet, amit a hallgatóknak érdemes lenne hazavinniük az elhízás genetikájáról?
2: Hát, ha nagyon össze kéne foglalni, akkor talán három ilyen hazavihető üzenetet tudnék mondani. Az egyik az, hogy az elhízás az ez egy biológiai állapot, az abszolút nem jellemhiba. Tehát, hogy a testsúlyunkat nagyon sok különböző tényező szabályozza együttesen, és igen, az akaraterő nagyon is számít, de nem egy légüres térben működik. Illetve még talán az, hogy a genetikai hajlam az nem egy sors, hanem egy kockázati háttér, ami nagyon sok mindent befolyásolnak, amiről korábban beszéltünk, és itt a személyre szabott stratégia nagyon sokat számít ezen a téren is. Illetve a harmadik, hogy a személyre szabott testsúlykezelés célja továbbra is nem a hibáztatás, hanem a működő út megtalálása. Tehát nem mindenkinek ugyanaz a diéta, mozgásforma vagy kezelési stratégia válik be. Tehát a genetikai információ akkor hasznos, ha segít egy reálisabb, egy fenntartatóbb, emberibb megközelítést kialakítani számunkra.
1: Ezek mindenképpen hasznos gondolatok, illetve akár tanácsok is, amiket magunkkal vihetünk. Beszéljünk még itt zárásként arról is, hogy merre tart ez a terület. Elképzelhető-e, hogy a jövőben mondjuk az elhízás kezelésben természetes lesz a genetikai, az anyagcsere, a hormonális és életmódbeli adatoknak a közös értékelése?
2: Én azt gondolom, ezt nem tudjuk kikerülni. Tehát ez abszolút a szerves fejlődés következő része, mint ez már az orvostudomány nagyon sok ember bebizonyosult, ezeket csak és kizárólag együttesen lehet nézni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezek abszolút a napi rutin részei lesznek.
1: Mik azok a tévhitek, amiket azért mindenképpen itt a beszélgetés végén oszlassunk el, ami fontos akár az önök munkájával kapcsolatban, vagy kifejezetten az elhízás genetika terén?
2: Nagyon nehéz kérdés. Én nagyon remélem, hogy nincsenek ilyenek, de talán az, hogy ez egy csodaszer. Ez nem egy önállóan létező olyan információ, amit most egyszer csináltam egy ilyen vizsgálatot, és onnantól kezdve felmentem magam minden alól, hanem ezt nagyon is tudatosan beépítve a napi rutinba kell használni. De remélem, hogy velünk kapcsolatban nincsenek nagyon komoly tévhitek.
1: Tehát akkor ezt egy lehetőségnek kell tekinteni, és akkor odafigyelni erre, és kiszedni belőle mindazt a hasznos információt, amivel hosszabb ideig egészségesebben élhetünk.
2: Én abszolút ezt gondolom, igen.
1: Legyen akkor már ez a végszó, doktor úr, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
1: Dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászat és Onkológiai Klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa, egyben laboratórium vezetője volt ma a vendégünk. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az egészségkódot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.
2: Már is folytatjuk az egészségkódot. Mit jelenthet egy biztonságos közösség azoknak a gyerekeknek, akiknek korábban épp a biztonságból, a kiszámíthatóságból és a feltétel nélküli bizalomból jutott a legkevesebb? A Generáli Mosolyvadász program több mint egy évtizede támogat gyermekotthonban élő fiatalokat. Az Élmény Akadémia által szervezett táborok azonban nem egyszerű nyári táborok, nem egyszerű nyári programokat kínálnak, hanem egy elfogadó környezetet teremtenek, amelyben a gyerekek felismerhetik a saját erősségeiket. A részletekről beszélgetünk hamarosan. Vendégem a stúdióban Horváth Mónika, az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület ügyvezető helyettese, egyben trénere. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Mónikával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Induljunk onnan, hogy te nem csak a program szervezésében veszel részt, hanem trénerként személyesen is együtt dolgozol a gyerekekkel. Hogyan kerültél erre a területre, és miért vált fontossá számodra éppen a nehéz helyzetből induló fiatalok támogatása?
3: Hú, ez nagyon-nagyon régen kezdődött szerintem, az, hogy táboroztatni szeretnék, az jött a kamaszkoromból, ebben nőttem bele, hogy minket táboroztattak, aztán mi segíthettünk be táboroztatni, aztán szociálpedagógiát tanultam, a Bátor Tábor alapítványa hozott össze a sors, és akkor már nagyon tudtam, hogy én ezeket nagyon szeretem, és aztán megismerkedtem az Élmény Akadémiával, és akkor tudtam, hogy na, én velük szeretnék dolgozni, és valahogy így ez fogva tart, szóval, hogy nagyon fantasztikus azt látni, hogy amilyen hálásak tudnak lenni ezek a fiatalok, ahogy fejlődnek attól, hogy megadjuk nekik azt a bizalmat, hogy ők is sok mindenre képesek, ahogy ők is elkezdenek hinni magukban, és egyre többet és többet tudnak tenni, az nekem egy ilyen fantasztikus érzés.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, mit ad neked ez a munka, ami miatt évről évre érdemes újra belevágni?
3: Ezt adja, hogy látom őket fejlődni, hogy látom, amikor először jön el egy táborba, és látom, amikor harmadszor, negyedszer jön el egy táborba, és a rendszeres programjainkon talán még inkább látszik, akikkel hétről hétre találkozunk, ők hogyan fejlődnek. Fantasztikus látni, és azt is, ahogy ők elfogadnak, befogadnak minket, hogy látják azt, hogy mi elfogadjuk őket, nyitottak vagyunk feléjük, és ők is nyitnak felénk.
2: Ugye a Mosolyvadász program 2011-ben indult. Hogyan nőtte ki magát az elmúlt másfél évtizedben egy országos kezdeményezés, és hogyan változott közben maga a program?
3: Ez egy fantasztikus dolog, és szerintem egyedülálló Magyarországon, vagy legalábbis én nem tudok más ilyen hosszú távú kapcsolatról. Minket azzal kerestek meg, ha nem is 11-ben, ezt sajnos nem tudom pontosan, hogy mikor, de minket az a keresett meg a Generália Biztonságért Alapítvány, hogy tartsunk egy ilyen 3 órás workshopot. Ezzel kezdődött több mint 10 évvel ezelőtt ez az együttműködés, és aztán ebből lett az, hogy 3 napos táborok, 4 napos táborok, és volt 12, most éppen 11 gyerek otthonnal vagyunk kapcsolatban, és így ezzel évről évre elvihetjük táborozni ennek a 11 gyerek otthonnak a lakóit 4-4 napra. Volt ez olyan, hogy több gyerek otthonból jöttek egy táborba, most már évek óta úgy táboroztatunk, hogy csak 2 otthonból jöjjenek, és akkor így kevesebb idő megy el az ismerkedésre, és több idő tud elmenni a bizalomépítésre, meg a valós munkára, igen.
2: Hány tábort tartotok egy nyáron, és körülbelül hány gyereket tudtok így elérni?
3: Az elmúlt években 6 tábort tartottunk, egy táborba csak 1 otthonból jönnek, az összes többi táborba 2-2 otthonból jönnek a gyerekek, minden otthonból 10-10 gyereket várunk, úgyhogy így nagyjából 120 gyereket táboroztatunk évente.
2: Hogyan képzeljünk el egy ilyen tábort? Miben különbözik mondjuk egy hagyományos nyári tábortól a mosolyvadász?
3: Szerintem az nagyon fontos, hogy az összes trénerünk és önkéntesünk traumaérzékeny ilyen fordul ezekhez a fiatalokhoz. Abból indulunk ki, hogy olyan dolgok érték őket korábban, ami jelenben kihat az ő viselkedésükre, és ők nem azért viselkednek rosszul, mert rosszak akarnak lenni, vagy keresztbe akarnak nekünk tenni, hanem az ő agyuk másként működik, és másként reagál bizonyos dolgokra, és ami nekünk így nem tűnik fenyegetésnek, az az ő agyuknak annak tűnhet, és ezért az ő viselkedésük sokkal, szóval olyan dolgokra is reagálnak számunkra esetleg furcsán, vagy egy külső szemmel a furcsán, amit nem is értünk, hogy ez miért zajlik így. De mivel a trénereink traumaérzékenyek, ezért ezzel a traumaszenzitív hozzáállással mi jobban meg tudjuk tartani őket ebben a viselkedésben, és türelmesebbek tudunk lenni. Tudjuk, hogy nem nekünk szól az, hogyha ő nem akar játszani, hogyha dühös, hogyha rosszul viselkedik, hanem ez az ő múltjából fakad, hogy rosszul reagál, és hogyha mi megtartjuk őket, hogy mi ilyenkor is szeretjük őket, és ilyenkor is elfogadjuk őket, akkor ők elkezdenek tudni kapcsolódni hozzánk, egy biztonságos felnőtthöz tudnak kapcsolódni, és sokkal nyitottabban és magabiztosabban tudnak jelen lenni, és sokkal inkább kezdik elfogadni, látni azt, hogy ők mire képesek, mert folyamatosan ebben erősítjük őket meg, hogy már ezt is jól csinálod, észrevetted, hogy milyen ügyesen segítettél a másiknak, fú, de jó, hogy odafordultál hozzá, és akkor elkezdik elhinni, hogy fú, hát engem eddig senki nem dicsért meg, de ezt én tényleg jól csináltam, és elkezd abból többet csinálni, hogy megkapja azt a figyelmet, amit esetleg korábban úgy kapott csak meg, hogyha valami felnőttek által rosszaságnak ítél dolgot csinált, most azért kapja meg tőlünk ezt a figyelmet, mert odafigyelt a társaira, mert betartott egy szabályt, mert igyekezett a legjobbat kihozni magából.
2: Igen, hát ezek nagyon fontos változások, amiben lehet segíteni. Hol kezdődik egy ilyen táborban a bizalom kialakítása? Meg gondolom, ez a legnehezebb.
3: Igen, szerintem abban nagy szerencsénk van, hogy a legtöbb táborban van visszatérő fiatal, és ő nekik, ha nem is feltétlen, de nagyjából feltétlen a bizalmuk felénk, és hogy lehet, hogy cserélődnek a trénerek, de általában találkozik egy olyan trénerrel, akivel már találkozott korábban, és akkor ő elmondja a többieknek, hogy de bízhattok benne, ő jó fej, hanem is ezekkel a szavakkal, de a tetteivel, azzal, hogy odajön hozzánk, azzal, hogy beáll a játékba, ő azt üzeni a többieknek, hogy nincs veszély, jöhettek ti is. És akkor ők is elkezdenek ránk figyelni, meghallgatni, meg nem erőltetjük azt, hogy ő ezt csinálja. Ha ő ezt most nem akarja csinálni, akkor tök jó, ha csak megfigyeli, hogyha több dologból ki akar maradni, akkor igyekszük megtalálni neki azt a feladatot, amiben viszont jól érzi magát. Akkor fotózzál, vagy akkor segíts nekem, hozd a labdákat. És aztán utána már lehet, hogy nem csak a labdákat akarja hozni, hanem részt akar venni a játékban.
2: Tehát nagyon fontos a türelem, a megértés, igen, részletekről, abszolút, ha jól értem, vagy így, igen, tudom elképzelni.
3: Igen, igen, mindenképpen.
2: Ugye a táborok egyik fontos üzenete, hogy több van menned, mint gondolnád. Hogyan lehet elérni, hogy ez ne csak egy jól hangzó mondat legyen, mert tényleg egy jól hangzó mondat, de hogy valódi felismerésé váljon a gyerekek számára?
3: Szerintem nagyon sokat jelentenek a visszajelzések. Próbáljuk őket arra is biztatni, hogy egymásnak is adjanak visszajelzéseket, ezeket facilitáljuk, hogy hogyan adunk visszajelzést, próbálunk nagyon konkrét kérdéseket feltenni, hogy könnyebb legyen válaszolni, és mi is mindig adunk nekik visszajelzéseket, illetve igyekszünk nagyon jól belőni a kihívás szintjét. Ne legyen túl alacsony, ne érezze azt, hogy jó, ezt bárki meg tudja csinálni, miért akarod, hogy ezt csináljam, de azt se érezze, hogy úristen, én ezt nem tudom megcsinálni, mert teszel rám megint ilyen nagy súlyt. Valahol ott kell megtalálni, hogy elképzelhetőnek tartsa azt, hogy meg tudja csinálni, de ne legyen túl egyszerű. És minden nap igyekszünk visszajelzést adni nekik, sőt, arra is szoktuk időnként megkérni a velük érkező nevelőket, hogy ők is figyeljenek azokra a dolgokra, amiket másként csinálnak ezek a fiatalok, mint a mindennapjaikban. Igyekezzenek összegyűjteni csomó olyan pozitív dolgot, amit meg tudnak bennük erősíteni. Ez nekik is nagyon jó, ők is máshogy látják a fiatalokat, amikor nem a leckét kell megírni, ki kell takarítani a szobáját, össze kell pakolni, az nekik kell betartatni a szabályokat, ő itt csak gyönyörködhet abban, hogy mit tudnak ezek a fiatalok, neki is sokkal könnyebb, és sokkal könnyebb utána visszamenni azzal, hogy fú, láttam, hogy ti egyébként tudtok egymásnak segíteni.
2: És ez egy közös élmény is egyben.
3: Így van.
2: Ami nem csak a feladatokról szól. Ugye azt említetted, hogy ezekben a táborokban lehet hibázni. És ez, igen, egy nagyon fontos dolog, és hogy viszont a konfliktusokat sem söpritek, gondolom, a szőnyeg alá. Hogyan lehet a vitából, a kudarcból, vagy a rossz döntésekből olyan tapasztalat, amely nem rombolja, hanem éppen erősíti a gyerekek személyiségét?
3: Türelemmel, elfogadással, példamutatással, azzal, hogy nem büntetést szabunk irájuk, hanem leülünk és megbeszéljük restoratív technikákkal. Ő mit gondol, hogyan hozhatná ezt helyre? Segítünk, támogatjuk őket abban, hogy itt és most nem kell, hogy egyedül megold ezt a konfliktust, leülünk veletek, és közösen megpróbáljuk megbeszélni. Ha kell, akkor mediálunk, megpróbáljuk lefordítani azt, amit a másik mond, mert lehet, hogy te nem ér, te támadásnak véled, de ha én egy picit máshogy tudom mondani, vagy egyáltalán az én számból hangzik el, akkor már is lehet, hogy rájössz, hogy ja, nem bántani akart ezzel, és eljut hozzád az a gondolat, amit a másik akart mondani. Nekünk is vannak konfliktusaink, azt is látják, hogy mi ezt hogyan kezeljük, vagy inkább azt mondom, hogy nézeteltérés lehet a trénerek között is, és az is egy példa, hogy mi ezt hogyan tudjuk kezelni. Ha a nevelő egyedül van a gyerekekkel, akkor neki ezt nagyon nehéz megmutatni, hogy egy másik felnőttel mondjuk hogyan tud konfliktust kezelni. Mi elég sokan vagyunk itt az önkéntesekkel együtt a táborban, és ezért sokféle felnőtt-felnőtt-felnőtt gyerek interakciót is tudunk mutatni nekik.
2: És hát említetted, hogy előfordulhat, hogy valaki mondjuk nem akar bekapcsolódni egy feladatba vagy játékba, elutasító esetleg, és azt mondtad, hogy ilyenkor nem erőltetitek, hogy részt vegyen, hanem türelemmel megvárjátok, míg ő be akar kapcsolódni. Mi a helyzet akkor, vagy hogyan reagáltok akkor, hogyha egy feladat közben erős érzelmek törnek a felszínre? Mert ez a másik véglet.
3: Igen. Megpróbálunk olyan feladatokat vinni, ami az adott környezethez megfelelően mélyre megy, szóval nem megy túl mélyre, de ha túl mélyre ment, akkor ott megállunk, és megpróbáljuk megtartani ezeket az érzelmeket. Megpróbálunk abban is példát mutatni, hogy ér megélni ezeket az érzelmeket, ér szomorúnak lenni, ér nagyon boldognak lenni, ér sírni mások előtt. És nyilván, ha arra van szükség, akkor félre lehet vonulni, akár úgy is, hogy nem kell ezt az egész csoport előtt megélni, hanem csak néhány emberrel közösen megtartjuk addig, amíg sikerül visszatérnie a csapathoz.
2: Milyen változásokat láttok a gyerekeken akár már néhány nap alatt, mert itt néhány napotok van arra, hogy segítsetek, hogy hatást gyakoroljatok, hogy esetleg örömet okozzatok, vagy mosolyt csaljatok valakinek az arcára.
3: Néhány nap alatt szerintem azért nehéz látni a változást, sokkal inkább azt látjuk, ahogy kinyílnak felénk, és ahogy egyre nagyobb bizalommal vannak, és ezért egyre több mindent szeretnének megtenni velünk együtt.
2: Vagy sokkal esetleg egymáshoz jobban kapcsolódnak?
3: Az is előfordul, igen, hogy egymáshoz is, vagy akár a másik csoporthoz jobban kapcsolódnak. Találkoznak másokkal, akik hasonló helyzetből jönnek, de mégsem azok, akikkel minden nap együtt élnek. Nagyon szépen látszik a fejlődés akkor, hogyha több éven keresztül visszajönnek a fiatalok, és már rövidebb az az idő, amit arra kell szánnunk, hogy nyissanak felénk, és látjuk azt, hogy igen, ő már kicsi dolgokban tudja magáról, én ezt már tudom, azt már nem kell vele elhitetni, léphetünk tovább, mi az, amit még tudsz, hogyan tudsz még jobban kinyíni, hogyan tudsz a társaidhoz, a felnőtthöz úgy szólni, hogy ők meghallják azt, amit mondod, és ebben egyre ügyesebbek, ahogy évről évre visszatérnek.
2: És hát nagyon fontos az is, hogy mi az, ami elvárható, tehát itt egy néhány napos tábor, gondolom, nem tudja felülírni a korábban átélt élményeket, ugye, ahogy indultunk, viszont mi az a reális, elfogadható, hosszabb távon is meghatározó változás, amelyet így néhány nap alatt el lehet indítani?
3: Szerintem annak a megtapasztalása, hogy vannak még a világban biztonságos felnőttek, akikhez lehet kapcsolódni, és akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, ez egy hatalmas érték az ő kis lelkükben, az ő személyiségük fejlődésében. Az, hogy nem kell minden idegentől félni, nem kell minden felnőttől tartani, mert vannak olyanok, akikhez majd fog tudni kapcsolódni később, az egy nagyon nagy érték. Nagyon jól mondtad, 3 nap alatt nem tudjuk őket megváltoztatni, nem tudjuk kiiktatni a konfliktusokat. Ha fel tudjuk tölteni egy kicsit az ő raktáraikat, elfogadással, szeretettel, néhány olyan pillanattal, amire vissza tudnak emlékezni, akkor egy ideig nyugodtabbak tudnak lenni, nyugodtabban tudnak reagálni a konfliktusokra, amikor hazamennek. Van mire emlékezniük. Szeretünk nekik pozitív pletykát adni, azaz idézésen pletykálni róluk a hátuk mögött, ahogy ők is hallják, és csak jó dolgokat mondanak. Van, amikor ezt leírjuk, van, amikor csak elmondjuk, és ezekkel is úgy tudnak töltekezni, ami nem fog kitartani egy évig, de néhány hétig azért sokkal jobban lesznek ettől.
2: Ugye a program nem csak gyerekeket, hanem a gyermekotthonokban dolgozó nevelőket és szakembereket is támogatja. Miért nélkülözhetetlen, hogy velük is foglalkozzatok? Pár néhány szóban már beszéltünk erről.
3: Mi, ahogy már többször beszéltünk ma róla, 4 napig vagyunk velük évről évre, de a nevelők, akikkel vannak, ők minden nap velük vannak. És nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak azok a nevelők, és milyen eszközeik vannak. Szinte minden évben, mióta együttműködünk a Generali Alapítvánnyal, azóta van egy nevelőknek szóló 3 napos együttlét, ahol egyrészt együtt lehetnek ezek a nevelők, kimondhatják, hogy mi az, ami nehéz, egy kicsit letehetnek ezekből a terhekből egy kis időre. Látják azt, hogy máshol van-e megoldás azokra a kérdésekre, amik náluk a legégetőbbek, vagy máshol sincs, és akkor van valami hasonlóság, és igyekszünk nekik évről évre valami apró olyan dolgot a kezükbe adni, amit akkor is tudnak használni, ha 12 gyerekkel vannak egyedül.
2: És hát gondolom, közben saját magukra is kell figyelniük, miközben a gyerekek számára biztos pontot kell nyújtaniuk, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet.
3: Ez egy nagyon nehéz helyzet, és nagyon kevesen vannak ők ott a terepen, és ezért nagyon elfáradnak, meg nagyon nagy a kiégés veszélye, ezért tartjuk különösen fontosnak mi is, és a Generali is, hogy azt is megtámogassuk, hogy őnekik is legyen egy 3 napos töltődés, ahol úgy mennek el, hogy mennyire értékesek, mennyire fontos, amit csinálnak, hogy elismerve legyen az ő munkájuk, az ő lelkesedésük, és egy picit félre tudják tenni a mindennapok mókuskerekét, hogy egy kicsit tovább bírják azt a nagy terhet, ami rajtuk van.
2: Onnan indultunk, hogy a Generali Biztonságért Alapítvány több mint 10 éve dolgozik együtt az Élmény Akadémiával, emellett pedig saját közösségi programjaik megvalósításában is támogatja a gyerekotthonokat, és különböző rendezvényekre is meghívja a fiatalokat. Miért fontos, hogy ez ne egyszeri segítség, hanem hosszú távú többféle élményt és lehetőséget kínáló kapcsolat legyen?
3: Szerintem egy egyszeri segítség az egy egyszeri üstökös felvillant, nagyon szép volt, elment, adott egy jó élményt, egy pillanatnyi felszabadultságot, egy pillanatnyi örömöt, egy pillanatnyi boldogságot. és aztán vége.
2: Szóval ez kevés.
3: Ez nagyon kevés. Uh-huh. Ha viszont ez rendszeres, ha lehet arra számítani, hogy újabb és újabb dolgot lehet kipróbálni, ha lehet arra számítani, hogy minden évben visszatérhetünk a táborba, minden évben elmehetünk Budapestre korcsolyázni, minden évben különböző programokra elmehetünk együtt, az elteti is őket, mielőtt odaérnek, várják, hogy ez történjen, közben feltölti őket, utána az tart egy darabig, és aztán lehet a következőt várni. Ki is zökkenti őket a mindennapokból, nem kell csak otthon lenniük, hanem kapnak valami pluszt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ez rendszeressé tud válni a Generalinak köszönhetően.
2: Egy záró kérdésre maradt időnk. Ennyi év után mi jelenti számodra a legnagyobb visszaigazolás? Tehát van-e olyan pillanat, tekintet vagy mondat, amelyből pontosan tudod, hogy ezért érdemes csinálni?
3: Nagyon sok ilyen gondolat jött hirtelen az eszembe. Azok, akiket láttunk felnőni, és láttam azt, hogy honnan indul, és aztán jön vissza a csillogó szemekkel, és fölidéz valamit, hogy emlékszel, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor csukott szemmel segítettél végigvezetni az úton, és emlékszik rá, és fontos neki, vagy az a pillanat nagyon élesen él bennem, amikor kivittük őket kirándulni, előtte megtanítottuk őket tüzet rakni, megtanítottuk őket bivakot építeni, tájékozódni, és akkor a kezükbe adtuk a felelősséget, hogy ide kell eljutni, menjetek, tudtok mindent, és akkor egy fél óra sikertelenség után így elém állt az egyik srác, hogy de ti tudjátok, hova kell menni, mert nem mondjátok meg nekünk. És akkor mondtam neki, hogy azért, mert ti is meg tudjátok csinálni, és ott úgy egy ideig még így vitatkozott velem, és nagyon mérges volt. És amilyen büszke, csillogó szemekkel jött a végén, hogy megcsináltuk egyedül, senki nem segített nekünk, az például egy örökre szóló élmény nekem.
2: Akkor ezekért érdemes újra és újra csinálni, és akkor 6 tábor idén is.
3: Igen, 6 tábor idén is, amit a Generál Biztonságért Alapítvány finanszíroz, és az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület trénerei, önkéntesei és asszisztensei pedig viszik a szakmai részét.
2: Jó munkát kívánok ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Horváth Mónika az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület ügyvezető helyettese, egyben trénere volt ma az Egészségkód vendége, akivel a Generali Mosolyvadász programról, a trauma tudatos segítségnyújtásról, valamint arról beszélgettünk, hogy hogyan erősíthetik az élmények és a támogató közösség a gyerekotthonokban élő fiatalok önbizalmát és lelki biztonságát. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre, közben a Duna padása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyútelepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenékküszöb építéséhez összesen 145 000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forint.

0: Magyarországon. Az év első felében több mint 81 ezer nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Derült napos idő várható majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedd reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Tehát ez a sajátos pogácsa élő felvétele itt a Mastercard ESG Summiton 2026-ban. Egy nagyon eseménydús napon vagyunk túl, és az idei summitnak az volt az egyik fő szekciója, amit ugye Nyúl Zsuzsi vezetett a lokálban, a lokálteremben, hogy mi a helyzet ezzel az S betűvel, a social-lel. És amikor mi beszélgettünk korábban, akkor azt beszéltük meg, hogy próbáljuk már meg körbejárni egy kicsit, hogy mennyire jövőkész a humán tőke, az ember, a mi társadalmunk. Mert a legeslegelején, aki itt volt, akkor biztos hallotta, hogy én azzal kezdtem a konferenciát, hogy amikor felkészültünk erre a konferenciára, gondolkodtunk, hogy mik legyenek a témák. És a felkészülési időszakban nagyon sok bizonytalansági tényező volt, és azt is lehetett látni, hogy hát tényleg elég ramaty állapotban van a mentális egészsége a társadalomnak. És én arra gondoltam, hogy tök jó, hogy az energiaárakról beszélgettünk, és arról, hogy lehet fenntarthatóan döntéseket hozni egy cégnél. De vajon ilyen emberi erőforrással, ami rendelkezésre áll, lehet egyáltalán fenntarthatóan vagy hosszú távra tervezni?
2: Én azt hiszem, hogy abban elég nagy konszenzus van a pszichológusok és általában a társadalomtudósok között, hogy nem vagyunk felkészülve. Egyszerűen túl gyors és túl nagy változások értek minket. Ugye a rádió az nem egy ilyen képmutogatós műfaj, de hogyha lenne itt egy projektor, akkor mutatnám azt az ábrát, amit úgy hívnak, hogy a nagy felgyorsulás. És ez nem egy ábra valójában, hanem ezer. A nagy felgyorsulás az arról szól, hogy az emberiség több ezer éven keresztül nagyjából ugyanúgy élt. Kevesen voltunk, nagyon alacsony materiális szinten, nagyon helyben, nagyon lassú technológiai változásokkal, és akkor ugye van ez a hokibot ábra nevű történet, hogy az ipari forradalommal ezek ilyen lassan és lineárisan elkezdtek növekedni, és aztán amiről nem szoktunk beszélni, és ez a nagy felgyorsulás, hogy az elmúlt pár évtizedben viszont valami kvalitatíve és kvantitatíve más történik velünk, mint bármikor az emberiség történetében. Tehát mondjuk ez a messze 1 milliárd alatti emberiség, ez pár évtized alatt fölugrott 8,5 milliárdra, és fölfog 10,5 milliárdra. A GDP dettó, az olajfelhasználás, a vízfelhasználása, a városiasodás, a technológiai változások felgyorsulása. Tehát így vizuálisan lehet ábrázolni, hogy ami a mi generációinkkal történik, az valami tök más, mint ami az emberiséggel korábban, és mégis úgy teszünk, mint hogyha ez ugyanaz lenne. Tehát úgy beszélünk magunkról, mint hogyha az emberiség történetének egy sima folytatói lennénk, miközben valami teljesen más. Tehát ebből a kvantitatív ugrásból, ebből a kvalitatíve is valami egészen más jött le. És ugye azt azért el szokták mondani pszichológusok, hogy az emberi psziché, meg egyáltalán a társas kapcsolataink, azok nem követték le, nem is tudják lekövetni ezt olyan gyorsan. Az emberi tudás, az iskola, az iskolában oktatott tudás, a média által közvetített tudás, egyszerűen nem voltunk elég gyorsak, és ugye ez még fel fog gyorsulni, mert ugye a mesterséges intelligencia, most már a kvantumfizikáról beszélünk egyre többet, tehát hogy ez olyan gyorsulást hoz, ami még ehhez képest is egy léptékugrás. Nekem meggyőződésem az olvasmány élményeim meg számok alapján, hogy a válasz az, hogy nem tudjuk ezt feldolgozni, nem vagyunk egyáltalán jövőkészek.
1: Oké, de hogyha követjük ezt a gondolatmenetet, akkor ez nem túl sok jót mond a jövőre nézve. A GDP-t mondtad, de korábban is beszéltük többször, hogy ez egy ilyen kicsit elavult kezd lenni ez a mérőszám. Mindig mindent ehhez hasonlítunk, ez az első és mindenek fölött lévő. De hát ugye van egy olyan, hogy boldogságindex, vagy még vannak további mutatók, amiket elkezdtek szépen így mondogatni a GDP mellett.
2: Hát a GDP az egy mutató, én nem vagyok ilyen GDP fetisista, sem pro, sem kontra, mert ugye van a pro fetisizmus, ami azt mondja, hogy csak az fontos, és csak azt kell nézni, és a végén az, az egy dolog, ami számít, de szerintem van egy ilyen antifetisizmus is a GDP-ben, hogy azonnal be kéne tiltani, meg az felelős mindenért, meg nem tudom. Nem, a GDP az egy szám, egy Simon Kuznets nevű orosz-amerikai közgazdász kitalálta annak a mérésére egy adott évben mekkora a kibocsátása a gazdaságnak. Egy szám. Most akkor ez szerintem önmagában egy számra haragudni, az olyan, mint hogyha a gépeltérítésnél a repülőre haragudnék.
1: Hát nem azt mondom, hogy haragudni, csak tehát, hogy tényleg ez a fő mutató akkor. Ez lett a fő mutató, így terjedt el egészségedre.
2: Igen, de hogy az maga Simon Kuznets is rögtön figyelmeztetett, amikor megcsinálta ezt a mutatót, hogy ne használjátok ezt fejlettségi mutatónak, persze rögtön azt csináljuk, ami tilos, elkezdünk rögtön így beszélni róla, de hát a másik, amit mindig szoktam mondani, hogy ha elmész egy orvoshoz, egy orvos sem azt fogja, orvostól sem azt fogod kérni, hogy mondjon már egy számot a doktor úr, hogy nekem egy 1-től 100-ig milyen az egészségem, hanem hogy külön megnézeted a vérnyomásod, a szemed hánya, stb. Nagyon sok mutató. És ugyanez van, hogyha mondjuk értelmezni akarjuk magunk körül a világot, akkor soha nem fogunk egy mutatót. Én nem hiszek az ilyen Human Development Indexekbe, meg ilyenekbe, mert hogy ezek kulturálisan meghatározottak, nagyon sok minden nincs benne. Mire megalkotunk egy ilyet, és valami fajta konszenzusra jutna az emberiség, akkor bejön egy újabb dimenzió, lásd például AI, és azt gondolom, hogy nem, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok mutató alapján komplexen kéne, és szerintem itt van a kutya elásva, hogy nem nagyon szeretünk komplex értelmezéseket vinni, meg hogy ilyen, még egy dolgot bedobnék, ezek az ilyen kontingenciák. Hogy nagyon szeretünk ilyen lineáris történetekbe gondolkodni, miközben valójában nagyon sok bizonytalanság is van abban, amit alapján a világról kellene véleményt formálnunk. Nincsenek ilyen nagyon fix számaink, hanem nagyon sok minden ilyen véleményes. És hogy föl kell készülni arra is, tök evidens szerintem, hogy miről beszélünk, például a klímaváltozás az nem olyan, hogy így, nem tudom, Ürge Forzat Zéana meg fogja neked tudni mondani, hogy a következő 30 évben Magyarországon milyen, mik fognak tölni. És szerintem nagyon sokszor elvárják tőle, hogy mondja már meg, hogy, azért, hát hogy az éjjel sem
1: ilyen. De elég jó prognózisok vannak, hogy vannak? Nem lesz elég víz, hogy hol nem lesz elég
2: igen,
1: víz.
2: Igen, igen, de hogy ezek ilyen legyező ábrák nagyon sokszor, meg ilyen komplex rendszerek, ahol sose lehet tudni, hogy milyen visszahatások vannak. Tehát aki ilyen tudományelmélettel foglalkozik, az tudja, hogy vannak ilyen emergens jelenségek, tehát hogy sok mikrojelenségben hirtelen egyszer egy makró összeáll. Ugye ez olyan, mint hogy a vízből lesz például jég, és a jég az tök másképpen néz ki szerkezetében, meg másképp működik, mint a víz. Tehát, hogy az emergens jelenségek, ugye az én szakmámban, a közgazdaságtudományban ugye azt szoktuk mondani példának, hogyha te megtakarítasz, az tök jó, ha én megtakarítok, tök jó, ha a harmadik ember megtakarít, tök jó, de ha mindenki megtakarít, akkor összeomlik a gazdaság. Tehát ami igaz mikróban, az nem feltétlenül igaz makróban, és itt ez egy emergens jelenség. Tehát, hogy ezt a szintű komplexitást nagyon nehezen kezeli az emberi tudat, mert ő azt szereti, hogy és ahhoz van szoktatva, szerintem a 20. századi modernitás ahhoz is szoktatta, hogy ilyen lineáris történetek vannak, jól definiált, olyan, mint az érettségi matek példa, hogy itt van egy háromszög, A, B, C számolt ki, és csak egy megoldás van, és ha sok időd van kiszámolni, és egy biztos eredmény van. De a világ többsége az nem így működik, az életünk többsége, nincsenek elégséges információk, nem teljesen random, de nem is determinisztikus, többfajta kontingenciát kell észben tartani, néha ezeket újra kell súlyozni, lehet, hogy mégse arra megy, amerre én gondoltam, de akkor a B variáció most megerősödött, a C variáció gyengül, és ez a típusú gondolkodás, én azt hiszem, hogy iskolában nem ezt tanítják, nem szoktatják hozzá az embereket, pedig szerintem ez kéne ahhoz, hogy ezt a típusú bizonytalan világot navigálni tudják, hogy ezek az ilyen kontingenciákban valószínűség, a valószínűség számítás, a statisztika szerintem írtózatosan hasznos a mai világba való navigálásra, hogy nem determinisztikus a világunk,
3: De hogyha elveszíti az ember a kontrollt, mert úristen nem determinisztikus, akkor totál randomnak érzi, de nem is random, hanem valahol a kettő között sztohasztikus, de ott meg a statisztika kéne, de az meg nincs meg szerint.
1: Most nagyon sok mindenre szeretnék reagálni, és a felét elfelejtettem, miközben nézem a kérdéseket is, amik érkeznek a mentin. Jó, hogy az oktatás beosztott, mert erre akartam kérdezni, de akkor gyorsan reagáljunk az egyik kérdésre. Lehet-e hosszú távon fenntartható egy olyan gazdaság, amely gyorsabban változik, mint ahogy a közösségeink képesek alkalmazkodni? Ugye nagyjából ezt erről beszéltünk, de hogy ez a hosszú távon fenntarthatóság, ez nagyon érdekes, és mit jelent az alkalmazkodás? Ez is nagyon érdekes. Itt köze van az oktatáshoz, és köze van ahhoz, hogy tudunk-e például a Keleti Artúr által felvetett problémákra reagálni.
3: Én nem nagyon hiszek ebben az alkalmazkodásban, de nagyon sokszor azt érzem, hogy az alkalmazkodás ez messze-messze túl van becsülve. Tehát például van ez az alkalmazkodás mozgalom is. Én például Stumpfbíró Andrással is nagy vitában vagyok e tekintetben, hogy Balázsral, bocsánat, az egy másik az András, hogy ők azt gondolják, hogy itt már annyira elveszett a történet, hogy már igazából megállítani nem lehet, akkor majd alkalmazkodni kell. De hogy mi a búbánathoz alkalmazkodsz? Tehát, hogy egyrészt nem tudod kiszámítani, nem tudod előrejelezni, másrészt meg amikor eljön, és akkor még egy dimenziót bedobnék itt, ez az ilyen, az ember társas lény. Tehát, hogy elképesztően alábecsüljük azt, hogy mennyire függésben vagyunk az összes többi embertől. Azt a típusú ilyen önellátást, hogy akkor én kiiratkozom a társadalomból és közösségben csinálok, szerintem itt iszonyatosan alábecsülik azt, hogy mennyire függésben vagy a villamos hálózattól, a vízhálózattól, a mobil rendszertől, az internettől, vagy egész egyszerűen csak a közbiztonságtól, vagy a pénzrendszertől. Tehát, hogyha nincs pénzrendszered, ha nincs közbiztonság, akkor ezek a típusú, mi majd csinálunk ott egy kis közösséget és alkalmazkodunk, ezek szerintem illúziók, amelyeket emberek megint csak azért kergetnek, mert ebben valami fajta biztonságot vélnek felfedezni, de hogy egyszerűen ezen már nagyon régen túl vagyunk, szerintem az emberiség már jó ideje olyan társadalmakban él, ahol a társadalom többi részétől függsz, és nem tudsz kis közösségeket létrehozni. Volt egy korábbi podcast adásom, a Krishna tudatú hívőknek van ott Somogy megyében egy ilyen nagyobb területük, ahol ezt 90-es évek óta próbálják, és ők tök őszinten elmondták, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy valami fajta fenntartható közösséget, de tök őszintén nem csinálnak úgy, mint hogyha ez sikerült volna nekik. Elmondják, hogy ebben meg ebben igen, de hogy döbbenetesen függnek a külvilágtól, nem csak klímában, de hát mondjuk, nem tudom, magvakban, vízvezetékrendszerben, semmilyen. Tehát ezek illúziók szerintem, ezek az alkalmazkodós sztorik.
1: Azt hiszem, a szó, amit kerestél, az az adaptáció, tehát ez a mély adaptáció.
3: Az.
1: Hogy ez a kettő, ez ugyanaz lenne? Tehát alkalmazkodni, reagálni, proaktívan reagálni, megérteni, hogy mit jelent az, hogy folyamatosan változó környezetben kell túlélni, az nem biztos, hogy ugyanaz, mint az, hogy totálisan ilyen zen állapotában elfogadni.
3: Hát én csak azért hoztam példának ezt a mély adaptációt, és abban igazad van, hogy azért ez egy ilyen extrém példa, de hogy kicsiben szerintem akkor is, hogyha csak adaptálódsz, akkor valamelyben kicsiben ezt csinálod. Tehát én még mindig hiszek abban, hogy még tudjuk formálni a világunkat, és hogyha az adaptációra rendezkedsz be, akkor feladtad a formálásnak az esélyét is, és én szerintem adaptációval itt már nem nagyon tudunk jól kijönni ebből a történetből, én ebben sokkal kevésbé hiszek. Tudom, hogy a formálás tűnik a nagyobbnak és az adaptáció a kisebb ambíciónak, de szerintem ez fordítva van. De szerintem az adaptáció az tévhit, még kicsiben is, még akkor is, hogyha nem mély, de hanem szerintem még mindig nagyobb esélye van a formálásnak.
1: Hogyan tudjuk akkor jövőkészé formálni a társadalmat? Mert így ebben nagyon nehéz, tehát azt mondod, rendben van, azt mondod, hogy nagyon nehéz így alkalmazkodni, nem vagyunk rá képesek, és és hát ilyen gyakorlatilag meg kéne, hogy mondják nekünk, hogy mit csinálunk. De hát akkor ez a szabályozás feladata lenne, ami meg az látszik, hogy az meg azért nem működik, ugye, mert akkor meg azt mondjuk, hogy olyanok leszünk, mint az Európai Unió, meg az autóipar, meg az AI Act, meg a GDPR, hogy egyszerűen megfojtjuk a vállalkozásokat.
3: Én azt hiszem, hogy alábecsüljük a közösségi fellépésnek a potenciáját. Tehát, hogy most tényleg nem akarok politizálni, de hogy szerintem így a 2026 Magyarországán szerintem, ha valamit azért megtanultak az emberek, az pontosan az, hogy igenis a közösségi fellépés tudja megváltoztatni a világot. És mindenfajta ilyen egyéni vagy kisközösségi alkalmazkodás, az hamis. És csak egy dolog tud működni, hogyha az én aktivitásom az nem arra irányul, hogy egy alapvetően működésképtelen nagy rendszeren belül én megtaláljam a magam kis vackait, ahol én úgy elleszek, hanem hogy ugyanaz az aktivitás az arra irányuljon, hogy a nagy társadalmi rendszereket változtasd meg. Tehát, hogy ne az csináld már, hogy a gyerekeidet kiviszed egy iskolába, egy jó iskolába, mert rossz az iskolarendszer, és azt hiszed, hogy azzal megmentetted őket, hogy ők egy jó iskolába járnak, miközben egyébként a társadalom többi része körülötte ignoráns, tudatlan, agresszív marad. Attól nem lesz jobb a gyerekeidnek. Hanem igenis ugyanazt az erőfeszítést, meg ugyanazt a pénzt rakd bele abba, hogy az egész iskolarendszert változtasd meg. És tudom, hogy ez tűnik elsőre ambiciózusabbnak, de valójában az igazi megoldás. Ez az ilyen, majd megoldjuk okosba, ez sosem az igazi megoldás szerintem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kapitány Fövény Máté vagyok, hallgassátok a Rádiókafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Tehát ez a sajátos pogácsa élő felvétele itt a Mastercard ESG Summiton 2026-ban. Jött egy olyan kérdés, ami szerintem ide tartozik, és erre jó reflektálni. Jövő énünktől kéne tanulni, legyünk kedvesebbek, takarékoskodjunk és mozogjunk többet. Akkor én leszek itt az ördög ügyvédje, hogy de hát ez nehéz, meg olyan, nem olyannyira jó. Tehát, hogy legyünk kedvesebbek, kezdjük ezzel, hogy kimész Budapesten, vagy hát mondjuk majdnem azt mondom, hogy a világ nagyvárosai közül sokban, és akkor legyél kedves azokkal az emberekkel, akik ott lögdösődnek a villamoson, vagy bevágnak eléd az autóval. Ez nehéz dolog. Tehát nehéz dolog. Ugye takarékoskodni, mozogni megint csak nehéz dolog. Ez egy ilyen, rá kell magad erőszakolni, hiszen szeretünk költeni, szeretünk lustálkodni, hát ilyenek vagyunk emberek.
2: Igen, de szerintem ezeknek is vannak ilyen telítődési pontjai. Tehát szerintem például Magyarországon olyan szintű gyűlölet volt már az elmúlt években, hogy én most érzek egy visszapattanást. Hát azt érzem, hogy az emberek megérezték azt, hogy túltoltuk ezt a gyűlölködést, és most valahogy egy ilyen, lehet, hogy én naív vagyok, vagy rosszul érzékelem, de minthogyha itt most kedvesebbek lennének hirtelen az emberek egymással, mert megérezték azt, hogy egy ilyen felszabadulást, hogy így nem vagyunk nyomás alatt, nem gyártják a gyűlöletet, akkor miért ne lehetnénk mi is kedvesebbek. És ugyanez van szerintem fogyasztásban is. Tehát, hogy ha már elmentél azzal a fapadossal Barcelonában, meg már letudtad az összes ilyen felugrós, kacsacsőrű fényképedet, és már kiposztoltad a Facebookra, hogy ez is le van tudva, akkor meg egyébként meg már egy ponton túl nem ez a vágyad, hogy akkor még kipipálj, még egy ilyen hétvégi városlátogatást. Tehát szerintem ebben is lehet telítődni, és szerintem van ilyen, hogy az emberek, én ezt tök értem, hogyha valaki még nem volt külföldön, akkor ezeket ő is szeretné megtapasztalni, de szerintem ebben is van ilyen, hogy másfajta nyaralásra vágysz, hirtelen az időt kezded el értékelni, az, hogy kialudhatod magad, hogy otthon lehetsz, és nem feltétlenül az ilyen nagy ökológiai lábnyommal bíró nyaralásokat.
1: Jó, itt mondtál mondjuk egy olyan dolgot, ami érdekes, és amivel kezdtem is, hogy a társadalom vajon lelkileg képes-e arra, hogy tovább menjen, és még mindig a reményt lássa, mert nagyon sok negatív dolog jön. Persze, itt van egy olyan típusú érzet, amiről beszéltél Magyarországon, de közben ugye, ahogy mondtuk is, elhangzott több beszélgetésben itt, azért van nagyon sok olyan dolog, ami ezen a hosszú listán csak a legfőső. Hogy oké, ez ki van pipálva itt lokális szinten, de itt van Amerika, itt van a Hormuzi szoros, itt van egy csomó olyan probléma, amivel, és akkor ez csak a geopolitika.
2: Ez igaz, de hogyha meg ugye más típusú híreket nézel, akkor meg olyan hírek is jönnek azért, hogy mondjuk egy csomó olyan technológiát kitaláltunk itt az elmúlt pár évben, amivel áttörést tudtunk elérni például a fenntarthatóság tekintetében. Tehát amikor azt olvasom, hogy Portugáliában, Németországban, de egyébként Magyarországon is mondjuk a nyaranta szolárból állítjuk elő az villamos áramnak a nagyobbik részét, többet, mint atommal. Akkor azt olvasom, hogy a kínaiaknál megoldották azt, hogy 2000 kilométerre elvigyenek áramot. Egy csomó ilyen van, és nem akarom leegyszerűsíteni ezt egy technológiai kérdésre, mert nyilván nagy rész a társadalom szervezési kérdés, de hogy vannak azért ilyen, tehát olyan dolgok történnek meg, amiről 20 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen akkor egy másik példát mondok, én 20-25 évvel ezelőtt emlékszem rá, hogy az egész ilyen zöld tudatosság az egy nagyon-nagyon szűk társadalmi csoportnak, a zöldeknek volt a happy-e, és mindenki más azt gondolta, hogy ez egy periférikus érdeklődés. És ma már minden mutató, mindenhol, Európában, Kínában, talán az Egyesült Államokban nem, meg a Közel-Keleten nem, de azért a többi nagy blokkban azt mutatja, hogy az emberek messze-messze többsége ezeket a dolgokat ismeri, keresi, olvassa, ha teheti, megcsinálja, és ez ilyen 70-80%-os számok. Tehát, hogy az emberek rá vannak állva, hogy ezeket ők adaptálnák, hogyha tehetik, ami elérhető, megfizethető, azt elkezdik használni. Én ezt nem mertem volna 20 évvel ezelőtt remélni, hogy ez ilyen gyorsan és ilyen arányban történik. Tehát, hogy az kicsit az volt bennünk, hogy annyira rá voltunk állva egy ilyen régebbi technológiai, meg társadalomszervezés, hogy az emberek megunják az autókat, hogy nem akarnak még több autót a városokba. Ez is egy telítődés. Tehát szerintem nagyon sok mindenben elérkeztünk oda. Még mindig vannak emberek persze, akik autókat akarnak, de azért a nagy többség már kevesebb autót akar.
1: De akkor az ez ellenható folyamatok nem lesznek erősebbek? Tehát ennek is van egy telítődése, és akkor mondjuk azt, hogy a klímaszorongás most már túlzásban van véve, ne beszéljünk erről. Most észrevettek ugye generációkutatók egy ilyen trendet a fiataloknál, hogy elkezdték ezeket kerülni, ezeket a témákat.
2: De nem azért kerülik, mert lebénultak, hanem én azt veszem észre, hogy azért kerülik, mert a lebénulást kerülik. Tehát, hogy nem akarja már még egyszer azt az előadást meghallgatni, hogy ez az egész miért szar. És hogy ő, hanem azt szeretné már, hogy olyanról beszéljenek neki, hogy mit lehet csinálni. Tehát ő már azt keresi, hogy ő merre indulhat el. Én is egyébként, tehát én sem szeretnék még egy előadást arról meghallgatni, hogy ez és ez miért nem működik. Mert hogy annak tényleg semmi értelme, hazamegyek azzal, hogy ezt, hanem konkrétan már azt szeretném, hogy hogyan fogjuk ezt és ezt és ezt megcsinálni. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretném már tudni, hogy a Rákóczi úton mikor lesz már végre olyan élhető közeg, ahol az emberek sétálhatnak, ahol az autók forgalma szűkítve lesz, ahol a boltok megint kinyitnak, stb. És nem szeretnék még több ilyen, nem tudom, olyan dolgot, ami arról szól, hogy jaj, hát úgysem, meg nem tudom. És szerintem ez van a 20 évesekben, hogy a tekintetben fogyott el a türelmük, hogy azt látták, hogy így csak dumálunk üresen arról, hogy ez így nem jó, és nem, ők megoldásokat szeretnének.
1: Hát ha már itt tartunk, akkor a másik oldalt is meg kell érteni, akik ugye azt látják az új munkavállalókban, az új generációkban, hogy, és erről nagyon sok mém van, biztos láttál te is ilyet a Facebookon, meg számtalan helyen, hogy úgy dolgoznak, hogy egy rossz szó és azonnal ott hagy csapott papot.
2: És én iszonyú büszke vagyok ezekre az emberekre. Tehát, hogy én nagyon-nagyon, amikor a hópehheknek nevezik meg, nem tudom, nekem mindig így megdobog a szívem, hogy végre van egy generáció, aki azt mondja, hogy mi ezt nem fogadjuk el. Tehát, hogy minden korábbi generáció egyszerűen olyan megélhetési kényszerben volt, őket is bántották, ők is úgy mentek haza, hogy otthon sírtak, rosszul érezték magukat, reggel úgy keltek fel, hogy gyűlölték a munkahelyüket, csak nem merték, mert féltették az állásukat, a megélhetésüket. És hogy végre van egy olyan generáció, aki megengedheti magának, meg is teszi, válogat, visszajelez. Én annyira büszke vagyok erre, hogy nem fogadják el azt, hogy a munkahely az egy elnyomó hely, hol el kell fogad azt, amit egyébként senki mástól. Tehát tőlem miért nem fogadod el, hogy én itt gyalázlak, meg én tőled? Nyilván akkor a munkahelyünkön sem kell elfogadni, hogy a főnök az egy ilyen terrorista, aki megaláz, aki megszígyenít, aki túlterhel. Nem, ők olyan munkahelyet akarnak, ahol egyébként emberi létre alkalmas munkaközösség van. Tök jó.
1: Ezt is írja valaki éppen a mentin, hogy kész megoldások pedig nincsenek, közösen kell megoldani. Az ég generáció határhúzása meg kezd átragadni mindenkire. Lásd well-being programok. De hát ezt is láttuk.
2: Milyen programok?
1: Well-being programok, ja. Ugye? De hát ugye ennek is van egy ilyen szép íve, tehát azért van egy visszarendeződés. Hát emlékszem, amikor elindult ez, hogy a munkahely az változzon meg, és akkor lebontották a falakat, az ilyen inkubátorszerű irodákat, és akkor jöttek a babzsákok, a csocsóasztalok, az irodai sör csapoló berendezés. Voltam egy New York-i nagy cégnek az irodájában, ahol folyamatosan hozták a friss gyümölcsöket, cégeket, és külön ilyen több millió forintos ilyen barista pult volt, ahol a saját pörkölésű organikus kávét lehetett lefőzni, és így egy ideig ott ültem, így néztem ezt az egészet, és azon gondolkodtam, hogy jó, de mikor dolgoznak ezekbe? Tök jó itt lenni, de mikor dolgoznak?
2: De tudod, mire való ez az egész? Ez két dologra való. Egyrészt PR, tehát, hogy nagyon jól mutatnak a fotón, és el tudja mondani a cég. Ezeknek a csocsóasztaloknak a 90%-át senki nem használja soha. Másik dolog, amire jó, hogy bent tartsd a munkavállalót. Tehát, hogy azért adsz ott neki kaját, meg
1: ez
2: azért van ott...
1: Persze!
2: Tehát, hogy amikor életemben először megkaptam a munkahelyemtől, az egyetemtől kaptam egy laptopot, és így iszonyú örültem, hogy milyen jó fejek adtak nekem egy laptopot. És akkor az egyik ilyen nálam idősebb kollega megkérdezte, hogy biztos vagy benne, hogy ez nem azért kaptad, hogy este adjanak neked ilyen kvázi házi feladatot, hogy mindenki ismeri ezt a történetet, hogy hát most nagyon fontos megcsinálni, mert deadline-unk van, és ennek holnapra meg kell lennie, de sajnos ezt csak munkaidőn kívül lehet megcsinálni, de iszonyú fontos lenne, hogy holnapra csináld meg azt az anyagot, vagy azt a prezentációt. És akkor esett le, hogy de hát persze, azért adták, hogy otthon is tudjanak dolgoztatni. És azért rakja oda a kaját, hogy ne menj ki szünetre, és azért van ott ez az egész, hogy igazából minél tovább bennmaradj, minél később menj haza. Ezek csapdák, de hogy ezek a 20 évesek nem hülyék, tehát hogy ők nem erre vágynak, hogy ott nem tudom, bariszta, és sose értettem, hogy a kávéra miért kell levelet rakni ilyen tejhabból, tehát hogyha valami a világ legfölöslegesebb tevékenysége, nem, én szeretnék egy kávét, és nem szeretnék rajta szívecskét, meg levelecskét.
1: De van,
2: meg...
1: aki szeretne, mondjuk.
2: Hát akkor az kérjen külön, de hogy nekem ilyen nem kell rá, én, és iszonyú idő megy el vele, Mühlmeier hülyeség az egész, nem ilyenekre vágynak az emberek. Arra vágynak, hogy a főnöke emberi hangon beszéljen vele. Hogy értelmes projektet kapjon, aminek ő is látja az értelmét, tudja, hogy ő miért csinálja azt, ne egy fogaskerék legyen egy értelmetlen rendszerbe, de valódi mély dolgokra vágynak, nem ezekre az ilyen szimbolikus ökörségekre.
1: Jó, akkor gyorsan még egyet. A társadalom nem tesz semmit, az egyén az, aki bármit is tesz. A kérdés akkor az, hogy az egyén képes-e bármire, és mit kell tenni ahhoz, hogy képes legyen az egyén változni?
2: De szerintem az egyén társadalom megkülönböztetés az mesterséges. Tehát, hogy az egyén, ez a nyugati kultúrának egy ilyen alapproblémája, keleten ezt sokkal világosabban látják, hogy az egyén az a társadalomban van, és minden, amit csinálunk, az onnan jön a tudásunk, minden, amit csinálunk, az hatással van. Tehát ez az ilyen merev elkülönítése az egyénnek és a közösségnek, ez egy ilyen nyugati rémálom, amitől minél hamarabb, minél gyorsabban meg kéne szabadulni, mert minden csak társadalmilag értelmezhető, és ezért a rendszereinktől függünk, és a rendszereinket is csak együtt tudjuk megváltoztatni, de ezek az ilyen egyéni ízek, ezek illúziók szerintem. Valójában amikor így egyéni dolgokban gondolkozol, az esetek többségében az patológikus.
1: Mi lenne az a legutolsó akkor, hogy az a fajta mutató, ami alapján azt mondanád, hogy jól lehet mérni azt, hogy merre megyünk, akkor egy ilyen mixtúrája ennek az egésznek? Kell bele egy kis GDP, kell bele, a koktélpartira gondolok már ezért, tehát hogy kell bele egy kis GDP, kell bele egy kis HDI, kell bele egy kis happiness index, és akkor jó lesz?
2: Persze, tehát hogy én nem tudnék, hogy találkozunk az utcán, akkor nem azt kérdezem meg tőled, hogy mondj egy számot, Kántor Bandi, hogy most hányos az életed. Ilyet nem kérdezünk egymástól.
1: Hát nem kérdezed, de egyébként errefele megyünk, jó, minden applikációban ez van.
2: Vezessük be, minden héten meg fogom kérdezni tőled, hogy most hányos vagy, és majd mondasz egy számot, és akkor semmit nem fogok tudni rólad, mert most akkor nem tudom, hogy ezzel most azzal értetted, hogy most az egészséget hogy van, az anyagi helyzetet hogy van, a párkapcsolatot hogy van, az intellektuális érdeklődésed hogy van, annyi minden lehet, szóval nincs értelme annak, hogy ilyeneket kérdezgessünk, ilyen leegyszerűsítés. Nyilvánvalóan azért úgy szoktunk beszélgetni, hogy ezeket mind külön-külön megnézzük, és akkor ebbe a dimenzióba ugyanígy a társadalmi történéseket is. Tehát milyen a politikai helyzet, milyen a klímahelyzet, hatással van emelál rád a mesterséges intelligencia. Ezek mind-mind olyan komplexitású dolgok, amelyekről külön-külön beszélni kell, külön-külön mutatókkal. Nem tudjuk megsporolni a komplexitást.
1: Hát vagy az van, amint az Egyesült Államokban, vagy az angolszász kultúrákban, hogy a hogy vagy kérdésre az a válasz, hogy vagy, igen. És senki nem mond igen. semmit, igen. és akkor igen. ezzel le van tudva.
2: És ezt azért csináljuk, mert valójában nem vesszük a fáradtságot, hogy belemenjünk a komplexitásban, mert pontosan tudja az ember, hogy ha munka van, akkor nincs időnk valójában megválaszolni ezt a kérdést, mert egy harmadik világban akkor tényleg elkezdik mondani, hogy nem tudom, hát ez van a Magyarországon, meg ugye az van, hogy akkor elkezdünk panaszkodni, tehát ugye azért nem szeretjük, mert akkor mindenki elkezdi sorolni, hogy hát csúzom van, meg ezen fáj, meg azon fáj, meg nem tudom milyen. Néha lehet látni ilyet a buszon, hogy így nyugdíjasok találkoznak, és akkor ilyen listázzák a betegségeiket, az se jó nyilván, meg a problémáikat, de hogy nem ezt kell csinálni, hanem nyilván meg nem tudsz mindenkivel, tehát hogy erre is vannak ilyen számok, hogy nem tudom, 7 emberre tudsz egyszerre odafigyelni, meg van valami szám, nem emlékszem, hogy pár száz emberre tudod követni egyáltalán az életét, még egyébként Facebookon is csak pár száz emberre tudod.
1: Hát ez a Harari féle, azt hiszem 150 volt,
2: nem emlékszem,
1: valami ilyesmi,
2: hogy mennyi, igen. De hogy van egy ilyen felső limitje, hogy hány embernek tudod érdemben követni. Tehát, hogy nincs is értelme annak, de viszont ugye ott viszont kell, tehát, hogy ez meg nagyon fontos lenne, hogy... És akkor ugye a fölött van a társadalom, tehát amiről mi beszélünk, az meg e fölött a szám fölött van, mert ott igazából meg arról beszélünk, hogy mik azok a folyamatok, amelyek a társadalmat, mert ugye ez az egyén, a család, a közösség és a társadalom különböző szintjei.
1: Hát megint az történt, mint mindig, hogy még sokat tudnánk beszélgetni, viszont lejárt, a műsoridőnk járt le, és azt gondolom, hogy nagyjából kiveséztük azt, amit megbeszéltünk korábban, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, jövő héten meg fogom kérdezni, hogy hányos vagy.
1: Jó, én erre tudok egy mémmel válaszolni, csak az nem ide illik, de ezt majd akkor elmondom privát a koktélparti alatt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És hát igazából ezzel véget is ért a hivatalos része a Mastercard DSG Summitnak az idei kiadásának. Nagyon remélem, hogy akik itt maradtak és meghallgatták ezt a beszélgetést, még maradtok tovább, és beszélgettünk kötetlenül is. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a szponzoroknak, hogy lehetővé tették ezt az eseményt, a látogatóknak, hogy eljöttetek, és hát remélem, hogy jövőre egy hasonlóan tartalmas konferenciával tudjuk folytatni ezt a sort. Köszönjük szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádiókafé gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Havi 160 ezer forintot is kaphatnak a tartalékos diákok. Épül a fenéküszöb Paksnál.
4: Felborult egy lengyel busz az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turistabusz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás

0: számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Derült napos idő várható majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okosóra, okosutas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okosutas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okosutas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F-Szabó Emese.
2: És Ács Gábor.
1: És az egyik fő témánk az, hogy nagy nehezen összejött egy változtatási javaslat EU-s szinten az utasvédelmi szabályokkal kapcsolatosan. Még nem 100%, de hát már a két fő döntéshozó szerv egyetértett a fő politikai fórumokon átment, de még lehetnek benne módosulások, de ahhoz képest, hogy évek óta rágcsálják, akkor most valami kisült belőle, hogy ez most kinek jó, meg milyen fontosabb változtatások lépnek életbe, ezeket átveszük, mert valahogy a sajtóba pont a lényeg, mintha elveszett volna, és egyrészt nem sokan foglalkoztak vele, másrészt vannak olyan részlet apróságok, amik tényleg jók lehetnek az utasnak, és hát ebből kifejezően, és vannak olyanok, amik már változtatásra kényszerítettek légitársaságot. Azon gondolkodtam, hogy egyes szám, igen, egyel, most egyet, nincs, igen. Még mindig csak egy
2: azt van. Azt egyébként tudod, itt sérob, nem tesztellek, csak hogy mi ami
1: tudok,
2: még, ja, jó van akkor. Tehát, hogy még milyen döntéshozási fázis van hátra.
1: Na, itt vesztettem el a fonalat, hogy akkor ezt még most kinek és hogyan kell jóvá hagyni.
2: Meg pont, kik voltak meg eddig?
1: Igen, a profi újságíró, hogy egy pici bizonytalanságot érez a
2: rögtön
1: tény, a
2: tényközlésben, akkor rögtön, igen.
1: És igen.
2: De hát én kedves próbáltam lenni az elején.
1: Igen, hogy... a bizottság és a parlament ezt így megbeszélte, de hogy még ez pontosan, hogy itt tényleg elvesztettem a fonalat, de hogy nagyjából ez szokott lenni, hogyha már ilyen szinten egyességre jutnak. Érdemes majd kicsit átfutni, hogy oda, hogy megyünk tovább. No, kezdjük is ezzel, viszont haragozzunk, hogy mi lesz a műsor második felében. Kérdést is kaptunk, meg egyébként logikusan fölmerül, amikor az ember a 40 fokba éppen olvadozik, hogy mi lenne, elhúznánk valahova éjszakra, ahol mondjuk éppen jó idő van, és még nagyon jó hely is, még nagyon szép is. Menjünk, mit tudom én, Norvégiába. Nézzük meg a fjordokat. Tehát az olyan brutálisan drága. Megoldható az, hogy mondjuk még ebben a hónapban, vagy most valamikor nyáron elugorjunk oda, hogy minél hamarabb jó, mert most van a napforduló, most van nagyon sokáig világos.
2: Most van
1: nyilván,
2: 40 fok.
1: Ott nem?
2: Itt, tehát hogy most
1: itt. Itt most van 40 fok. Na most nincs kizáró, hogy ott is 40 fok lesz. Egy előre kiszámítatlan, most előre látunk másfél hétre, hogy igazából ezek a nagy időjárási helyzetek hogyan módosulnak. Tavaly ugye Finnországban augusztus második felében volt két hétig 30 Finnországban. Hát ha még csak délen lett volna, de mondjuk Lapföldön, tehát bőven a sarkörön túli területeken Finnországban is és Norvégiában is akkor jött be a 30 fok. Most egyelőre...
2: Emlékszel Izlandon valahol ott a északi részen mentünk el egy ilyen strand mellett, és akkor ott valami guide mondta, hogy ez itt a beach, uh-huh. És hát így nagyjából így fókákat gondoltál így oda arra a beachre, és mondták, hogy de volt, amikor olyan rohadt meleg volt, hogy tényleg kijöttek és fürödtek ott,
1: igen,
2: a tengeren.
1: Hát a Lofoten-szigeteken is van ilyen, ugye még az útikönyvünkben úgy szerepel, hogy olyan szép ez a beach, ez a strand, ez a partszakasz, hát egy gond van vele, hogy itt azért nem olyan alkalmas sose az idő a fürdésre. Hát most már azért voltak olyan napok, amikor abszolút teltházal működött, és oké, hogy a tenger azért nem melegszik be nagyon, de hogy szinte mediterrán hangulat.
2: Hát már ezért mondjuk a Némó még nem költözik
1: túl,
2: át
1: oda. Persze. Szóval, hogy Norvégiában milyen tippjeink vannak, hát egy nagyon érdekes van egyébként, mert hogy furcsán működnek a repjegyárak is, és van, amire azt gondolnánk, hogy borzasztó drága lehet, de mégsem, ez mondjuk az autóbérlés, és egyik irányban Norvégiába július eleje az olcsó, a másikba meg éppen a július második fele egy másik útvonalon, ezeket akkor összefoglaljuk majd a műsor második felében, de akkor jöjjenek a törvénybeli vagy szabályozásbeli változások. Mi is ez az Európai Uniós légiutasok jogait védő csomag? Ez 2000, mióta? 2004-es talán, ugye az eredeti? 2004 óta életben van, amiről legtöbben ismerik, hogy ha késik a gépem, akkor kapok egy kis pénzt.
2: Ugye a késés, a csomagszabályok és a harmadik volt, még ide tartozott a jegyárfeltüntetés transzparenciája, nem?
1: Nagyjából de korábban is volt.
2: De hogy ez a három problémakör, amivel itt foglalkoztak.
1: Amivel most foglalkoztak, igen. Csak azért megyek vissza az elejére, hogy honnan indultunk, és tényleg hosszú-hosszú évek óta foglalkoztak vele, rengeteg hír volt arról, hogy mi a terv. Ezeket is elmondjuk, és hogy hova jutottunk ebből, milyen kompromisszum született jó uniós módon. Szóval, amiről legtöbben ismerik, hogy pénzbeli kártérítés jár, ez a 250-400-600 euró, hogyha késik a géped 3 óra fölött, hogyha törlik a járatodat, illetve hogyha megtagadott beszállásba szaladsz bele, tehát hogyha túlfoglalták a gépet, és akkor a reptéren azt mondják, hogy bocs, te már nem szállhatsz föl. Zárójeles megjegyzés, hogy ezt a vizer próbálja kezelgetni, és miután sokan találkozhatunk azzal, hogy becsekkoláskor megkérdezi a rendszer, hogy ha te járnál így, akkor mit szólnál hozzá, hogy lemondanál le az utazásról, és hogy feszegetik a határokat, és kérdezgetik. Még volt olyan kérdés is, ami egyértelműen arra utal, hogy én szívesen utaznék az esti járattal, akár anélkül, hogy azért a kompenzációt megkapjam. Úgyhogy szerintem erre nagyon odafigyelve kell erre a kérdésre válaszolni, mert ha ott el van rejtve, hogy erről lemondanék a kompenzációról, akkor azt nem szabad elfogadni, mert hogy ez mindenképpen jár. Egyszer vagy kétszer elfogadtam, amikor nem annyira fontos volt, hogy mindenképpen hazajöjjek, hogy átraknak a másnap reggeli járatra, meg adnak szállást.
2: Azt nem raktak el.
1: Meg 250 zsebbe, mondom, akkor lássuk meg, hogy mi történik, de volt hely, de van ismerős, aki így járt. Egyébként már a becsekkoláskor látszik, mert nem igazi beszállókártyát ad, hanem egy ilyet, hogy gyere a kapuhoz, és majd meglátjuk, hogy fölférsz-e. Tehát nekik már ott látszott, hogy... De ott is még legalább 7-en vagy 8-an kaptak ilyet, és végül a fele fölfért, és aki választotta, akkor ő ott maradt, és meg is kapták egyébként a pénzt. Na mindegy, ez azért egy kis ritkán van, de előfordul. Ezzel az egész rendszerrel a fő problémánk nekünk az volt, és amikor sok-sok évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, hogy megkérdeztek civileket, újságírókat, utasvédő csoportokat, mit tudom én, aki így foglalkozik ezzel, hogy mi lenne a vélemény, akkor valahogy mi is belekerültünk ebbe, és küldtünk javaslatokat. A fő problémánk tehát az volt, hogy nagyon-nagyon szép és szigorú ez a pénzbeli kártérítéses dolog, de a fő probléma ott van, hogy amikor meg valóban szükség lenne rá, hogy segítséget kapj, arra meg nincsen semmi. Illetve van, szabály van, csak ha be nem tartása nincsen semmi.
2: Nem szankcionálják.
1: Tehát, igen. Tehát, hogyha ott vagy ki, tehát nem amikor hazafelé jönnél és várod a repte, ez a legegyszerűbb, várod a gépet, és akkor törlik, akkor késik, akkor történik valami, nem megy a gép, ki tudja, nem kapsz információt, na ez a legnagyobb ráfázás. És akkor az eddigi szabályozás alapján is voltak kötelezettségek, ellátási kötelezettség, hazaszállítási kötelezettség, stb. Na de ha ebből a légitársaság semmit se tartott be, annak nem volt semmi következménye.
2: Hát meg ugye ennél az ilyen furbányos dolgok, amikor mondjuk nem Budapesten száll le, hanem Pozsonyban, és ilyen 3-kor kirak téged Pozsonyban a reptéren, és azt mondja, hogy sok sikert a hazajutáshoz, végül is csak 125 km.
1: Elvileg onnan ugye buszos szállítási kötelezettség van, de volt rá példa, hogy azt mondta a légitársaság, hogy hát, kit kell csekkeljön, mert hogy éjszaka. Hold meg magad. Ha megoldod magad, ennek a költségét utólag meg kell, hogy térítsék.
2: De hát ez borzasztó.
1: De ez egy borzasztó helyzet. És a lényeg az, hogy te ilyenkor utólag visszakaphatod a pénzt, tehát nagyon ki lehet hajtani belőlük, de itt nekik lenne erre kötelezettségük, hogy mit csináljanak, és ha ezt nem csinálják meg, annak semmi kötelezettsége nem volt. Tehát A, utas, késett a járat a 3 óra 1 perc, hát rendkívül bosszantó, jött haza, ne egy rövid útvonalat választunk, hanem hogy majd túl van az 1500 kilométeren, mit tudom, jött haza
2: Tenerife-ről,
1: vagy akár csak Madridból, akkor az 400 euró zsebbe. Ellenben
2: hát
1: valaki...
2: és mondjuk annyi, hogy hívnia kellett egy taxit, mert már
1: hát
2: nem volt buszt a közlekedésre.
1: Hát vagy akár még az se, de az a legrosszabb esetben. De a másik, aki meg Madridba várta a gépet, és nem három órát késett, hanem mondjuk 2 napot, vagy hogy de hát nem jön a gép, elromlott, bármi történt vele, vagy akár időjárás, bármi volt. Az, hogy fizetnek-e, és a pénzbeli kártérítés, ott csak ugye a Viszmajor kérdése, ami fölmerül, hogy légitársaság hibája, vagy tőle független, hogy jár, vagy nem jár, de elvileg az, hogy te ott a helyszínen, hogyha fönnakadás van, kapd meg a támogatást, meg az átfoglalás, az független az októl, azt mindenképp meg kellett, hogy kapjad, de egy csomószor nem kaptad
2: jár,
1: meg.
2: Igen. Tehát ha Viszmajor, akkor ezeket a szolgáltatásokat akkor is kellene nyújtani.
1: Így van, kellene, de ha nem nyújtották, annak igazából semmi, de semmi következménye nem volt. Ugye ez volt a helyzet, és akkor erre mi is azt javasoltuk, hogy ott kéne szigorítani, tehát ez szerintem bőven. Na most elindult ugye a tárgyalás akkor a változtatásról. A légitársaságok nagyon nyomták, hogy ezt a 3 órás határt ezt vigyék már följebb, aminél pénzbeli kártérítést kell fizetni, mert egy csomószor megcsúsznak, és nyilván, hogyha légirányítási problémák miatt csúsznak meg, azt el lehet adni Viszmajornak, mondjuk a napi második járatnál, de ha ez áthúzódik, akkor úgy tűnik, hogy az a bírósági tapasztalat, hogy ezt végtelenig nem tudja tehát végtelenségig nem tudja azt mondani, hogy hát reggel 1 órát csúsztunk, utána 2 órát csúsztunk, és hát az utolsó járatnál meg hát ez halmozódott, és nem kaptunk szlotot, és akkor csúsztunk 3 és felett, de hát nem a mi hibánk. Arra már nem lehet ezt ráfogni, tehát valóban így volt nekik kötelezettségük úgy is, hogy nem az ő hibájuk. Azt szerették volna érni, hogy akkor ez a határ menjen kijebb. Ezt ők régóta mondták és hangoztatták, na ez nem sikerült. Tehát ez itt maradt. Ellenben a változtatás a másik oldalról meg a nagy nyomás a változtatás irányába az elsősorban a fogyasztóvédőktől, ez a csomagos kérdés volt, hogy ne csak a kicsike ülés alá beférő csomag legyen ingyenes, hanem minden utasnak gyakorlatilag alanyi jogon járjon a rendes, normális méretű kézipodgyász, amit föl tud vinni a gépre, és föl tud rakni a felső csomagrekeszbe. Tehát minden jegyárban ez legyen benne. Na most azt nem értik meg a döntéshozók, meg úgy tűnik a fogyasztóvédők sem, hogy ez nem utasszivatási célra volt.
2: Bocsánat, hogy nem azt kérték, hogy minden jegyárban legyen benne, hanem hogy ez legyen az alap.
1: Igen,
2: és akkor lehet, adhat kedvezményt a légitársaság.
1: Az majd a vége lesz.
2: Jó, csak hogy...
1: Az majd a kompromisszum lesz. Ugye a nyomás arról az volt, hogy egész egyszerűen van egy jegyár, és abban mindenkinek automatikusan alanyjogon legyen benne a normális gurulós bőröngye, amit most ugye nagy kézi podgyásznak hívnak, és általában elsőbségi beszállás keretében pluszban kell hozzáadni, mert csak az ülés alá befér, az a 20-30-40 centis mérethatárú picike, az van benne az árban.
2: Igen, csak körülbelül fele annyi csomag fér be a...
1: Igen.
2: A csomagtárolóban, mint a hány ülés van a gépen.
1: Úgy tűnik, hogy azt nem, és ebben az légitársaságok közökben nem tudták megértetni, hogy ez nem lehúzás, ez nem szemétkedés, ez nem a fogyasztói jogoknak a semmibevétele, hanem egészen egyszerűen minden második utas csomagjának van hely a gépen erre. Tehát ezek a gépek olyanok, amilyenek, de mint most ha megnagyobbítjuk, de vegyünk egy átlagos 180 fős gépet, akkor 90-nek van hely fölötte. Tehát gyakorlatilag minden második utasnak. És aki utazott 10 évvel ezelőtt, -10 és -20 év között, az nagyjából látható, hogy folyamatosan változtak a csomagszabályok, mert ezt nem lehetett kezelni, átminősítgetni a csomagokat.
2: Elvették.
1: Hamarabb odaérkezők, vihették föl.
2: Igen, szörnyű volt, igen.
1: Végre kialakult egy rendszer, ami 10 éve működőképes, mindenkinek van a lába előtt hely. Oda berakhatja, az ingyenes, az pedig, hogy pluszban kiviszi föl még a gépre, azon dől el, hogy megfizeted vagy nem, cserébe viszont a jegyárak bezérvényesült, tehát baromi olcsó jegyek voltak. Ez nem volt jó, és akkor ezt most föl kellett rúgni, illetve ez lett volna a terv, hogy ezt fölrúgják. Na ebből mi lett a híres uniós kompromisszum? A jegyárban, amit látsz az elején, a csomagos árat kell föltüntetni, de abból utána a következő lépésben a légitársaság adhat kedvezményt. Így az összehasonlíthatóság az megvalósul. Tehát alig van már olyan légitársaság egyébként, mert a hagyományos légitársaságok a fapadosokon túl is már alapvetően pénzt kérnek a nagy részük a csomagért, tehát a sima kézipodgyászért is, de kétségkívül vannak önök, akinek ez benne van még az árában. Szóval, amit az elején látsz, az már tartalmazza majd azt a szolgáltatást, vagy azt a kézipodgyászt, ami benne van, és onnantól kezdve mondhatja azt, és nyilván megpróbál rávenni arra a következő oldalon, hogy innentől kezdve 10 euró mínusz 15 euróban kevesebb, hogyha lemondasz arról, hogy te vigyed ezt a podgyászt. Ez lett a nagy megállapodás, tehát az eddigi 20 euró a jegy, utána 20 euró a podgyász, az első oldalon a 20 eurós jegyet látod, a podgyászt 20, a második 20 eurót vagy hozzáadod, vagy nem. Most, ha belépsz, 40 eurót fogsz látni, majd pedig a rendszer föl fogja kínálni, hogy van-e kedved nem vinni ezt a csomagot, és akkor mínusz 20, de most nyilván nem ennyi lesz, majd ez mozog, meg eddig is dinamikusan mozgott az összes ár, de a logikája az ez lesz, és akkor elmondhatják a fogyasztóvédők is, hogy összehasonlíthatóvá vált.
2: Mondjuk szerintem eddig is összehasonlítható volt, mert nagyjából ott volt. Tehát azzal, hogy már kötelezően fel kellett tüntetni lényegében azonnal, hogy milyen opciók vannak, ott már láttad, hogy, hogy a végén, amit te szeretnél, az nagyjából mennyibe fog kerülni. Hát nem tudom.
1: Na most az utasok szerintem, hogyha benne lenne az árban, akkor mindenki kihasználná és vinné. Akkor káosz lenne. Tehát szerintem ez nem kell. Lehet, hogy ezt megértették, és azért, de azért mégsem engedhették el teljesen, és azért lett ez a kompromisszum. Úgyhogy ez lett, ez sült ki belőle, meglátjuk, hogy majd akkor hova fog ez.
2: És lehet vezetni. Ezzel mondjuk olyat játszani, hogy oké, jár neked, de, akkor, de kötelezően föl kell adni. Hát és akkor hát még mindig a... megfontolhatja az utas, hogy szeretne hát nézd, egy plusz
1: sorállás. Nem. Hát abban a pillanatban, hogyha a felegépnél több, kevesebb utas fog lemondani róla, hanem azt mondja, hogy hát kifizettem 40, benne van, nem foglalkozok a kedvezménnyel, akkor jön a, hát akkor onnantól kezdve ki kell találni egy új procedúrát, hogy akkor azt hogyan... És visszatértünk a káoszba, hogy akkor ki viheti föl, ki nem, kinek minősítik át a csomagját, és azt még külön ki kell vinni. A kapunál fog kiderülni, és akkor majd ott föladja. Vagy már előzetesen megmondja a rendszer, mert a technológia nyilván fejlődött a 10 év ezelőttihez képest. Ha nem csekkoltál be, ki tudja,
2: hát normál, mit fognak hát kitalálni? Tudom, normál áron nem veheted meg a... Az nem. Nem veheted meg a jogot, hogy fölvidd a gépre, hanem normál áron a, feladhatod a podgyászt. És akkor már megszűnik az a probléma, hogy a felső tárolóba mit pakolsz. Tehát ha érted, mert az egy külön szolgáltatás, az egy külön időhúzás, és azzal talán lehet morzsolni.
1: De várj, tehát a becsekkoláskor már közli velem a rendszert, hogy ezt föl kell, hogy adjam?
2: Igen, tehát hogyha megveszed ezt az úgynevezett alapárat.
1: És mi alapján döntöd el, hogy ki az, aki még fölvihet, és ki az, aki
2: hát,
1: már
2: mert
1: nem?
2: Aki még fizet plusz 20 eurót, hogy ő szeretné fölvinni, az fölviheti.
1: De már mindenki fölviheti alapból, erről beszéltünk. Akkor most miért kéne többet fizetni?
2: Magával viheti, vagy föl, érted, tehát, hogy föladhatja, lesz.
1: Na várja, a fölviheti a gépre, a föladhatja az a
2: igen,
1: check-in.
2: Igen, de akkor nem. Lehet, hogy a check-in lesz ingyenes. Tehát, hogy a...
1: Há, na jó,
2: na érted,
1: szerintem,
2: amit...
1: nem értem, de hogy
2: nem
1: szerintem...
2: Nem baj, majd akkor műsoron kívül elmondom.
1: De hogy szerintem igazából innentől kezdve egy teljesen új procedúrát kell kitalálniuk, hogy fogják kezelni a sokkal több podgyászt, ami fölfér a gépre. Hogy ezt úgy könnyítik meg, hogy a check-int, hogy akkor azt mondják, hogy jó, akkor föladhatod, és akkor nem a kapunál fog kiderülni, és akkor inkább esünk túl rajta már a check-in pultnál. Ez egy, nyilván ez lehet egy megoldás, de hát a legjobb az lenne, hogyha továbbra is pont annyi menne föl, amennyi fölfér, és akkor nem lenne ilyen probléma. Mert hogy emiatt megint beindul az a katasztrofális szerencsétlenkedés a sok csomaggal a kapunál, az borzasztó lenne. Úgyhogy, de ez csak az egyik rész. A másik, amiről beszéltünk, hogy a fő probléma ott volt, ugye, hogy a helyszínen, hogyha ott törlik a járatodat, és ott lenne szükséged segítségre, akkor azért az nem mindig valósul meg. Most itt is próbáltak plusz beleépíteni a rendszerbe még olyan biztosítékokat, amik alapján te biztosabb lehetsz benne, hogy segítenek neked. Tehát ott vagyunk a reptéren, jönnénk haza, és törlik, és milyen segítség van. Pontosították, hogy mi jár és mikor. Például frissítő 2 óránként. Nem egyszer 2 óra után, hanem 2 óránként. Kaja 3 óránként. Az első 3 óra után, utána 5 óránként, max. 3 egy nap. Tehát, hogyha ott ültetnek sokáig, akkor 3 óránként meg kell vendégelniük. Hát ez az internet elérés, meg 2 telefonhívás, ez eddig is benne volt, és hát ez már az a... Jó, nyilván. A lényeg az, hogy ha ezt a légitársaság nem bizonyít, vagy nem...
2: Biztosítja?
1: Nem biztosítja, akkor is, akkor jogod van nyilván magad igénybe venni, és akkor kötelesek megtéríteni. De hát szerintem egyébként ez eddig is így volt, csak nem volt ennyire leírva, hogy akkor hány óránként mit kapsz. Na, hogyan jutunk haza? Az új szabályozás azt mondja, hogy akkor 3 lehetőséged van, a visszatérítés eddig is így volt, és az új útvonalon eljuttatás, akár a későbbre átfoglalás az megint nyilvánvaló, és eddig is itt volt, de hogyha te nem akarsz később átfoglalni, haza akarok menni minél hamarabb, vigyetek haza, ez a megoldás választjuk, akkor akkor a légitársaságnak most lett egy ilyen 3 órán belüli kötelezettsége, ami új a szabályozásban, hogy 3 órán belül össze kell rakni a neked az úti tervet, amin hazajuttat. Hogyha a 3 óra alatt ezt nem teszi meg, illetve nem mondja meg, hogy a másnapi járatig ő a szállást biztosítja és mit csinál, akkor te jogosultá válsz arra, hogy magad old meg, de még külön fölhívják a figyelmet, hogy a hazajuttatáshoz igénybe kell vennie. Tehát nem mondhatja azt, hogy van egy törölt járatom, akkor 20-as fölrakok a holnapira, 20-at a holnap utánira, meg a 3 napra későbbre, hanem mindenkit másik légitársaságra is föl kell rakni, vagy akár a földi járműveken, bármit, de nem mondhatja azt, hogy csak a sajátot használja. Ugye ez még egy fontos változás. És akkor csak egy pillanatra még, hogy ezt a kört befussuk a végéig. Ez a 3 órás szabály, itt egy érdekes újdonság van, hogy ha 3 órán belül ezt ő nem teszi meg, illetve nem mondja meg, hogy intézi a szállást vagy nem, akkor az utas jogos teljes egészében jogosultá válik arra, hogy mindent maga intézzen és kifizettessen. Viszont belekerült egy ilyen, hogy az eredeti jegynek a 400%-áig. Úgyhogy, hát mi erre akkor ráfáztunk, mert mondjuk egy 20 eurós jegyen ragadunk ott valahol, mit tudom én, Lisszabonban. Hát akkor
2: 100-ból 100-at adnak.
1: Akkor lehet, hogy 80-ból nem fogunk tudni alternatívot megszervezni magunknak megszállással. Tehát ezt bemaximálták, és a jegyárhoz kötötték. Tehát a olcsó jegyet, eddig ugye mindegy volt, hogy mennyibe került a jegy, ugyanazt a szolgáltatást kellett biztosítani. Itt ezzel most gyakorlatilag megkülönböztették az olcsó fapados utast, hogy neki ezek a kötelezettségek már nem ugyanúgy járnak, hanem a 400%-ig, hogyha, tehát lehet, hogyha távol vagy, akkor jobban jársz, hogyha ott a légitársaságban megvárod, még intéz neked valamit, mert hogyha ez a határjegyből, akkor lehet, hogy nem fogod tudni magadnak aznapra a repülőjegyet venni. Tehát ha olcsó jeggyel voltál, akkor ez a határ, ez kellemetlenül érinthet. Na, úgyhogy ennyit akkor arról, hogy hogyan változtak a szabályozások. Még egy apró és fontos módosulás van, illetve a Ryanair reagált, és még elmondjuk a norvég tippünket is, hogyha valaki gyönyörű tájra menekülne el a 40 fokok elől és északon kirándulna a következő időszakban. Maradjatok velünk, az Okos Utas magazin mindjárt folytatódik.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Dr. Vaskóni Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus, tréner. Hallgassátok a Rádió Cafét.
0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
1: Ezt továbbra is az Okos Utas magazin, és még egy a szabályozás változás, az uniós utas jogi szabályozás változásaihoz kapcsolódva. Azért nem említettük az első körben azt a változtatást a szabályozásban, mert igazából egyetlen egy légitársasághoz kapcsolódott, illetve egyetlen egy volt, amelyik eddig nem tartotta be, hogy a gyerekeket a szülők mellé kell ültetni ingyen. Hát annyira nem meglepő talán, hogy a Ryanair volt az, aki ezt ráadásul körbeírta mindenféle tehát virágnyelveken, hogy már pedig az ő szabályozása az innovatív, és amúgy is ingyen van, igaz, hogy nem a szülőnek, hanem a gyereknek, de a lényeget pont nem vették ebbe bele, úgyhogy kiadtak egy közleményt. Nem megkíméljük attól a hallgatókat, bár nekem föl lobbantott az agyamat, most valamit ki kellett ajánlálják, mert ami hirtelen eszembe jutott, az lehet, hogy nem lett volna túlságosan a rádióban. A lényeg az, hogy a közlemény, amit kiadtak, nagyjából minden sorát nagyjából cáfolni lehet, de nagyon ügyesen írták azt körbe, hogy mostantól az iparági sztenderdeket fogják ők is alkalmazni. Szomorú, hogy erre rákényszerítik őket, mert az övék jobb volt. Hát,
2: nem, hát nekik biztos nem volt.
1: Nekünk utasnak biztos, hogy nem volt jobb.
2: Egyébként ez az egész eljárás, meg ez a kommunikáció, ez a legócskább ilyen 90-es évek Kelet-Európáját idézni, nem? Tehát, hogy ez a levegővételért is lehúzzák, és akkor még ő a jó fej.
1: Szóval azt hangsúlyozták, hogy ez milyen jó a családoknak, hogy maguk választhatnak helyet, és, és akár 4 gyereknek is ingyen, hát ez egy a nagy innováció. Most a módszernek a lényege az volt, hogy akkor mondjuk el a valóságot. Tehát, ha gyerekkel utazol, akkor kötelező helyet választanod, nem tudsz anélkül foglalni, és
2: a felnőtt... Gyerek nem ül, 14 évesnél fiatalabb gyerek nem ülhet egyedül.
1: Gyerek jogszabályra nem ülhet egyedül, a Ryanair azt találta ki, hogy jó, akkor foglaljanak helyet a szülőkkel, de a szülő fizessen. És nem opcionális, nem tudsz jegyet venni, ha nem fizetsz. Igen. Tehát csak akkor tehát tudsz jegyet venni, hogyha megveszed
2: a szülőnek.
1: Tehát,
2: hogy papíron igaz, hogy a gyereknek nem kell fizetni a helyfoglalásért, ez kétségtelen, a szülőnek kell.
1: De a szülőnek kell. És most azzal fenyegetőznek, ugye most ezt eltörlik, tehát mostantól nem kell fizetni, lehet úgy is foglalni. Viszont felhívják a figyelmet, hogyha így foglalsz, akkor majd ők fognak helyet adni. Egymás mellé, mert kénytelenek, tehát ugye nem fognak szétültetni, mint a felnőtteket, de figyázzatok, mert a gép hátsó részébe fogjuk akkor adni a helyeket, mert hogy a jó helyek azok elfogynak. Szeretném jelezni, hogy eddig is így volt, eddig is, amikor kötelezően a szülőnek fizetni kellett, a legolcsóbb helyek, ahol mondjuk csak 6-7-8-10 eurót kellett a szülőnek fizetni, az eddig is a gépnek a hátsó részébe volt csak elérhető, mert te foglalhattál máshova, de máshova jóval drágábbak voltak a jegyek, tehát hogyha te a lehető legkevésbé akartál ráfázni az alapárhoz képest a kötelezően rád lőcsölt dolgot, ha megvegyed, eddig is pontod, hogy ugyanoda ültél, ahova most ingyen meg fogod kapni. Úgyhogy köszönjük szépen a Ryanairnek a körbejárást, meg a magyarázatot, de ez egy jó nagy kommentás és jó nagy kamu volt. A lényeg az, hogy akkor most kénytelenek voltak beadni a derekukat, és nem várták meg, hogy életbe lépjen az új EU-s szabályozás, hanem náluk is ezt eltörölték, úgyhogy hajrá. Semmi gond nincs azzal, lehet foglalni, és utána a gyerekeseket egymás mellé fogja ültetni. Pontosan úgy, mint a Vizernél, illetve az összes többi légitársaságnál. De mondom, ha valaki tényleg marketing szempontból megnézni, hogy ezt hogy kommunikálják, egészen elképesztő, hogy írják körbe az ő szarságukat, hogy mintha az lenne a legjobb a világon. Na, de akkor szerintem kicsit
2: most
1: már elvezünk.
2: Most menjünk már.
1: Menjünk már éjszakra?
2: Aha.
1: Jó hely Bergen?
2: Jó hely Bergen.
1: Mi tetszik benne?
2: Hát minden. De hogy nincs sok idő, így azért leegyszerűsítettem.
1: De Európa legesősebb városa, nem?
2: Hát igen, valahogy én mindig megúsztam, és sose esett az eső, amikor ott...
1: Jaj, hát szerencsések voltunk ott egy félmaratonnal is, amit hát szívem szerint lefutnék akár évente, de hát...
2: Hát én mindig kapom a hírlevelet.
1: Én vagy már lekerültem róla.
2: Én már majdnem megértem a norvégul is, hogy mit akarnak tőlem. Hát valamit eladni nyilván.
1: Igen. Azok még mindig jönnek, lehet, hogy nekem már átkerült a szpembe, vagy nem tudom. Szóval Bergen önmagában is egy nagyon kellemes és nagyon szép város, de a kirándulásokat, amit onnan lehet elindítani, nem tudunk belemenni, tehát egészen elképesztően jó. A mi tapasztalatunk az, hogy az autóbérlés a legjobb megoldás. Mert nyilván ott van az a körút, amit az a Norway Nutshell néven szokták ugye eladni. Jó drága, de tényleg nagyon jó, mert szuper dolgok vannak benne, tehát senkit nem akarunk róla beszélni. Megfizethetjük le egyszer az életben. Tehát az, hogy elindulunk Bergenből, és van egy hajóút benne, ami bemegy egy nagyon szép fjordba, annak az oldalfjordjába, elvisznek hajóval Flóm városáig. Ahonnan indul föl Norvégia egyik nagy turista látványossága, az a vasútvonal, amely a fjord partjáról, tehát a tenger szintjéről fölmegy turista vonatként a fővonalig, amelyik 1000 méter fölött a hegyek között fut, nagyrészt alagutakon, vadregényes tájakon. Ezzel a vonattal akkor téged fölvisznek, majd pedig azon a fővonalon visszavisznek Bergenbe, ami önmagában az is nagyon szép, bár a legszebb része az Oszló-Bergen fővonalnak az pont a másik irányba esik, Finse környéke, egy holdbéli táj, egészen elképesztő, nem nagyon találunk olyan a világ legszebb vasútvonalai összesítés könyvet, ahol magában az Oszló-Bergen vasútvonal lenne benne. Na mindegy, fölmegy, fölvisz a vonat Flamból, és onnantól Bergenbe vissza, de onnan is, ahogy elindul lefele, ahogy kanyarog a völgyek között, tényleg fantasztikus, és érthető, hogy ezt összerakták egy csomagba egynapos útként, tehát a hajózás a fjordon, utána föl a vonattal, majd pedig a fővonalon le, tényleg lenyűgöző, tényleg fantasztikus. Az a helyzet, hogy ebből, ha egyszer az én javaslatom az, hogy egyszer menjünk el egy óceánjáróhajóval, az bemegy ugyanitt, és Flomba elég sok kiköt közöttük, tehát azt a hajós részt azt látjuk. A vonatra magunk is tudunk jegyet venni időbe foglalva, nyilván nem olcsó mindkettőre, tehát a turistásra, ami Flomból megy fel a fővonalig, Mirdalba, illetve az Oszló-Bergen vasútvonalat, azt meg az egész fantasztikus. Az első másfél óra Oszló környékén, hát az meg egy átlagos norvég táj, de amikor utána jönnek a hegyek, és onnantól kezdve gyakorlatilag Bergenig csúcs szuper. Na most ezt meg lehet oldani, ezt ugye tömegközlekedéssel, plusz egy autóbérlés Bergenből az eldugottabb helyekre, hogy elmenjünk, szerintem az optimális. Úgyhogy most
2: mert akkor ugye túrázást is bele tudsz tenni, mert amiről itt beszéltél, az gyakorlatilag ücsörgés és nézelődés, tehát nincs benne az, hogy akkor megmászunk valami hegyet.
1: Most a Bergenbe most újra van járat. Ugye a Wizz elindult, és most közlekedik, és hát nagyon érdekes, hogy nagyon magasra árazta, utána szépen elkezdte csökkentgetni, tavaszra voltak bőven 10 000 forint körül jegyek, most pedig úgy néz ki az árazás, hogy gyakorlatilag a jövő héten van 10 körül, és hogy július közepéig még úgy olcsó, és utána elszáll az égbe. Tehát én még a 20-ra azt mondom, hogy rendben levő, oké, Bergenbe.
2: Hát végig nyár is a közepén, világ egyik legdrágább országában.
1: Igen, nyár közepén, mondjuk arra nem sok jelentősége van egy repülőjegy szempontjából.
2: Nem, a teljes utazás költségét.
1: Ja, utazás költsége, igen. De hogy aztán július közepétől égnek száll. Van egy másik jó eljutási lehetőség Norvégiába, kevés az olcsó fapados összekötő. A Norvégian ott van mindig, néha azért 50 euró környékén azért Budapest-Oszlót szoktak repülni, ez általában drágább. De a Vizernek van Pozsony Oszló járata, és a kettőnek az összekötését javasolnám én. Én most úgy csinálnám, hogyha lenne lehetőségem egy norvég kört megcsinálni, hogy például, és ráadásul az meg július második felében megy le, amikor a Bergenből hazafele horrorárú, akkor pont az Oszló Pozsony járat meg lemegy 20-25 euróra, tehát ilyen nagyon-nagyon baráti, kedvező.
2: Tehát azt
1: ára.
2: Mondod, hogy repüljünk Bergenbe, vasutazzunk át Oszlóba, és onnan jöjjünk haza.
1: Az alapprogram az lenne, hogy igen, elmegyünk Bergenbe, és Oszlóból jövünk haza, de közt azért nyilván töltsünk,
2: hát
1: lehetőség
2: persze,
1: szerint töltsünk,
2: persze.
1: Ne csak vonatozzunk át, hanem Bergenből mondjuk vagy az egynapos kanyart, azt meg, de nem kell megcsinálni, mert szerintem bérelünk autót mondjuk 3 napra, akkor ott körbenézünk mindent. Ami fontos, hogy azt nem nagyon tudjuk megcsinálni, mert meg tudjuk, csak akkor megint csak nagyon mélyen a zsebbe kell nyúlni, hogyha mi az autót Oszlóban szeretnénk leadni, mert valahogy Norvégiában
2: nem szeretik, nagyon
1: drága az a one way surcharge, tehát ha máshol adod le az autót, főleg hogyha távolabbra, akkor nagyon brutális pótköltséget raknak rá. Leadnám Bergenben, utána szépen beutaznám egy-egybe a Bergen-Oszló vonalat. Ott egyébként hát az éjszakai vonat a legolcsóbb általában, és arra azt hiszem, hogy talán szombat éjszaka kivételve minden éjszaka jár. A probléma az, hogy itt elég hamar érdemes foglalni, miközben a repjét meg elég későn. Tehát amikor már látjuk, hogy mikor tudunk menni, és 3-4 hét múlva, akkor szerintem vonatjegyre érdemes lekezdeni, mert az nagyon föl tud menni. Az elindul, mit tudom, 300 norvég koronától, tehát alig 10 000 forint környékétől, de 30-40-re pillanatot föl tud ugrani, és frekventált napokon nagyjából mindegyik jegy annyi. Úgyhogy a vonatjegy kereséssel érdemesebb hamar foglalkozni, mint akár a repjegyeket hozzá bigyeszteni, illetve a vonatjegyhez passzintani, hogy mikor mennyit bérlek autót, meg egy-két nap Oszlóban, aztán meg szépen jöhetünk, de hogy Nyilván ezer felé még el lehet csatangolni, rengeteg lehetőség még van, elmehetünk Stavangerbe is, a parton el lehet menni, Flixbusz is van, meg helyi szolgáltatók is vannak, Stavangerből Lengyelországba tudunk olcsón repülni, de nem július második felében, amikor úgy tűnik az összes lengyel vendégmunkás hazafelé tart, és akkor azt nagyon föl tudják árazni. Úgyhogy így most magyar turista szemmel, nekem ez a július első fele kifelé, Bergen, utána pedig vissza, tehát július közep előtt egy kicsivel indulva még szerintem olyan 15-20 környéken elkapjuk a bergeni jegyet, visszafelé pedig már az olcsó, azt kell megvenni leghamarabb egyébként, mert az most is már lent van a pozsonyi járat, úgyhogy én most így raknám össze, ha lenne egy szabad hetem. Nyilván lehet pár napra is menni, de nem érdemes. Úgyhogy szerintem egy hetet érdemes.
2: Azért nem érdemes, mert úgyis vissza fogunk menni.
1: Igen, és akkor újra
2: kezdjük. Vagy ha nem, akkor pedig fájni fog a szívünk, hogy nem megyünk vissza.
1: igen. És tényleg nagyon sokáig sorolhatnánk, hogy mennyi látnivaló van.
2: És hát Oszló is, tehát hogy...
1: Na te most Oszlóban éppen megint megnézted a kedvenc múzeumodat,
2: ugye? Igen, az Edvard Munchnak a múzeum a tengerparton. De az egész város, ahogy össze van rakva, hogy én még ilyen csöndes fővárosban szerintem nem nagyon jártam. Tehát, hogy nem kell megemelni a hangodat, hogyha beszélgetni szeretnél, mert hogy semmi sincs, ami hangos lenne a városban. Uh-huh. A buszpályaudvar, meg az ilyen főbb közlekedési csomópontok be vannak rakva a föld alá, tehát ott van a központban a buszvégállomás, de nem látod a buszokat, nem hallod a buszokat.
1: Csak elektromos busz is van.
2: De hogy nincs, tehát nem látod egy buszpályaudvar, hát mindenképpen ronda. Azt a néhány embert, aki buszpályaudvarokat szeret látogatni, azt leszámítva, szerintem mindenki számára ezek ilyen csúnya, szükségszerű dolgok, és azt se látod, mert le van rakva
1: a több sávos
2: akármi. De hogy nagyon jó az egész, és jó közlekedése van, végig sétálhatsz úgy a fél városon, hogy egy ilyen kis zöld folyosó, kis patakocska, vagy ilyen kis folyó mentén, és az egész nagyon-nagyon-nagyon hangulatos.
1: Bergenről meg nekem az jut eszembe, hogy abban a pillanatban, ha bármelyik évszakban kisüt a nap.
2: Jaj, akkor a félváros kiül.
1: Onnantól kezdve olyan érzésed van, hogy az egész város kinnül a teraszokon, de télen-nyáron mindegy, hogy hány fokban
2: attól
1: van,
2: még a szél is van.
1: Csak kabátban vagy pólóban, de onnantól kezdve hirtelen, szerintem 3 perc alatt kikerül több ezer embernyi terasz, mindenféle kerthelység megnyílik, és olyan elképesztő hangulata
2: nagyon
1: van.
2: Nagyon jó hangulata van.
1: Amellett, hogy nagyon szép ugye a kikötő és környéke, ott a színes házak, meg azok a jellegzetesek. Nyilván a hegyekben ott is lehet fantasztikus túrákat csinálni, fölmehetünk a felvonóval is, akár onnan indulva, de akár gyalog, de tényleg hosszasan sorolhatnánk, de egyszerűen annyira el tud kapni a hangulata. Nem gondoltam volna, hogy pont Norvégiában van ilyen. Párizsnak el tud kapni a hangulat, mindenki érzést tudja, francia városoknak is megvan, de hogy ez Bergenben is valahogy
2: nyilván azt a 20 esőmentes napot azt igyekszenek maximálisan kihasználni.
1: Igen, és valószínűleg szerencsénk volt, hogy pont ezeket fogtuk ki mindig, de hogyha esős nap van, annak is, ha van 3-4 óra, ameddig éppen elmegy és kitisztul, akkor kapásból ugye, ez elindul. Nagyon-nagyon szeretett. Érthető egyébként, hogy ezt ki akarják használni. Na, lejárt az időnk, úgyhogy meg kell, hogy fejezzük. Menjen mindenki, aki tud, Norvégiába. Az a baj, hogy abból a szempontból veszélyes, hogy ha valaki egyszer oda megy, akkor visszakívánkozik, és onnantól kezdve próbál minél többet menni, meg nyilván azért költséges mulatság.
2: Igen, ugyanakkor... és egyre költséges, mert egyre messzebb akarsz menni, és egyre tovább maradni.
1: Igen, és akkor most még bőven nem beszéltünk az északi részekről, még a többi látnivalóról, és na mindegy, örüljünk, hogy a forint most beerősödött, és tavalyhoz képest olcsóbb lett minden, és még a norvég korona is, és nem volt akkor a drágulás, mint amennyivel a forint most erősödött, úgyhogy most így magyar turista szemszögből jobban állunk. Végre. Végre.
2: Ezt is elmondhatjuk. Oké. Abba bízva, hogy jövőre még jobban fogunk állni. Ez jó befejezés, nem?
1: Persze.
2: Olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Több halálos áldozata van az M3-ason történt buszbalesetnek. Újraindult Szicíliában a reptéri forgalom. Folytatódik a kánikula, egyelőre nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy buszbalesetben az M3-as autópályán. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert kimentettek a buszból, több utas azonban a jármű alá került. Az autóbusz megemeléséhez darukat vezényeltek a helyszínre. Az M3-as érintett szakaszát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le. Visszatérni Emődnél lehet az autópályára. Csaknem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvén nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még marad.

sorra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket a borravaló.hu-n, ahol az összes podcastünk elérhető, visszahallgatható, vagy a közösségi oldalakon is keressetek minket a Facebookon és az Instán, vagy iratkozzatok fel valamelyik Apple Podcast-en, vagy a Spotify-on, vagy RSS-ben, és akkor nem késtek le a legfrissebb adásainkról. Egy jó pár adás óta a borágazattal foglalkozunk, különböző szempontokból nézzük azt, hogy a bor szakma, borágazat szempontjából milyen változások lennének előnyesek, illetve hogy milyen kihívások vannak, és most is ezt a témát fogom folytatni, mert hogy itt van velem a stúdióban Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészet borásza, tulajdonosa, jól mondom?
2: Borász, a fő borásza, ezt mondhatjuk, sziasztok!
1: Mielőtt még belemennénk abba, hogy te írtál egy levelet nekem, hogy te hogy látod a helyzetet, milyen kihívásokkal szembesültök, és hogy erről mi a véleményed, de kicsit mesélj arról, hogy aki esetleg nem ismertiteket, hogy kik vagytok, palkonyai borászatról van szó, ugye?
2: Így van. Villányi borvidéken gazdálkodunk, közel 20 hektár szőlőterületen, de emellett sok más mezőgazdasági termékkel is foglalkozunk, halastótól kezdve gyümölcsös szántóterületek, és ami a borászatot illeti, igazából egy harmadik generációs borászat vagyunk, apai ági nagyszüleim kezdték el, de a másik oldalról pedig fiatal borászat is vagyunk, mert kereskedelmi méretre már az én kereskedelmi tevékenységem alatt nőtt a borászat.
1: Tehát az volt az az ugrás, hogy, és az hektárbeli növekedést is jelentett, vagy csak egyszerűen az, hogy elkezdtettek a piacra lépni?
2: Abszolút hektárbeli növekedést jelentett. A 2-300 literes kis családi pincészetből apukám gyakorlatilag néhány év alatt 15 hektár területet

0: telepített Palkonyán a Weingarten dűlőbe, és onnantól kezdve több mint 100 000 palacbor készült évente. És hát közgazdászként én kaptam meg azt a feladatot, hogy az értékesítéssel foglalkozzak, úgyhogy így kapcsolódtam én bele a borászatba.
1: Na, hát ez izgalmas lehetett.
0: Abszolút az volt, és aztán annyira megtetszett a dolog, hogy közgazdászból továbbképeztem magam szőlészborásszá, és néhány év után átvettem a borkészítést apukámtól.
1: Na hát itt rengeteg kérdés van, ami ugye az elmúlt beszélgetésekben is felmerült, például a családi méretű, de cégszerűen működő borászatok problémaköre, amire szerintem jó lenne majd reflektálni, illetve hát a generációváltás is benne van, ez mezőgazdaság szempontjából egyébként is érdekes, mi a kicsit szűkebben a borászat szempontjából foglalkoztunk vele. De akkor nézzük az elsőt, hogy ugye volt itt a Marek Balázsral folytatott beszélgetésünk a múltkor, és abban ők elmondták, hogy tanácsadóként hogy látják a kisebb borászatok helyzetét? Mit gondolsz erről?
0: Előjáróban ezt rögtön előre bocsátanám, hogy lehet, hogy a tekintetben nem vagyok reprezentatív a borászatok között. Egyrészt, mert Balázs is kimondta, hogy nincsen gazdasági működés, cégszerű működés a borászatokban. Nekem öcsém is közgazdász, ő foglalkozik az értékesítéssel, feleségem, aki a borhotelünket vezeti, ő is közgazdász, tehát mi olyan szinten mérünk mindent, hogy minden számla be van kategorizálva, tehát mi abszolút tudjuk az önköltséget, viszont ennek kapcsán reflektálnék is arra, hogy ugye ő azt mondta például, hogy ez egy fájó pont volt, és ezért rögtön reflektálok rá, hogy azt mondta, hogy nem baj az, hogy csökken a borfogyasztás, vagy hogy szűkül a piac, mert hogy tisztul a piac. De azt is be kell látni, hogy ez ellentétben van azzal a másik meglátásával, hogy miért értékesít valaki önköltségi ár alatt. Tehát, hogyha ott van egy elkészített bor, amit érlelünk a pincébe 3-4-5 éven keresztül, és van egy lehetőségünk, hogy önköltségi ár alatt 20%-kal eladjuk, vagy ne adjuk el, és tönkre megy, és utána a megsemmisítésért kell fizetni, akkor viszonylag nehéz meghozni azt a döntést, hogy én inkább nem adom el önköltségi ár alatt, mert tudom, hogy vesztek rajta, de még nagyobbat vesztek rajta, hogyha nem adom el. Úgyhogy e tekintetben azért nem annyira fekete-fehér a helyzet, hiába tudja valaki az önköltségi ára.
1: Abszolút, ez nyilvánvalóan, hogy meg kell vizsgálni minden egyes külön esetet, sőt, ugye marketing értékben is lehet gondolkodni ilyen esetben, egy ilyen értékesítésnél. Szerintem ő általánosságban arról beszélt, hogy a legtöbbször milyen problémákba ütköznek, és az, ami nálad egy teljesen természetes dolog, de hát, hogy te ebbe a közgazdász buborékba vagy, hogyha lehet így fogalmazni, azért, ha kicsit kijebb nézel, akár Palkonyán, akár Villányban, de bármelyik borvidéket mondhattuk volna, a számtalán találkozunk olyannal, hogy hát nincsenek tisztába téve a körülmények. Nem lehet értékesíteni, nem lehet értéket felmérni egy birtokra.
0: Így van. Szerintem óriási bajok vannak a borágazatban, tehát visszatérve az alap problémára, tehát hogy tényleg nem látjuk, szerintem sokan nem látnak bele, hogy mekkora baj van, mert mindenki a mosolygós oldalát próbálja mutatni, mikor egy borkóstolót tart, a vendégekkel találkozik, kereskedelembe tárgyal, és sajnos én azt látom, hogy olyan számomra példakép borászatok kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják folytatni a működésüket, ami számomra nagyon meglepő. Tehát, hogy tényleg nagyon itt van az ideje, és nagyon köszönöm, hogy elkezdtétek ezt a beszélgetés sorozatot, mert szerintem úgy lehet bármit javítani, vagy fejleszteni, hogyha beszélünk róla.
1: Te mit látsz a legégetőbb problémáknak?
0: Hát erre nagyon nehéz
1: hosszú lesz a lista, oké.
0: Nagyon nehéz elkezdeni, honnan elkezdeni. Én úgy látom, hogy egy tyúk vagy tojás kérdéssel kezdeném, és szerintem a két legfőbb probléma a fitoplazma és a marketing, és szerintem ez sokan nem értik elsőre, hogy ez miért tyúk vagy tojás probléma, de szerintem azért, mert a fitoplazma évek óta, 13 óta kimutatottan itt van Magyarországon, tehát nem most kezdődött ennek a problémája, azért válik most problémává, mert sok az elhanyagolt szőlőterület. És miért sok az elhanyagolt szőlőterület? Azért sok az elhanyagolt szőlőterület, mert a szőlőára valóban, ahogy Dániel egy korábbi beszélgetésben fogalmazott, 20 év óta nem változott. és ez pedig a marketingre vezethető vissza, tehát mivel nincsen megfelelő ára a bornak, ezért nincsen megfelelő ára a szőlőnek, mivel nincs megfelelő ára a szőlőnek, nem műveljük a szőlőterületeket kellő gondossággal, és ez gócpontot okoz a fitoplazmának. Tehát, hogyha valamivel el kell kezdeni, én most mégis azt mondom, hogy én azt látom, hogy a fitoplazmára kell koncentrálni, mert ez egy olyan vérzés, amit ha nem állítunk el, akkor utána hiába foglalkozunk a marketinggel, de ugyanakkor a kezelésnek a része kell, hogy legyen, hogy a marketinggel, a bor értékesítésével és a piac helyreállításával foglalkozunk, mert ha ez nincs meg, akkor hiába állítjuk el a vérzést, nem fogunk tudni felállni ebből a betegségből.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, és talán ezért is van szakmán belül is vita, vagy hát nem vita, egyet nem értés ebben. Van, aki egész egyszerűen azt mondja, hogy de hát miről beszélünk? Ismert a védekezési mechanizmus, ismert az, hogy hogy kell ezt a kártevőt távol tartani. Vannak nagyon jó best practice példák olyan borvidékekről, ahol ez már több évtizede, vagy sokkal régebben jelen van. Nem értik, hogy mi a gond. De hogy a másik oldalról, hogyha valaki olyan borvidéken van, vagy olyan szőlőültetvény közelében, ahol sok elhanyagolt ültetvény van, akkor meg nyilvánvalóan neki ez egy sokkal nagyobb küzdelem lehet.
0: Így van, és erre hadd meséljek el egy személyes történetet, hogy én hogy jöttem rá, hogy nagy probléma ez a fitoplazma, mert én nekem azon a nagy szerencsés pozícióban vagyok, hogy én a borkészítésre tudok fókuszálni, és öcsém foglalkozik a szőlőműveléssel, apukámmal karöltve. És én akkor kerültem ezzel igazán képbe, én sem vettem komolyan, megmondom őszintén, egészen egy évvel ezelőttig a fitoplazma kérdést, amíg mi villányi borászok össze szoktunk járni, és egy ilyen közös kóstolón személyesen a zalai borász mondta el az ő személyes tapasztalatait, hogy sírva mondta el, hogy mennyi szőlőt kellett kivágnia, és innentől kezdve kezdtem el foglalkozni vele. És elmentem egy tájékoztatóra, ami körülbelül egy hónappal ezelőtt volt. Egy hegyközségek nemzeti tanácsa, hegybíró, Nébik és egy növényvédő szakértő által vezetett közös tájékoztató. És ott szembesültem vele, hogy mennyire nem működik Magyarországon ez a védekezés. Tehát hiába vannak best practice-ek, ha nem használjuk őket. Megkérdeztem, hogy honnan lehet tudni, hogy nekem mit kell tenni a szőlőbe védekezésként. És akkor mondták, hogy keressem meg a jogszabályt. Vannak kijelölt zónák rá vonatkozóan, hogy milyen tőkék körül 1 kilométeres körzetben karanténzóna van, 3 kilométeres körzetben pufferzóna, és erre külön szabályok vonatkoznak. És akkor kérdeztem, hogy honnan tudhatom meg, hogy hol vannak a tőkéknek a pontos koordinátai. És akkor mondta az illetékes, hogy hát menjek fel a Nébiknek az oldalára, igen. Ott keressem meg a tőkének a koordinátait, majd lépjek be a MEPAR rendszerbe, ahol egy eszközzel le tudom mérni, hogy az én
1: már területem... Már az elsőnél is elveszett egy csomó gazda.
0: Viszonylag fiatal vagyok, értek az informatikához, 3 órát töltöttem el vele, hogy megtaláljam a koordinátákat, nem találtam meg, és így körbenéztem a mellettem ülő gazdákon, hogy vajon a 70 éves bácsi, ő ezt meg fogja tudni tenni, hogy megtalálja, hogy ő most milyen zónában van, és kell védekeznie? És akkor megkérdeztem a következő kérdést, hogy ha nekem van egy gyanús tőkém, akkor a labormintát veszünk, akkor mennyi idő múlva jön meg az eredmény? És akkor mondták, hogy hát erre hivatalosan nem adhat állásfoglalás, de mellettem ült megint csak egy bácsi, aki mondta, hogy hát neki sajnos tavaly évben 150 Chardonnay tőkéjét kellett kivágni, és az eredmény már akkor jött meg, mikor már lehullottak a levelek, mert közel 60 napba telt, míg megküldjék a labor eredményeket. És itt jöttem rá, hogy nagyon nem működik ez a rendszer, és hogy valamit csinálni kell.
1: És mi volt a válasz? Mert ugye akkor innen indult ez a fitoplazma figyelő applikáció ötlet.
0: Így van, innen indult ennek a fejlesztése.
1: Na, ez nagyon érdekes egyébként.
0: Tehát a válasz az volt, hogy igen, tudják, sajnos Nébik labor kapacitás probléma volt, nem volt megfelelő a szervezettség, tehát persze sok mindenre lehet fogni a dolgokat, de például azt a fajta hozzáállást nem értem meg, hogy csak az applikációnak egy funkciója, hogy megpróbálnám mesterséges intelligenciával segíteni, detektálni azt, hogy egy tőkét felismerjem valaki, aki nem annyira ért hozzá, de gyanúja van, lefényképezi, csinál egy képet a levélről, a levélfonákról, a tőkéről, elsőhajtás közről, és ezt egy kockázati besorolást ad róla, ami alapján utána egy szakértőnek továbbíthatók a képek teljesen egyszerűen, tehát hogy nem még applikációt se kell hozzá letölteni. És ennek a tréningeléséhez kértem adatokat a Navy-től, hogy küldjenek képeket, amikről tudjuk, hogy ez a tőke beteg volt, uh-huh. az a tőke nem volt beteg, telefonnal készített képek. És mondják, hogy hát sajnos nekik ugyan rengeteg képük van, de GDPR okokból ezt nem adhatják ki, mert ezek magánterületen készültek ezek a képek, és ezért nem tudják odaadni, de írjak egy adatigénylést hozzá, és akkor lehet, hogy majd kiadhatják. Tehát, hogy ilyen pontokon elakadunk. És akkor erre gondoltam azt, és még hadd hozzak be egy érdekes dolgot, hogy mikor ezt az applikációt elkezdtem fejleszteni, akkor megkérdeztem néhány ismerőst, hogy mi a véleményük, hogy megy ez, mit lehet vele csinálni. És kaptam egy nagyon érdekes visszajelzést, ami szerintem a rendszer problémáira nagyon-nagyon rámutat. Mondták, hogy ez szuper ez az applikáció, remélik, hogy ezt nem fogom ingyen odaadni, tehát hogy ez a Jézus koporsóját se őrizték ingyen, erre be tudnak húzni egy 2-3 milliárd forintos állami projektet, hogy ezt megcsináljuk. Mondtam, hogy én ezt szerintem én ezt meg tudom csinálni 40-60 millió forintból, hogyha nagyon profin akarom, de eddig csak saját erőből fejlesztettem, mindenféle támogatás nélkül, és én ezt nem ebben a konstrukcióban szeretném véghez vinni, és akkor mondták, hogy azért gondolkozzak el rajta. Ennek a gondolkozásomnak az lett az eredménye, hogy másnap létrehoztam egy teljesen nyilvános fitoplazma csoportot, ahova kitettem, szabadon elérhetővé tettem, és megkértem a borászokat, hogy csatlakozzanak, mondják el a véleményüket, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, mert nem szeretnék, kísértés nagy, mert nyilván nekem is mindig jól jön, ne egy plusz, plusz nyaralás, milliárd. Vagy milliárd, vagy nem tudom jól. De én, hogy ez megvédjem magam, létrehoztam ezt a csoportot.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert gyakorlatilag legalább a közelmúltból 2-3 olyan esetet tudok mondani, amikor ismerősöktől kaptam, és én voltam közvetítő szerepben fotókat a saját kis ültetvényeikről. Lehet, hogy csak a kerti ültetvényeiknél aggódtak, hogy ez most micsoda, és továbbítottam különböző szőlész-borász ismerősöknek, hogy nézzétek már meg ez fitoplazma. Tehát, hogy nehezen tudják beazonosítani.
0: Hát abszolút nehezen, tehát hogy háromfős szakmai csoportokban járjuk a szőlőt gyakorlatilag, és ott a szőlőt nézegetve nehezen állapítjuk meg, és akkor itt hoznám be a következő rendszer problémát, hogy azért az állam is észrevette azt, hogy itt probléma van. 3,8 milliárd forintot különítettek el állami védekezési keretből, ami azért nem kevés, mert megkérdeztem, és 22 ezer szőlőtermelő van Magyarországon. Az azt jelenti, hogy szőlőtermelőként 170 ezer forintot kaptunk arra, hogy védekezzünk a fitoplazma ellen. Csak mire költöttük ezt el? Közbeszerzés nélkül, mondván, hogy vészhelyzet van, drónos szőlő megfigyelésre, repkedett egy drón a szőlő területek felett, ami szerintem mindenki érzi, hogyha szakértők a szőlőtőke mellett állva vitatkoznak azon, hogy egy tőke beteg vagy nem, akkor nem tartott az AI technológia, hogy egy drónnal a szőlő fölött elrepülve detektáljuk.
1: És van egy legalább 2 vagy 3 olyan jellegű fertőzés vagy betegség, ami nagyon hasonlít, és borzasztó nehéz megállapítani, hogy ez most ez a szőlő aranyszínű sárgasága, vagy pedig valami más. De vissza ehhez, hogy nem akartál részt venni egy ilyen több milliárdos állami projektben, mert úgy gondolod, hogy ez inkább egy közösségépítő és nagyon gyors cselekvést igénylő feladat, vagy mi volt az oka annak, hogy ezt visszautasítottad mégis?
0: Hát egyrészt az, hogy szerintem erre nincsen idő, másrészt nem kívánok közreműködni állami pénzek lenyúlásában szakmai függönyök mögé rejtve. És az a szerencse, hogy én abszolút nem vártam ettől a csoporttól, hogy ilyen eredményeket érjünk el. Egy hónapon belül már több mint 150 borász csatlakozott ehhez, de ez első napon már több mint 50-en lettünk.
1: Hol lehet megtalálni? Facebookon? Hát
0: Facebookon van egy fitoplazma monitoring.
1: Fitoplazma monitoring ez a neve.
0: Facebook csoport. Okay. És ami számomra a legmeglepőbb volt, hogy 48 órán belül a hegyközségek nemzeti tanácsától kerestek meg, és egy héten belül országos szinten tárgyaltak arról, hogy ez mennyire jó ötlet, és azt is elmondták és felhívtak, nem szeretnék senkinek itt a problémát okozni, de azt is elmondták, hogy a 3,8 milliárdos keretből ők a valós védekezés megszervezésére 200 millió forintot kaptak. A többi az nagy valószínűséggel kézen közön eltűnt. Tehát az azt jelenti, hogy amit mondtam, hogy szőlőtermelőnként kaptunk 170 ezer forintot, abból valójában 9 ezer forintból oldjuk meg a védekezést, és ennek milyen megoldásai vannak, hogy kötelező jelleggel részt kell venni borászatonként maximum 10 napban arra, hogy tehát hogy járjuk a szőlőket és monitorozzuk a dolgot ingyen. Nekem félreértés ne essék, nincs ezzel gondom, tudom, hogy nekünk kell megoldani a problémákat, tehát szívesen megyek és monitorozom a szőlőket, de hogyha egyszer erre állami forrást biztosítottak, akkor miért nem lehet ezt erre felhasználni? Főleg, hogy ott van mellettünk a Hotel Essence nevű csodás létesítmény, ahol egyetlen ember kapott 3,9 milliárd forintot, hogy építsen egy szállodát magának, vagy a cégének. Tehát, hogy itt ezek az aránytalanságok engem nagyon bántanak, úgyhogy ezért se szerettem volna közel.
1: Hát gondolom, hogy azért ez egy egész országot és egy egész ágazatot érintő, sőt, nyilván a fogyasztókat is érintő kérdéskör, amire tényleg egy alulról jövő kezdeményezésekkel, de nyilván állami segítséggel kell ezt valamilyen módon gyorsan megoldani. Jó, maradjunk itt még ennél a témánál, és folytassuk innen. Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészettől van itt velem a stúdióban, és beszélünk mindenről, ami borágazat, kihívás, illetve ezzel kapcsolatos. Amire utaltunk a beszélgetések a Ercsei Dániellel, illetve Marek Balázzsal, azok meghallgathatók a borravaló.hu-n. A korábbi beszélgetések ebben a témában, és a Pécsi Borozó oldalát ajánlom még mindenkinek, ahol elindult egy nagyon jó szakma mai beszélgetés szintén Ercsei Dánielnek a felvetésére a hazai borágazat problémáival kapcsolatban, úgyhogy ezeket is olvassátok.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közén bújt egy harmadik.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
1: Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
4: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Beszélgető társam Mokos Péter a Mokos Családi Pincészettől Palkonyáról, és ott tartottunk, hogy létrehoztad ezt a Fitoplazma Monitoring Facebook csoportot, és ugye közben beszéltél arról is, hogy azért itt már ennek kapcsán is kiderültek nagyon érdekes és hát megkérdőjelezhető pénzek, és hát nyilván ezekről az elmúlt időszakban, most a április 12-e óta nagyon sokat hallani elég sok területről, ami hát valamiféle reményre ad okot, vagy ilyen tisztulásra. A borfogyasztásra is erre a kérdésre menjünk rá. Ugye csökkenő trend van világszerte, bár egyébként én ezt egy kicsit távolabbról szemlélem, mert jönnek olyan adatok, és most a teljes alkoholfogyasztást nézem, nem csak a bort, ami nem teljesen korrelál azzal a hisztériával, hogyha nevezhetjük hisztériának, amit hallunk mostanában a borfogyasztás kapcsán. Az tény, hogy csökkent az elmúlt időszakban, de azért ezeket jobban meg kell még vakargatni, és nagyon érdekes. Például most a legutóbbi Anheuser-Busch-InBev jelentésben azt lehet látni, hogy egy komoly növekedés van több szegmensükben is. Van előretörés az alkoholmentes italoknál, de ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos italokat le kell írni, és ezeknek vége. Minden esetre tényleg van egy csökkenő trend. A Marek Balázs úgy fogalmazott, hogy piac, tisztul a piac, és ezt sokat halljuk a közgazdászoktól több területen, hogy nem is gond, hogyha megszűnik egy pár cég, vagy megszűnnek mondjuk itt a borászatra kiélez a borászatok, mert legalább tisztul a piac. És azt mondtad, hogy ezzel nem teljesen értesz egyet. Ezt hogy gondoltad?
5: Ezt arra vonatkozóan mondtam, hogy a borászat azért egy elég speciális iparága tekintetben, hogyha, főleg, hogyha mondjuk a többi alkoholos italhoz viszonyítjuk, ugyanis itt nagyon hosszúak a beruházási döntések, és a termék életciklusok is nagyon hosszúak, főleg egy érlelt villányi vörösbornál, 3-4-5 év múlva kezdjük el értékesíteni, addig érleljük hordóban, palacban, és hogyha beletesszük az energiát, elkészül a bor, akkor azt utána muszáj eladni, mert akkor is, ha önköltségi ár alatt adjuk el, akkor is még jobban járunk, mint hogyha a pincében tönkre megy, előregszik az adott bortétel. Úgyhogy emiatt a tisztulás az nehezen értelmezhető egy folyamatosan csökkenő borpiacon, mert mindig lesz olyan, aki kénytelen önköltségi ár alatt eladni. És szerintem erre nagyon jó példa az, hogyha megnézzük a borászatoknak az eredmény kimutatásaitól születtek ilyen cikkek is, és hogyha egy megfelelő háttérrel, megfelelő üzleti szemlélettel rendelkező viszonylag nagy borászat az árbevételéhez képest 20-25% veszteséget könyvel el egy évben, akkor szerintem az már túlmutat azon a versenyhelyzeten, ami egy egészséges tisztulást tud eredményezni. Úgyhogy én szerintem ez rövid időszakokra igaz lehet, hogy egy tisztulás jót tesz, de azért ennek a piacnak helyre kell állnia. És Itt visszautalnék még egy korábbi beszélgetésre, amit így kijegyzeteltem, felírtam magamnak, amikor a furmintról beszéltetek, hogy egy 550 forintos furmint, és hogy az jó, borminőségileg nem hibás legalábbis.
4: Igen, arról volt szó ugye abban a beszélgetésben, hogy azon már túl vagyunk, szerencsére, hogy komoly borhibával, vagy borhibával rendelkező borok kerüljenek a kiskereskedelmi forgalomba. Volt egy olyan időszak, amikor tényleg ludri volt levenni valamit a polcról. Az 500 forintos furmint az egy ilyen mumus, és a furmintról is, meg más fajtákról is el lehet mondani, hogy azért mennyi 300 forint, egy 200-300 körül van egy palack, mondjuk, egy kapszula, egy dugó, és hogyha
5: ezeket
4: mondjuk...
5: én is szoktam számolgatni.
4: Valahogy, igen, ugye? És akkor mondjuk nem érlelt természetesen egy acéltartályos borról van szó, ami gyorsan gyakorlatilag kijön a borüzemből, hogyha lehet így fogalmazni, és ez tudom, hogy gonosz voltam, mert vannak köztük egészen kiváló, friss fogyasztású borok, na de nem jön ki a matek, tehát hogy ez hogy?
5: Ez ennyi, hogy nem kell kijönni a mateknak, mert mikor az ember próbál veszteséget minimalizálni, akkor nem a matek alapján minimalizálja a veszteséget, tehát ennek szerintem ennyi a megoldása. Én inkább itt arra szerettem volna utalni ez a furmint kapcsán, amit beszéltetek, hogy talán Dániel vetette föl, hogy akkor lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy nem érjük rá egy ilyen tételre, hogy Tokaji. És én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem a fogyasztók nem buták. Tehát attól, hogy nem írjuk rá valamire, azt, mert prémium márkának akarunk valamit beállítani, de van egy alapvetően jó termék, akkor szerintem az lenne a feladat, hogy azt a jó terméket húzzuk fel arra a szintre, hogy azt is normális az ő valódi árán lehessen eladni. És itt van nagyon nagy szerepe a marketingnek. Tehát, hogy megkerülhetetlenül fontos az, hogy tényleg össze kell fogni, tevékenykedni kell, és én azt látom, hogy erre a borászok képesek. Tehát mi villányba, alulról szerveződő rendszerbe 10 éve szervezünk villányi frankkonferenciát, önként fizetjük be az 5-10 forintos literenkénti marketing hozzájárulásokat, amiket a hegyközség non-profit szervezete kezel. Tehát szerintem erre képesek vagyunk, csak ezt valahogy országos szintre kellene vinni, hogy ez működni tudjon.
4: Hát, ha lehet országos szintre vinni, mert ugye itt érdekellentét van, mondjuk, akár egy villányi szekszárdi borvidék között is van egy olyan érdekellentét, hogy mind a kettő déli borvidék, szuper, kicsit hasonlít abban a szempontban, hogy eredetileg a fejekben összekapcsolva alapvetően vörösborokról van szó, hát akkor hova menjenek? Ugye Villány ez borzasztó nagy divat volt egy időben, lehet, hogy mondjuk Palkonya az még érdekesebb kérdés, mert kicsit egy szatelitként van jelen Villányhoz képest, hát még kevesebben mennek oda, tehát ugye az lenne az érdek, hogy minél többen menjenek, az elvonja a többitől a forgalmat.
5: Így van, hát szerintem én ezt is máshogy látom. Lehet innen is nézni, de szerintem nézzük onnan, megint csak egy személyes példát mondok. Mi nekünk Villánykövesden van a borhotelünk, és Villánykövesd egykor a villányi borvidéknek a turisztikai központja volt, a legszebb pincesor szerintem, ami van, 70 pince van a pincesoron, és amikor mi a szállodát átvettük, kibéreltük, hogy üzemeltessük, akkor egyetlen borászat volt nyitva az egész pincesoron, akihez be lehetett menni bort kóstolni. Mi oda mentünk a saját borainkkal, és a pincébe azt, vagy a szállodának az éttermébe azt kínáltuk. És nagyon meglepődött mindenki azon a stratégián, amit csináltunk. Kifizettünk egy marketingest, aki végigment a borászatok között, interjút készített velük, készített egy prospektust, és garantáltan csoportokat ígértünk a borászatoknak, ha kinyitnak legalább szombatonként. Tehát mi gyakorlatilag a versenytársainknak finanszíroztuk meg a marketingjét, kicsináltunk szórólapot, hogy legyenek nyitva, és annyira jól működik a rendszer, hogy a szállodát azóta fel tudtuk újítani, jól működik, és mára több mint 8 borászat van rendszeresen nyitva a pince soron. És mindenkinek jobb, mint előtte volt. Pedig ez ugye, amint mondtad, hogy Szekszárddal ez egy verseny villányok között, szerintem Magyarországon az egész borpiac olyan picike, ráadásul folyamatosan zsugorodik, hogy ha világviszonylatban nézzük, akkor nekünk egy szereplőként kellene fellépnünk. Tehát, hogyha összefogunk és együttműködünk, akkor nem egymás versenytársai leszünk, hanem egymást tudjuk erősíteni. Ezt tudom, hogy a legtöbb magyar hallgató, vagy talán a legtöbb magyar borászat számára na is furcsán hangzik, de higgyétek el, hogy ez megvalósul. Villányban ez működik. Tehát mi le tudunk ülni együtt, tudunk rendezni közösen egy közös borvacsorát, egy közös konferenciát, és működik. Tehát most az más kérdés, hogy a másik oldalon ráfaragtunk, mert a vörösbor fogyasztás az éppen olyan trendeket mutat, ami Villánynak nem előnyös, de ez nem azért van, mert nem tudtunk együttműködni.
4: Illetve hát, hogy Villánynak nem előnyös, ezt is egy kicsit árnyalnám, mert hogy lehet Villánynak is előnyös, hogyha az ilyen nagyon-nagyon nehéz, fajsúlyos, nagyon sokáig hordóban érlelt, ugye menjünk vissza 20 évet, és aki nem barikolt bort vett, azt leköpködték kb. Tehát, hogyha lement az ember akár Villányba, és az volt, ő Villány volt a zászlóvivője ennek a mozgalomnak, hát ez rögtön eltűnt, ugye ez nagyon hirtelen eltűnt ez a trend. Tehát van a globális borfogyasztásban is egy ilyen ív, és így szépen lassan így mennek át ide-oda. Nagyon sokáig a nagyon könnyű, nagyon friss, nagyon gyümölcsös fehérek voltak, nagyon kedvezett az osztrák G-Week-nek, a Grüner Veltlinernek, stb. Szerintem, amit egyébként Villány is tud, és Szekszárd is tud, de egyébként Eger is tudja, ezek a könnyedebb szerkezetű, de elegáns vörösborok, ezek most is menni fognak a világban. Nehéz ezeket a trendeket eltalálni, és nyilván nehéz, főleg egy ilyen hosszabb élettartamú terméknél, mint egy bor, ezt így előre megjósolni, mert lehet, hogy ami a nálatok még most kerül majd palackba, az már nem lesz olyan divatos, hiszen a trendek gyorsabban változnak.
5: Hát ez így van, de a másik oldalról meg én azért nem félek annyira ezektől, mert tényleg mi annyira picike nis piacon mozgunk, hogy én szerintem ezeket a magyar bormennyiségeket, ha odafigyelnénk, el lehetne jól adni. És itt én egy picit mindenképp szeretnék reflektálni arra, amit a bormarketing kapcsán felhoztatok, úgyhogy itt visszakanyarodnék egy picit oda, hogy én azt látom egy óriási nagy problémának, hogy a magyar bormarketing szétaprózódott. Olyan, mintha ha abban gondolkoznánk, hogy egy ilyen, nem tudom, az IKEA-ba lehet venni ilyen kész dekorképeket, amit felraksz a faladra, és teljesen standard, és elmész a három ismerősödhöz, és mindenkinél ugyanaz kint van. Tehát, hogy azt gondoljuk, mintha a magyar bor is ilyen lenne. Pedig a magyar bor az szerintem inkább olyannak kellene lennie, mint mikor lemész a tengerpartra vagy a Balaton mellé, és ott valaki ilyen festékszóróból fújogatja ki a képeket, és akkor ott a szemed láttára alkot valamit. Vagy még inkább egy különleges, értékes festmény, vagy szeretném azt gondolni, hogy a magyar bor van jó, mint egy Picasso festmény, vagy nem tudom, ami tényleg különleges. De maradjunk egyelőre annál a képnél, ami a tengerparton összefújt dekorkép, hogy szerintem ebben lenne egy lehetőség, hogy fókuszáljunk valami területre, ami az egész magyar bor piacnak megfelelő, és ez például szerintem a birtokméretből adódóan azt tudna lenni, hogy itt személyes kapcsolat tud kialakulni a borászokkal. Tehát itt nem olyan borokat készítünk, ahol megmondja egy marketing stáb, hogy ennyi legyen a savtartalma, ekkora legyen a maradék cukortartalma, és borász az akármi is van, a technológiával vigye keresztül azt, hogy az a bor elkészüljön, hanem itt remek műveket tudunk készíteni, és emberi sztorik vannak mögötte, erre lehetne egyrészt építeni. Másrészt szerintem az lehetne egy fókuszterület a 12 bor marketing stratégiában meghatározott fókuszterülettől, ami már önmagában egy vicc, hogy hogyan lehet egy ekkora, ilyen pici borpiaccal rendelkező országnak 12 fókuszterületet meghatározni, és akkor nemzetközi szinten mindenfele mászkálni, és hát olyan, mintha óriás plakátokkal szeretnénk a világba hirdetni a bort, de hát annyi pénzünk jut rá, hogy kirakunk 2 óriás plakátot valahova, és akkor ettől várjuk a megoldást. Hát ez így nem működik. Ez egy valakinek jó, aki utazhat körbe a világba, és jól érezheti magát ezeken a rendezvényeken. De itt egy fókuszterületet kellene találni, és én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és ez összekapcsolódik azzal, hogy hogy tudtam fejleszteni ezt az applikációt. Ennek az a történet, és de ezt gyorsan elmondanám, ha belefér.
4: Fontos, mert rá akartam kérdezni, hogy akkor most ugye a fitoplazma monitoring csoportról volt szó, de arról is volt szó, hogy te egy applikációt szerettél volna erre létrehozni.
5: Így van. Sőt, létre is hoztam egy működő applikáció, használható fitoplazma monitoring csoporton keresztül kipróbálható, de ezt azért tudtam létrehozni, mert megmondom őszintén, hogy volt egy nagyon mélypontom 3 évvel ezelőtt. Nekünk a COVID az elég nagy összeomlást jelentett a borászatban, mert rendezvények, minden tekintetben, sok tekintetben úgy éreztem, hogy minden lábat kirúgnak alólunk. És nem voltam benne biztos, hogy én a borászatot fogom tudni folytatni. És egy teljesen más területtel kezdtem el foglalkozni, és Balogh Petyának, a Cápának az egyik ilyen inkubátor programjába egy startup ötletemmel bekerültem, és hónapokon keresztül a világ legmenőbb tanácsadói, Petyáék saját bevallása szerint több mint 50 millió forintot költöttek csak a képzésünkre, 7 voltunk ebbe a programba. Tehát olyan szakértők mentoráltak minket, akik a világ leggyorsabban növekvő cégeit mentorálják, ahol az az elvárás, hogy 100 ezerszeresre növekedj néhány éven belül. És nyilván az én projektemre fókuszáltam elsősorban, de mindig ott motoszkált a fejembe, hogy ezt hogy lehet lefordítani a magyar borra, a borászatra. Itt tanultam meg ezt a fajta kódolást, fejlesztést, amit a mesterséges intelligenciával néhány nap alatt létre tudtam hozni egy ilyen applikációt. És nagyon erős rész volt a nemzetközi piacra lépés, a személyes márkaépítés és a marketing kérdésköre. És én azt látom, hogy Magyarországnak igenis van egy olyan fókusza, amiben a legjobbak lehetünk a világon, és meg kell találnunk, hogy ez a legjobb dolog, ez ki számára értékes. És én abszolút úgy látom, hogy Magyarország élenjáró lehetne a fenntartható borok készítésében, kifejezetten a skandináv piacra célozva. Nem fognak tudni Új-Zélandról soha olyan alacsony karbonlábnyommal ide szállítani borokat, mint amilyen könnyen mi tudunk oda szállítani. És ugyanez igaz például Spanyolországra, vagy Portugáliára, egyrészt távolabb vannak, másrészt öntözniük kell már most a szőlőket. Mi azért még, tudom, hogy csökken a vízmennyiség, de azért még egyelőre el vagyunk öntözés nélkül. Tehát ebben fenntarthatóan hosszú távon előnyünk lehet, és ráadásul tudjuk, hogy van rá egy fizetőképes kereslet is. Tőlünk nem távol. Miért nem fókuszálunk erre? És ráadásul ez olyan, hogy nem olyan, mint a vulkanikus borokra fókuszálni, hogy most villányba sírhatunk, hogy nincsen a vulkanikus területünk.
4: Ez bárki a furmintra, ugye, amit említettél, ami szintén kevésbé lehető fel errefelé. Értem, és nekem most így megütötte a fülemet ez az 50 millió forint, és az a legkomolyabb nemzetközi szakértő. Csak úgy hozzáteszem ugye azt, hogy 2023 óta évi 3 milliárd forint jut bormarketingre. Tehát, hogy hány nemzetközi szakértőt lehetne, és hány embert kiképezni ilyen szinten, vagy legalábbis egy ilyen tábort csinálni. Szóval, hogy rengeteg olyan kérdés van, amire nem kapunk választ, és csak hangzatos óriás plakátok vannak, amire lehet, hogy oda van írva az, hogy magyar bor személyesen, de hogy ez gyakorlatilag semmit nem jelent, se a fogyasztónak, se a borászatoknak, ebben majdnem biztos vagyok, bár ezt a borászatok majd maguk elmondják, de nekem, mint fogyasztónak, ez semmit nem jelent. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdés van. Még egy nagyon pici időnk maradt. Mi az, amit te rögtön a fitoplazmán túl elkezdenél, vagy javasolnál? Tehát az nagyon érdekes, és szerintem előremutató, egyébként vannak rá szerencsére példák, akár a szekszárdi borvidéken, ha már említettük, hogy közösségi alulról jövő kezdeményezésként a borvidék sok borászat, a pincészete összejön, és létrehoznak valami izgalmasat. Ugye Szekszárdon vannak ezek a bortúrák, nagyon divatosak most, amikre, meg a nyitott pincék, és stb. Ez létezik Villányban is, és ilyesmit lehet csinálni. De akkor országos szinten mit kezdenél el először?
5: Azt hiszem, hogy a alulról építkezést és ennek fontosságát megbeszéltük, és szerintem most talán az lenne a fontos, hogy itt és ezen a helyen talán üzenhetek a felsőbb szintekre is, és én azt látom, hogy komolyan kellene venni azt, hogy a borászatok adminisztrációs terheit csökkentsük. Mert ezt rengetegszer meghallgattuk már, de sosem valósult meg. Én azt érzem, hogy egyre rosszabb és egyre nehezebben követhető lesz a helyzet. Kezdve a permetezési naplóktól, a DRS üvegvisszaváltós rendszerrel ránk rótt terheken keresztül, a bor előállításhoz kapcsolódó, csomagoláshoz kapcsolódó szabályokon át. Én nekem egy kedvenc példám ezzel kapcsolatban, amit emlegetni szoktam, hogy egyedül Magyarországon van olyan szabályozás, hogy a gyárból, dobozgyárból megérkező üres kartonokat teljesen külön úton kell bevinni a borászatba, mint ahol kijön a késztermék, és nem is érintkezhetnek egymással a nyers csomagolóanyagok azzal a borral, ami már lekartonozva áll ugyanabban a kartonban, amiben belekerült korábban. Tehát, hogy ilyen szabályozás nincsen máshol. Én szerencsére volt alkalmam Napavölgytől, Portugálián keresztül Olaszország borászataiba ellátogatni az elmúlt évek során, és egyszerűen a borászat tartályai közé egy borászati menedzsment cég, egy winery menedzsment cég betelepíti a palackozóját, és néhány nap alatt lepalackozza a borászatnak az egész éves tételeit. Ez lehet, hogy ez nem tűnik fontosnak, de amikor egy eladott palackboron 4-6 forint haszon vagy van rajta, akkor nagyon számít az, hogy ezt milyen körülmények között és mekkora adminisztrációs teherrel tudjuk megtenni. Tehát ezt a mai világban nagyon sok elavult, vagy a mai adminisztrációs rendszerben nagyon sok elavult rendszerrel kell foglalkoznunk. Mikor már minden számlánk közvetlenül azonnal beküldésre kerül a NAV-hoz, akkor nem biztos, hogy van értelme havi adatszolgáltatásokkal pluszba terhelni a borászatokat. Nagyon sok minden automatizálható lenne. Én szerintem erre kellene elsősorban fókuszálni, mert ez a versenyképességünkhöz nagyon sokat hozzátenne.
4: Hát igen. Ezt így, ahogy így elmondtad, és így hallgatom, el tudom képzelni, hogy gyakorlatilag legyilkol egy vállalkozást, egy céget, és megakasztja azt a menetet, amire egyébként fillérezve figyelni kell. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Remélem, hogy folytatjuk majd még, és akkor sok sikert a továbbiakban. Mind a Fitoplasma monitoringhoz, mind az applikációhoz, mind pedig a magához, a mokos családi pincészethez.
5: Köszönöm szépen, én is remélem, hogy még lesz alkalom beszélni, mert még van jó van pár bűven témám, amit fel tudnék vetni, és én egyben fel is ajánlanám, hogy bárki érdeklődik iránt, akkor én nagyon szívesen segítek kormányzati szintekről is, hogyha nyugodtan keressenek, mert vannak konkrét ötleteim, hogy mivel lehetne javítani a dolgokat.
4: Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Én is köszönöm.
4: Mokos Péterrel beszélgettem, a Mokos családi pincészettől, és mint visszautaltunk, rengeteg olyan beszélgetést, ami elhangzott a borravaló.hu oldalon, a borágazattal, borászattal kapcsolatos beszélgetéseket érdemes keresni, és mint ahogy mondtam, egy nagyon jó szakmai párbeszéd indult a Pécsi Borozó oldalán, ahol nagyon sokan hozzászólnak azokhoz a témákhoz, amiket itt is érintettünk. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
1: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Többen meghaltak a hajnali buszbalesetben az M3-ason. Veszprém is felkerült a MÁV plusz térképére. Országszerte pusztítanak a szabadtéri tüzet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte a miniszterelnök. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Már a veszprémi járatok is valós időben követhetők a MÁV plusz térképén. Az alkalmazásban így már nem csak a MÁV csoport vonatai, autóbuszai és hévjáratai, hanem a budapesti, debreceni, miskolci és veszprémi közösségi közlekedési járatai is láthatók. Az utasok valós időben ellenőrizhetik, mikor érkezik az adott járat a megállóba, így pontosabban tervezhetik meg az utazásukat. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiunknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
6: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelbőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
5: Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger-Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Késő délután, főleg éjszakon felhősödhet, egyébként kánikula lesz. A részleteket azonnal mondom. Derült, napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék Várostengelyen. Most!

0: Valóban körbejárja, megértse, minden vonatkozását átlássa ezeknek a témafelvetéseknek. Mi egyszerűen meg fogjuk próbálni ezeket 7-7 percben tárgyalni. Mondom, hogy mik ezek. Az egyik az AI, mint olyan jelenléte, mondjuk így a kreatív-kulturális szektorban. A másik pedig, ezt egyébként értem, hogy ez nem hagy nyugodni, az NKA botrány óta mi is úgy beszélgetünk, meg gondolom te is a saját köreid, meg én is a saját köreimben, hogy azért ez elég brutális. Volt egy Partizán interjú Vági Bencével, aki egy nagyon látványos, immerzív show kitalálója, rendezője. Annak a finanszírozása, ami a centrumában áll ennek a Partizán beszélgetésnek, annak kapcsán szeretnénk egy kicsit arról beszélgetni, hogy milyen elvek mentén finanszírozódik egy országban a kultúra.
1: Hogy mi ezt hogy látjuk, inkább ez a lényeges. Szerintem az én véleményem biztos megérkezik benne, hogy a Nóra mennyit tesz hozzá, azt majd ő fogja tudni.
0: Szokásos megúszósan fogom. Úgy fogok csinálni, mint aki nem hallja, annyira nagy az a itt a stúdióban. Lesz sport, és meglepő módon, ezt jól láttam, tenisz.
1: Igen.
0: Mi
1: történések vannak. Ez az az időszak az évben, amikor két nagy verseny egymás mögé sorolódik, a két legrégebbi teniszverseny ilyenkor ebben az évnek, ennek a szakaszát arra ki szoktam használni, hogy erről a sportágról is beszélgessek. Ráadásul itt a szerkesztőségben paráns vita alakult ki a padel versus tenisz versus pick and ball, vagy mi a manual, nem pick and ball. Hát pick and roll. Tudod, az ugyanaz, mint a padel. Most fognak megdobálni direkt, figyelj. De a műsor későbbi szakaszában fogom ezt kifejteni bővebben.
0: Egyébként ne haragudj, hogy elmondom, de a 11. kerületben van egy padelpálya, mellette egy teniszpálya, ez az a teniszpálya, ahol láttam a nagybátyát fotóját és nevét nagyban kiírva, mint a ennek a sportágnak a nemzeti nagyjai.
1: Igen, ez a Bikás Park.
0: A Bikás Park, és ott van egy padelpálya.
1: Igen.
0: És nekem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen publikus padelpálya, ahova feliratkozással lehet bejutni, és aztán ott játszani a haverjaiddal. Tudom, hogy neked van bajod a padellal, nekem minden, amivel az emberek mozognak, meg ezt átélik, az jó.
1: Annyira megengedő vagy, hogy én csodálva nézem azt, hogy tudod ezt. Én egyszerűen nem jön ki a számon azt, hogy ennyire rugalmas legyek ilyen kérdésekben. És hogy egy picit spoilerezem is a dolgot, ide hoznám azt a Bublik interjút, ő egy elég jó teniszező, aki teljesen, tehát ő az a típusú bohóc teniszező, aki lehetne első is a világranglistán, meg nagyon elől is, és lehetne sokkal nagyobb sztár, de jóval kevésbé érdekli ez a sportág, csak mint pénzkereset. És egy nyílt szívű faszi, aki adott egy interjút, azt hiszem talán a Eurosportnak, és abban egy röviden definiálja a helyzetet, hogy ki megy teniszezni, ki megy padelezni, és akkor úgy van nála a rangsor, ahogy nálam is, hogy aki nem tud szinglizni, azaz egyénizni teniszben, azaz párost játszik. Aki nem tud párost játszani, az elmegy padelezni. Folytassuk tovább a tartalomismertetést.
0: Remélem most mindenki, aki eddig szerette a padelt, az...
1: Nem, amíg eddig szimpatikusnak tartott, most már ezután sem.
0: Van egy nagyon jó új podcast, amit csinálok, Eszterházi Vibes a címe, és az Eszterházi Alapítványnak a nagyon sok kulturális területen lévő aktivitásáról szól. Azon belül most az Eszterházi Irodalmi Díjjal foglalkoztunk, mert hogy annak most friss a 7 könyvből álló shortlistje, vagyis azok a könyvek, amik eséllyel indulnak, hogy az év könyvei legyenek, az Eszterházi díjat megnyerjék. Én erről szeretnék beszélni. A Frici pedig egy kis kiruccanást fog éltetni.
1: Igen, Szlovákia és Magyarország egy picit engeljét, ami régen egy volt, most külön, mert van egy folyó, egy Duna nevű, ami elválasztja ezt a két országot. És ebbe egy picit elmélkedni is fogok. Nagyon sok mindenen, életvezetésen is, borokról, építészetről, ez lesz kb.
0: A Matchmakerben pedig politikai szatírák találkoznak.
1: Na, az nagyon jó lesz, azt nézzétek már most meg, szerintem a hellojárat.hu a Matchmaker applikáció az pont erre van, hogyha az adott időintervallumot ki tudjátok használni, ezt a 2 órát 6-tól 8-ig, vagy a vasárnapi ismétlés korszak.

0: éjszakát.
1: 4-től 6-ig.
0: 4-től, mit mondtam?
1: 6-től 8-ig.
0: 4-től 6-ig természetesen Nórának van mindig igaza, meg ha az órátokra néztek, akkor az is azt mutatja. Szóval ott meg lehet nézni nekem az egyik kedvenc Máriásim, ez most nagyon tetszik nekem. És lehet szerinted ilyenkor már jazzt játszani? Vagy az teljesen az este?
1: Korai?
0: Igen.
1: Nem.
0: Mert van magyar vonatkozása is annak, ami most jön, az Outer Worlds Jazz Ensemble következik, és az Alto Vento című darabjuk, szerzeményük, amely a Karman, The Karman Line címmel jelenik meg, és ugye, hogy a Karman vonal, az a határvonal, amely elválasztja az űrt, vagy a, csak úgy most ugye egyszerűen fogalmazzam, a stratoszférát, a nem tudom én milyen szférától, és az a, ami magyar szülöttünk, ugye Karman János volt, az a csillagás, akiről elnevezték ezt a vonalat, a határvonalát.
1: Megnézem a zene alatt.
0: Jó, ez következik, Outer Worlds Jazz Ensemble.

0: Na, én is megnéztem, és köszönjük szépen a hallgatóinknak is, akik azonnal megírták, hogy Tódor. Kármán Tódor.
1: Igen, hazánk szülötte, és mindenki, aki átlépi a határvonalat, és az űr felé tart, az egyszer csak elhalad itt a Kármán vonalon.
0: Én ezt nem is tudtam, képzeld el.
1: Nem?
0: Nem. Pedig a Simi őrült ilyen űr mániában van, és valahogy ez még nem került elő.
1: És tudod, hogy ez a nagy biznisz beszélgetés, hogy akkor most a Virgin Atlantic, vagy a Jeff Bezosnak az űrcége, akik arra, mostanában nem hallom, hogy vinnének fel űrturistákat, hogy az űrnek számít-e ott a Kármán vonal előtt, alatt, fölött, hogy az mitől számít űrutazásnak, mert hogy a pénzt azért kérik el, de különben csak ott mennek a Kármán vonal környékén, szóval...
0: Te felmennél, ha meg tudnád fizetni?
1: Nem én.
0: Én sem. Maradhatunk itt a Földön. Én nem láttam egészében, csak részben láttam ezt a Partizán interjút a Vági Bencével, aki a Walk My World című immerzív, brutál látványos tánc per vízió per...
1: Új cirkusz.
0: Igen. Előadásnak a kitalálója és rendezője, és vele beszélgetett a Marci a Partizánon.
1: És igazából az interjú nagyon érdekes, de a legfontosabb az, hogy ami az én látásmódomat tükrözi...
0: De azért várjál, mondjuk arra, hogy mi a alapvetése az interjúra.
1: Hogy sok pénzt kapott. Túl sok pénzt, túl látványosan egy produkció Magyarországon, amely a Millenárison látható, ahhoz képest, hogy a többiek az NKA-ból, akik pályáztak mindenfélére, hasonló művészeti színvonalon, legalábbis mindenki azt gondolja, az összes művész a saját magáéról, hogy az van olyan, hogy akkor az hogy van, hogy látja az, aki kapta ezeket a forrásokat, a felhasználását, és hogy mi ennek a az etikus része, hogyan gondolkodunk arról, hogy én kapom a 9/10-ét, a többiek 1/10-ét, most csak mondtam egy nagyságrendet. Tényleg hallgassátok meg a beszélgetést, mert én nem is erre a részére szeretnék most reflektálni, hanem a beszélgetés utolsó harmadában hangzik el az többszörös kérdésére a Marcinak, Gulyás Mártonnak, hogy akkor ez... hogyan élne meg a piacon ez az előadás, amire 350 embert tudnak beengedni alkalmanként, és mennyit kell az államnak finanszírozni belőle, tehát a nagyon fontos tényadat az, hogy a jegybevételekből az egész költség körülbelül a produkció egész költségének 1/3-a tud megvalósulni, 2/3-ot, amíg ez az előadás látható, a magyar államnak is nekünk kell beleadni. Nyilvánvalóan, amikor azt mondom, hogy a jegybevétel is a miénk, akkor tudom azt, hogy külföldiek is érkeznek erre az előadásra megnézni, mert az folyamatosan előkerül a beszélgetés közben, hogy ez a világszínvonal, a világszínvonalnak, a világszínvonalának, a világszínvonala. Nekem megmondom őszintén, unszimpatikus az, amikor a művész azt állítja folyamatosan az ő tevékenységéről, hogy az megugorhatatlan magasságokban van, és igazából a csimbora szója annak a műfajnak, még ha úgy is van. Tehát ez olyan, mint hogy a Krasznahorkai folyamatosan azt mondaná, hogy én vagyok a legnagyobb író. És nekem az ütött szöget a fejembe, és én sajnos csak így tudok gondolkodni, ezzel nagyon sokakat meg fogok bántani, egészen biztosan, hogy azok a produkciók, amelyek A. nem piacképesek, kultúráról beszélünk, B. nem tudják kitermelni annak a pénznek, amely a bekerülési költség legalább a 2/3-át, azt nem biztos, hogy egy olyan szegény országnak, amilyen Magyarország, finanszíroznia kell. És akkor itt jöhetnek, mint ahogy az interjú alanya is folyamatosan hozta elő például a fesztiválzenekart, aki különben ugyanannyi pénzt kap, mint amennyit mi kell. Tehát ez az egóharc, és annak megállapíthatatlansága, hogy nincs egy mérőeszköz arra, hogy melyik produkció érdemes nagyobb pénzre, melyik produkció pedig nem érdemes arra a pénzre, amennyire pályázik, vagy valamennyire. Hogy én örökké, amióta ezt látom, ezt az NK-t, és most már 20 éve nézem közelebbről, messzebbről, mert volt, hogy én is pályáztam, hogy mindig is az volt, hogy aki kijáróbb, vagy van neki lobby ereje, bármilyen áttételes is, az könnyebben érvényesül ebbe, mint az, aki egyszerűen csak megjelenik az utcáról. Sok minden miatt, ez egy pici ország, én nagyon jól tudom, és hogy az egy pedig egy kinyilhatatlan dosszié, hogy az államnak mennyiben feladata, és milyen kultúrát finanszíroznia. Én azt állítom, amit mondok a magyar sportfinanszírozással és benne a futballal is, hogy az olyan sportágok, amelyek lényegében elszívják a magyar adófizetők pénzét, az ne legyen profi sport. Tehát a magyar futballban azonnal megszüntetném az állami finanszírozást. Ezt most már mondom már jó ideje. És a kultúrában is hát nagyon erős indoklással mondanám azt, hogy valakinek ilyen nagyságrendű pénzt, még hogyha világszínvonalat is hoz, ugyanis ez az újfajta színház vagy új cirkusz a világban sincs nagyon sok helyen, még a Cirque du Soleil is csődbe tudott menni Kanadában, és csak az állam segítségével tudott kijönni, meg sok-sok mutáció segítségével, és egyáltalán biztos, hogy nulla közelinél, vagy nulla pluszos, mert hogy olyan drága, magyarul, hogy kell-e. Ez a nagy kérdés. Kell-e a magyar futball profi szinten, vagy kell-e nekünk egy olyan produkció, ami semennyire sem tudja finanszírozni saját magát? Na csak ez. Minden mást ti el fogtok dönteni magad.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem műsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Angolul egy szó.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Ideges voltál, amikor nézted, vagy dühösen nézted?
7: Nem, csak hogy ugye tudjuk a Vági Bencéről is, hogy lobbija erősebb, mint egy mint a többinek. Erre rákérdez a Márton is, a Gulyás Márton az interjúban, hogy ehhez hogyan áll. És ez nem megy, tehát ez egy ilyen ország több száz éve már.
6: Szerintem ebből azt mondom, minden ország ilyen, tehát nem tudom elképzelni, hogy meg tud egyszerűen valósulni egy ilyen 100%-ig demokratikus, senkinek sem lejt a pálya.
7: Olyan
6: típus.
7: Nincs.
6: Olyan nincs.
7: Olyan nincs, de az, hogy 99-ben
6: persze,
7: lejt,
6: hát
7: és egyben
6: őr.
7: Nem.
6: Na.
7: De ez nincs külföldön. És ebben ez keserít el, hogy nem vetünk számot azzal, hogy mennyi pénzünk van, és hogy milyen gazdasági lehetőségeink vannak, és megpróbálunk egy ilyen, mint a vár, hogy újjáépítjük a várat. Nekünk erre tudottan nincs pénzünk, meg nem kell, de mégis megcsináljuk. létrehozunk egy olyan előadást, amit mi finanszírozunk adófizetői pénzből, plusz mi veszünk jegyet is rá. Tehát, hogy a kérdés, hogy kell-e?
6: Veled vagyok. Veled
7: és
6: vagyok.
7: Ezt hogy lehet eldönteni, ki fogja ezt, hogy milyen módon, vagy mert kuratóriumok ide-oda, hát tudjuk, kik ülnek a kuratóriumok, ez kis ország, minden kuratóriumban olyanok ülnek, akik abban az adott szcénában valakik ismertek, akkor lehet kiállni.
6: De hogyha egy ilyen ideális világot képzelsz el, ahol egy kuratóriumban tényleg konszenzuálisan jó szakemberek ülnek.
7: Magyarországon nem lesz olyan, hogy
6: de most ne így gyere, hanem képzelj el egy olyat, hogy van egy szakmai kuratórium, tényleg egy szakmai testület, olyan emberekből, akik ismerik azt a terepet, ne agyisten, maguk is létrehoztak már működő, fenntartható produkciókat. Akkor is, ami igazán nehéz ebben az interjúban, meg ebben a sztoriban, az tényleg a léptéke, meg a nagyságrendje. Tehát az, hogy a kultúra megőrzésébe, közzétételébe, a publikálásába, a nemzeti identitás megtartásába egy mindenkori állam részt vesz, az oké. De hogy ebben is nyilván annak a szempontnak érvényesülnie kell, hogy egy megvalósuló kulturális termékhez kapcsolódjon olyan elvárás, hogy az találja meg a saját közönségét. Ez legyen annyira ügyes, az legyen annyira okos, az legyen, ismerje annyira a közeget, tudjon úgy kommunikálni, tudjon úgy csatornákat építeni ahhoz a közönséghez, akihez beszélni akar. Tehát ezt a fajta kényelmi pozíciót, hogy egy ilyen brutális összegekből létrejön valami, ami fogadjuk el, hogy objektíve világszínvonalú.
7: Az oké.
6: Okay. Fogadjuk el. De nem tud megállni a magyar realitás talaján, az tényleg irritáló és tényleg túlzó. És ez nem érinti azt, hogy egyébként ennek a művészeti színvonala valóban magas-e, hogy a kreativitás faktora nagy-e, mert nagy, hogy a táncosok mindent beleraknak-e abba, hogy ez az élmény olyan legyen, amikor te egyet váltasz, hogy tényleg hónapokig utána még kóvályog. Ezeket mind nem kérdőjelezi meg az ember. Csak hát egyrészt az, amit mondasz, hogy van egy összbüdzsé, és annak a demokratikus szétosztása az, hogy úgy mondjam, megsérült ebben az esetben, illetve hogy a dolog fenntarthatósága az meglette vizsgálva, és nem.
7: Hát vagy nem volt sohasem ez opció.
6: Mint szempont. Igen.
7: Tehát, hogy a piacon lévő produkcióról beszélünk, míg vannak olyan, ahogy te is fogalmaztad, a Magyar Kultúra Egyetemes megtartása érdekében létező, működő entitások létrehozása, fenntartása. Szóval azt gondolom, ami kint van a piacon, és nem tud megélni, az nem. És hogyha megnézitek ennek a új
6: cirkuszét... Ezt árnyaljuk, ami kint van a piacon, és állami támogatást is kap, és amellé nem bírja saját maga megoldani, hogy a hiányzó finanszírozása az jegyeladásból, vagy piaci szereplők támogatásából megvalósul, arra mondjuk azt, hogy nem. Tehát azért, ez egy nagyon árnyalt és nagyon bonyolult ökoszisztéma, és értem, hogy mindent le lehet végül is egyszerűsíteni egy
7: ilyen bináris... Ha nem fogjuk leegyszerűsíteni, mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Egyszer ebben szerintem kell húzni egy vonalat.
6: Mondjuk azt, hogy te meg én az összes dologgal, amit csinálunk, a saját estjénkkel, ti a borkóstolókkal, én a tárlatvezetésekkel, engem nagyon hajt az a szempont, hogy bármi, amit csinálok, az megtalálja a saját közönségét, a saját piacát.
7: Mi nem tudnánk enni adni a gyereknek, hogyha a piacról nem tudnánk megélni. Soha egyetlen egy állami forint nem volt abba a sztoriba, amit mi csinálunk. És én tudom, hogy ez az országnak egy nagy része, a cégek is, zombi cégek, az agráriumnak szerintem 80%-ában ilyen cégek vannak, hogy pályázattól pályázatig, amit már sokszor mondtam, hogy ezt az országot és ennek az országnak a vállalkozói rétegeit arra képzik ki, hogy hogyan pályázon. Nem az, hogy hogyan éljél meg a piacról, hogy találják ki egy olyan terméket. Nem. Majd lobbizunk, majd én ismerem Johnny-t, Johnny ismeri Gézát, lesz pénz. De ez az ország többek között azért nem megy sem erre se, mert hogy ebbe tocsogunk, a híg izébe. Ausztráliában vagyunk, az egyik borkóstol, nem is borkóstolon, vagy lemezklubunkon, ott lent a végeken volt egy vendégünk, aki mesélte, hogy több 10 évvel ezelőtt az Ausztrál Cat Empire zenekart, azt én mutattam meg nekik valahogy a rádióban, és azóta is voltak koncerten. És akkor mondom, eltelt ennyi évtized, mi van ezzel a zenekarral? Megnéztem, és van új lemezük, képzeld el, még mindig tolják a piacról. The Cat Empire-nek hívják, és szerintem ide jön a dal címe. Blood on the Stage.

0: Az Eszterházi Magyarország Alapítvány nagyon sokféle területen van jelen a magyar kultúrában. Amiről én neked a legtöbbet eddig beszéltem, az az Eszterházi Art Award, ami egy két évente kiadott képzőművészeti díj, de nagyon erős a zenei programja az alapítványnak, és tavaly, igen, szerintem 25-ben indult el az Eszterházi Irodalmi díj, aminek a krédója, tehát amiben úgy megfogalmazza magát, hogy milyen akar lenni ez a díj, mivel akar foglalkozni, nyilván kortárs irodalmi alkotásokból emel ki, válogat, és aztán mutatja fel, hogy egy szakmai zsűri szerint melyik a legjobb abban az évben. Hogy nagyon komolyan veszi azt, hogy ez egy független díj. Tehát sem állami, sem pedig egy piaci szereplők nincsenek benne az odaítélésében. Pár héttel ezelőtt volt az a nem sajtótájékoztató, mert annál sokkal informálisabb volt. Tudod, én nem szeretek eleve ilyen formálisan vezetni eseményeket, meg ilyen nagyon karótnyelt stílóban előadni dolgokat. Tehát, hogy ez egy sajtónyilvános esemény volt, ahol beszéltünk arról, hogy mit csinál ez az alapítvány, kik ülnek a zsűriében idén, tehát kik olvasnak könyveket, eleve honnan kapják meg ezeket a könyveket, és akkor most ezt el is mondom. A díj rengeteg irodalmi műhellyel van kapcsolatban, és tőlük kérnek ajánlásokat a 2025-ös évben megjelent irodalmi kínálatból, hogy mit éreznek a legszínvonalasabbnak. Ebből beérkezik több mint 60 mű, és ezt szűkíti le a zsűri egy 7 tételes listára, akiről azt gondolják, hogy ennek az évnek versben, prózában, rövid dologba, hosszú, komoly dologba ez az a 7 könyv, ami szerintük a legjobb. Van egy olyan kitétele annak, hogy mit keres ez az irodalmi díj, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen ilyen humanista világnézetű. És ezt úgy kicsit így cincálgattam is. Egyrészt elindult egy podcast, az Eszterházi Vibes, aminek én vagyok a műsorvezetője, és minden epizód egy-egy kulturális területet mesél el, vagy fejt ki, vagy van, hogy egy-egy témának több epizódot is fogunk adni. Ráadásul ez egy videós podcast, tehát a YouTube-on nézhető, és az összes podcast felületen hallgatható. És a zsűribe idén dr. Margócsi István ül, ő egy igazi régi vágású irodalomprofesszor, Terézia Mora, Détót Kriszta, Dejcsics Konrád, aki a pannonhalmi apátságnak a kulturális igazgatója, és Mácsai Pál. Ők ülnek és olvasnak, és utána megbeszélik, hogy melyik legyen ez a 7 könyv. Mi készítettünk már egy podcast epizódot, tehát az Eszterházi Vibes-nak már elérhető az a része, ahol én a Margócsival és a Dejcsics Konráddal beszélgetek erről a mezőnyről. De leginkább, és ez volt a legjobb része ennek a beszélgetésnek, az olvasásról, hogy ez milyen élmény, hogy mit keresel akkor, amikor olvasol, mit élsz át akkor, amikor olvasol, hogyan kerülsz át annak a könyvnek a világába, abból a világból, ami éppen egyébként a te saját akkori valóságod. És nagyon-nagyon-nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy azt mondja a Margócsi, aki irodalomprofesszorként, ebbe irodalomkritikusként is ebbe töltötte el az életét, a szakmai életét, hogy szövegekben van, mondatokban van, hangzásvilágokban van, aurákban van, ami egy-egy szövegből kijön. És azt mondta, hogy attól, hogy neki ez lett a munkája, annyi van, hogy ő bejáratódottabban, tréningezettebben olvas, de ami a lényege számára az olvasmánynak, mint élménynek, az nem más, mint a tied, vagy az enyém, vagy ahol, hogy ott ült a Dejcsics Konrádé. Hogy olyan szépen beszéltek arról, hogy mit ad az a dolog, hogy belefeledkezel egy könyvbe. És amikor volt ez az élő eseményünk, akkor ott kiült a színpadra a Détót Kriszta is, és ezt kérdezgetem, hogy hogy jelenik meg ez a humanista szemlélet, ami nekem nagyon tetszik. Figyelj, a választások előtti hónapokba, de azt is mondhatom, hogy évbe, szerintem fel se fogtuk, hogy hányszor beszéltünk erről a humanista értékrendről bárminek a kapcsán. Tehát én hányszor meséltem festmények esetén arról, hogy hogyan megérint az, hogy valamit érzékelsz annak a festőnek az összességébe vett világnézetéről, az emberekről való emberséges gondolkodásáról, hogy hányszor beszéltünk zene kapcsán, hányszor beszéltél a sportban arról, ami emberi minőség, ami egy emberi hozzáállás a dolgokhoz. Szerintem ilyen mániásan és kétségbe esetten akartunk megtapasztalni olyat, ami egy jófajta emberségről szól. És igaziból azt mondták el a shortlist kapcsán, hogy ezek olyan könyvek, amit hogyha nagyon-nagyon le kell egyszerűsíteni ezt a mondatot, amitől azt érzik, hogy jobb lesz tőle az élet, hogy könnyebb lesz tőle az élet, hogy nem elszigeted, nem magányos harcosnak érzed magad ebbe a világba, hanem azt érzed, hogy kapcsolódsz, más emberekhez kapcsolódsz. Olyan plasztikusan, de olyan átéléssel lehetett erről a dologról beszélni, erről a folyamatról, hogy milyen élmény. Ez is egy kicsit más lesz szerintem, mert nagyon nehéz időkben nagyon felértékelődik, amikor értelmes emberekkel értelmes feladatokban lehetsz. Tehát ebben azért eltöltöttünk nagyon sok évet, hogy megbecsültük azt, amikor ilyen típusú munkáink voltak, és most is meg fogjuk becsülni, csak most nem lesz akkora kontraszt a társadalomba, vagy így a külvilágba tapasztalható értékrend, meg ezeknek a helyzeteknek az értékrendje között, de azért ők is nagyon áhítattal beszéltek arról, hogy milyen ott ülni. Na mondom, hogy kik vannak a shortlisten. Bognár Péter, eljössz, visszajössz, sose halsz meg. Fancsali Kinga, Nem a haláltól. Barnás Ferenc, Most és halála óráján. Itt, amikor itt tartottam, tényleg azt éreztem, hogy én nem akarok ennyit a halál közelébe lenni most, de ez nem az én választásom. Kollár Árpád, Nád. Szálinger Balázs, Mintha repülnék. Takács Zsuzsa, A maradás szégyene. Tóth Krisztina, Szeleknek fordít. Az is nagyon bejött nekem, hogy azt mondták, hogy ennek a díjnak nincs olyan elvárása önmagától, hogy feltétlenül csak a már meglévő irodalmi kánont erősítse. Tehát, hogy ők nagyon örülnek annak, hogyha ebbe olyan neveket tudnak berakni, akik még ugye pályájuk elején vannak, vagy az első harmadban, vagy az a műfaj, amiben ők írnak, az nem a legnépszerűbb műfaj. Ezek nem ilyen kőbevésett szempontok, hanem ilyen finoman, úgy szubtilisan megvan. És azt is mondták, hogy amikor összeállt ez a hét, tulajdonképpen ők nagyon örültek annak, hogy ez korosztályosan is sokféle, a nemek arányát tekintve is rendben van, a novella per vers tartományon is belül is nagyon sokféle. Szóval, hogy olyan kerek elégedettséggel jelentették be ezt a hét könyvet, úgyhogy a következő hetekben mindenkivel, aki shortlistes szerző ezen a listán, én fogok csinálni beszélgetéseket, és ezekben a beszélgetésekben az engem tényleg nagyon-nagyon érdeklő képzőművészeti tevékenységekről is szóval, hogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezeket nézze, hallgassa.
1: Nekem az a gondolat van most a fejemben végig, amíg hallgattalak, hogy nekem valami mankó, vagy nem is mankó, mankó erdő kellene, hogy a kis lányomnak hogyan próbálja meg az olvasást bevezetni az életébe.
0: Képzeld el, hogy minden, amit csinálnak az Eszterháziak, annak van egy edukációs lába, és itt a könyvekből készülnek tananyagok, amit be lehet vinni a irodalomoktatásba, és ki ezt csinálnak egy irodalmi, országos irodalmi verseny gyerekeknek. Figyelj, arról, amit meséltek, az olyan volt, hogy én azt kérdeztem, hogy nem lehetne, hogy nem csak a gyerekek, hanem a gyerekek szülei is elmennek. Figyelj, fantasztikus dolgokat fognak csinálni a te kislányod korosztályának is.
1: Csak félek attól, hogy oda
0: most
1: nem szivárog.
0: Most mitől tartasz?
1: Na, attól, hogy nem szivárog ez le. Nekem egy kicsit ilyen fönt van ez még. Tehát nekem a mindennapok megoldása kell. Tehát tök szépek ezek, meg igen. Az író ír, aki hozzáért, az meg meg hozzáérti, de én azt látom, hogy a gyerekek között 100-ból egy, akinek olvasás élményei vannak, legalábbis ott, ahol én élek, és jóval inkább vannak Minecraft élményei, és amellett, hogy leborulok a nagysága előtt az Eszterházy díjnál is, mert irodalma foglalkozik, számomra sokkal, de sokkal húsba vágóbb kérdés az, hogy mivel én tudom, hogy mennyi mindent ad az irodalom, vagy az olvasás önmagában, vagy mennyit tud, hogy ezt hogyan lehet átcsatornázni egy nagyon fiatal generáció, aki gyakorlatilag a digitális korszakban él. Ez csak egy ilyen mellékszál volt, nem is akarok ezzel tovább pörögni. A Squirrel Nut Zippers amerikaiak, és hát ők ez a 20-as, 30-as évek jazz, swing, kis blues, már jó régóta, 30-40 éve az új lemezről egyet választottam, ide ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Az Amerikai Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason hajnalban. Érkeznek az adószámla kivonatok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
8: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
7: Óriási, csaknem 56 méter magas Mária szobrot avattak Lengyelországban. A Konotopjai emlékmű Európa legmagasabb Mária szobrának számít. A több ezer tonna fehér betonból készült alkotást egy lengyel milliárdos házaspár finanszírozta. A szobrot zarándokhelynek és turisztikai látványosságnak is szánják. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Még kitart a kánikula, nagyrészt derült napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől már több felhő érkezhet. A csúcshőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Holnap tovább növekszik a felhőzet, az Alföldön azonban eleinte még több órára kisüt a nap. Napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután 26 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb délkeleten lesz. Kedden mérséklődik a kánikula 27-28 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
4: Említettem az adás elején, hogy Frici két könnyű, nyárias témát küldött át nekem, hogy ezekkel akar foglalkozni. Az egyik volt a már nagyon alaposan körbejárt, ezt kicsit idézőjelbe teszem, hiszen elmondtam, hogy ezek akkora topikok, hogy erről napokat lehetne vitatkozni, de hogy az egyik volt a kultúrafinanszírozás, az állami nemzeti kultúrafinanszírozás kérdése, a másik pedig az AI jelenléte a kulturális per kreatív teljesítmények területén.
9: És ezt csak úgy értsétek, ezt a felkonfot, hogy ezek az én véleményemet tükröző mondatok, amik különböző fontosnak gondolt
4: témák, amik érdekelnek téged,
9: igen,
4: az életben.
9: Igen, tehát én nem akarok megfejtést, nem gondolom.

0: bulvár része a Hello járatnak. Én az utolsóban a mesterséges intelligencia által vezérlett életünkről fejtenek ebben a podcastban, abból az alapállásból, hogy ugye a Google, a Facebook, vagy Meta most már, és a többi nagy tech cég, aki azzal foglalkozik, hogy ezt az AI vezérelt világot előállítsa nekünk, és annak tulajdonosai milyen alapállással vannak a világban. Hogy ezt egy új vallásnak próbálják előadni, hogy ez igazából csak a most ismert világunknak egy korporációval, azaz vállalattá való átalakításában vállal szerepet és gondolkodik, hogy igazából már ezek a cégek irányítják az egyes nemzetállamok vagy államok politikáját. Szóval számos ágaboga van ennek, ki hogyan nézi, hogy Elon Musk, és amiben az Elon Musknak különben bármilyen csúnyán hangzik is, van igazsága, hogy az állampolgárokat besorolja különböző kasztokba, hogy besoroltak minket, és besorolnak minket mindig is, amióta bármiféle társadalom van, és ő úgy tekinti a dolgozókat, akik egyfajta haszonélvezői és elszenvedői ennek az új világnak, ami most köszönt ránk. Úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg, mert számotokra is szerintem mindenki, aki egy ilyet meghallgat, elindul a gondolkodása.
1: De milyen attitűdbe beszélnek róla? Mit gondolnak? Kétségbe vannak esve, vagy egy ilyen nyugodt megfigyelők? Oké, ez egy podcast, tehát ott nem siránkoznak, hanem információkat raknak össze.
0: Én azt szeretem bennük, hogy nagyon alaposan körbejárják a témákat, és ezeknek a fejlesztési irányoknak a hátterét is, már hogy lássuk azt, hogy egyelőre ez mondjuk az Egyesült Államokban egy állami pozíció, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költünk arra, hogy a szoftveres része, hogy mi legyünk elől, már hogy az Egyesült Államok diktálja a tempót, és mondjuk Kína pedig okosan, költségkímélően háttérbe vonul és lelopja, amit le kell, és saját magára tartja majd a verzióját, és aztán Európa ebben, hogy mennyire le van maradva, de különben az, hogy mi is látjuk a napokban, hogy a Google pont most alakítja át a keresőrendszerét úgy, hogy igazából már, ha nem vagy igazán mélyen tudatos, vagy nagyon sok időd nincsen, akkor neked egyből az az opció, az AI opció a keresésre, és én is látok a családomban és barátaim közül olyanokat is, akiket teljes egészében, tényleg nem tudom másképp fogalmazni, beszippantott az, hogy bármilyen kérdésre csak és kizárólag az AI adta válaszokra kíváncsi, és aztán az a filozófiai kérdés, hogy kell ennyi kérdés neked? Tehát, hogy te, mint ember, humánum, fontos-e, hogy ennyi kérdésed legyen, és ennyi kérdésedre prompt válaszokat kapjál, amelyekről nem tudod, mert nem ellenőrizted, mert annyi időd viszont nem lesz sohasem, hogy valóban utána járjál, hogy azokat azok valid válaszok-e. Szóval azért próbálom magamat képezni ez ügyben, visszautalva az olvasásra, hogy legyen érvényes mondásom a gyerekemnek, meg magamnak is arra, hogy amikor majd ő odaér és készen jön minden szemben az AI által generált válaszokkal, meg életekkel, mert hogy most már minden, tényleg minden kérdésünkre, a szexuális életünktől, a befektetéseinken át, mindenre, egészségügyi problémákra is ezt vesszük alapul, holott igazából a nyelvi rendszerekről beszélünk, amelyek azokon az adatmennyiségeken alapulnak, amelyeket beleprogramoznak, és a legkézenfekvőbb következő szót vár, nem gondolkodik, hanem csak pörgeti azt, amit mi átadunk, bekötve egy ilyen rózsaszín masnival, azáltal, hogy mindig keresünk, hogy mindig. És én azt látom, hogy aki ezt elkezdi használni, az egyre többet használja. Tehát nem moderáltan, hanem mivel megkapja gyorsan kézenfekvően pillanatok alatt, a következő kérdésére, problémájára, per bármiére is ezt veszi, és ezzel eteted folyamatosan az algoritmust. Tehát az, hogy észnél vagy, vagy tudatos vagy egyben, az nem is elég, és ez nagyon messzire vezet, csak én azt látom, hogy az én kislányom, aki 10 éves korosztályom már ott, az ő osztálytársainak 90%-a is digitálban van,

0: És azt szerintem nem, nem normális, ha lenne ilyen, hogy normális. Na, én csak szülői attitűdként próbálkozom megérteni és informálódni ebből, meg különben én fognám, és az egészet itt balra letenném, és nyilván használom a keresőket, de különben ülnék, vagy kaszálnék, vagy bármi ilyesmit csinálnék, mert hogy azért érzem ennek a nyomását.
1: Veled vagyok.
0: De
1: és
0: jó.
1: Egy pillanatra visszacsatolok oda, hogy amikor volt ez a munkám a Mentálliget napnak a moderálása, és ott sok kerekasztalt vezettem, azért, mert tudom, hogy te szereted, amikor én kerekasztalokat vezetek, ezért elvállaltam.
0: Megszoktam, maradjunk ebbe.
1: De hogy tulajdonképpen az emberek mentális állapotával foglalkozott ez a nap, vagy azzal, hogy ez hogyan javítható, mert hogy pusztító állapotban vannak. A kutatások egy része a magyarországi vezetőkkel foglalkozott, de minden, ami ott elhangzott, az teljesen általánosítható. Nem kell speciális munkai környezetben lenned, vagy ebben a hierarchiában, hogy ez téged érintsen, és ez egy visszatérő szempont volt. Időnként azzal szórakoztattam magamat, meg a közönséget is, hogy összefoglaltam, hogy mi az a terep, ahol per ma egy embernek a saját életébe jól kellene lennie, hogy azon a terepen mik a nehezítő tényezők, és ez, hogy folyamatosan benne vagy egy olyan spirálba, amiről ha csak nem vagy nagyon tudatos, nem is gondolod azt, hogy ez csak egy opció, ez csak egy választás, tehát csinálhatnál mást, hogy ebbe a darálóba vagyunk, és hogy ez milyen fajta terhelés idegrendszerileg, érzelmileg, az idődet hogyan strukturálja, az brutális volt. Tehát igaziból nekem az volt a megélésem minden kerekasztalnál, hogy egy lehetetlen küldetésbe jövünk, megyünk, mint régen a Deltába, hogy ott húzzuk a, nem tudom mit, a önsúlyunk százszorosát, és próbálunk valahova eljutni, ahol végre meleg lesz, és nem esik a hó. Oké, köszi, hello, próbáld.
0: A következő témánkra fog átvezetni az az utolsó mondat, amit erre még itt most jutott eszembe, hogy tényleg van a családban valaki, aki nagyon AI használó, és elutaztak valahova, és az AI-jal talált, ahova nagyon sokat jártak már, nagyon-nagyon sokat, kvázi azt gondolt, hogy már ismeri a teljes szövetét annak a helységnek, ahol voltak, és AI-jal talált két új helyet. És küldte a családi csoportba, ez mekkora menőség, hogy talált két új. De hogy mi van akkor, ez soha nem derül ki, hogy van ez a két hely. Érted? Tehát, hogy meg voltunk anélkül is, hogy tudtuk volna, hogy van ez a két másik hely, és jó is, de hogy ez újra az generálta, hogy ja, hát így találtam két puszát. Tehát akkor a következő kereséssel, vagy a következő állomáson még fogok találni hármat, és még fogok találni tizet. De hogy kell ez? Tehát, hogy oké. So what? Mondta a művel spanyol. Radika következik egy nagyon fiatal lány, akinek első lemeze a Future Me, az lesz itt hallható. Radika különben felerészben indiai származású, felerészben angol, egy nagyon nagy katya, azt én nagyon bírom az ilyen össze-vissza származásokat, mint ahogy a magyarok is annyira nagy mismes, hogy annál nagyobb már kevés van. Bárki már mi mást állít, az nem igaz. Radika.

0: Pünkösdi hétvégén két meghívásnak tettünk eleget. Egyrészt Szlovákiában voltunk. Bátorkeszi az egyik település.
1: Milyen neve?
0: Bátorkeszi. Igazán Komáromtól 20 perc. Tehát tőlünk Mortól is egy óra. Egy másfél óra volt, és aztán meg Fűr. Két organikus pici borászatot látogattunk meg. Az egyik a végtelen old school-ság.
1: Az mit jelent?
0: Hát a Bátorkeszi pince során található egy 15-20 az 50-es, 60-as, 70-es években épült ilyen tudott hobbi teleknek. Szőlők telepítve, és az öregek ott molyolnak, mókolnak, csinálják a mindennapi életüket. Megjönnek a kis bicikliükkel, hozzák a kaszánt, vagy megjönnek a kis, láttam ott én szerintem 70 éves John Deere traktort, majd megőrültem tőle. Ezek a földbe vájt nagyon-nagyon, tehát 1000-2000-3000 liter bor elkészítésére alkalmas helyiségek. És a Bóna borászatban őt onnan ismerjük, hogy volt nálunk a Zoli gyakornok. Eljött, amikor 10 éve mi is elkezdtük az organikusat, átjött hozzánk, minden nap gondolna onnan másfél órát levezetett, másfél órát vissza, hogy megnézze, hogy a Kriszti hogy készíti organikusan a borokat, és mára már neki is ilyen borászata van, és akkor mellé pincepöri, ott főzte a kis pergola alatt az fantasztikus volt, tényleg ment le a nap, az a nyugalom, alkohol.
1: Jégor kivezet nálatok?
0: Ott alszunk. Ott aludtunk a pincébe. Én azt gondolom, hogy maga a látvány is, hogy Bátorkeszi dombjait megnézni, és aztán átmenni Kürt és Fűr. Ezek olyan pici települések, ugye a Monarchiában, mint nálunk volt még. Fűr és Kürt, különben az esztergomi érsekség, talán a kis gyümölcsös kertje volt mindig is a Monarchiáig, vagy az első világháború végéig, Trianonig. Onnan 5 kilométer, ha nem lenne két domb előttük, látni lehetne a Dunát, ahogy folyik. Jó látni azt, hogy ott is elindult. Az újra, ami az 1800-as években simán működött, hogy pici gazdaságok és normálisan vegyszermentesen készítenek mindenfélét.
1: De nekik mi a piac? Tehát ők hova adnak el?
0: Belső. Szlovákia, Csehország, de főleg Szlovákia, környék. Képzeld el, Kasnyikék, Botfrici az nagy név, mind ott belül. Meg aztán
1: de
0: külföldök.
1: Botfrici nem ott van?
0: Ő nem pont ott, de Szlovákiában, felvidéken. Őt is ajánlom mindenkinek. Úgyhogy nagyon erős az a felvidéki organikus per natur borkészítési kultúra, ezt mi is megtapasztaltuk, és aztán ez volt az egyik napon, a másik nap pedig visszafelé, Mor felé beugrottunk Tatára. Tatai tanösvényt szerettük volna megnézni, amely a lápi kultúrát mutatja be a gyerekek. Ha még nem voltatok, mindenképpen egy órás séta, másfél órás gyerekkel is simán bejárható, és hát Magyarországon lápi kultúrát hol találsz? Lápi teknősöket simán ott napoznak előtted, és mint a filmekben olyan gyönyörű szép a környezet, ott az élő vizek, benne a halak, de ilyen fél méteres mélységet kért, hát láp. És ezt a környezetet ott a tatai tanösvény egyre szebben és kultúráltabban mutatja be. Nem is értem, miért nem országos hírű ez.
1: Majd most.
0: Mi is ott élünk a környezetében, és először láttuk, hogy óriási nagy élmény volt, és aztán pedig, hogy együnk is valamit, a Platánba elmentünk, a Platán Bisztóba, az egy biztos pont. Lent az öreg tó partján vannak asztalok, és olyan hibátlan ételeket sikerült enni.
1: De mi itt? Milyen fajta kaja van?
0: Hát én például halat ettem, tőkehalat, de volt, aki mangalica, rántott mangalicát, szóval mindenféle konyha megtalálható, vagy ízlésnek. Hála Istennek nem hosszú az étla, pikpak tudsz választani, és ami még nagyon fontos hozzá, hogy pezsgőt ittunk, és bort mellé, és az ételek kiegészítéseként fantasztikus élmény az, amikor a pezsgő és a bor párosítás az összeáll, és ezt nem pótolja semmilyen 0%-os semmi, mert én semminek hívom a 0%-os semmit, hanem ez így, és egy pohárral a napon az öregtó partján rendes ételt enni, pont úgy érezted magad, mintha ember lennél. És nem kötöttél nem tudom én milyen kompromisszumokat.
1: Amikor ilyen kirándulások vannak, melyikötök találja ki, hogy mi legyen?
0: Mindig a Kriszti.
1: És mennyi spontaneitás van benne?
0: Sok. Sok, mert most is Szlovákiába akkor jó, akkor még menjünk ide át, akkor kóstoljuk meg ezt, maradjunk itt, még ugye Krisztit nagyon sokan hívják, még megy is, és próbálunk eleget tenni ezeknek a meghívásoknak. Itt ráadásul, ahogy mondtam, volt is kapcsolat, úgyhogy régebbi kapcsolat. Nagyon fejlődik az a rész, tehát Fűr, Kürt, Sütő Zsoltékat is látogassátok meg. Szóval, na, egy kicsit érezzük már azt, hogy tudod, megint azt éreztem, hogy mi szeretjük mindig magunkra azt állítani, hogy mi a spanyol viasz, az nálunk van, és mi vagyunk az Uber mencs, meg az Uber áll, de nem. Nem, nekünk is van helyünk. Nekünk is kellene egy karakter, amit mi kialakítunk, de mellettünk is élnek, és ők is magyarok, vagy már félig szlovákok, de hogy ez nem, nem ez számít, hanem hogy hogyan élünk.
1: Nagyon vágykeltő volt, amit mondtál, én nagyon régen voltam a Platánban, szerintem még akkor, amikor nem kapta meg a Michelin minősítést, de akkor egy ilyen...
0: Mondom, ez nem a Michelin-es része.
1: Értem, felfogtam. Akkor szerintem inkább egy bisztró étterem volt, aminek ez indult, egy nagyon magas fokon kivitelezett, de bisztró jellegű. És ez, hogy így ülni a tóparton, és enni, és azt képzelem, hogy a Simivel szuper program lehet ez a tanösvény.
0: A Simivel, meg minden gyerekkel. Figyelj, nem látsz ilyet máshol.
1: Tudom, értem. Nagyon-nagyon kedvem lett egy ilyen, ezt a kettőt látsz összekötni. Én most rövid távon hasonlót, ami a szellemnek is, és a gyomornak is jó. Holnap fogok átélni a Out of Office vacsoránkon a Tom Bornellivel az Axis étterembe, amitől nagyon sokat várok. Nagyon sokat várok a Nelly féle ételektől is, meg az egésztől. Én nagyon szeretem ezeket az esteket csinálni. Nagyon magasra lehet benne menni, és közben mégiscsak az van, hogy így a földi örömök között vagy, hiszen eszel. Ott egyébként koktélokat szoktak válogatni, kifejezetten a menühöz, ne haragudj rájuk, de vannak alkoholmentes koktélváltozataik is azoknak, akik ne adj Isten autóval érkeztek, vagy elvi alapon nem isznak. Szóval, hogy meg fogom nézni ezt a tatakört, de holnap ott leszek ezen a Nellisem.
0: Ezek az elvi alapon eltolunk egymást. Dogmatizmus.
1: Ne kezd ilyen morogni.
0: Dogmatizmus.
1: Ne kezd ilyen morogni.
0: Mindennek az alja. Kimono. Mit adtak? Múlt héten beszélgettünk arról, hogy mit adtak az olaszok nekünk művészetben. Nesztek.
1: Majd mindjárt újra fogok erről beszélni.
0: Na de most én adok nektek olasz művészetet, figyeljetek. Kimono a zenekar, és Ellen Sorrenti énekel az Iceberg című dalva, és ez Italo Disco a legmagasabb csúcsokon 2026-ban.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
7: Mondtad az előbb az Itáliát, úgyhogy itt most mondom el, hiszen a Matchmakerbe képzőművészet ez a rovat. Június 12-én délután 5-től Topor Tündével párban a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításában fogunk tartani egy vezetést, ami nagyon-nagyon-nagyon sok mű megnézése közben azt járja körbe, hogy mit adott Olaszország, mit adott az itáliai élmény a magyar képzőművészetnek, kortársak és 200 évvel ezelőtti képzőművészek esetében nagyon gazdag anyag, és sokféle is, és ahogy az első vezetésen egy csomó olyan sztorit mondtunk el a Tündével, ami a mi saját privát olaszországi nyaralásaink vagy utazásaink során esett meg velük, ezek nagy része nagyon vicces. Na, szóval, hogy a Nemzeti Galéria oldalán lehet jegyet vásárolni rá limitált számban, mert nagyon komolyan veszik, hogy ne az legyen, hogy 250 ember vonszolódik végig, és senki se látja se a képet, se minket, úgyhogy ide majd gyertek. Na, és akkor a Matchmaker nagyon vicces borítót választottam. Egy pink felületen egy rózsaszín kismalac, az amerikai zászló motivumaival egy pelenkával, és a haja vagy egy ilyen kis tincse van ennek a kis malacnak, ami félreérthetetlenül a Donald Trump féle séró. És akkor eszembe jutott, hogy ennek tök jó párja a Dr. Máriás politikai szatírája, amiben ezt az őrületet rakja át képbe, amikbe így hosszan voltunk. És egy olyan festményt választottam, amiben azt hiszem a Kövér László és Orbán Viktor keresztelik meg a pápát a Balaton vizében. Tehát amiről te sokat beszélsz, hogy hogyan szeretjük építeni ezt a magyar önképet, minden itt indult, mi vagyunk a leg. Ezt is nagyon viccesen hozza, a színvilágában is passzol, nem is mondom igazán túl, mert annyira jó, hogy létezik a hellojárat.hu oldalon ez a külön fül, ahol a Matchmaker rovatnak a párjait egymás mellett tudjátok nézni.
8: Igen, és akkor Vance Staples, egy amerikai hip-hopper, aki már többször politikai áthallásos műveivel jött elő, és most a fehér zászló White Flag a legújabb, jó kis szöveggel. Szerintem simán menne, ha lenne ilyen kiállítás megnyitója megint, és nem a nagy életmű kiállítás ünnepsége lenne a Máriásinál, hanem egy új kollekciót, és akkor alá jönne a DJ vagy zenekar, akkor ezt játszana.
7: Képzeld, de most mondtad, hogy White Flag. Te tudtad azt, hogy a White Stripes-ból Jack White? Hogy ő azon kívül, hogy zenél, neki nagyon erős képzőművészeti ambíciói vannak, és most azt hiszem, hogy Londonban nyílt meg egy kiállítása, amiről 5 évvel ezelőtt kezdtek el dumálni a Damien Hirst-tel, és mondta neki, hogy őt nagyon régóta izgatja ez a képzőművészet, és tulajdonképpen ő talált tárgyakból épít műveket, és nagyon megtetszett a Damien Hirst-nek, és azt mondta, hogy akkor ezt így ne hagyják el aludni. És 5 évig csinálgatta a dolgait, azt mondta, ami nekem tetszik, hogy ő nem akar olyan lenni, mint amikor mondjuk a Frank Sinatra-ról kiderül, hogy by the way pingálgat is, hanem ő szeretné, hogyha ez egy komolyan vehető, valid dolog lenne, amit ő csinál, ezt majd mindenki eldönti. Nekem egy kicsit úgy megkérdőjelezi, hogy a Damien Hirstnél van, aki tényleg annyira ez a piactudatos, biznisz alapú, hogy kommunikálhatunk jól. Ez is egy képesség, szóval ez teljesen oké, de hogy így kíváncsi vagyok, de ezt annyira örültem, amikor olvastam, hogy ezt elmondhatom neked, mert annyira imádod őt.
8: Nagyon. És képzeljétek, egy darab állami pénz nincs a White Stripes-ba, meg a Jack White életével, és ahhoz képest elég jó dolgokat csinál, de azt nem szabad, soha nem szabad szerintem figyelmen kívül hagyni, mikor így arról gondolkodsz, hogy képzőművészet, meg egy zenész, hogy ez egy amerikai srác, aki nyilván teljesen másképp gondolkodik, tehát neki Damien Hirst lehet, hogy a Leonardo-nál is magasabban van, mert ahonnan ő jön, vagy amiben ő gondolkodik, az neki teljesen valid képzőművészet, tehát hogy mi elemelkedünk, ugye mi látjuk az antikultúrától egészen a mai napig az egészet, és helyre tudjuk tenni szövetébe. Jack White azonban Detroit külsőről jön, és neki, amikor, hát inkább Damien Hirst-t tekintse, nem tudom én,
7: pápájának.
8: Köszi szépen, akkor most mégis Vince Staples jön, és a White Flag.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Második hetes, sőt annak is a vége felé poroszkál Roland Garros, hiszen teniszezni fogunk most egy nagyon kicsit, és tényleg azért is, mert hogy most van bő 4 hét, ami alatt két nagy verseny lehet látni a tévében is, hogyha valaki szeretne. Egyrészt az egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi, a Wimbledoni Nemzetközi Teniszbajnokság következik 2 hét múlva, és most lesz vége a héten Roland Garrosnak, api pedig salakon. Tartószuszkolódás, és igazából most az van, hogy a tenisz eljutott egy olyan állapotában, hogy van a Jannik Sinner és az összes többi. És ez nem tesz jót ennek a sportágnak, nagyon nem, hiszen nincs rivalizálás. És többször előfordult már, hogy borkostolókon is, vagy az élő eseményünkön, vagy lemész klubba az esemény után oda jöttek hozzám, és akkor, hogy miért nem szeretem én a teniszt már, mert hallják a műsorból. Nem, én igazából minden héten megyek játszani, és imádom.
2: Nem is tudtam, hogy jársz még játszani.
1: Hát amíg bírom magam, vagy menni tudok, addig ez így lesz. Hát nem reklámozom ezt, hanem arról szeretnék beszélni, hogy aki még nem kezdett el teniszezni, és szeretné megnézni, hogy miről szól, az most zanzásítva, mert hogy a fű az egészen más, ott ugye elegáns emberek csúszós területen, itt pedig szintén csúszós területen, de Párizsban, ahol sikít a közönség, és nem lehet őket kordában tartani, főleg ha marad a végére még egy-két francia aktor is. Többen visszavonultak, a Stan Wawrinka, aki nagyon nagy játékos volt, csak az is csoda, hogy ő annyi Grand Slamet tudott nyerni, amennyit a 4 nagy árnyékában, a 4 nagy, ugye a Djokovic, a Federer, a Murray és a Nadal, ők voltak így 4-en, és melléjük tudott sorolódni néha-néha valaki, aztán Wawrinka volt az, aki a legtöbbet ezügyben elérte, csak hogy most a kesergésemnek az a problémája, vagy az az oka, hogy így nincs mit nézni. Tehát hogy a döntőig érdemes, de aztán utána jön a Jannik Sinner, és valakit nagyon megver. Ez nem, tehát így nem jó, nem jó. Minden más, mert csak a Sinnerét nem kell nézni, a többi...
2: Jó, de mit csináljon szerencsétlen Sinner? Tehát nem tudom, hogy ennyire
1: hallottad, hogy én
2: nem,
1: csak a számra veszem az ő kritikáját.
2: Nem, csak elindultam,
1: nem is fogom
2: ezen a gondolaton.
1: De ne is hogy... induljál el ezen a gondolaton, mert nincs ez.
2: Hadd induljak, amerre szeretnék, ne haragudj, hát nincs még gondolatrendőrség. Mellett.
1: Én például, miután felkonferálom az utolsó dalunkat, felállok és indulok az utamon. El is tudnék egy dalt énekelni, de nem teszem, mert van bennem kontroll. Majd Seo Feliciano fog bennünket szórakoztatni, Puerto Rico 60-as, 70-es évek, ők is áttelepültek Puerto Ricóból, mint nagyon sokan New Yorkba, és ott lett ő nagy sztár. Aztán jött a heroin, de még mindig a hangja az nagyon-nagyon, azt hiszem 2014-ben költözött föl a vadászmezőkre, és nem összetévesztendő José Feliciánóval, aki szintén Puerto Ricói.
2: Én sose keverném őket. Ha engem kérdezel, én soha nem keverném őket.
1: Köszönöm, és azt is, hogy figyeltetek, és hogy a Nóra is végül néha-néha bekapcsolódott a műsorba.
2: Ha.
1: Jövő héten találkozunk.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hello járat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hello járat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Megszűnt a pályazár, újra járható az M3-as mezőkeresztesnél. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Szenzáció, magyar érem maratonfutásban az EB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a Mezőkeresztes csomópontnál, közölte az Útinform. A forgalom már két sávon halad Vásárosnamény felé. A leálló sávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Hajnalban ezen a szakaszon hajtott árokba egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz, a járművön 59-en utaztak. A balesetben 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
1: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
4: 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg. Fellép többek között a Korál, az Ossian és a Lord. A fesztivált 1986-ban Balázs Fecó kezdeményezésére, a Sitkei kápolna megmentéséért hívták életre. Elképesztő teljesítmény, Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A 27 éves magyar futó 2 óra 27 perc, 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Szabó Nóra mindössze 18 másodperccel maradt le tőle, és a negyedik helyen végzett. Magyar maratonista legutóbb 1966-ban szerzett érmet Európa-bajnokságon. Akkor Tóth Gyula harmadik lett. Derült napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Film.
1: Különleges filmzenei élmény várja a közönséget augusztus 22-én a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban, ahol Milos Forman 8 Oscar-díjas Amadeus című filmjét élő, nagy zenekari kísérettel vetítik. Az Amadeus Live filmkoncerten a klasszikus alkotás eredeti angol nyelven magyar felirattal lesz látható, miközben Mozart halhatatlan művei a vászonnal tökéletes összhangban élő előadásban szólalnak meg. A zenei tételeket a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. A történet legemlékezetesebb pillanatait így nem felvételről, hanem koncerttermi minőségben hallhatjuk. Felcsendül többek között a drámai 25. szimfónia, a Don Giovanni részletei, valamint a film katartikus fináliában Mozart befejezetlen mesterműve, a Requiem is. Az Amadeus nem csupán Mozart életének filmes feldolgozása, hanem a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa. Az élőzenével kísért vetítés pedig egészen új dimenziót ad a történetnek, hiszen a film és a koncert élménye egyszerre elevenedik meg a Margit-sziget különleges szabadtéri környezetében.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 20-a és 23-a között ismét benépesül Kecskemét belvárosa. A Híres Hét Fesztivál idén is gazdag, kulturális, zenei és családi programokkal várja a látogatókat. A négynapos rendezvény középpontjában ezúttal a város saját művészei, alkotói és közösségei állnak. Az államalapítás ünnepén a hivatalos megemlékezést követően Szabó Balázs bandája ad koncertet. Emellett fellép a Kecskeméti Tánc Együttes is. A következő napokban a helyi kötődésű Légcsavar Rock szórakoztatja a közönséget. Szombaton pedig kecskeméti zenészek közös koncerttel emlékeznek a város pop-rock életének meghatározó, már elhunyt alakjaira. A zenei programok mellett várostörténeti séták, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének bemutatója, valamint Jankovics Marcell Toldi című animációs filmjének ingyenes vetítése is szerepel a kínálatban. A fesztivál részeként ismét megrendezik a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt, ahol a környék települései mutatják be kulturális és gasztronómiai értékeiket. A családokat egész hétvégén gyermekprogramok várják, népi kézműves foglalkozások, a Kolompos és az Alma együttes koncertjei, valamint játékokkal és elektromos kisautókkal berendezett gyermekbirodalom gondoskodik a legkisebbek szórakozásáról.
0: Színház.
1: Kortárs ősbemutatók, zenés előadások, családi mesejáték, világhírű vígjáték és egy Csehov klasszikus is helyet kap a Karinthi Színház 2026-27-es évadában. Az új szezon a műfaji sokszínűség jegyében telik, a társulat pedig ismert rendezőkkel és népszerű színművészekkel várja a közönséget. Az évad szeptember 4-én Pierre Notte Két néni, ha beindul című fekete komédiájával indul Keszég László rendezésében. A humoros és megható történet két idős asszony különös utazását követi nyomon, miközben a magányról, az öregedésről és az összetartozás erejéről is mesél. A főszerepeket Vándor Éva és Kökényesi Ági alakítja. Szeptember végén igazi különlegesség érkezik, a Karinthi történetében először mutatnak be kifejezetten a színház számára írt kortárs kamara operát. Az Anyám hangja, Alámerülés két anya és lánya kapcsolatát dolgozza fel, a főszerepekben a való életben is anya és lánya, Horváth Mária és Dobra Mara látható. Novemberben a legkisebbeket várja az Elvarázsolt király kisasszony, egy zenés mesejáték, amely a klasszikus mesék világát mai szemmel meséli újra. Az évad második felében Bernard Slade Jutalomjáték című keserédes vígjátéka érkezik Olt Tamás rendezésében. Majd decemberben Ó Horváth Sári saját darabját, a Nőzavar, avagy Mit nekünk a morál című zenés színházi produkciót mutatják be. A zenét Szirtes Edina Mókus szerezte, a főbb szerepekben pedig Oswald Marika és Balázs Andrea lesz látható. Az évad zárásaként 2027-ben Anton Pavlovics Csehov Sirály című klasszikusa kerül színpadra, szintén Olt Tamás rendezésében. A produkcióban a Karinthi társulatának tagjai mellett a magyar színházi élet ismert művészei is szerepelnek,

0: Többek között Szulák Andrea, Rajkai Zoltán, Mikó István, Vándor Éva, Lux Ádám és Mikec Estilla. A Sirály a színházról, a művészet és a generációk találkozásáról, valamint az emberi kapcsolatok örök kérdéseiről mesél. A Karinthy Színház új évada a kortárs magyar alkotások, az ősbemutatók és a klasszikus művek egyensúlyára épül. A cél pedig változatlan, olyan előadásokat létrehozni, amelyek egyszerre szórakoztatnak, megérintenek és gondolkodásra is késztetik a nézőket.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A falu, amire Szűz Mária is vigyáz. Van, akinek kegyhely, másnak tökéletes túrapont. Akadnak viszont olyanok is, akiknek az évekig tartó bezártságot jelenti ez az elképesztő természeti környezetben rejtőző falu, a Börzsönyben. Hogy nem csak egy falu lett a sok közül, tulajdonképpen a véletlennek és Nagy Lajos királyunk hadibal szerencséjének köszönhető. A sikertelen nápolyi hadjáraton elkapott Pest is, fiatal felesége halála, az Anzsu Máriával tervezett új Frigyének pápai megfúrása, az Averza ostromakor szerzett sebesülése nem tett jót az uralkodónak, de a két litvánok elleni hadjárat is sokat kivett belőle. Hogy meggyötört testét és zaklatott lelkét meggyógyítsa, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnél, a pálosoknál keresett segítséget. A visegrádi vár közelében levő börzsönyi vadászterületen 1352-ben kolostort és templomot építetett a fehér barátok számára, akik közül többen remeteként már a környéken laktak. A szűzanyának hódolva a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl, innen a kolostor, s a mellette kialakult falu. Mária Nostra, vagyis a mi Máriánk. Egykor két erődítmény is volt a falu közelségében, ugyan sem a Bíber, sem a Zuvári vár nem élte túl a zavaros időket, de maradványaik megvannak, remek lehetőséget kínálnak egy-egy könnyű gyalogtúrára. A faluházban a paraszti építészet hagyományaira csodálkozhatunk rá, de a bányászat emlékei, a régi börzsönyi vízimalmok izgalmas világa is megér egy látogatást. Az egyik legkedveltebb túra a kis vasút vonalán a Szob felé vezető aszfaltút mellett található Mária kút felkeresése, ahol a 20. században több csodát is feljegyeztek. Aki nem csak a hűsítő vízre vágyik, nézen kicsit körül, nézen kicsit magába. A 40-es években Mindszenty József bíboros megszentelte forrást, aki abból iszik, részesül áldásában.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A valós eseményeken alapuló, bár azokat meglehetősen szabadon kezelő 2023-as kokainmedve címszereplője egy repülőgépből kidobott szállítmányt megdésmálva válik agresszív fenevaddá. Angus és Julia Stone igazán csalódottak lehettek, amikor egyetlen dalukat sem válogatták be a horrorfilmbe, hiszen repülős számaik a Paper Aeroplane, a Big Jet Plane és a No Boat, No Aeroplane mellett a folk rockerek, a medvés Grizzly Bear-ről is előrukkoltak 2014-ben. Ha a mozis macit nem is, egy másik szörmókot bevonzott a Grizzly Bear-rel az ausztrál testvérpár, hiszen minden idők egyik legnagyobb hatású és szakállú producere Rick Rubin dolgozott a felvételen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nehéz fizikai munkát végző rabszolgák unaloműzésként ritmikus rigmusokat találtak ki, amelyekben megidézték otthonukat, kiénekelhették fájdalmukat. Többek között ebből alakult ki később a blues zene.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zen edukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Beat Rock Pop Soul zenét játszó Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult. A zenekar első szingülje, a The Wanderer, 3 héten keresztül őrizte helyét az MR2 Top 30-as listájának dobogóján. De a csapat életében az áttörést, ahol összeér című számuk és az ahhoz készült merész klip hozta meg. Az évek során meghódították az összes kis és nagy hazai klubot. A zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált. Koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Oroszországban, Csehországban, de a Tallinn Music Weeken és Hágában is bemutatkoztak. Arról nem is beszélve, hogy milyen közel van a nyócker Amerikához.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2023-ban jelent meg a brit reggae és soul művész Joe York második albuma a Hopeless. Azonban egy évvel korábban sajnos túlságosan is igazán csengett az album címének jelentése a zenész számára. Akkoriban valóban reménytelennek tűnt, hogy a nagy lemez valaha megjelenhet. Újra fel kellett venni mind a 10 dalt, köztük a Zarát, miután az elkészült felvételeket valaki véletlenül véglegesen letörölte egy merev lemezről. A kezdeti idegeskedés után York ismét nekilátott a munkának. Az énekes szerint a nagy nehezen megszületett végeredmény még tökéletesebbre csiszolt album lett, mint amilyen emlékei szerint az eredeti változat lett volna.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wetlag elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Ryan Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyére is felkerült. A 65. Grammy díjátadón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját, illetve elnyerték a 2023-as Brit Awards legjobb új előadójának és a legjobb brit csoportnak járó elismerést is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők Közösségének.
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Több szabadtéri tűz is volt az elmúlt 24 órában hazánkban. Zarándokokat szállított a lengyel busz, amely felborult hajnalban az M3-ason. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt, egy életveszélyesen, 9 pedig súlyosan megsérült az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A lengyel turistabusz hajnalban Mezőkeresztes térségében borult árokba. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, a sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A miniszter felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Két magyar tollas labdázó is pályára lép a holnap kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes egyaránt ott van a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német ellenféllel találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak reális esélye van a továbbjutásra, ehhez azonban jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokságot új Delhiben rendezik meg is, jövő vasárnap napig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
7: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
8: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

0: Daydream. Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Busztragédia az M3-ason, őrizetben a sofőr. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Egy perc a limit, felpörgetik a videó.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason felborult autóbusz. Éjszaka történt a szerencsétlenség Borsodabaui-Zemplénben, a sztráda 139-es kilométere közelében. 12-en meghaltak, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. 37-en könnyebben sérültek. Zarándok úton voltak Bosznia-Hercegovinában, onnan tartottak hazafelé. A sofőr valószínűleg elaludt, ez okozta a tragédiát. Őrizetbe vették. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, amikor a természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják a lárvákat. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
5: Nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
3: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb most nyáron. Az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. kevesebb, gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. A játékvezetői bizottság vezetője szerint egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése legfeljebb egy percet vehet majd igénybe. Roberto Rossetti hangsúlyozta, az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarják kiszűrni, semmi mást. Viszont az eddigiekhez képest alaposabban áttekintik majd az előzményeket, mondjuk egy-egy párharc elemzésekor. A drukkerek eligazodását is segítik. Az UEFA egy áttekintő oldalt indított honlapján, ahol példavideókkal szemléltetik a vitatott eseteket és megítélésüket. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus, akit köszöntök, szia!
7: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
6: Azt gondoltam, hogy globálisan beszélgessünk, hiszen az UNICEF-nek, az UNICEF Magyarországnak mindig vannak feladatai, kihívásai, és nyilván vannak mindig prioritások, amelyeket minél előbb meg kell oldani, tehát nem hiszem, hogy valaha ti azt tudnátok mondani, hogy épp a feladataink végére értünk, és azon gondolkodtam, hogy azon túl, hogy ezek mindig vannak, mennyire szól bele ebbe egy adott kor a vívmányaival, a körülményeivel, a társadalmi hatásokkal, és így tovább. Uh-huh. Úgyhogy gondoltam, hogy talán ebből induljunk.
7: Hát nyilván az a jó szervezet, aki reagál a társadalmi kihívásokra, tehát ahogy mondod, időről időre új nehézségek, új kihívások jelennek meg egy nemzetközi szervezet esetében különösen, ugye ahol aztán nem tudom, régióról régióra változhatnak ezek a körülmények, úgyhogy hát természetesen az akkor mondhatjuk, hogy jól végezzük a dolgunkat, hogyha ezekre a változó körülményekre jól reagál egy szervezet, vagy képes elég rugalmasan hát megérteni és viszonyulni az új kihívásokhoz. Azt hiszem, hogy a nemzetközi UNICEF ebből a szempontból jól végzi a dolgát, tehát hogy ebben az időszakban egyébként a fegyveres konfliktusok az egyik, vagy a fegyveres konfliktusok sújtotta országok az egyik kiemelt területe nemzetközi szinten az UNICEF-nek. Ugye jelenleg is több mint 440 millió gyerek él olyan területen, ahol valamilyen fegyveres konfliktus zajlik, úgyhogy ez nyilván változó humanitárius szükségleteket jelent a gyerekek életében, kezdve az élelmiszer ellátással, az oltásokon keresztül addig, hogy milyen oktatásban vehetnek részt azok a gyerekek, akiknek gyakran a legalapvetőbb szociális biztonság is hiányzik az életükből. Úgyhogy mondjuk ez mindenképpen egy olyan terület, amire hát rugalmasan és nagyon aktuálisan kell reagálnia a szervezetnek, de például mondjuk van olyan területe, ami akár a klímaválság következményeivel foglalkozik, tehát ott is azért ugye a klímaválság, gyerekjogi válság, ez is egy UNICEF mondás, mondjuk egy ilyen gyerekjogi perspektívát,

0: Közelebb megyünk, és ráfókuszálunk úgy a mostani gyerekekre, fiatalokra, és amit ide akarok hozni, az az, hogy még mondjuk jóléti társadalmakban is az a hír járja, úgy tudjuk, hogy a mentális jólét az sokkal rosszabb, mint valaha. Nagy a szorongás, nagy a kitettség, nagy a zavarodottság.
1: Igen, így van, és a mentális egészség egyik nemzetközi témája is az UNICEF-nek, 2020 óta egyébként, szóval kicsit a Covid-dal is összefüggésben, de még a Covid előtt készült egy olyan nagy nemzetközi UNICEF felmérés, ami a gyerekek mentális állapotát vizsgálta, ami szerint minden hetedik gyerek él valamilyen diagnosztizálható mentális betegséggel az egész világon. Pontos magyar adatok ezzel kapcsolatban nincsenek, de úgy tippelnek jelenleg a szakemberek, hogy azért ez inkább Magyarországon magasabb. Ugye az öngyilkosság kamasz gyerekek esetében is gyakorlatilag a vezető halálokok között van. Európában a második vezető halálok 14 és 19 éves gyerek vagy életkori intervallumban. Ugye a mentális betegségeknek a nagy része valamilyen szorongásos vagy szorongáshoz kapcsolódik, depressziós tünetekkel jelentkezik. Úgyhogy mind a globális szervezet életében ez megjelent, mint egy ilyen kiemelt téma, tehát egy olyan terület, olyan gyerekjogi terület, ami tulajdonképpen minden országban valamilyen megoldást vagy választ sürget, akár a kormányok részéről, vagy hát elsősorban a kormányok részéről. És valóban mi is Magyarországon ezt prioritássá tettük, szóval 2020-21 óta úgy foglalkozunk a mentális egészséggel, mint egy gyerekjogi kihívással, és hát nagyon, nagyon bízunk benne, hogy ebben most például az új kormánnyal érdemben is együtt tudunk működni.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez tényleg az a terület, ami hogyha nem nyúl hozzá a rendszer, akkor nagyon nagy probléma, hiszen ez a jövő generációjáról beszélünk, ugye? Tehát ezeknek a mostani fiataloknak kell boldogulniuk később, és kell fenntartaniuk a saját társadalmukat. Nem utolsó sorban örülnék, ha minket is majd, amikor már idősebbek leszünk, de hogy ez egy tényleg nagyon-nagyon fontos és égető kérdés. 20-21-et mondta, hogy ezt Covid-ra tudnám tenni. Az okokról beszéljünk egy kicsit, hogy mi az, ami látható, vagy így felfejthető, hogy mik is szerepelhetnek az okok között.
1: Igen, szóval csak hogy az első gondolatra is reagálva, tehát van egyfajta emberi jogi megközelítés ebben, hogy mindenkinek joga van az egészséghez, és azon belül a mentális egészséghez is, tehát hogy ezt az ENSZ gyerekjogi bizottsága is egyébként 2020 óta mondja, hogy a magyar kormánynak, a mindenkori kormánynak ezzel dolga van, hogy a mentális egészséghez kapcsolódó szolgáltatásokat például növelje, illetve a prevencióra is helyezze a hangsúlyt, tehát azért a legfontosabb az, hogy feltárni azokat az okokat, hogy miért vannak rosszul a gyerekek, vagy rossz tényleg, mik azok a tényezők, azok a háttér okok, ami miatt hogy ilyen jelentősen romlott a gyerekek mentális egészsége mondjuk az elmúlt évtizedben. Tehát egyfelől egy ilyen emberi jogi kérdés ez, de másfelől, ahogy mondod, tulajdonképpen egy nemzetgazdasági, meg egy nemzeti érdek is, hogy azok a fiatalok, jól funkcionáljanak felnőtt korukra, hiszen ők lesznek a pillérei a társadalomnak, és hát minél inkább meg tudjuk előzni a súlyosabb mentális betegségeket, aminek mondjuk egyébként a nagy része már 14 éves kor előtt elkezdődik, tehát ezt is tudjuk kutatásokból, hogy a mentális betegségek zöme 14 év alatt elkezdődik, és hogyha itt tudunk érdemben beavatkozni, akkor ezek a felnőttek később mégiscsak jól funkcionáló tagjai lesznek a társadalomnak, akik képesek, nem tudom, örömteli és hatékony munkavégzésre, párkapcsolatra, stb. Szóval, hogy ezt érdemes valóban ebben a keretben nézni, hogy ez a társadalom érdeke, hogy a mentális egészségbe befektessünk, és komolyan vegyük ezt a kérdést. És hogy akkor mik lehetnek az okok? Hát azért ez egy nagyon, tehát azért most éppen jelenleg készül egy kutatásunk ezzel kapcsolatban, az IDEA intézettel, az NN biztosító támogatásával, de szeptember-októberre várhatóak az eredmények, amikor is pontosan ezt próbáljuk felmérni, hogy megvizsgálni, hogy mitől vannak végül is rosszabbul a gyerekeink. Azért ilyen intuitív

0: fél intuitív, fél szakmai válaszokat tudunk adni most is, tehát az nyilvánvaló, hogy a digitalizáció az mondjuk nem tesz jót a mentális állapotnak, tehát ezt emelném ki mondjuk így talán a legelső körben.
1: És hogy, erről majd sokat is fogunk beszélgetni.
0: Hogy a 2000-es évektől, mondjuk a 2010-es években született gyerekeknek már tulajdonképpen a nulladik naptól kezdve a telefon, iPad, digitális eszközök.
1: A földi valósághoz tartozik.
0: Így ott van, jelen van, és ez nagyon komplex módon, többféle módon pusztító, úgymond. Tehát egyfelől egy ilyen nagyon durva inger elárasztás, tehát az idegrendszer egy ilyen folyamatos túlterhelésben van, ami aztán vezethet, nem tudom, figyelemzavarhoz, kimerüléshez, fókuszálási problémákhoz.
1: Indulatkezelési problémákhoz, elfolytáshoz.
0: Van egy ilyen kognitív probléma csomag, ami jön a digitalizációval, de jöhet az is, hogy olyan tartalmat lát, nagyon sokat, amit érzelmileg nem tud mit kezdeni, nincs akivel megbeszélje, abszolút nem a korának megfelelő, tehát ott egy ilyen szorongásos csomag is keletkezik ezzel, és akkor mondjuk van egy harmadik, a társas kapcsolatokra ható része, hogy nyilván ezek a gyerekek sokkal kevésbé vannak jelen, vagy építenek fizikai kapcsolatokat, ami egyébként tudjuk a pszichológia megszületésétől, hogy az egyik legfontosabb mentális egészséget érintő védőfaktor, tehát az, hogy milyen hány és milyen minőségű emberi kapcsolatunk van, az mondjuk a mentális egészségnek az egyik legfontosabb építőköve. Tehát, hogy ezek a gyerekek nagyon vagy nehezebben kapcsolódnak, nehezebben alakul ki a kötődés, akár kortárs kapcsolatok között, ugyanígy a szülő-gyerek kapcsolat dimenziójában mindenképpen befolyásolja az, hogy az eszközhasználat mennyire durván intenzív egy családban. Úgyhogy talán így a digitalizáció, amit én kiemelnék, mint legnagyobb csomag, és akkor emellett vannak egyéb dolgok, tehát, hogy mit tudom én, ezek a társadalmi változások, hogy akár így ez a kis közösségi kapcsolatok, vagy akár a nagy családdal való kapcsolatok sokkal gyengébbek lettek, szóval a nukleáris családokban élünk, kicsit elszigeteltebben, mint akár mondjuk az én generációmban, így aki 90-es években volt gyerek. Ez is, itt van egy kapcsolati deficit, de akkor az ilyen makró változások, mint a klíma, a katasztrófa, az AI, a nem tudom, gazdasági válság, járványok, az ezzel kapcsolatos információ, ami nagyon könnyen, hamar eléri a gyerekeket, és akkor egy ilyen bizonytalanság, ami átmegy beléjük. És akkor ugye vannak ez amikor mondjuk az iskolára is lebonthatjuk ezt a kérdést, tehát hogy azért a gyerekek nagyon gyakran találkoznak kortárs bántalmazással, vagy az iskolai bullyinggal,
1: aminek nincs vége a falak között,
0: igen,
1: hiszen
0: a cyber térbe is áttevődik, vagy pedig az teljesítmény, szorongás, mondjuk felső, vagy felső, középosztálybeli gyerekek körében, tehát hogy mondjuk ezeket emelném ki így leginkább.
1: Jó, lett egy csomó kérdésem, helyesebben ezek inkább ilyen felvetések, és kíváncsiak, hogy mit gondolsz róluk. Ugye azt a pszichológia szerintem kimondja és elmondja, hogy valahogy minden kor és minden társadalom kitermeli a maga szenvedését, ha tetszik, ha nem. Uh-huh. És ahogy mondtad, a digitális tért, meg egyáltalán, tehát, hogy a digitalizáció mennyire nem tesz jót, sőt, hogy mennyire kártékony, és a pusztító szót használtad. Közben ugye azt tudjuk, hogy ez kikerülhetetlen. Tehát nyilván lehet ezt kicsit leárnyékolni, lehet védeni, családonként lehet szabályokat hozni, sőt, hát hiszen én azt látom, hogy a szakmának a jó része az azzal foglalkozik, hogy konferenciákat tart arról, hogy megnézze, hogy hogyan lehet szülőként mégiscsak bekapcsolódni, megnézni, hogy mit használ a gyerek, stb. Stb. Szóval a lényeg az, hogy ez nem kiiktatható.
0: Igen.
1: És közben pedig óriási veszélyforrás.
0: Abszolút.
1: Mondhatjuk-e azt, hogy oké, ez van. Tehát ez a generáció valamelyest biztos, hogy ennek az egyébként maga által megteremtett kártékony hatásnak, vagy áldozata. Hatásába éli le majd az életét?
0: Hát az biztos, hogy visszafordítani nem tudjuk ezeket az hatalmas társadalmi mozgásokat, jelenségeket. Igen. Tehát, hogy az egy illúzió, hogy a digitalizációból vissza tudunk evezni, és nyilván nem is ez a cél. Tehát, hogy számtalan...
1: Nem, ez egy ilyen romantikus
0: igen, tehát számtalan képzelgés. Előnye is van a digitalizációnak, a mesterséges intelligenciának, stb. De az, hogy mondjuk a gyerekek életében ez hogy van jelen, azért abban lehetünk szülőként, pedagógusként, akár kormányzati szinten tudatosabbak, vagy elővigyázatosabbak. Uh-huh. Tehát azért néhány országban, ugye Ausztráliában, most Egyesült Királyságban, Hollandiában, tehát hogy például az, hogy mondjuk a gyerekek social médiára, a közösségi médiában mikor léphetnek be, az például egy vita tárgya most Európa számos országában, és afelé halad a világ amúgy felvilágosultabbnak gondolt fele, hogy mondjuk 16 évnél határozzuk meg ezt a korhatárt, mert látjuk a kutatásokban, hogy egyébként például a mentális egészségre milyen romboló hatással lehet az Instagram, Facebook, TikTok, stb. Tehát, hogy mondjuk ilyenekben például van mozgásterünk, abban is van mozgás, tehát legalábbis, hogy ezen gondolkodjunk. Abban edukálni a szülőket, hogy mondjuk mikor kap a gyerek telefon. Tehát azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár babakocsira is ki van téve az iPad, meg a telefon, vagy mondjuk amikor étteremben vannak családok, nyilván abszolút. Az 5 perc csöndért odaadja mindenki a fél karját.
1: Igen.
0: Szülőként, és akkor a legegyszerűbb, hogyha odaadjuk a mesefilmet a gyereknek az étterembe, de hogy azért ezt tudniuk kell a szülőknek, hogy ez mennyire káros. Tehát, hogy, és az, hogy ők ezt az információt hogy kapják meg, mondjuk úgy, hogy a védőnök például ezzel elkezdenek foglalkozni, és edukálják a szülőket arról, hogy mondjuk mondhatjuk azt, hogy tilos a gyereknek mondjuk az első 3 évbe telefont adni, és nem azért, mert ő magáért tilos, hanem mert megmondjuk, hogy milyen rossz hatással van az idegrendszeri fejlődésére, érzelmi fejlődésére, társas fejlődésére, akkor ebben szerintem azért hatalmas lehetőségek vannak, annak, hogy abszett. Formáljuk az emberek gondolkodását. Egyébként érdekesség, hogy Finnország, meg Svédország most vált át a digitális oktatásból a papír, könyvtől alapú oktatásba vissza, mert hogy egyszerűen azt tapasztalták, hogy a figyelmi kapacitásokra, a nem tudom, finom motorikai mozgásra, olvasási készségekre egyszerűen rossz hatással van a túlzott és túlkorán elkezdett digitális oktatás, úgyhogy szerintem, tehát most ugye a UNICEF-ben, vagy UNICEF szemszögből a gyerekekről beszélünk, van azért tere annak, hogy természetesen nem megállítsuk ezt a folyamatot, de edukáljuk a szülőket, és igazából a gyerekeket is arról, hogy mennyit és miből lehet fogyasztani.
1: Hát ugye itt mindjárt idehoznám azt, hogy mi felnőttek, tehát az, ami nálunk a minta. Tehát azért sokszor a gyerekek úgy találkoznak a telefonnal, hogy a szülőnél van, ugye? Igen. És a szülő használja, a szülő görgeti, vagy teljesen mindegy, hogy most dolgozik rajta, de lényeg az, hogy nem figyel emiatt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan érdekes dolog, hogy nekünk, a mi generációnknak is kellene ebbe tanulni és visszavenni. Ugyanakkor én az a típusú nagynéni vagyok, aki igyekszem figyelemmel kísérni, hogy miről is van szó, mit is lát a gyerek. Uh-huh. Hát ez egy új galaxis.
0: Abszolút.
1: Egy új galaxis, a mit játszol, az mit jelent, a karakterek, akármik, nem tudom. És azt is vettem észre, hogy egész egyszerűen, ha ebben nem megyek bele, akkor kimarad egy felület. Uh-huh. Viszont tökéletesen megértem, hogy szülőként a mindennapokba. Hát csak már nem fogunk a brosztászról beszélgetni. De
0: abszolút, igen.
1: Szóval, hogy ez nagyon, nagyon nehéz a szülőknek, a felnőtteknek.
0: Igen. Igen, tehát egyfelől ez mindenképpen van, hogy mintát nyújt egy szülő arról, hogy ő mennyit használja a telefon, tehát hogy mondjuk tényleg, ha magával viszi a WC-re is, illetve vacsora alatt is pörgeti a Facebookot, akkor utána hiába beszél a gyerekének arról, hogy ő ezt ne csinálja, úgyhogy minden nyilatkozat barátomban elmondom a híres Vekerdi üzenetet, hogy nincs nevelés, csak együttélés, úgyhogy valójában a gyerekek pontosan azt fogják csinálni, másfajnak, amit a szülőktől látnak. Másfelől meg, amit mondasz, az elképesztő érdekes és fontos, hogy az a világ, amit a gyerekek social médián látnak, az ő saját Instagram profilukon, az teljesen más, amit mi látunk. És ugye az algoritmus azért ügyesen profilozza azt, hogy hány éves, milyen nemű, melyik országban, stb. És az a szerencsétlen helyzet áll elő, hogy teljesen más dimenzióját látjuk a világnak, mint a gyerekeink, és fogalmunk nincs arról gyakorlatilag, hogy ő milyen valóságot hasít ki ebből a világból, és ez például nem volt mondjuk egy pár évtizeddel ezelőttig, igen, tehát amikor arról beszélgetünk, hogy mi változott meg, vagy mi lehet a gyerekeknek a baja, akkor szerintem ez például egy issue, mert mondjuk régen az volt, hogy akkor ami hírek eljutottak egy család, az azért nagyjából az ugyanazt azt az információs csomagot kapta meg a gyerek, és a szülő, illetve a szülő kapta meg, és eldöntötte, hogy ebből mennyit visz tovább a gyereknek, vagy mondjuk megnézték együtt a híradót, és akkor a híradót értelmezte a szülő, ha jó fej volt a gyereknek. Most meg az van, hogy számunkra felfoghatatlan és elképesztő kontenteket látnak a gyerekek mondjuk az Instagramon, olyan influencerekkel és olyan témákkal, aminek a létezéséről sem tudunk, és ez őket nagyon megterhelheti érzelmileg, mi meg a sötétben tapogatózunk, úgyhogy mondjuk erre tényleg nincs más lehetőség vagy megoldás, mint hogy amennyire lehet nyitottnak és érdeklődőnek lenni a gyerekünk felé azzal kapcsolatban, hogy mutassa meg, vagy beszélgessünk arról, hogy mit lát, vagy most nyilván ez nehéz, mert egy kamasznak a lételeme az, hogy nem mutassa meg, hogy mit lát.
1: De azért,
0: igen,
1: jaj,
0: tehát, hogy
1: jaj, ez, hagyjam már.
0: Igen, de egyébként az én tapasztalatom azért, tehát ugye ez megint az a helyzet itt, hogy ez elkezdődik ott, hogy a gyerek 4-5 évesen, vagy 2-3 évesen mutatja, hogy mama, amikor a Bogyó és Babócát nézi, hogy akkor meg akarja mutatni. És akkor valójában ha mindig nyitottan és érdeklődően és ítélkezésmentesen állunk azokhoz a dolgokhoz, amiket meg akar mutatni, akkor valószínűleg abban a kamaszkori social media felületekben is valamennyit meg fog osztani abból, hogy mit lát, mi nyomasztja, mert mondjuk, ha így beszélgetünk vele, hogy mondd el, ha valamit láttál és nem értesz, és nem tudom, tehát legyünk nyitottak arra, hogy ezeket valamennyire megoszthassa velünk, vagy megbeszéljük, és amúgy meg igen, tehát mondjuk én személy szerint a social médiát meg ameddig lehet azért korlátoznám. Tehát Magyarországon egyébként 13 év a korhatár, nagyon sokan nem tartják ezt be, tehát ugye a legtöbb gyereknek azért 10-11-12 éves korában már Instagramja biztos van, tehát ehhez azért, tehát amennyire tudjuk ezt, szerintem ezt toljuk ki, és mert azért minél érettebb, vagy idősebb egy gyerek, annál tudatosabb azért ő is, meg annál kevésbé érik el azért teljesen védtelenül az olyan tartalmak, amik nyomasztóak, megrázóak, felkavaróak, tehát azért nyilván az ő védő pajzsa is egyre vastagabb, hogy úgy mondjam.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, én meg erre a generációs különbségre egy picit rámennék, mert van, ami eszembe jutott, de hogy akkor most feles információk, egy zene is jövünk vissza, vendégem továbbra is Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus. Maradjatok velünk, vagy gyertek vissza ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégem továbbra is Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus, és hát itt ugye az UNICEF feladatairól, kihívásairól beszélgetünk, de hát most különösképpen a mentális egészségről. Nyilván azonnal megtaláltuk a digitális témát, hiszen ez a legeslegfontosabb, és én úgy is érzékelem, hogy ez az, aminek annyi leágazása van, hogy ha nézzük a mostani fiatalok, gyerekek szorongásait, akkor tulajdonképpen szinte mindenből visszajuthatunk ide. Uh-huh. Mert hogy valahogy kapcsolódik ez az értékrendhez, az idegrendszerhez, az önmegfogalmazáshoz, az indulatkezeléshez, a mit gondolok a világból, Zsol, hogy helyezem el benne magam, kapcsolódok-e a szüleimhez, nem-e, kikhez kapcsolódok, azok valósak-e, szóval minden valahogy innen indul, de arról is beszéltünk, hogy igen, ez nem egy visszafordítható dolog, hiszen van a digitális világnak rengeteg előnye, de mit gondolsz te arról, hogy én már olyat is hallok, hogy a Z generáció elkezdett telítődni. Én imádnám egyébként, imádnám, hogyha egyszer csak azt mondanák, hogy na jó, ezt nem, ezt tekintsünk erre úgy, mint annó az Erika az írógépre, hogy majd akkor használjuk, ha dolgozunk vele, de hogy már létezik az, hogy ők csinálnak ilyen saját kis detoxokat, de közben mégiscsak
5: ezen. Igen, olvastam erről, egyébként látom is, hogy van ilyesmi, hogy mit tudom én, szívesebben írnak füzetbe, mint telefonba, vagy laptopba, vagy mondjuk tudatosak ebben, hogy kikapcsolják az értesítéseket, tehát hogy azt nem tudom, akinek van Z-generációs barátja, azért az tudja, hogy nagyon nehéz őket elérni. Tehát azért Messengerön, meg Instagramon valójában ők nem válaszolnak rögtön üzenetekre. Tehát
4: és nem telefonálnak.
5: Jobban igen, reagál csetre, gyorsabban ők nem. Tehát, hogy ők akkor reagálnak, amik oda jut a napjában. Ez lehet, hogy már egy reakció arra, hogy elképesztő sok értesítést, meg üzenetet, meg ingert kapnak egész életükben, és egyszerűen nincs. Tehát mondjuk az, hogy reagáljanak is, nem tudnak ennyi mindenre reagálni egyszerűen, rögtön. Úgyhogy igen, tehát van ilyen jelenség talán, de azt gondolom, hogy most azért ettől nem nyugodhatunk meg, hanem én inkább azt látom, hogy itt például a telefonhasználatban, digitális oktatásban, kütyű használatban, ahogy ezt így populárisan megfogalmazzuk általában, tehát itt nagyon nagy még a feladat, hogy a szülőket edukáljuk, vagy akár a gyerekeket is, mert a gyerekek is mondjuk nem tudom, iskoláskorban már abszolút megértik, hogy mi az, ami miatt rossz hatással van akár az idegrendszeri fejlődésre, akár a társas kapcsolatokra, vagy, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk milyen egyéb veszélyek vannak a digitális térben, akár szexuális ragadozók tekintetében, vagy a bullying, cyberbullying Igen. kapcsán. Úgyhogy szerintem az most itt egy ugye kormányváltás kapcsán is nagyon sokat beszélünk arról, hogy a NATO-t is át kell alakítani. Időről időre minden kormányváltáskor azért elindul egy ilyen lelkesedés azzal kapcsolatban, hogy aktualizáljuk a tananyagot, az biztos, azt ugye évtizedek óta mondják civilek, egyéb szakértők, ENSZ, Gyerekjogi Bizottság, stb., hogy mondjuk az ilyen típusú oktatás az jelenjen meg az iskolában, akár a gyerekvédelmi szempontból, tehát hogy most a gyerekek a digitális térben hogyan mozoghatnak biztonságosan, akár az, hogy a mentális egészség jelenjen meg az oktatás keretein belül, tehát hogy ne csak arról szóljon az iskola, hogy nem tudom, matekból, kémiából, biológiából milyen képességeiket palírozzák, hanem hogy képesek-e az érzelmeiket megfogalmazni, képesek-e elmondani, ha valami bajuk van, tudják ezzel összefüggésben, hogy hova fordulhatnak, ha baj van, hogyan tudnak ez mondjuk egy társuknak segíteni, honnan tudják megítélni, hogy egy társuk mondjuk evészavaros, depressziós, nem pedig csak idézőjelben kamaszkori motiválatlanságban szenved. Tehát, hogy például az, hogy az oktatás ennek teret adjon, az megint csak szerintem egy viszonylag jól meghatározható, kézzelfogható terület, rövid távon is már lehetnek eredményei, tehát ebben például bízunk, hogy az oktatásban lassan-lassan megjelennek ezek a témák, és akár a tanárképzésben is.
4: Hát ez nagyon jó lenne, már csak azért is, mert hogy szerintem a bullying, az iskolai zaklatás, ugye mondtuk, hogy ennek nincs vége, és ez, hogyha egyszer megjelenik, szerintem az a kell, és a szülőknek is kell rendelkezni azzal az információval, hogy ez ma már nem mehet csak úgy partalanul. Tehát, hogy erre vannak szervezetek is, most nyilván nem ezt akarom felsorolni, de hogy ez egy létező dolog, ugye? Hogy ez tetten érhető, tehát nem lehet zsarolni fotóval, videóval, nem tudom, akármivel, mert ugye ez a leggyakoribb. És én azt gondolom, hogy ebből egy olyan mértékű szégyenérzet alakul ki, ami nem is tudom, hogy abból ki lehet-e keveredni.
5: Hát az biztos, hogy nagyon nagy sebeket tud ejteni, és nagyon mélyen meghatározhatja egy gyereknek az önértékelését, önképét, az, hogy mondjuk egy közösség őt kirekeszti, marginalizálja, nevetségessé teszi, akár az online térben is, tehát ahol aztán sokkal nagyobb közösség előtt szégyenülhet meg adott esetben, tehát hogy ez ennek borzasztó negatív következményei lehetnek. És igen, tehát az, hogy hogyan reagálunk a bullyingra, az is egy fontos szempont, és abszolút helye van a tanárképzésben, meg a gyerekekkel való beszélgetésben ennek, hogy reagálhatunk erre, de hát azt is tudjuk, hogy azért a legjobb itt is az, hogy megelőzni, tehát hogy azért az, hogy azért vannak evidenciák, amiket már tudunk, hogy például egy olyan iskola, ami kifejezetten a versenyeztetésre épül, vagy magas teljesítmény elvárás van ezekben az iskolákban. Ott például szignifikánsan magasabb a kortárs bullying. Tehát, hogy ahol a gyerekek magas stresszt élnek meg, és van egy folyamatos, mondjuk összehasonlítás, versenyeztetés, diákok, osztályok, stb. Uh-huh. között, nyilvános az, hogy kinek milyen eredményei vannak, és ez tulajdonképpen mi a teljesítmény fokozása az egy ilyen felvállaló, ez egy érték, ugye? Tehát az mindenképpen egy stressz, egy frusztráció a gyerekeknek, ami meg valahol le fog csapódni, tehát hogy az meg szükségszerűen egy agresszív viselkedéshez is vezet, tehát amit vagy maga ellen fordít, vagy a kortársa ellen. De az is, hogy mondjuk milyen kultúrája van az iskolában annak, hogy az érzelmeiket, konfliktusaikat egy ilyen viszonylag normális mederbe tereljék, vagy hogy kifejezzék. Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű eszköz, akár a beszélgetőkörök, nyitókörök az iskolában, ami arra szolgál, hogy ezeket a társas kapcsolatokat, ki hogy érzi magát, ki milyen viszonyban van egymással, most ezt nem, nyilván nem egy egész osztály nem így osztja meg egymással, de azért ott nagyon sok, tehát ott le lehet vezetni feszültségeket, konfliktusokra fény derülhet, tehát hogy ott például van egy lehetősége a tanárnak, ha ilyen típusú beszélgetőköröket beiktat, ami mondjuk abban segít neki, hogy jobban felméri, hogy miben vannak a gyereke, kivel van, ki milyenben van, tehát hogy meg vannak szociometriai eszközök, amiket a rendszeresen használunk, az is segítség a tanároknak abban, hogy mondjuk ki az, aki ki van rekesztve, akkor erre tud úgy reagálni, hogy olyan feladatot, olyan projekt feladatot ad, olyan úgy szervezi az osztályt, az együttműködéseket, hogy mondjuk jobban bevonni azt az adott gyereket, vagy, és egyébként igen, van-e az iskolában egy kimondott értéke az, hogy nincs bullying, tehát hogy nem fogadjuk el azt, hogy egymást megszégyenítjük, kirekesztjük, és ez ki van függesztve mondjuk az osztályteremre, a gyerekeknek meg van mondva, hogy hova fordulhat, hogyha mégis bántalmazás éri. Tehát azért, hogy mondjam, tehát ez is egy nagyon nehéz feladat, és különösen nehéz az, hogy szükségszerűen megjelenik a konfliktus a gyerekek között ebben az életkorban, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez egy szisztematikus bántalmazás se alakul el, vagy pedig egyszerűen az életkornak megfelelő konfliktusokat kezelik-e a gyerekek. Tehát, hogy ez egy nehéz és komplex téma, de nem agysebészet, hogy úgy mondjam. Tehát azért nagyon sok kutatás, eredmény, eszköz áll rendelkezésre, ez egyszerűen egy némileg nyilván egy erőforrás kérdés, meg egy szándék kérdése, hogy ezt mennyire kezeli egy iskola. Aztán most oda még elkanyarodhatunk, csak egy gondolat erejéig, hogy mondjuk abban a közéleti klímában, ahol egyébként egymás nevetségessé tétele, megszégyenítése, kirekesztése, lealacsonyítása a normális, és tulajdonképpen a norma évek óta, igen. Tehát ahol a társadalom a legmagasabb elitje folyamatosan egy bullyingban szerepel valamilyen módon, hát ott megint csak akkor nézzünk magunkra is felnőttként, hogy akkor mit szeretnénk, mit várunk el a gyerekeinktől, ha egyébként felnőttként is így viselkedünk.
4: Abszolút, és tudod, mi jutott eszembe, hogy az én korosztályom, a boomerek, hogy szóval a szamárpadtól viszont messzire jutottunk, mert ha azt nézed, hogy annak idején ugye a szamárpados megfogalmazás, meg előttünk a körmös, meg a nem tudom én mi, azért, hogy onnan oda jutottunk, hogy legyen kifüggesztve, és legyen az egy egységes elfogadása, hogy a bullying ellen fellépünk, mert ugye azok a fajta megkülönböztetések, azok maguk az intézménytől indultak, ugye, és aztán utána a gyerekek erre gyorsan rá is tanultak, szóval, hogy azért az biztos, hogy nagyon messzire jutottunk, és biztos, hogy vannak nagyon jó gyakorlatok, és szerintem is a szándék, a személyiség, a vezetők, a tanárok személyisége nagyon fontos ebbe. Vajon hogy lehet az, mert én nem csak ezen a területen, hanem nagyon sok területen érzékelem azt, hogy van valamilyen alapérték, amihez vissza tudunk nyúlni. Most nagyon sokat felsoroltál te itt a kezdetek kezdetén, már mint az interjú kezdetén, kezdve a nagy családokig, a nem tudom, különböző generációk közti kapcsolódás, és így tovább. És valahogy nekem olyan, mintha így így kicsit visszasírnánk a dolgokat, de mégis valahogy mi öntöttük volna ki a vízzel együtt a gyereket is. Sokszor hangoztattam, mert szerintem az én generációm az megtanulta, hogy ez a 40 körüli szülés, ez nem jó poén. Mert hogy szendvics generáció lesz belőlünk, mert hogy egyszerre klimaxolunk a gyerekünk kezdőváltozó korával, miközben a szüleink már segítségre szorulnak, szóval hogy ez egy ez szerintem kiderült, jó, ebben kell boldogulni, de hogy ez hogyan francba lehet, hogy nem tudjuk összerakni, hogy mi az, ami volt és kell, mi az, ami változott és kell, ez szerinted hogy van?
5: Jó, hát köszönöm ezt a bizalmat, hogy egy ilyen nagyívű kérdés, de nem egy tudhatok válaszolni.
4: Furcsa dolog.
5: Igen, hát szerintem azért az is van, hogy a társadalmi folyamatok azok gyakran önálló életet élnek, vagy hogy mondjam, tehát hogy azért például a digitalizációval, tehát arra senki nem számított mondjuk, hogy akár a digitalizációval, akár az AI-jal, tehát hogy megjelennek ezek a mondjuk társas kapcsolatokra, idegrendszerre ható következmények, szóval hogy néha ezeket meg kell tanulni, látható. Tehát hogy ugye minden társadalmi folyamattal azért azon, hogy történik valami társadalmi változás, aminek van pozitív és negatív következménye is, és az a kérdés, hogy mennyire tudunk aztán korrigálni, nem? Tehát, hogy mennyire ismerjük föl, hogy igen, tehát mondjuk amit mondasz, hogy nukleáris családokban élünk, és a nagy család mondjuk, vagy a nagy családi kapcsolatok, vagy ezek a közösségi kapcsolatok enyhülnek, vagy lefellazultak, ennek az a következménye, hogy sokkal magányosabbak vagyunk, mint voltunk mondjuk egy évtized de ezelőtt, ez is látszik egyébként az adatokban, hogy a gyerekeknek nagy része azt mondja, hogy mondjuk egy barátja van csak, vagy nincs barátja, folyamatosan, vagy szinte mindig magányosnak érzi magát, tehát mondjuk az, hogy megjelenik a magány, ebből akkor tudunk-e aztán úgy alakítani akár közösségeket, iskolákat, családi kapcsolatokat, hogy akkor itt a tanulságokat levonva felépítjük mondjuk ezeket a kapcsolatokat, ugyanígy a digitalizáció káros hatásait akkor tudatosítjuk, és beépítjük-e a tantervbe azt, hogy akkor mégsem lesz digitális oktatás csak nem tudom, 16 éves kortól, ugye telefont most már nem lehet bevinni az iskolába, vagy nem használhatják, legalább szünetekben nincs az, hogy mindenki telefonozik egymás mellett, ez is szerintem egy jó válasz.
4: Igen.
5: Tehát, hogy szerintem ez a helyzet, hogy fejlődik a tudomány, és megjelennek egyszer negatív hatások, amit meg korrigálni kell.
4: Igen, és akkor eldönteni, hogy ami meg mégiscsak időtálló, ahhoz meg nyugodtan ragaszkodni.
5: Igen.
4: Na jó, hát most nagyon nincs többre időnk, mert azt gondolom végtelenség lehet erről beszélni, de mondjuk ha most így összefoglalva azt kérdezném, hogy az UNICEF Magyarországnak szerinted mi a most az, ami a fő feladata, és mi az, amit tudom, hogy már tettél erre utalást, de mégiscsak foglaljuk össze, hogy mi az, amit az új kormánytól, és egyébként az új rendszertől, amiben úgy tudjuk, hogy a gyermekvédelem nagyon-nagyon fontos és kiemelt, igen. Amit az UNICEF Magyarország vár, amiben együttműködne, amit szeretne.
5: Igen. Ugye, ahogy végül is erről végig beszéltünk, az egyik kiemelt témánk a mentális egészség. Igen. Most ezt emelném ki gyerekjogi szervezetként, talán az tehát mindenképpen az első és még mindig az egyetlen olyan szervezet vagyunk, aki a mentális egészséget egy ilyen gyerekjogi keretben kezeli. Mi nagyon sok anyagunk, kutatásunk, konferencia elérhető egyébként ebben a témában. Most is november 18-án lesz egy gyerekek mentális egészségét körüljáró, ezt a témát körüljáró nagy konferenciánk, ahova egyébként a döntéshozókat, releváns szakpolitikai szereplőket is elhívtuk. És leginkább most talán azt mondanám, hogy ebben a témában szeretnénk érdemi változást a kormány, az új kormánnyal elérni. Ha jól értesültem a sajtóból, akkor lesz is egy kormánybiztos, kifejezetten mentális egészséget, vagy mentális egészségért felelős kormánybiztos, ami történelmi jelentőségű, mert eddig nem volt ilyen pozíció az egészségügyön belül. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogy mondjuk készüljön a gyerekeket, fiatalokat érintő mentális egészség akció. Terv, tehát legyen egy olyan stratégia, ami kifejezetten mondjuk 5 évre, 10 évre meghatározza az állam feladatát abban, hogy hogyan lehet érdemben preventálni a mentális zavarok megjelenését, tehát hogyan lehet megakadályozni, hogy kialakuljanak komolyabb mentális egészségügyi zavarok, illetve a meglévőeket hogyan tudja érdemben kezelni az állam, nevezetesen úgy, hogy bővíti a szolgáltatások körét, tehát mindenki tudja, hogy már nem csak az állami ellátás, de a magánellátás is túltelített.
4: Igen, igen.
5: De rengeteg embernek nincs pénze arra, hogy pszichológus, több pszichiátert megfizessen, tehát az mondjuk nagyon fontos, hogy a pszichológiai szolgáltatásokat növelni kell. Ahogy említettem, legyen az oktatásnak egy olyan dimenziója, ami a lelki egészségről szól, ez ideálisan bekerül a tantervbe. A mentális egészség egyébként nagyon fontos, hogy mindenféle, tehát a szociális területet, hogy a gyerekvédelmet máshogy érinti, mint mondjuk az oktatást, máshogy érinti az egészségügyet, tehát az is nagyon fontos, hogy ez valahogy legyen koordinálva, tehát hogy mindenhova tartozik egy kicsit. Úgyhogy mi ebben nagyon szívesen is együttműködünk a kormánnyal, vannak jó gyakorlataink ezzel kapcsolatban, csak egyet kiemelve, vannak lelkiegészségóráink, több ezer gyereket értünk el az iskolapszichológusokon keresztül, pont ezekkel a lelkiegészségórák, hogy hogyan lehet bevinni az oktatás keretei közé azt, hogy nem stigmatizálva beszélni a mentális egészségről, hova fordulhatnak a gyerekek, nincs velem semmi baj, ha ezt és ezt érzem, de kitől kérhetek segítséget, hogyan segíthetek egy társamnak, mondjuk, ha, ahogy említettem, mondjuk valcolja magát, tehát az önsértés, uh-huh. vagy öngyilkossági gondolatai vannak. Tehát, hogy ebben nagyon szívesen örömmel működnénk együtt az új kormánnyal. Ha a gyerekvédelmet említetted, akkor pedig ugye itt van ez a jóvátételi uh-huh. bizottság, ami most alakult, tehát a volt állami gondozottak, akik valamilyen bántalmazást szenvedhettek a gyerekvédelmi rendszerben számukra egy ilyen jóvátételi alapot és mechanizmus szeretne az új kormány kialakítani. Ebben is örömmel részt veszünk.
4: Jó, én bízom benned, de kérdezem is akkor csak, hogy azt látod, hogy van akkor együttműködési készség, van párbeszéd, van egyeztetés.
5: Hát elindítottunk minden szálon, minden minisztérium felé.
4: De van ráfogadó készség?
5: És igen, azt tapasztaljuk, hogy azért van nyitottság. Akkor meglátjuk, igen, hogy ez meddig jut el.
4: Igen, hát erről azért folyamatosan be fogunk számolni, mert hogy ez tényleg az ígéretek között van, és nagyon fontos terület. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Nagyon köszönöm a meghívást.
4: Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap jövök 11 órakor friss adással. Addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
6: Utasd, mi szépet hallgat.
3: Rádió Café, van barátod.

0: 11-kor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Lengyelbusz tragédiája Borsodban, elaludhatott a sofőr, tűzijáték okozta a dél-horvátországi erdőtüzet, veszélyes parazita támadja a háziállatokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. A vezetőt őrizetbe vették, még vizsgálják a részleteket. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybélit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt fél száz magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen. Az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
7: Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Ma még marad a száraz, meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is, mégpedig Itáliába. Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban, olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit.

0: aztán vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának? Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
1: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípiának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak, tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan szeret, hangosan él, nem tudom, hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
0: Amikor elkezdi az ember olvasni a könyvedet, és írod, hogy neked is olasz férjed van, és végülis a szerelmeid is olaszok voltak, akkor én azt gondoltam, hogy jön majd egy ilyen inkább mai történeteket összegyűjtő könyv, barátnőid, ismerőseid, latin szerelmek. Ehhez képest ugye az emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Mióta gyűjtöd ehhez az anyagot? Ezért ez sok kutatás volt szerintem.
1: Az ötlet az már elég régi, körülbelül 3 évvel ezelőtt jutott eszembe, és egészen konkrétan emlékszem arra, hogy mikor történt, ugyanis éppen az aktuális, azt a 4. könyvemnek a könyv bemutatója, vagy dedikálása volt a Vörösmarty téren, és akkor utána beültünk barátnőkkel egy kávézóba, és beszélgettünk, és akkor most akkor mi legyen? Mi legyen a következő? Vagy most hogy legyen? Nem tudom, mit kéne írni, és akkor valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant, hogy hát kellene egy ilyen olasz, szerelmes, nem tudom, enciklopédia az ismert olasz párokkal kapcsolatban. És akkor, hát akkor kezdődött a kutató munka. Eleve kellett találni, ugye, meg kellett találni a párokat, olyan párokat kellett találni, akiket azért Magyarországon is ismernek, mert azért nyilván lennének más izgalmas olasz párok is, tehát akiknek a neve semmit nem mond, nem biztos, hogy annyira érdekes. És ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, azt nyilván nem mondom, hogy 3 éven keresztül folyamatosan kutattam, és folyamatosan írtam, és folyamatosan ebben voltam, de hogy ez egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő könyv volt, igen.
0: Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
1: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezet összefoglalva, nem így képzeltem a legelején, azt hittem, hogy ez egy ilyen kronológiai sorrendben kialakuló lineárisan szerkesztett könyv lesz, úgyhogy abban biztos voltam, hogy az első az a Váldárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló, kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
0: Azért is jó, hogy nem kronológiai sorrendben olvassuk ezeket a szerelmeket, vagy a szerelmek történetét, mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy a bizonyos történelmi korszakok iránt nem érdeklődik, és lehet, hogy átugraná, de így, hogy azt mondod, hogy örökké együtt, mondjuk, mint fejezet cím, vagy szerelem a valóságon túl, múzsák, kegyetlen szerelem, és minden korból húzol bele ezekbe a fejezetekbe odaillő párok, így egyszerűen az embert viszi a lendület. Ez a római kori szerelem volt az első, amit mondtál, hogy ez is indítja a könyvet, és ez volt meg ez a Váldárói szerelem. Tudtad, hogy ez a dobbantó? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye ott azt nem lehet tudni, hogy ez valóban egy szerelmes pár, vagy hogy egy áldozat inkább.
1: Bennük biztos voltam, mert már nem tudom, hogy hol valahol szembe jött velem a kép. A Váldárói szerelmesek, hát gyakorlatilag ők egy régészeti lelet, Mantova mellett találták őket nem olyan régen egyébként, szerintem már a 2000-es években találták a sírjukat, és gyakorlatilag egy férfi és egy nő, akik egy közös sírban fekszenek, összeölelkezve. Úgyhogy...
0: És fiatalok, 18 évesek, vagy hogy a leletek alapján?
1: Igen. Úgyhogy nyilván ez nagyon ritka

0: egy ilyen típusú temetkezés. Itália ezen részén, meg úgy általában egész Olaszországban nem is nagyon vannak ilyen típusú sírokra példák, és akkor emiatt nyilván megindult a régészek körében, a történészek körében, aztán meg úgy általában az emberek körében a találgatás, hogy na most akkor miért is alakult ez így, és hát nyilván nagyon romantikus arra gondolni, hogy hát ők közös sírba temették a szerelmeseket, aztán meg kevésbé romantikus abba belegondolni, hogy de miért haltak volna meg ők egyébként együtt, mi lett volna erre szükség. Szóval, hát igen, nyilván ez inkább ilyen találgatás, meg inkább legenda, meg ez inkább ilyen mese, ez az indítás. Uh-huh. Nem tudjuk valójában, hogy mi történt.
1: Azért is fontos ez az indulás, mert azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni itt. Volt ilyen leleplező szándékod, hogy na tessék, akkor ez így nézett ki. Lehet, hogy a külvilág mást gondolt róluk, de valójában ott volt egy elhagyott feleség, ott voltak a gyerekek, ott volt egy lehetett kapcsolat.
0: Hát azt nem mondanám, hogy a párokról, magukról akartam volna lehúzni, őket akartam volna leplezni, hanem inkább tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
1: A férfit ez általában nem zavarta. Tehát ő akkor egy párhuzamos kapcsolat, vagy több párhuzamos kapcsolat, a feleség meg otthon, és a szerető is kénytelen volt ezt a helyzetet, ezt az áldatlan állapotot eltűrni.
0: Ja, hát persze, hát ez a férfinak marha kényelmes, hogyha egyszer az egyik kapun nyit be, másnap meg a másikon, és akkor mind a két helyen megtalálja maga az órakozását, éppen persze.
1: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
0: Hát nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
1: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
0: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem.
1: Engem a Modiglianinak a sztória az elképesztő volt. Látjuk a képeit, látjuk a művészetét, és nem gondoljuk, hogy egy nőnek mit kellett elviselni mellette.
0: Igen, Olaszországban egyébként ez egy ismert történet, legalábbis számomra ez egy ismert történet volt. Nem tudom, hogy én mennyire számítok átlagos olasznak, lehet, hogy nem, mert nem is vagyok ugye teljesen olasz, csak ugye itt élek nagyon régóta. Meg ugye egy idő után, miután folyamatosan ilyen típusú kutatásokat végeztem, ezért egy idő után már így jöttek velem szembe ezek a történetek. Például tudom, hogy elmentem egyszer Torinóban egy ilyen városnézős étára, amit Valentin napon tartottak, és ez volt a témája, hogy a szerelem. És akkor meséltek nekünk, bár én azt a sztorit ismertem, de akkor ismertem meg még jobban a második Viktor Emánuel és a szép Rozina szerelméről, ők szintén szerepelnek a könyvben. És annyira jól adta elő az idegen vezető ezt a történetet, hogy ők például akkor fogantak meg a fejemben, mint lehetséges fejezet. Úgyhogy egy idő után így jöttek mindenhonnan a bárok.
1: Néhány mondatot, azt kérem, hogy mesélj róluk, akár Modiglianiról, akár második Viktor Emánuelről, hogy miért speciális az ő sztoriuk. Ugye múzsának lenni nem könnyű, és van egy múzsák fejezet, tehát a képzőművészek esetében az, hogy van egy gyönyörű nő, akit lefest, de egyébként ő az, aki otthon elviseli a művész minden negatív tulajdonságát.
0: Általában úgy szokott lenni a festőművészek élete és a karrierje, hogy amíg életben vannak, nem feltétlenül vásárolják az ő művüket, és majd, amikor már ugye többet nem alkothatnak, akkor egyszerűen csak berobbannak, és ilyen aranyáron mérik a festményeket. Modiglianinak pontosan így alakult a festő karrierje. Ő Olaszországból elköltözött Párizsba, hát ugye a bohém élet, a művészvilág Picasso-val és hasonló kaliberű művész emberekkel járt össze kocsmázni, és Párizsban ismerkedett meg egy francia nővel, aki az élettársa, illetve a gyereke anyja is lett később. Tehát borzasztó nagy szegénységben éltek, folyamatos nélkülözésben, opium és alkohol mámorban, és a nő mindent elviselt. Tehát, hogy neki annyi volt a szerepe, hogy múzsa legyen tényleg, meg hogy modelltáljon a képekhez, holott egyébként ő is egy művész, egy festőművész lett volna, csak aztán feláldozta a saját maga munkásság, a saját maga karrierjét is a párja karrierje érdekében, és annyira betegesen összetartottak, annyira betegesen egymásra voltak utalva, hogy amikor Modigliani meghalt, akkor utána a nő sem bírta túl sokáig, és terhesen kiugrott egy ablakon, úgyhogy borzasztó. De maga a történet szempontjából meg nagyon izgalmas, szerintem.
1: És második Viktor Emánuel esetében, ott az uralkodóknál számomra az volt az izgalmas, ugye többet is megmutat, több szerelmet is, hogy hogyan kerül a látóterükbe egy gyönyörű nő.
0: Második Viktor Emánuelnek neki volt feleség, akit kiszemeltek neki, akinek megfelelő pedigréje volt, és házasságban éltek. Második Viktor Emánuel volt az Egyesült Olaszország első királya, tehát egy 1861-től, ebben az időszakban járunk, és ő egyébként egy ilyen nagyon joviális teremtés volt, szeretett elvegyülni az alattvalókkal, tehát nem volt egyáltalán ellenére, és akkor egyszer Torino volt Olaszország fővárosa akkor, apropó, tehát hogy ezt még így hozzátenném.
1: Te ott élsz.
0: Igen. És itt Torino környékén sétált az egyik vadászkastinál, és akkor megragadta a tekintetét ez a fiatal lány, akit a torinóiak Bella Rosinnak, azaz szép Rosinának ismernek, és azóta is így maradt benne a torinói köztudatban. Óriási volt a szerelem közöttük, és hát egy vadházasságban éltek, mert hogy ott volt ugye a feleség, a hivatalos feleség, a gyerekek, a trónörökösök, de hát a Rosinával is sikerült neki összebútoroznia, és ő is szült neki gyerekeket. Aztán, amikor meghalt a felesége, akkor morganikus házasságot kötöttek erre ez a hivatalos kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő elismerte ugye feleségeként az addig szeretőként működő Rosinát, de ez a morganikus házasság azzal jár, hogy nem lehet, a gyerekeik nem lehetnek trónörökösök. Igazából ez volt a lényeg, hogy ne kerüljön a házasságon kívül született gyerekek fejére majd később a korona. És a történetnek a vége, mert jó, majd mindenki elolvassa, hogyha van kedve a sztorit. A történetnek a vége az, hogy második Viktor Emánuelt a római Panteonban temették el, mint Olaszország első királyát. Viszont Rosinának nem jutott ott helyet, mert ő mégiscsak egy ilyen kis félhivatalos feleség volt. Viszont a torinóiak annyira szerették, hogy amikor meghalt, akkor itt Torinóban építettek neki egy mauzóleumot, ami a római Pantheonra hajaz, hasonlóan, nyilván nem akkora, kisebb, és őt ott temették el. Tehát ugye a Pantheonhoz nagyon hasonló mauzóleumban nyugszik, sajnos nem együtt a párjával.
1: Gyovai Helénnel beszélgetünk új könyvéről, melynek címe Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Tartunk most egy kis szünetet, azután visszajövünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
7: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, vendégem pedig Gyovai Helén, aki arról írt könyvet, hogy hogyan válhatott az olasz férfiakból a tipikus forróvérű szerető figurája, hogyan szeretnek az olaszok, mi az oka annak, hogy az olasz szerelmek gyakran olyanok, mintha egy-egy romantikus filmdráma forgatókönyve szolgáltatná hozzájuk az alapot. Az olasz művészet, a politika, a történelem és a szórakoztatóipar legendás párjainak történeteit elmesélve, Helén megmutatja az olvasóknak, hogy az itáliai szerelmesek valóban kiérdemlik ezt a globális hírnevet, amit évezredek során kivívtak maguknak. Folytatom most a beszélgetést.
0: Könyvben utazom.
7: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
8: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
7: Ja, igen, igen.
8: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá. A történetre elmentem egy itteni film esztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást tekintegettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
7: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
8: Levelek
7: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
8: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam, tényleg nem megható volt.
7: Hát sok megható történet van a könyvedben, és ráadásul annyi művészeti ágba belepillantunk itt, mert hogy figyelsz arra, hogy megmutatod az ő életkörülményeiket, akár egy adott szakmának a megbecsültségét, tehát amikor egy énekesről, egy operaénekesről írsz, nőről, aki megpróbál helytállni, mert ő a család fenntartó, ugye, és úgy lesz szerelme a művésznek, szóval, hogy ezek is nagyon érdekesek, hogy adott korszakról is sokat megtudunk, ebben sok munkád lehetett.
8: Énekesnek itt mondasz, azt gondolom a Verdinek.
7: Így van.
8: A Verdinek a szerelme, igen, nagyon sok kutató munka volt benne meg. De egy idő után ez már tulajdonképpen nem is kutató munka volt, mert például amikor a Verdi fejezetet írtam, ahhoz én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, valamikor a 80-as években ment még a magyar televízión is egy ilyen Verdi sorozat, körülbelül 6 része volt.
7: Tényleg?
8: És rátaláltam a YouTube-on, és akkor így, de jó! Na, ő például onnan jött. Abszolút nem volt az egy normális, vagy nem volt egy megszokott helyzet, tehát hogy ők úgy kerültek össze, hogy a nő volt sztár már, és Verdi volt akkor még a feltörekvő kis zeneszerző, úgyhogy az eleve egy ilyen furcsa szituáció volt. Az meg kiderül a könyv, hogy egyébként önnek voltak gyermekei, akiket el kellett neki tartani, és emiatt anyagilag is felelősséget kellett vállalni egy csomó minden iránt, és Verdi imádta, Verdi nagyon szerette, Verdi elfogadta, és arra kérte a számára fontos embereket is, hogy fogadják el a nőt, tehát neki gyerekei, mástól voltak gyerekei, nem tőle, de azért eléggé rossz szemmel nézett rá a korabeli Olaszország. Nem volt ez annyira elfogadott.
7: Nagyon izgalmas például Garibaldi szerelmének az alakja is. Kérdés, hogy mi mozgatta ezt a nőt, a féltékenység vagy a saját temperamentumot?
8: Igen, a Garibaldiról pedig azt kell tudni, hogy neki egy brazil felesége volt. Miután Olaszországban itt már mindent felforgatott, és lángba borította a félszigetet, majd egyesítette az országot, hogy elment Dél-Amerikába, és akkor ott is egy kicsit úgy döntött, hogy akkor részt vesz a mindenféle függetlenségi harcokban, és akkor ennek során ismerte meg a feleségét, aki egy szintén egy ilyen nagyon vad, nagyon szenvedélyes nő volt. Nem, azt tudjuk róla, hogy nem tudom, szőrén ülte meg a lovat, imádott lovakolni, nem okozott neki gondot az sem, hogy mesztelenül fürdőzzön, tehát ugye megint 1800-as évek végéről beszélünk, tehát abszolút nem ennyien elfogadott és bevett szokásról van. Szóval, és akit aztán végül hazahozott Olaszországba, és ott is ilyen nagyon kalandos életük volt, nem feltétlenül happy enddel.
7: Ugye említetted Eros Ramazzottit, és nekem például az Albano Romina Power történet egyáltalán nem volt meg. Tehát, hogy őket ismerjük, meg énekeljük, de hogy ez egy ilyen tragikus történet, az nem volt meg.
8: Az nekem is sokáig hiányzott, tehát én tudtam, hogy Albano és Romina Power, és Felicita, és minden ilyen szarrémói dalfesztivál típusú bulvár információval rendelkeztem, és már Olaszországba költöztem, amikor én megtudtam, hogy nekik volt egy lányuk, aki eltűnt, és a mai napig eltűntként kezelik, eltelt, nem tudom, 20-30 év, és egyszer nyoma veszett. És nyilván ez egy olyan nyomot hagy a kapcsolaton, amit aztán hát vagy kibírsz, vagy nem bírt ki. Természetesen az ő kapcsolatok, mert nagyon másképp viszonyultak a lány eltűnéséhez. Az egyik úgy próbálta volna már lezárni, és valahogy ezt a történetet, a másikok pedig nem hajlandó a mai napig ezt elfogadni. De egyébként továbbra is nagy tisztelettel beszélnek egymásról, sőt, vannak olyan alkalmak, amikor még együtt is énekelnek. Olyan szerelmek is vannak benne, amik legendások lettek, aztán abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán létezett a szerelem tárgya.
7: Az jutott eszembe akár Petrarca és a szerelme, vagy Dante és Beatrice kapcsán, hogy a szenvedő férfi, a szerelmélt élő férfi, a produktív szerelem, amikor gyönyörű művek születnek a szerelem nyomán, annak alapfeltétele az, hogy tulajdonképpen ne találkozzanak, ne legyen mögötte otthoni cívódás.
8: Hogyha jobban belegondolsz, ez mondjuk éppen nem csak Dantére meg Petrarca, de szerintem egy csomó magyar költőre is igaz, hogy azok a legszebb versek, amik olyan szerelemmel kapcsolatban születnek, ami beteljesületlen, vagy valami lehetetlen. Úgyhogy igen, úgy látszik, hogy arról az emberek már kevésbé írnak verseket, vagy kevésbé, nem tudom, alkotnak festményeket, amikor úgy minden rendben van és klappol.
7: Akkor most mutatok egy kis részletet a könyvből, a Szerelem a valóságon túl című fejezetből. Dante 9 éves korában pillantotta meg először a vele egyidős Beatrice-t egy templomban, és az első és második találkozásuk között is 9 év telt el. Eközben Dante családja és egy másik firenzei família, a Donati család megegyezett egymással, hogy utódaik, Dante és Cemma házasságot kötnek valamikor 1283 és 1285 között. Dante a paktumnak és a papírformának megfelelően elvett egy húsvérnőt, akitől gyerekei is születtek. Házasság ide vagy oda, Dante nem feledkezett meg Beatrice-ről. 1283-ban újra találkoztak, és megtörtént a középkor egyik legnagyobb fordulata. Beatrice köszönt Dantének. Ennyi. Ez a nagy esemény, és még ebből is dráma születik. Állítólag Beatrice tartott attól, hogy Dante majd verseket ír róla, ami foltot ejthet a reputációján, hiszen ekkor ő már férjes asszony volt. Azt nem tudni, hogy mindez csak Dante fejében létezett, vagy Beatrice adta tudtára. Dante minden esetre elterelő hadműveletre vállalkozott, más nőknek kezdett el udvarolni. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert emiatt meg Beatrice sértődött vérig, és megvonta tőle a köszönést. Művész legyen a talpán, aki ki tud igazodni a női lélek rejtelmeiben. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol van eközben Dante felesége. Úgy tűnik, hogy sehol. Dante reményvesztetten szenvedett, emésztette a szerelem, közben pedig írt. Hosszú évek teltek el ezzel, a melankolikus állapotban, aztán 1289-ben meghalt Beatrice apja, a korabeli szokásoknak megfelelően a család nőtagjai összegyűltek otthon egy szobában, hogy sírassák a halottat és imádkozzanak a koporsó körül, a férfiaknak pedig házon kívül kellett maradniuk. Dante a közelben ólálkodott, reménykedve abban, hogy Beatrice kinéz majd az utcára. Fülelt, és azt hallotta a virasztáson sertepert élő dámáktól, hogy Beatrice teljesen összetört. Dante nem bírta elviselni szerelme fájdalmát, ő maga is sírva fakadt, folytogatta az együttérzés. Ekkor azonban még csak nem is látták egymást. Ezekben a talán nem is létező, de semmiképpen sem túl testközeli pillanatokban merült ki Dante és Beatrice valódi kapcsolata. Minden egyéb csak a papírra vetett tolvonásokban teljesedett ki. Neked melyik volt a legkedvesebb fejezeted? Szóval, hogy kik azok, akik úgy nagyon megmaradtak?
8: A kegyetlen szerelmek, sajnálom. Tehát, hogy itt nem lesz feloldozás, meg nem lesz rózsaszín felhő, meg nem lesz semmi ilyesmi. Tehát nekem nagyon kedves történet, akkor is, ha egyáltalán nem kedves történet, és nagyon nehéz normális jelzőt találni most erre az esetek, a Puccini féle történet, amiről már beszéltünk, hogy a féltékeny feleség öngyilkosságba hajszolja a teljesen ártatlan szobalányt. Nekem nagyon érdekes volt Pirandello története. Pirandello ugye egy Nobel-díjas olasz író, nagyon elismert, nagyon szeretik az olaszok, de szerintem az olaszok közül is nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy neki egy őrült volt a felesége. És ő ameddig lehetett, igen, ott volt a felesége mellett, és próbált vele egyháztartásban élni, és csak a legvégső pillanatokban döntött úgy, hogy akkor jobb lesz, hogyha valaki más vigyáz a feleségére, mert már mindenkire veszélyes. Úgyhogy az nekem egy nagyon meghatározó történet volt.
7: Pedig amikor elvette, akkor még semmi nem tűnt föl, ugye?
8: Hogy a feleség egy nagyon jó módú családból származott, Szicíliában, mindenket egy szicíliaiak voltak, és aztán történt egy bányáik voltak. És a bányákban történt egy tragikus baleset, ami miatt gyakorlatilag nekik megszűnt az összes jövedelem forrásuk, és ezt nem tudta feldolgozni a nő, ebbe bolondult bele.
7: És aztán végül is ilyen ön és közveszélyes lett, tehát igen, hogy az, igen, ahogyan írsz erről, hogy igen, ennek milyen következménye volt.
8: Nyilván Pirandello nem akarta, hogy ezt kitudódjon, bár megengedhette volna magának az írói honoráriumából, de például nem tartott emiatt bejárónőt, takarítónőt, semmit, nehogy valaki megtudja, hogy otthon ugye ott a beteg felesége, ő látta el a gyerekeket, ő nevelte föl, csak egy idő után az azt, hogy már a gyerekekre is veszélyes lett, úgyhogy egyszerűen dönteni kellett arról, hogy akkor most itt mi vagy ki a fontosabb.
7: Melyik az a történet, vagy ki az a személyiség, aki tényleg megtestesíti ezt a latin szerelmes típust? Mert ugye olasz férfiak vannak itt, uralkodóktól, politikusokon át, művészekig, Casanova is itt van, ki ne hagyjuk, ugye?
8: Tényleg, például megtestesíti egészen.
7: Igen, ugye ő is szerelembe esett végül, de hogy nem is tudom, kinél írtad, hogy szenvedéllyel szereted, de azt hiszem, hogy azt írtad, hogy ez a lusta, volt egy ilyen jelző, igen, és akkor így gondolkodtam, hogy ez olasz férfiakra jellemző.
8: Az enyémtől távol áll természetesen, de egyébként az nem áll tőlük távol, hogy ők úgy szívesen veszik, hogy mondjuk kiszolgálja őket. Az asszony. Olaszországban pár évtizeddel ezelőtt így még teljesen ilyen patriarchális társadalomban éltek. Most már jönnek ki belőle, de azért még abban sem vagyok biztos, hogy nagyon dél-Olaszországban nem ez a család, a pater familias, aki úgy minden értelemben pater familias, a család ura és parancsolója, szerintem azért ilyen kis patriarchális, hogy is mondjam ezt, bukéja még van néhány helyen Olaszországnak.
7: Mastroianni volt, Mastroianni kapcsán írtad ezt.
8: De egyébként Mastroianni az ő egy jó példa, mert szerintem ő eleve egy ilyen nagyon sármos, nagyon jó képű olasz pasi volt, tehát aminek úgy elképzeljük az olasz szeretőket. Nagyon vonzó, ahogy lóg a cigaretta a szájából, és a Dolce Vitában ott a Trevi Good környékén flangál. És hiába, és neki is ott is házasság, válás, szerető, nagy szerelem, közös gyerek, Catherine Deneuve, ugye a másik fér, és ott volt az, hogy ő megtartotta a kapcsolatuk alapján végezte a nagyon laza, nagyon olaszos, ha otthon vagyunk, akkor szívesen fekszek a kanapén, és nem csinálok semmit, amivel Catherine Deneuve így nem nagyon tudott kibékülni, és úgy egyébként sem vetette meg a nőket, és önki azért volt elég sok. Ő egy ilyen tipikus olasz szerető szerintem. Meg ugyanis tudom képzelni, hogy megér egy-két ajtócsapkodást egyébként. Jó, pasi.
7: Következzen most egy rövid részlet erről a szerelemről is. Ők próbálták kapcsolatukat teljes titokban tartani, ám rövid időn belül a bulvárlapok kedvencei lettek, fotózták őket a forgatásokon, a vörös szőnyegen, vagy éppen akkor, amikor intimitást kerestek a nagyvárosok forgatagán kívül. A kapcsolatuk elején Marcello minden áldott nap küldetett 22 darab vörös rózsát Catherine-nek, bármerre is forgatott éppen a világban. Flora, az olasz feleség sokáig szemet hunyt Mastroianni nőügyei felett, de azért nála is volt egy határ. Egy vázát készült széttörni Marcello fején, amikor megtudta, hogy Dönöv gyereket vár. Csak amiatt kegyelmezett meg a férjének, mert megtudta, hogy a baba lány. A fiút nem tudta volna elviselni. A kislány megszületett, és a Chiara, vagyis a világos nevet kapta. Születése napján Marcello mindenkit pezsgővel kínált, akivel csak találkozott, végtelenül boldog volt. Marcello és Catherine szinte mindenben különböztek egymástól. Mastroianni lusta volt, körbelengte az a bizonyos római levegő, amit mindenki ismer, akinek akadt már dolga az olasz főváros szülötteivel. Kicsit romlott, kicsit vulgáris, mindenképpen ellenállhatatlan, olyan erotikus kisugárzással megspékelve, hogy esélyesen volt elmenekülni a szexszimbólum skatujából. Dönöv társasági ember, mondén, már a szülei is színészek voltak, így kiskorától otthonosan mozgott a filmek világában, szerette a társasági életet. Mastroianni viszont inkább henyélt a kanapén a puccos gála vacsorák helyett. Dönöv katonás jelleme is zavarta, úgy nyilatkozott, hogy már attól nyugtalan lett, hogy meghallotta Catherine-t a lakásban járkálni. Szerinte Dönöv nem is járt, szabályszerűen masírozott, mint egy katonatiszt. 4 év együttlét után Catherine szakított Mastroiannival, megelégelte a Pán Péter szindrómát, azt, hogy Marcello nem tudott felelősséget vállalni, és határozott végleges döntéseket hozni. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy a színész soha nem vetett véget a Flora Carabellával kötött házasságának, még akkor sem, amikor Olaszországban a jogszabályok végre engedélyezték ezt. Aki ismeri a könyveidet, és mindet olvasta, az végigkövetheti, hogy te hogyan szerettél bele Olaszországba. És úgy tűnik, hogy ez nem nagyon változik. Én ugye látom az Instagram posztjaidat, csoda dolgokról mesélsz, tanítasz olaszul, minden, ami olasz, ott van a te életedben. Mi ez a megtartó erő?
8: Sokszor el kell már magamnak is azon gondolkodnom, hogy most akkor ki vagyok én. 16 éve élek itt, és nagyon sok minden már természetes, nagyon sok mindenhez hozzászoktam, nagyon sok mindent már nem is magyar szemmel nézek, hanem inkább az olaszok szemével, és sok minden már fel sem tűnik. Tehát azért néha már nekem is fókuszálnom kell, hogy nézd már, ez érdekes, mert ez egy magyarnak érdekes lehet. Eleve az a szerencsés helyzet, hogy Olaszországban annyira körülvesz a szépség, tényleg mindenhol, hogy sokszor fel sem tűnik, és mondjuk jönnek magyar vendégek, és együtt sétálunk, vagy együtt elmegyünk valahova, akkor valamikor ők hívják fel a figyelmet arra, hogy de nézd már, hogy az is milyen jó, meg ez is milyen jó, mert te úgy nagyon bele tudsz kényelmesedni abba, hogy érsz egy csodálatosan szép országban, mindenhol körülvesznek a reneszánsz, a barokk, meg a akármilyen liberti, szecessziós épületek, és aztán így egy idő után ilyen szépségvak leszel, vagy nem is tudom. Igen, tehát, hogy így nem tűnik föl. De egyébként Olaszországban pont emiatt is eléggé könnyű beleszeretni, meg elég könnyű fenntartani ezt a szerelmet, mert azért mindig tud valami újat mutatni. A férfiakkal ellentétben.
7: Azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk ebben az órában. A könyv az 1001 könyvkiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
9: Utasd, mi szépet hallgat?
0: Rádió Café. Van barátod.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Zarándokok tragédiája, külön gépet küld Lengyelország, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden, a tengeri sót vethetik be a klímaváltozás ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínű elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz hű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgótarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a tesztelés folytatódik. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvény sorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelektek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét jövő csütörtöktől vasárnapig. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató, emellett az amerikai őslakos kultúrákat is megismerhetik a látogatók. Végre jön az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Sziasztok, szép délután mindenkinek. A kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Máté Bence dokumentumfilm rendező a vendégünk. Szia!
2: Sziasztok!
3: Szia, Bence!
1: A magyar nézők leginkább a 3 évvel ezelőtt készült dokumentumfilmedről ismerhetnek, ami a 444.hu YouTube csatornáján látható. Ez az 5 lecke a valóság felszámolásáról, ami a Fidesz propaganda gépezetéről szól, és annak kiépítéséről. És igazából, hát én megnéztem ezt a filmet, és az volt az érzésem, hogy ez még egy optimista, kicsengésű dolog. Az lehet, hogy a mostani 3 évvel későbbi helyzethez ezt
3: érezték. Most nagyon belementünk a közöttbe.
1: Na miért?
3: Hello! De hát yes. Jó, röviden válaszolhatsz rá, persze.
2: Ezt, hogy a mostani helyzethez képest optimista,

0: Arról beszélünk, hogy magyar helyzet, nem magyar helyzet, ennek az oka, hogy te Magyarországon, Budapesten születtél, én ismerek téged kicsikorod óta, meg én is kicsi voltam, együtt voltunk kicsik, mert egy osztályba jártunk itt Budapesten, egy általános iskolába, de aztán te elmentél onnan, azt hiszem hetedikben, igaz?
1: Hatodik végén,
0: majd elmondod azt is, hogy miért, egy másik iskolába, és aztán elmentetek Kelet-Németországba, és ott éltél. Mm-hmm. És ami engem rettenetesen érdekel, majd erről is kérlek, hogy mesélj, vagy beszélgessünk, hogy a kamasz éveidet is Németországban töltötted, és tulajdonképpen ott voltál a rendszerváltásnak annak a részén, amikor ott ugye leomlott a fal, és a kelet-német oldalon mi történt. De szerinted még szeretné jobban visszamenni, Dóri, vagy ez jó így?
2: Nem, ez nagyon jó. Én igazából arra gondoltam, hogy azzal kezdünk, hogy ti osztálytársak voltatok, igen, és igen, én igen. Megkérdezném, hogy ki mire emlékszik a másikról. Vagy van egy közös sztoritok?
0: Én nagyon jól emlékszem a Bencére. A Bence egy központi figura volt, csak úgy, mint én az osztályban. De ezt majd ő megerősíti, vagy megcáfolja. De amire nagyon jól emlékszem, és ez abszolút már előrevetíti a felnőtt korodat, és az is, amit csinálsz, és amiről beszélgetni fogunk, mert most nyilván nem azért hívtunk el, hogy a gyerekkori közös emlékeinkről beszélgessünk itt előadásban, az, hogy neked gyerekkorodban is nagyon-nagyon erős volt az igazságérzeted. És ezért aztán meggyűlt a bajod szerintem akkor a szocializmusban. Vagy gyenge szocializmusban, de mégis ez a 80-as évek volt az intézményekkel és a tanárokkal. Te erre hogy emlékszel?
1: Erre én ugyanígy emlékszem, én úgy éltem az életemet, hogy, hogy úgy emlékeztem ezekre az évekre, ez elsőtől hatodikig volt. A Váci utcai általános iskola.
0: Mondjuk ki. Mondjuk
1: zenei. Ki. Ahova mi együtt jártunk, hogy ott vertek. Legalábbis engem, én nem voltam erre biztos, hogy csak engem vertek, de vertek.
0: Ez egy elit belvárosi iskola. Igen.
1: És volt olyan is, hogy több tanár egyszerre.
0: Képzeld el, hogy én ezt azóta tudom, amióta egyik osztály találkozón elmesélted. Mi ezt nem tudtuk, legalábbis gyerekként nem
1: tudtuk. Azt akartam mondani, hogy a 2 vagy 3 évvel ezelőtti osztály találkozón ezt nem én mondtam, hanem ti. Mondtátok.
2: És egy PTSD-t jött.
1: Mármint a 2 tanára nem emlékeztél?
0: Igazából mindenki elkezdte valahogy így a gyerekkori sérelmeit így felhánydorgatni, vagy elmondani.
1: Én nekem akkor azért volt egy
2: Bence,
1: fontos...
2: Bence, beszélj a mikrofonba, ez egy elég nekem, fontos dolog.
1: Igen. Nekem ez akkor azért volt fontos ez a találkozó, mert pont azt erősítettétek meg bennem, hogy ezt nem én találtam ki magamnak, hanem hogy ezt ti is úgy láttátok, hogy engem hogy valamiért én azt kilettem spécizve, és hogy rám járt
0: egyértelmű,
1: a rút.
0: Egyértelmű.
1: De ez fontos volt nekem, hogy ezt akkor megerősítettétek.
0: De te
1: de hogy azt kérdezted, hogy ez miért volt így?
2: Miért kaptál? Arra sem emlékszel, hogy miket követtél el?
1: De hát én egy nehezen kezelhető gyerek voltam, és én visszabeszéltem, meg nem nagyon érdek. Hogy mondjam, az autoritás érzésem, vagy érzékem ahhoz, hogy bizonyos határok vannak, azok nem voltak annyira kifinomultak, mint más gyerekeknél valószínűleg.
0: Hát, vagy ami elvárt volt abban az időben, mert ugye ez a hatalmi felállás, ami nyilván egy iskolában, vagy ez a felosztás, ami nyilván egy gyerek, meg egy felnőtt, vagy egy gyerek, és egy tanuló, és egy talár között van, az most is nyilván valami elvárásnak kell megfelelni, de azért abban az időben, amikor mi jártunk általános iskolába, ott az tényleg egyszerűen egy, nem mondom, hogy elfogadott tény volt, hogy hozzád vágtak mondjuk egy kulcscsomót, de hát nem volt egy különösebben kirívó dolog, és olyan érdekes, hogy ez megtörténhetett mással is, mint ahogy azt mondod, hogy tőlünk mondták többen, hogy megtörtént velük. De valójában te ezt otthonról hozod, ezt a fajta nem mondanám lázadásnak, inkább igazságkeresésnek, mert te ezt otthon elmondtad, és a te szüleid fogtak és elhoztak onnan. És lehet, hogy más családokban egyszerűen azt mondják, hogy jó, hát, na, oda csaptak neki, hát kell a gyereknek a szigor.
1: Azt nem tudom, hogy ezt más családok hogy kezelik. Inkább azt, először is én az előbb azt mondtam, hogy nekem az volt a fontos ezen az osztálytalálkozón, hogy ti elmondtátok azt, hogy így emlékeztek rám, hogy velem ez történt. Tehát nem, hogy mindenkivel ez történt, mert én konkrétan emlékszem 2-3 gyerekre, akire rájárt a rúd.

0: akarok most neveket mondani. De a lényeg az, hogy a családok, hogy kezdik, azt nem tudom, szerintem azon csodálkoznék, hogyha e fölött átsiklottak volna annak idején a szülők, de ezt nem tudom. Az én családom nem tudta, mert valahogy az volt ez is, tehát valószínűleg elég fiatalok is voltak, másrészt nem mondtam el otthon. Tehát én erre úgy emlékszem, de ezt meg kéne kérdezni az érintetteket, még név szerint az apámat, hogy egyszer hazamentem egy kézlenyomattal az arcomon, ez volt 6., és akkor derült ki ez az egész, és akkor ő bement, és bezárta maga mögött a tanári szobának az ajtaját, és a következő lépés az az volt, hogy onnan kivettek. És a 7. már nem ott kezdtem el, tehát az én szüleim nem tudtak ezekről a dolgokról. Remélem, hogy így történt, és hogy nem csak én rakom így össze a sztorit, de az biztos, hogy otthon erről nem beszéltünk. Mert az volt az első, amit mondtak, ha még emlékszel, az alsó tagozatos osztály főnökünkre, szerintem az első osztálya voltunk, egy fiatal nő, hogy akire haragszik, azt a család nevén fogja szólítani, és én onnantól kezdve Máté voltam. Tehát egyből úgy nyitottunk, hogy én rossz vagyok, hivatalosan.
1: Ezt egyébként neked sikerült aztán viszonylag hamar kirugoznod magadból ezeket a sérelmeket?
0: Nem, hogy ez a felütés a beszélgetésüknek, ez most azt sejteti,
2: csak
0: hogy én így
2: értem
0: az életemet.
2: Csak azért, mert a gyerekkorodból indulunk, és mert meg akarunk mutatni
1: a hallgatóknak. De csak kíváncsi vagyok, mert hogy te ugye, ahogy hallom, aztán itt hagytad Magyarországot.
0: De nem emiatt. Tehát a szüleim hagyták itt Magyarországot, engem megvittek.
2: Hát lehet, hogy közvetve emiatt. Már nem miattad, de nem. Hát nyilván volt egy olyan közhangulat, ami miatt ők el akartak menni, nem?
0: Az anyám azt szerette volna, hogy megtanuljunk németül, és elvállalt egy gimnáziumi állást 3 hónappal a német falomlás előtt. Hm. És így költöztünk ki, tehát mögött nem voltak mélyebb se ideológiák, se traumakezelés, mert mondom, nem mennék el odáig, hogy most emiatt én egy traumával éltem az életemet, ez csak egy sztori régről, és az oka annak, hogy miért mentem el tőletek 6. És ennek ellenére egyébként ez az osztály az egyetlen, amelyikkel tartom a kapcsolatot, pedig azóta volt rengeteg osztály, csak Németországban.
2: De németekkel sem?
0: Tessék?
2: Mert azt tudom, hogy a német szocializációdról, vagy hát a kamasz éveidről úgy mesélsz, mint na, az volt az igazi élet. Valahogy nekem ez marad, de majd elmesélhet, hogy
0: hát,
2: így van. Ott lettél ember, meg kamasz, meg egyáltalán ott mentél bele az életbe.
0: Igen.
2: De akkor ezek szerint velük nem tartod ennyire a kapcsolatot.
0: Osztálytársaimmal nem. Haverjaimmal abból az időből igen.
2: Jó, de mindegy, most nem is ezt akartam ennyire felfejteni ilyen részletesen, hogy a hallgatók minden egyes apró kis
1: osztálytársról tudjanak bármit.
0: Hanem igazából
2: én igazából ezt tényleg csak azért hoztam föl, mert azért a te munkásságod, és ugye addig azért sok minden történt veled, mert aztán közben éltél utána Izraelbe, Közel-Keleten voltál az MTI Közel-Keleti tudósítója, tehát azért itt sok minden megelőzte azt, hogy elkezdtél dokumentumfilmeket csinálni, de azért minden filmed arról árulkodik, hogy folyamatosan az igazságot, vagy az igazságtalanságot próbálod megmutatni. Én csak ezt próbáltam egy kicsit
1: összekötni
2: a gyerekkorra, mert Dóri kérdezte, hogy én mire emlékszem, én erre emlékszem, és amikor most azért úgy behatóban megismerkedtem a munkásságoddal, valahogy így számomra teljesen egyértelmű volt, hogy össze tudtam kötni a gyerekkoroddal, vagy amire én emlékeztem.
0: Ez érdekes. Én is látok valami fajta folytonosságot, tehát én tudom, hogy ez honnan jött annak idején, és ez valószínűleg az, hogy valóban a mai napig egy jellemvonásom. Most nem olyan szépen fejeztem volna ki, mint te, de nem, tehát az, hogy mondjam, a megfelelés az nehezemre esik. Pont.
1: Ez egy nagyon szerencsés tulajdonság. Na, akkor ugorjunk oda, hogy...
2: Nem biztos.
1: Nem? Szerintem jó. Szerintem rettentő kín, ha az ember állandóan meg akar felelni. Ez egy sokkal szabadabb nézőpont. Szóval mesélj már erről, légy szíves, hogy akkor, ha jól értem, a fal leomlása előtt mentetek ki még Kelet-Németországba, ami akkor még egy sokkal szigorúbb, hát mondjuk diktatúrának volt, mint Magyarország.
0: Valóban.
1: Tehát, hogy nem, hogy a szabad világba mentetek volna, hanem egy még szorosabb keretek közé zárt társadalomba. Te ebből mit éreztél akkor?
0: Hát ezt abszolút érezte az ember, mert például az árulkodás az osztályban az teljesen normális volt. Tehát rendszeresen, én természetesen, először is nem tudtam németül egy szót se. Oroszul kommunikáltam egy indiai és egy bolgár fiúval az osztályból, akikkel mi egy klik lettünk. És,
2: de te megtanultál közben ott a suliba oroszul?
0: Dehogyis, vele tanultam.
1: Neked is megtanultál, Dori.
2: Ezt kérdeztem, hogy te ott megtanultam, mert én nem tanultam.
0: Dehogyis.
2: Rávoltál kényszerül, hogy valamilyen nyelven beszél.
0: Valamennyire tudtam kommunikálni, mindenképpen jobban, mint németül. És ezekkel a srácokkal beszéltünk, és akkor rendszeresen azt hallottad valahol, hogy valaki csettingetett, hogy azok beszélnek. Így.
2: Pedig akkor már nem kis általános iskolások voltatok.
0: De az ott egy teljesen bevett módi volt, de hát a villamosra úgy szálltál föl annak idején, hogy nem volt ellenőr. Állítólag volt ellenőr, de én nem emlékszem, hogy volt, hanem szépen az első ajtón felszálltál, felmutattad a jegyet, az összes utas oda nézett, szépen végignézett rajta, de ellenőrizte, hogy igen, van nálad jegy, és nézte ki tovább az ablakon, és te meg szépen helyet foglaltál, és ment a villamossal. Tehát
2: és ellenkező esetben szóltak nyilván, hogyha...
0: Ezt nem mertem volna meg. Meg akartam felelni.
2: Ja, hogy nem merted, nem merted meg kockát. Egész biztos, hogy rosszul jártál.
0: Nem tudom, mi van akkor, hogyha többiek elkapnak jegy nélkül.
2: De... Le kell szállnod.
0: Ez akkor nem történt meg, de szóval én nem, ugyanis nem Berlinbe költöztünk annak idején, hanem egy közepes méretű városba, Lipcse mellett, az a neve, hogy Halle, és az egy egyetemi város volt is, meg most is az, de minden esetre az én szerintem még egy sötétebb burka volt az NDK-nak, mint például, hogyha Kelet-Berlinbe mentünk volna, bizonyos szempontból, tehát a kisvárosi mentalitás keverve ezzel az NDK-s vonallal, az odarakta magát rendesen, és ezt én, hány éves voltam? 12-13 éves voltam, amikor oda mentünk, ez abszolút folyamatosan szembe jött, tehát ezt nem tudtam nem észrevenni, mert ez sugározta minden lépésem. Most azon túl, hogy kim volt a főnök úrnak az összes szobá, vagy tanteremben a képe, úttörő gyűlés, annélkül, hogy ott lett volna egy felnőtt, meg
1: tehát
0: amit
1: ez egy belülről jövő.
2: De tulajdonképpen akkor te, amiről mi azt gondoljuk, hogy mennyire gáz volt így a 80-as években Magyarország, tehát tulajdonképpen egy rosszabb helyre kerültél.
0: Abszolút.
1: Persze. És akkor ehhez képest, igen, nekem is van egy ilyen emlékem Erfurtban, még a 80-as évek végén én is kisgyerek voltam, és látogatóba mentünk valakikhez, és utólag kérdeztem a szüleimet, hogy ti miért suttogtatok felnőttek a saját, tehát az ő lakásuk konyhájában, tehát a saját lakásukban is csak suttogva mertek beszélni politikáról, mert valóban a falnak is füle volt, vagy legalábbis a szomszédnak nagy. Szóval, hogy akkor ez egy érdekes dolog lehet, hogy ahogy leomlott a fal, és a nagy NSK kézen fogta a kis NDK-t, hogy akkor hogy változott meg az embereknek ez a hozzáállása?
0: Hát például a
1: hozzáállása.
0: Az egyik tanár volt az NDK-s verziója a polgár, hogy mondják ezt, állampolgári ismereteknek, azt úgy hívták, hogy németül Staatsbürgerkunde, és volt a nyugat-német megfelelője az állampolgári ismereteknek az iskolában, hogy úgy hívták, hogy Gesellschaftskunde.
1: És mi a különbség?
0: És ugyanaz, hát az egyik az az NDK-s normát,
1: tolta
0: le a torkodon, a másik, ugyanaz kb.
1: Ja,
0: az egyik azt mondja, hogy állampolgári ismeretek, a másik az, hogy társadalom ismeretek. Uh-huh. És ugyanaz a tanár fejezte be az első verziót, majd felállt, egy iszonyatos teatrális mozdulattal letépte a sarló kalapácsot a falról, és bevágta a szekrény mögé, majd helyet foglalt, és közölte, hogy mostantól kezdve a Gesellschaftskundét fogjuk tanulni. És akkor ugyanazzal a hévvel, mint azelőtt, elkezdte gyűlölni a múltat, és abszolút oda tenni magát a jövőért. Az új rendszerben. Eltűnt a matek tanárom, mert állítólag Stázi besugó volt. Egyik topra a másikra. Mit tudom én, Én úgy emlékszem, de remélem, hogy nem mondok hülyeséget, én úgy emlékszem, hogy kb. Egy hétvége alatt leszerelték az NDK-s cégéreket, és a az régi, most ez magyarul nem működik, de volt egy ilyen nagyon vicces nevű bevásárlóközpont, ami eltűnt, és ugyanaz a bevásárlóközpont hétfőtől egy nyugat-német nevet kapott, egy ismert lánc köztött be. Tehát gyakorlatilag az én emlékeim szerint, de mondom, nem voltam egyáltalán tudatában annak, hogy miben vagyok benne. Az én emlékeim szerint érzésre kb. Egy hosszú hétvége alatt megszűnt.
1: Hihetetlen.
0: Megszűnt az NDK papíron, nem, mert még egy évig NDK volt, tehát a Német Egyesülés az egy éve később történt, uh-huh. De az, hogy a fal leomlott, ahol másnap mi ott voltunk, mert elmentünk megnézni.
1: És van darabkád?
0: Természetesen van darabkád.
2: Van darabkája.
1: De várj, szögesdrót, vagy fal darabkád
0: van? Fal darabkám van, apámmal közös, mert együtt mentünk. A szögesdrót nem emlékszem, tehát az nem is berlini jelenség lenne a szögesdrót.
1: Tehát nem futott egy ilyen körbe-körbe szögesdrót?
0: Szerintem lehet.
1: Itt ott ott lehet, hogy futott.
0: Lehet, hogy volt. A szögesdrót az nekem inkább az osztrák határ. Hát
1: persze, abból is, igen.
0: De nem, szóval... Az ott, tehát együtt nőttem, együtt
1: lettem
0: tínédzser az új Németország születésével.
1: Aha. De várj, de rendesen bontottátok is a
0: persze.
1: Falat, vagy addigra már leszették, mire odaértetek másnap?
0: Dehogy is, még mindig van fal Németországban bizonyos helyeken.
1: Igen, igen.
0: De nem, hát akkor oda mentünk, és még megvan az is, amivel, tehát egy csavarhúzó, aminek lejött a markolata, mert annyira sokan használták előttem, azzal vájtunk saját falat.
1: És értetted, vagy mit értettél ebből, hogy ott mit csináltok? Vagy csak azt látod, hogy nagyon felfokozott a hangulat, csomó boldog felnőtt, és valami...
0: Az igazság az, hogy nem nagyon értettem.
1: Igen.
0: Apám értette nyilván, ő ott integetett mindenkinek, én meg nem annyira fogtam föl, hogy most akkor ebben mi a...
2: De érezted, hogy csak egy ilyen buli,
1: a buli.
2: Nem?
1: Hogy
0: a bulit meg voltam úgy a falnál, hogy nem lehetett még átmenni előtte, tehát voltunk úgy Berlinben, hogy van a Brandenburgi kapu, és annak az most már eléggé be van építve, ott semmi nem volt.
1: Tehát mögötte ment a fal, nem? Tehát effektíve át lehetett nézni. Nem volt?
0: A Brandenburgi
1: rész?
0: Kapunál át lehetett
1: nem
0: nézni?
1: Lehetett?
0: Szerintem
1: jó,
0: nem
1: akarok hülyeséget mondani.
0: Szerintem nem,
1: lehet,
0: de nem mehettél oda, mert egy nagy sugarú kör volt Vétre. Köré vonva, amin nem mehettél át. Én csak arra emlékszem, hogy ez egy szürke, óriási tér, a kapunál állnak az unatkozó katonák. Én erre emlékszem, tehát ehhez képest az, amikor egyszer csak úgy mentél át, ahogy akartál, azért valamit abból éreztem a különbséget.
1: És láttad ezt, amikor mondjuk ezt rajzfilmben nyilván úgy mutatnak meg, hogy a fekete-fehér kiszín esedik, hogy ott egyszerűen mennyire más az
0: nem.
1: Élet, így hirtelen, így nem vetted
0: nem.
1: Észre,
0: én
1: hogy Donald
0: észre.
1: Drago és nem tudom én,
0: hát
1: Ford Scorpio.
0: Pont erre a szintre emlékszem, hogy Donald Drago valami eszembe jutott egy mondók, amit te mondtál annak idején a Donald Dragóról, de mindegy, most
1: Úristen.
0: Régen, nagyon régen Donald Drágot rágott régen. Ezt te mondtad.
2: Ezt nem mondtam.
0: A lényeg az, hogy én pont ezt a szintet, hogy Donald Drágó láttam. Tehát én azt láttam, hogy hirtelen mindenki vesz parabola antennát, használt nyugati autót, tehát ebben merült ki az új élet első felvonásban.
1: Persze.
0: Hogy nem közösen, mondjuk két lakás, hanem mindenkinek saját parabola. Néha az volt az érzés, hogy a rohadó épületeket a parabola antennák tartják össze. Tehát én erre emlékszem, nem arra, hogy közben. Meg párhuzamban persze a szép része, de ez inkább már egy-két éve később volt, hogy megindultak a haverjaim, már úgy nőttek föl, hogy lehetett utazni, mert nekünk, gyerekeknek, vagy nekem nem megtiltotta, de azt mondta az anyám, hogy ne mondjam az iskolába, hogy mi utazhatunk, hogy ne legyenek szomorúak a többiek.
1: Mert mi akkor már voltunk Franciaországban
0: ilyen helyeken, ők nem nyilván, tehát max Magyarországra jutottak el.
1: Igen, a Balatonra.
0: És ez viszont érezhető volt, hogy egyszer csak elindultak a népek.
1: Meg hogy megkeresték egymást családok, ugye ezek iszonyú szuper sztorik
2: voltak.
1: Figyelj,
2: ez egy óriási téma. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy egy picit szakítsuk meg, de innen folytassuk, tehát a szavatokat ne felejtsétek, Máté Bence, dokumentumfilm rendező továbbra is a vendégünk, maradjatok velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Feres Dórival. Máté Bence a vendégünk, aki dokumentumfilm rendező, és ahogy említettük az előző blogban is, leginkább szerintünk itt Magyarországon az Ötlecke a valóság felszámolásáról című, egyébként a 444 megbízására, nem? Ezt, csak ott adtak le.
5: Majd mindjárt ezeket korrigálom.
4: Jó, ne haragudj.
6: Nem mondtuk, hogy a megbízására, csak hogy az ő csatornájunkon lehet látni. Így van.
4: Igen, akkor ők
6: de ez a csaptak
4: le a filmedre.
6: Akik ezt... Ne? Azt se jó?
5: Akarjátok, elmondom. Még benne vagy szerintem.
4: Benne vagyok egy jó kis bemutatásban. Igen, mert hogy az ismertebb, a többi ismertebb filmjeidet nem mondtuk el múltkor, és a Coca the Butcher című, hát nagyon kedves és izgalmas és különleges filmet, ami Egyiptomban egy fiatal srácról szól, aki galambokkal ügyködik, de tulajdonképpen rajta keresztül ezt az egész kultúrát, vagy ezt az egész világot megismerhetjük. Egy döntős film díjat nyert csomó fesztiválon, az Iron Man in Cairo című dokumentumfilmet szintén megtalálhatjátok, ez egy politikai dokumentumfilm, és aztán a müncheni mészárlásról is készítettél egyet, az is egy szerintem elérhető, tehát hogy az ember keresi, akkor megtalálja. Most ezt a hármat emelném ki, de aztán van friss sorozatod is, majd egy kicsit erről beszélünk. Azért, ami Dóri már el is mondta, mindegyikben azonos, hogy egy ilyen emberjogi, igazságkereső, szociálisan érzékeny szemüvegen keresztül mutatott be a világot. Úgyhogy szerintem az első filmről, erről a Kokáról beszélgessünk egy picit, illetve arról, hogy tulajdonképpen hogy keveredtél te oda, hogy egyszer csak lehetőséged volt filmet készíteni. Az előbb arról beszéltünk, hogy Magyarországról Kelet-Németországba mentél fiatalon, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen te ott képződtél filmessé.
5: Németországban?
4: Nem.
5: Nem, ez úgy nézett ki...
6: Még onnan is tovább állt, képzeld el.
4: Azt tudom, hogy volt egy ilyen...
6: Izraelben.
4: De mondjad.
5: Tehát én... Most arról beszéljük, hogy hol lettem filmes?
4: Hát gondolom a Koka volt az első, nem?
5: Valóban a Koka volt az első.
4: Tehát, hogy odáig
5: filmem,
4: hogy jutott el?
5: Odáig úgy jutottam el, hogy én az NDK, tehát volt Halle után egy 2 éves magyarországi tartózkodás, és aztán én elköltöztem, visszaköltöztem Halléba. Mindegy, nem mondom végig lépésről lépésre, mert ilyen 2 évenként változott körülöttem a tapéta, és aztán hát csak megérkeztem Izraelbe, ahova kiköltöztem. És ott elkezdtem, ott nyilván héberül tanultam meg, de valamiért az volt a készítésem a héber mellett, hogy arabul is szeretnék tudni, úgyhogy én, és utána Berlinbe költöztem, akkor költöztem Berlinbe 2 évvel később, és ott, és azt, tehát ott elkezdtem, ott az egyetemen Héber és arab szakon voltam, és onnan aztán visszakerültem a Közel-Keletre, egyrészt Jemenben, Szíriában, Izraelben, ahol elkezdtem dolgozni, úgynevezett stringerként, tehát német nyelvű tévés produkcióknak én voltam a helyi embere.
4: Kerested a riportalanyt?
5: Riportalanyt kerestem, témát kerestem, uh-huh. Meg én csináltam az interjút, mert én nekem volt a munkanyelvem a héber meg az arab, és ebben töltöttem el néhány évet. Most nem mondom el azt a 10 év gasztronómiai munkásságomat, meg építkezés munkásságomat, hogy ezzel párhuzamban ment, nem párhuzamban.
6: De figyelj, de azt hogy lehetett összehozni, hogy Közel-Kelet és Izrael? Tehát, hogy ebből nem volt soha ilyen furcsaság az életedben?
5: De ebből voltak furcsaságok az életemben.
6: Hogy ez folyamatosan jelen van, te ide-oda mászkáltál a két, hát most mondhatjuk, hogy ellenség és terület között, nem teljesen.
5: De, abszolút.
6: De mondhatjuk. De akkor sem volt azért teljesen nyugis a helyzet, mint az soha.
5: De ebből voltak személyes problémáim, főleg azért, mert az elején még nem voltam túl óvatos ezzel a dologgal, és elég nyíltan beszéltem az izraeli éveimről. Arab vidékeken
6: Kairóban
5: is.
6: Kairóban például?
5: Kairóban már nem. Uh-huh. Ott már nem, de például Jemenben ott még elég. A lényeg az lerövidítve, hogy jött velem szembe olyan helyzet, amikor azt mondták, hogyha jót akarok, akkor nem menjek oda többet vissza. Volt olyan, hogy nem mutattam a papírjaimat, mert például Kairóban történetesen volt egy olyan helyzet, ahol egyébként a barátnőmmel együtt sétáltam bele egy csapdába. Akkor már MT-s színekben, tehát még nem filmesként.
4: Uh-huh, tudósítóként.
5: Tudósítóként, hogy az utcán elkezdett velem egy civil rendőr beszélgetni, és nem volt nálam papír, ami hülyeség. Tehát ezt nem szabad csinálni. Nem volt nálam papír, és akkor ez a kb. A második nap volt, hogy ott voltunk, vagy harmadik Kairóban, és nem vettem észre, hogy én a belügyminisztérium mellett állok, ami néhány évvel azelőtt óriási nagy vérengzéseknek adott teret. Tehát ott a tahríri forradalom 2011-ben, annak az egyik, ott volt a Tahrír mellett, és, vagy közel hozzá, és ez egy nagyon fontos és problémás hely volt rezsim szempontból. És én ezt nem vettem komolyan, ott valami a telefonom is a kezemben volt, azt hitte, hogy azt filmezem, mit tudom én. És egyszer csak, és nagyon kedélyes volt, beszélgettünk családról, amit akarsz, és egyszer csak az ülge között, hogy na most akkor mutasd meg a papírjaidat. És röviden a sztori az, hogy nem volt papírom, és akkor az volt a reakció, honnan, és arabul beszéltünk persze. Ami valami miatt, nem valami miatt, ezt tudom, hogy miért, általában gyanús. Miért tud egy külföldi arabul? Azért, mert kém. Milyen kém? Izraeli kém. És akkor az volt a mondás, hogy honnan tudjam, hogy nem vagy izraeli, majd megfogták a garbancomat. Barátnőstől bekerültünk először a belügyminisztériumba, és onnantól kezdve katakombákon keresztül a titkosszolgálati főhajdiszállásra hátul, ahol nem tudom, 4-5-6 órán keresztül
6: vallattak
5: minket, nem volt szabad egymással beszélni, nem volt szabad, elvették a telefonomat, oda telefonáltam, még fölhívtam az egyébként később haverommal vált helyi konzult, aki még kiabált a telefon, hogy ne ott, hogy elvegyék a telefont, ne, hogy elvegyék, és akkor elvették a telefon. Tehát minden nélkül benn voltunk, és aztán itt, ami 3-4 óra múlva közöttük, hogy ennyi, oké, mehettek. Mondom, tényleg? Kész?
6: De akkor leinformáltak valamit.
5: És akkor felálltunk, elindultunk kifelé, és akkor azt mondja, várj csak egy pillanatra, gyere csak vissza, jöttek le, és elkezdődött az egész előre. Tehát elkezdte, tehát milyen? iszonyú, nagyon féltünk, mert annak idején, és ez a mai napig így van, elég sokan, nem külföldiek, helyiek általában, egyiptomiak, elég sokan nem jönnek ki az ilyen helyzetekből. És én nagyon féltem, mert ott volt a barátnőm,
6: hát
5: akinek könyörögtem, mert neki volt papírja, tehát nem kellett volna ott legyen. Ő elmehetett volna, és könyörögtem neki, hogy menjen haza az én útlevelemért, de ő nem volt hajlandó ott hagyni engem, amit én most már értékelek, de akkor nagyon ideges voltam emiatt, mert nagyon féltettem.
6: Figyelj, és az útleveledben nem volt a izraeli pecsétek?
5: Márjál, csak volt akkor izraeli pecsét? Nem, mert akkor már az izraeliek nem pecsételtek. Az izraeliek egy papírt
6: raknak bele. Mert például mi van akkor, hogyha olyan útleveled van, hogy ott menne az izraeli
5: elvileg, pecsét? Ja de, nem, hát Kairó, Egyiptomban ez nem probléma elvileg, van határátkelő hely Egyiptom és Izrael között, mert van békeszerződés. Ezt Libanonban, Szíriában kicsit problémásabb lett volna, ahol amikor bemész, aláírsz egy, kitöltesz egy űrlapot, amin odaírsz, amit meg kell válaszolnod igennel vagy nemmel, hogy valaha az életben voltál-e már Occupied Palestine-ban, ami Izrael. És ha nem azt írod oda, hogy nem voltál még ott, akkor be sem mehetsz nyilván. De Egyiptomban ez elvileg állami szinten nem kéne probléma legyen, gyakorlatban viszont állandóan mindenki abban van gyanúsítva, hogy izraeli kém, ha újságíróként, külföldiként ott lakik. És annak idején még nagyon féltették, tehát az új rezsim, az új diktatúra nagyon féltette a friss hatalmát, mert még friss volt, és akkor nagyon, nagyon félelmetes helyzetek voltak. Mindemellett hozzá kell tennem, hogy azért ez nem, tehát nem akarom azt az érzést kelteni, vagy azt a benyomást kelteni, hogy én a fronton voltam haditudósító, mert ott nem volt háború, csak volt egy ilyen, hogy mondjam.
6: Egy stikje, amikor mindig történhetett valami.
5: Igen, tehát ja, volt ok az aggodalomra, és most erről még tudnék egy órát beszélni, de inkább menjünk tovább.
4: Engem tényleg érdekel, eleve ez, hogy arab-héber szak, ez biztos egy nagyon ritka párosítás lehetett, még Berlinben is, de hogy miért izgatott téged, a világnak néhány ilyen pontja van, sajnos egyre több, ahol ugye tényleg így folyamatosan van valami parázs, hogy miért izgat téged, hogy pont olyan helyre menjél, ahol biztos, hogy megégsz?
5: Nem, egyébként pont ez van, hogy engem tényleg konkrétan ezek a helyek érdekeltek, és nem azért, mert balhé van.
4: Ha nem?
5: Engem nem vonz a háború vagy a konfliktus egyáltalán. Engem ezek az országok vonzottak, és vonzanak a mai napig, ahol történetesen áll a bál.
4: De mit szeretsz benne, hogy a bogót bogozgatod?
6: Hát vagy Izraelben megtapasztaltad ezt a kultúrát, ami
5: de lehet, nem csak hogy Izrael. Ez lesz az, hogy, mert hát ott voltam először a Közel-Keleten, és ott hát nagyon leegyszerűsítve van, szokták azt mondani, hogy elkaptam a közel-keleti vírust, és ez történt. Ezt azt hiszem, hogy nem biztos, tehát nem biztos, hogy el fogom tudni magyarázni, hogy ez mi, de van valami ebben a világban, ami nekem nagyon testhez álló. Nagyon érzem magam ott, Kairóban később, aztán amikor, tehát amiről az előbb beszéltem, abban az időszakban Kairóban laktunk, végig csak 2 évet, 4-re mentem, akkor emlékszem, hogy a legnagyobb káoszban, autodudálásban, kipufogógázban landolni olyan volt, mint hogyha nem tudom, hova anyám méhébe érkeztem
4: ne
5: volna vissza, körülbelül valami miatt.
4: Úristen, nekem olyan ez volt az első, volt. Amit láttam a Coca the Butcher-ben, mondjuk azt, hogy így ez hentes?
5: Coca hentes.
4: Nem értjük, de majd ezt megmagyarázod, hogy nekem ez volt az első ebben a filmedben, ami az egyiptomi egyébként valami szeméttelepen játszódik, tehát hogy szeméttelep nem így hívott, de hogy egy olyan városrész, ahol szemétválogatással foglalkoznak az ott lakók, hogy folyamatosan 3 centiméterre van tőled 10 ember. Tehát egy folyamatos uh-huh. ilyen szardiniás doboz, és ez nagyon jól érzékelteti a uh-huh. film, hogy ennyire közel kell mindig lenni, és te meg pont azt mondod, hogy ez téged vonz.
5: Hát speciál nem a szemétváros vonzott.
4: Nem, hanem ez az állandó közelsége a többieknek.
5: Van egy muzsika a levegőben, ami állandóan szól, és állandóan történeteket termel. Tehát szembe jössz, én rettegek az unatkozástól. Mm. Igen, ezt így mondják. Mm-hmm. És nekem valami behatás, valamifajta input kell. Hmm. És az ott van.
4: Hát ott van.
6: És egészen megváltozik az arcod, amikor erről beszélsz, és hogyha arra gondolok, hogy egyébként meg hány éve ez Németországban, tehát hogyha két ja, tök ellentétes dolgot
4: hát ezért Berlin, az más, nem? Egy kicsit más. Tehát ott azért mindig történik nem, valami, nem?
5: Én nagyon tudok unatkozni.
4: Igen? Na és akkor beszéljünk egy kicsit erről az első filmedről, mert mindig nem jutottunk oda, hogy végül is, hogy de hát sejtem, hogy az lehet, hogy az egyiptomi kintléted alatt találkoztál történetekkel, és ez is egy ilyen igen. lehetett.
5: Igen, tehát ez egy keresztények lakta városrész, és ez a városrész, ez tényleg úgy hívják, hogy nem a helyiek, de a nem helyiek úgy hívják, hogy szemétváros, és ott azok laknak, akik az állítólag ezeknek a statisztikáknak lehet hinni, kb. 70%-át a főváros hulladékának szabad kézzel válogatják szét, hordják, tehát ő a konyhában otthon nálad, ahol laksz, van egy kis ajtó, az kinyitod, ott van egy ilyen tűzlépcsőszerűség, és oda kirakod, mert kopogott a szemét elszállító keresztény kopt egyiptomi, hogy vinné a szemetet, és ebből élnek, tehát ők gyönyörű szépen, de makulátlan módon kiválogatják például a műanyag szemetet a minden másból, de a döglött macskák és a szanatóriumi fecskendők közül a saját ágyukon ülve a hálószobában, és ezeket utána színre és típusra szétkülönítve, kicsi golyókká vágva küldik ki Kínába, ahonnan iPhone-ként ez visszaérkezik. Most mondtam valamit.
4: Jó, de nagyjából ez a körforgás.
6: Ebben van pénz.
5: Ez nem látszik a helyszínen, nagyon nem látszik, mert tényleg mint a Holdon lenne valami nyomornegyed, úgy néz ki, és tényleg az van, hogy lépkedsz a patkányokon a minden
4: hát meg a szerves szemetet megdobálják a disznóknak.
5: De mindenki dolgozik.
6: Minden fel van használva.
5: A szerves szemetet, mert hogy a keresztények tarthatnak disznót, a szerves szemetet, azt a disznók veszik át, és aztán ők megeszik a disznót.
4: Igen.
5: Tehát az egyik kunst ebben az egészben az volt, hogy meg azt a több éves ott tartózkodást, mert ezt 3,5 évig forgattam ezt a filmet, anélkül, hogy egyszer ettem volna ott. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy először is ez nem egy nyomornegyed, mert mindenki dolgozik, tehát úgy néz ki, mint a hupikék, törpikék, nem tudom, hogy hívják, ahol azok laknak, de az.
4: Törpfalva, vagy valami ilyesmi.
5: És mindenki, nem tudsz olyan korán felkelni, hogy ne dolgoznának már az emberek, mindenki sürög, forog, de szörnyen néz ki, mert tényleg az egész szemét. El tudod képzelni, hogy ez a... Én azt mondom, hogy a szürke számok szerint több mint 20 milliós város, inkább szerintem, na mindegy, nem akarok hülyeséget mondani.
4: Mert Kairó vagy ez a rész?
5: Kairó. Amit a szemétben ki tud termelni, az ott van a hálószobában.
4: Igen.
5: És
4: tulajdonképpen ebből megélnek, tehát ebből valahogy megélnek.
6: Meg aztán
4: megélnek.
6: Látjuk, amikor bemegyünk a lakásába, tehát igen. Látjuk, hogy ott aztán mindenféle csillivillé, szép ízléses csillivillé ki van kerázva.
5: Az övé, igen. De ez nem jellemző. Ennek az, tehát a főszereplő srác, hogy visszatérjek a filmre. A főszereplő, azért az a címe a filmnek, hogy Kóka a hentes, mert ez a mozgalmi neve a srácnak, így ismerik. Mindenkinek van egy mozgalmi neve. Van a Szaladin, az Aladin, a nem tudom micsoda történelmi figurák, őneki az ennyi, hogy Kóka a hentes, mert ez a galamb dolog, amit az előbb említettél, ezeket úgy hívják, hogy galamb harcosok.
4: Ez elképesztő.
5: Tehát ez azt jelenti, hogy Kairóban munkás negyedek galambászai összeállnak egy ilyen válogatottá, adtam én a Nyolcker és az Ulipót város egymásnak feszül. Lehetőleg messze legyenek egymástól, mert az a lényeg, hogy a galambokat, a legjobb galambászok, a legjobb galambjaikat összesítik, motorokon, furgonokon, ami mozog, bicikliken átrepesztenek azon a városon, a lehető legmesszebb ellenfélhez, ahol már az oktogonszerű körforgalom meg van szállva a helyi galambválogatott által, és az a lényeg, hogy tehát hogyha mondjuk jössz a 8 kerből, és várnak az oktogonon, csak mondjuk egy óra autóútra egymástól, normál körülmények között, akkor az oktogonon a helyiek, helyi galamboknak az 8 kert galambjainak az a dolguk, hogy szabadon engedik, mindenkit visszaszámlálás van, és az egész környék elengedi a galambjait. És akkor egy ilyen fekete felhő felrepül, és az 8 kereseknek haza kell repülniük,
6: és kérem,
5: az oktogonosoknak meg kell, az oktogonosoknak a galamboknak el kell téríteniük a 8 keres galambokat, és az emberek fönt ilyen gyönyörű szép filigrán fastruktúrák tetején állva.
4: Hát gyönyörű szép összetákolt, ilyen-olyan módon hát, összetákolt.
5: Akkor is jól lesz meg, hogy néz ki. És,
4: hát ilyen nagy fatornyok tulajdonképpen.
5: Ott állnak, és a lecsalogatott, tehát a saját galambjai, az oktogonos galambok által lecsalogatott 8 keres galambokat fogják el. Utána megszámlálás van, és egy hét múlva az oktogon megy a 8 kerbe, és ugyanez megtörténik, és aki több galambot fog el, az nyert. De ez soha nincs nyertes és vesztes, mert mindig szétverik
4: egymást.
5: Minden alkalommal balhé van, katonai zsargon uralja az egész játékot, tehát vannak kémek, van tűzszünet, abszolút meg vannak őrülve, és eszerint élik az életüket, tehát ez a Koka nevű srác, ő az egyik fénylő csillag ennek az egész játéknak az egén, és ő egy óriási személyiség, és az egyetlen dolog, ami az ő profilját kiteszi, azok a galambjai.
4: Igen. Itt is ez a konfliktus, hogy ugye már házasítani akarják, hiszen a ifjabb testvérei igen. Már szeretnének feleségül venni
5: és
4: nőket,
5: miatta nem
4: tudnak, és ez itt a fő, vagy hát az egyik konfliktus.
5: És ahogy mondtad, itt igazából nem is ezen a játékon volt a hangsúly, persze. Hanem ez egy vehicle, tehát egy eszköz, amin keresztül meg tudod mutatni azt a világot.
4: Igen.
5: És nekem azért esett ez jól, ja, és először, mert hogy történt az egész, először még MT-s koromban ott csináltam egy fotóriportot erről. És aztán egyszer csak, és akkor összehaverkodtam ezekkel az emberekkel, akik ott laknak, és szóltak ők, hogy lesz megint. És ott volt nálam...
4: Ja, ritka ez a galamb játék?
5: Hát ritka az, hogy te ezt megtudod kívülállóként. Oh. Tehát a kairói haverjaim soha nem hallottak erről.
4: Őrület.
5: És nálam volt vendégségben egy Pákozdi Ágnes nevű nagyon tehetséges operatőr, és ő eljött velem ezt. Tehát pont ott volt, és ketten elmentünk, és felvettük az első kört, és akkor onnan ez elindult, és onnantól kezdve több operatőrrel is, például a Spá Károlyjal, meg egy Huszi nevű Egyiptomban élő, de Magyarországon született, és Magyarországon végzett operatőrrel, Huszán Sahidnak hívják, vettük föl, sok felvonásban, mondom, én szerintem 3,5 éven keresztül ezt a sztorit.
4: Mert hogy ennek nem maga,
5: mondom, ez a játék igen. Volt a lényeg, hanem a magánjellegű, a személyes történeti szálak.
4: És hogy engednek ezek az emberek közel téged, a gyűjtmentet, a messziről jöttet? Fogjuk ezt megkérdezni a következő szünet után. És ne haragudj, hogy most beléd folytam a szót, csak ez úgy van, hogy mi is ritkán vesztük észre, hogy letelt az időnk, amikor ilyen izgalmas igen. Vendégünk van, mint Máté Bence, dokumentumfilmrendező.
6: Maradjunk vissza
4: mindjárt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinári kávé.hu. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Még mindig százak dolgoznak Paksnál a Dunán, zarándokok tragédiája, külön gépet küld a lengyel kormány, egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
10: Tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
9: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb nyáron, az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Ma még marad a száraz, meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
11: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Benne pedig beszélgetünk tovább Máté Bence dokumentumfilm rendezővel, aki most kapcsolódna be azoknak, hát elnézt ennyi, de azért elmondom, hogy Bencét leginkább magyar viszonylatban
2: az öt lecke a valóság
1: felszámolásáról című. Megvannak a szavak, csak így összerem. Dokumentumfilmedről vagy ismerhető, amit
3: hát... Gyorsan azt hadd szúrjam bele, mert lehet, hogy nem lesz időnk majd erről beszélni, igen, hogy azt ketten csináltuk egy Szentpéteri Áron nevű srác.
1: Szentpéteri Áron, igen.
3: Két szerzője van a filmnek. De bocs, mondtam.
1: A valóság felszámolása, úgy értitek ezt, hogy a Fidesz propaganda gépezetéről és annak kialakulásáról és kiépüléséről szól ez a dokumentumfilm, amit egyébként több mint 1 millióan láttak már, és még mindig látható egyébként a 444.hu YouTube felületén. Tehát ez a magyar vonatkozás, illetve hát azért nagyon sok más dokumentumfilmet is készítettél, illetve az első kis, hát a Koka is tulajdonképpen dokumentumfilm.
2: Persze.
1: Bármennyire is teljesen csodaszámba megy az egész történet. Erről beszélgettünk, a Koka the Butcher, ez volt az előző blokknak a témája, és én szerettem volna az MT is éveidről is egy picit beszélni, ami ugye megelőzően volt, hiszen te éltél Németországba, éltél Izraelbe, éltél a Közel-Keleten több helyen, ugye a Koka is Kairóba játszódik, hogy annak idején ez a 2000-es évek környékén lehetett, amikor te az MT-nek dolgoztál?
3: 2014.
1: Már 2014.
3: Igen.
1: Hogy mit jelentett az, hogy az MTI közel-keleti tudósítója? Mit kellett csinálni?
3: A közel-keleti tudósítóként, hát először is azt hiszem 90, nem emlékszem, hogy hánytól ott nem volt közel-keleti tudósító, és ha jól tudom, azóta sincs kairói, ha nem tévedek. Legutoljára, amikor oda néztem, még nem volt közel-keleti tudósító, miután én elmentem, én 2016-ban felmondtam. És hogy milyen volt ott dolgozni közel-keleti
1: tudósító? Mit kellett csinálni? Mit kell csinálni egy közel-keleti tudósító?
3: Elvileg lefeded a Közel-Keletet, gyakorlatilag először is lakást keresel, és reggelente gyorsan elolvasod az újságokat, hogy tudd, hogy hol vagy. És megpróbálsz lépést tartani a BBC, meg DPA, meg AP, meg nem tudom milyen szervezetekkel, ami egy teljesen kilátástalan meccs. Tehát gyakorlatilag minél gyorsabban megpróbálsz belekerülni a vérkeringésbe, a témába, olvasol, találkozóid vannak, hogy kollégáktól tanulj. Az a mázlim nekem volt, hogy tudtam arabul, tehát a helyi lapokat, azokat reggel gyorsan tudtam valamilyen szinten lapozni.
1: De akkor volt Kairó a bázisod?
3: Tehát ez Kairó a bázis, és ezért hivatalosan nem közel-keleti tudósító voltam, hanem egyiptomi tudósító voltam, csak mivel én tudtam arabul, ezért sokszor akkor már tombolt az arab tavasz, 3 éve Szíriában ment a háború, stb. Ezeket sokszor én kaptam meg, de nekem nagyon fontos volt az,

0: Tehát mondjak egy példát?
1: Igen, légy szíves.
0: Tehát volt egy példa. Ha emlékeztek arra, egy egyiptomi milliómos, véletlen az is keresztény volt, Szavárisznak hívják, azt szorgalmazta, hogy vegyenek egy görög, meg akart venni egy görög szigetet, hogy azt a menekülteknek átadja, hogy oda tudjanak menni, és ott tudjanak lakni. Ez most, hogy ez egy mennyire jó vagy rossz ötlet, az most nem ez a lényeg. És ezt természetesen felhívtak, egyébként a Kossuth Rádió egyik műsora, mert hogy MT-sként azoknak is kellett, nekik is kellett dolgozni, és azt kérték, hogy erről azonnal számoljak be. És tehát nem csak beszámoljak, hanem csináljak egy rádióanyagot. Tehát nem élőben, hanem egy rádióanyagot csinálsz, és abban a rádióanyagban én találtam, nem is arab, hanem angol nyelven, hogy minél többen hallják a háttérben a magyar mögött, hogy tényleg ezt mondja az ember. Elmondta, hogy ő háromok készítette arra, hogy ezzel az ötlettel előálljon, tehát hogy a szigetet megvegyék a menekültek számára. A háromból kettőre emlékszem, az egyik az volt, hogy emlékeztek, annak idején volt az a szörnyű kép, hogy egy Island Kurdi nevű szirkurt kisfiút a partra vetett a víz, és fejjel, tehát arccal a homokban elég sokan lefotózták.
1: És aljas mondom, végigjárta a médiát.
0: És ez végigjárta a médiát, ami nem volt túl szerencsés. Ez a fotó volt az egyik kiváltó ok arra, hogy ez ő valami megoldást keressen a saját módján. A másik pedig az, és ezt ő mondta, hogy végignéztem, ahogy Magyarországon úgy bárnak az arabokkal, vagy testvéreinkkel, már nem tudom, mit mondott, mint a barmokkal. És volt egy harmadikok, amire nem emlékszem. És meghallgattam, hogy mit csináltak az anyagomból, és természetesen a kisfiú benne van, a harmadikok benne van, és a középső okot, tehát hogy Magyarországon látta, hogy bánnak az arabokkal, úgy vágták ki, hogy főnév minden figyelembevevése nélkül teljesen értelmetlen véres cut, a mondat ugrik egyet, és a végén ugyanúgy cut vissza, és mint hogyha, tehát érted, abszolút tilos volt bármit, de bármi fajta kényelmetlen információt belemondani a médiába, Magyarországra nézve, de a legminimálisabb kritika is, vagy rossz fény, abszolút tilos volt, tehát rettegtek az embereket, remegő térde vették fel a telefont, hogyha valaki letelefonált, hogy ez nem jelenhet meg ez az anya, és akkor ebből volt 2-3, egyrészt, és hogy fair, tehát hogy hozzámondjam azért, hogy még egy oka volt annak, hogy nem hosszabbítottam meg a szerződést, és ennek nincs köze a magyar helyzethez, az, hogy nekem volt egy rossz élményem. Akkor meghalt Kairóban nagyon rossz volt a helyzet. Közeledett a Tahriri forradalomnak az évfordulója, lehetett arra számítani, hogy az emberek megint kivonulnak az utcára, ezt nagyon meg akarták akadályozni az új urai az országnak, és egy olasz doktorandusz nyomtalanul eltűnt, majd előkerült mesztelenül és szörnyű állapotban a holtteste. És akkor úgy hívják ezt az embert, hogy Giulio Regeni. Akkor mindenki nagyon megijedt, mert ez volt az első alkalom, hogy nem úgymond csak egy helyi emberrel
1: történik ez, mint nap,
0: hanem egy külföldi is így tud járni, úgyhogy akkor nagyon mindenki megijedt, mert hogy ez bármelyikünkkel megtörténhetett volna, és nagyon rossz volt akkor éppen a helyzet, tehát féltek a népek. És én kaptam egy fülest, ezt nem is tudom, hogy ezt elmondhatom-e. De mindesetre kaptam egy olyan fülest, hogy a nagykövetségi dolgozó beinvitált.
1: Jobb, ha jössz.
0: Hogy ezt csak röviden mondom el. A lényeg az, hogy a barátnőmön keresztül figyelnek engem meg, úgyhogy óvatosan írjak, még hogyha pseudonim, tehát hogyha álnéven írok akkor is, mert figyelnek a barátnőmön keresztül, és akkor én aznap felszálltam egy gépre vele együtt, a barátnőmmel együtt, és elhagytuk az országot, és útközben, tehát neki már csak a gép, amikor a gép tehát a gép kerekei már nem gurultak az aszfaldon, elemelkedett a repülőgép, köszi, akkor mondtam ennek, hogy mi az oka annak, hogy mi most elmentünk, mindent otthagyva, és aztán, amikor ez egy picit relativizálódott, meg kiderült, hogy ő tudta, hogy kiről van szó, és úgy éreztem, hogy nem mégsem akkor a veszély, akkor visszamentünk, én akkor ott maradtam vele együtt, először is el tudtam

0: köszönni a barátainkat, stb. Tehát végig dolgoztam a még hátralevő idejét annak az első két évnek, és aztán nem hosszabbítottam meg a szerződést. Tehát ez is egy ok volt, de semmiképpen nem dolgoztam volna tovább az M1-nek, a szétszentség.
1: Azért azzal kapcsolatosan, hogy melyik ország mit szeret azért kifelé mutatni, vagy cenzúráz, vagy nem cenzúráz, azért nagyon másik élményed is, méghozzá annak a dokumentumfilmednek a kapcsán, amit a 72-es Müncheni olimpiáról készítettél, ez egy 4 részes, nagyon, hát számomra egyébként egy nagyon megrázó volt, nem is néztem végig, de már az első, engem már az első negyedik percben így összeszorul gyomorral néztem végig. Egy nagyszerű anyag, és ennek a dokumentumfilmnek is azért lett egy olyan sorsa, hogy ez például a német cenzúra nem nézte jó szemmel, mert hogy te megszólaltatsz palesztinokat is ebben a filmben, tehát nem csak az izraeli oldalról van. Ez ugye az a 72-es München olimpia, ahol ugye volt egy terrorcselekmény, ahol izraeli sportolókat túszul ejtettek, aztán ki is végeztek.
0: Itt az történt, hogy valóban a 8 elkövető palesztinból 2 ősereg ember belekerült a filmbe, méghozzá nálunk kerültek bele először egy filmbe.
1: De ez hogy lehet, mert én azt olvastam, hogy őket kivégezték, és végülis egy ember tudott elmenekülni. Akkor ezek a körök
0: nem
1: volt?
0: Nem, 3 ember tudott elmenekülni, vagy jól mondom, igen, 8 volt, 3-an nem 3-an elmenekültek, hanem megfogták őket, elkapták őket.
1: Tehát nem végezték ki őket ott a...
0: Hát a németek eleve elvileg nem végeznek ki embereket egy ilyen helyzetben.
1: Nem is, aztán volt egy másik terror, amikor eltérítették a repülőt.
0: Így van, tehát annak a sztoria az volt, hogy őket elfogták, ezt a 3 elkövetőt, addigra már az összes izraelitusz meghalt, vagy hát megölték őket, és aztán történt egy repülőgép eltérítés 2 hónappal később, ha jól emlékszem, hogy volt? A lényeg az, hogy volt egy repülőgép eltérítés, és
1: és elmenekültek.
0: Kényszerítették ki, gyakorlatilag a német hatóságok szabad lábra helyezték ezeket az embereket, annak érdekében, hogy az a repülőgép visszakerüljön a megfelelő kezekbe. És ezek közül a 3 szabadon engedett, ezek ők Libiában repültek, ott persze
1: hősként
0: ünnepelték őket, mai napig hősként ünneplik őket azért az arab világon is. Én ez egy kicsit összetettebb kérdés, tehát én nem vagyok az, aki ezzel nem tud semmit kezdeni. Tehát én valahova ezt tudom rakni, hogy miért vannak ők hősként kezelve, akkor is, hogy ezt egy rádióban nem szokták elmondani emberek, de erről is beszélhetünk, hogyha akarod. A lényeg az, hogy egy ember közülük meghalt, állítólag a Mossad megmérgezte, és 2 a mai napig élnek. Csak ezt nem tudták a népek, mert az egyikről lehetett tudni, hogy ő él, és ez is egy összetettebb sztori, mert volt egy Oscar-díjas 2000-valahányas dokumentumfilm, amik az a címe, hogy One Day in September, amiben benne volt egy ember, aki, és ez Oscar-díjat kapott ez a doksi, valószínűleg ezért, mert hogy elvileg benne volt ez a Jamal nevű elkövető, akiről én pontosan tudom, hogy nem volt benne, és azt is tudom, hogy ki volt benne abban a filmben, csak ezt nekem nem
2: aki
0: volt.
2: Aki nem a Jamal.
0: Aki nem a Jamal, azt is tudom, hogy miért volt benne, és hogy ki kényszerítette rá, hogy benne legyen. Csak ezt én nem mondhattam el, mert a német, tehát a világ, ezt most itt elmondom, de a világ sajtóban nem szokás egymást bemártani filmes közegbe, tehát ez egy menő brit cég, gyártó cég, akit nem illik ilyen helyzetbe hozni. Tehát ez csak azért mondom,
2: tudatlanság vagy csalás? Csak ennyit mondj.
0: Gondolom, hogy nem hiszem, hogy csalás.
2: Tudatlanság.
0: Most én ezt mondom, hogy nem hiszem, hogy csalás.
2: Jó, jó.
0: Tehát ez igazából, ja, tehát róla lehetett tudni, hogy ő van. A másik ugyancsak Turilőről. Nálunk szereplő karakter hivatalosan már nem élt. Csak amikor mi kimentünk ehhez az elsőhöz, akkor ő mondta, hogy akarjátok, hogy összekösselek XY-nal, és akkor XY is egyszer csak megjelent a filmben.
2: Már ez is érdekes, hogy őt hogy találtad meg az elsőt, szóval, hogy itt igazából ezek az izgalmas dolgok, de most fejezd be, és utána erre rákérdezünk.
0: És arra vagy kíváncsi, hogy mi volt a baj a német, uh-huh. a németekkel. A németekkel az volt a baj, egy csomó minden, megpróbálok kiegyensúlyozottan nyilatkozni erről. Az egyik az, hogy...
1: De várj, először is, kinek a megrendelésére készítetted ezt a filmet?
0: Ez a német első csatorna.
1: Tehát ők maguk rendelték meg ezt a filmet?
0: Persze. Uh-huh. És tehát az egyik problémájuk az volt, hogy mi pódiumot adunk ezeknek az elkövetőknek, vagy pódiumot nyújtunk ezeknek az elkövetőknek, és az első 5 percben az egyik azt mondja, hogy ez én voltam az, aki lelőttem az izraelieket, és ha alkalmam adódik, megcsinálnám holnap is. És hogy ezt én miért tettem bele a filmbe. És én erre azt mondom, hogy ez abszolút erről lehet vitatkozni, és ez most egy nagyon hosszú monológ lenne, hogyha ezt most ebbe most belemennék. Én úgy döntöttem, és nem csak én, mert ezt is egy rendező társa, tehát ketten csináltuk, egy Lucio Mollica nevű olasz rendezővel csináltuk együtt ezt a sorozatot. Úgy döntöttünk, hogy ez egy fontos történelmi momentum, amihez, és ehhez a történet íráshoz mi most ezzel hozzájárulunk. És mindenki döntse el, hogy mit gondol. Ez egy 4 részes dokumentumfilm, amiben ezeknek az embereknek a hátterű, tehát a magán életútjuk is benne van, hogy honnan jöttek, mi mentek keresztül, hogy jutottak ide el, hát és meg... aztán, ha ezek után nem teszem be azt, hogy én öltem meg őket, és ezt megtenném holnap is, akkor gyakorlatilag egy szűz balerinát mutatok be, aki szegény nem tehet róla, hogy mit tett. Ezzel, hogy én ezt beleraktam, ezt a mondatot, ezzel mutatom be, hogy igen, ő hozott egy döntést, és ő azt a döntést hozta, hogy az izraeliekre miután abban a pillanatban már nem volt szükség, mert látták, hogy bebukták a dolgot, mert akkor már lőttek rájuk a németek, nem volt rájuk szükség, úgyhogy lelőttem őket. Ha ezt nem rakom bele, akkor van az, hogy pódiumot nyújtok, és cenzúrázva egy túl pozitív képet festek. A palesztin menekült, egész életét menekültként eltöltő elkövetőkről. És ezt a németek nem szerették. Mert, mint tudjátok, nem olyan Németországban Izraelről beszélni, mint Magyarországon vagy máshol. Mindenhol nehéz, főleg most. Ezért is csodálkozom, hogy ezt a témát ti felhoztátok egy rádióbeszélgetésbe, de én ennek nagyon örülök, hogy erről lehet beszélni. A másik probléma az az, és ez egy technikai dolog, és valószínűleg ezt se kéne most elmondani, hogy a lényeg az, hogy voltak, mivel hogy ez a 72-es olimpia 50. évfordulára készült ez a sorozat, ezért voltak konkurens projektek. Mm. És próbálták, valahogy megtudták, hogy mi nekünk van hozzáférésünk ezekhez, és megpróbálták, gyakorlatilag egy ilyen üzemi kémkedés indult el, telefonok meg ajtakat. És hónapokkal az interjú után a cég tulajdonos producer nálunk úgy döntött, hogy ő aláír egy exkluzivitás szerződést az érintettel $2000. Uh-huh. És ezt az egyik, tehát akkor már, tehát nem azt megvettük az interjút, mert az már megvolt, hanem blokkoltuk, hogy mások is hozzáférjenek ez az emberhez a konkurencia felől, ami egy bevett szokás, csak történetesen ez egy tömeggyilkos
2: bűnöző
0: volt.
2: Tehát nem, neki és nem ez, számít ez az
0: ez
2: adott szó.
0: Ez nem volt egy szerencsés helyzet. Hagyjam abba, most már vége van a blokkázat.
1: Még 10 másodpercig mondhatod.
0: A lényeg az az, hogy ez kiszivárogtatta a konkurencia, és ezzel óriási nagy balhé történt, mert a közszolgálati tévé, gyakorlatilag a közszolgálati tévé egy izraeli gyilkos palesztinnak pénzt adott, akkor is, hogy az nem írták oda, hogy mennyit, mert $200 van szó, nem pedig 2000-ről, de ez már nem szerint, ez nagyon szerencsétlen volt, ez tényleg nem volt jó.
2: Maga az aktus.
0: A harmadik probléma meg október 7-e volt 2 évvel ezelőtt, onnantól kezdve, ami történt Izraelben, Hamas és az Izrael között, abban a pillanatban egy ilyen film, mert ahol mi megszólaltatjuk ezt a két embert, nem merte bevállalni az a csatorna. Ezt nekem kb. Könnyek közt gyónta meg az a szerkesztő, aki azt a döntést hozta, hogy le kellett vegyék az ottani streaming, tehát az ARD-nek a médiatékájáról, mert egyszer nem merték bevállalni, hogy ez a film ott van.
1: Hogyha az emberek, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy megnézzék, és egyébként ezt nagyon ajánlanám nekik, mert ez tényleg egy nagyszerű anyag, megtehetik? Tehát van elérhetősége ennek bárhol?
0: Hivatalosan nincs. Nincs. Nem hivatalosan én vagyok az, de akkor de ezt egy rádióban ugyancsak nem mondhatom el. Nem, ja. Igazából az elletásva nekem nyilván megvan.
2: Egyébként neked a filmjeidre itthon ezek szerint nem volt vevő senki? Tehát nem akart
0: hát ez
2: senki?
0: Ez nem az én döntésem. Tehát
2: értem,
0: ezek
2: tehát nem keresnek?
0: Problémák. Ne, de hát az ötlecke az úgy, az is, az sem magyar az projekt okay. volt.
2: Ja, ez német nem projekt magyar.
0: Volt. Az a második csatornának a projektje volt.
1: Aha. De erről csak a reklám után beszélhetsz. Bár jó? Ez. Máté Bence, dokumentumfilmrendező továbbra is a vendégünk, itt a kettesben maradjatok velünk.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, BSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
2: Így van, ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival, és továbbra is Máté Bence dokumentumfilm rendező a vendégünk, és pörgessük csak vissza az agyunkba mind a hárman, hogy hol tartottunk. Talán a müncheni 72-es müncheni olimpiai terrorselekményekről szóló filmedről volt szó, illetve arról, hogy ez Németországban most nem elérhető, és igen, és oda jutottunk, hogy egyébként a filmjeid hogyan érhetőek el és hol, és
0: ja, hogy és azt erre kérdezted,
2: az
0: hogy
2: volt a...
0: Azt kérdezted, hogy Magyarországon érdeklődtek-e?
2: Igen.
0: És erre mondtam azt, hogy az ötlecke a valóság felszámolásáról...
2: Ami a magyar médiahelyzetről
0: szól. Ami a magyar médiahelyzetről szólt, 4 évvel ezelőttig, mert akkor készült. Vagy is. Három.
1: 2022-ben készült, csak szólok.
0: Köszi, Doni. És tehát az abszolút érdekes volt a magyarok számára, de nem magyar megbízásból készült, tehát ezt korrigálnám.
2: Hanem, ez nagyon izgalmas, nagyon. Hanem német.
0: Hanem német megbízásból készült, ahogy mondod. Tehát az német közönségnek készült, ezt azért lehet a filmen is látni, kicsit szájbarágósabb, nem annyira sok újat mondott szerintem a magyar nézők számára. Legfőjebb az, tehát olyan dolgok derültek ki belőle, például, hogy a Szijjártónak az adriai jachtozását, azt mi vettük fel, és az nem egy fotó volt csak, hanem ez egy videó volt, egy zseniális fotóst követtünk oda. Szóval ebből a szempontból, tehát a filmes része az volt új, és ezt a magyar vonal az úgy jött be, hogy gyakorlatilag átengedtük, vagy kibulisztuk jogilag, hogy a 444 ezt levetíthesse ingyen, és miért mentem, nem ez a lényeg.
1: Tehát hozzájussanak a magyarok, hogy tulajdonképpen, aki csak akar, láthassa.
0: Hát főleg az érdekelt nyilván engem, meg a szerzőtársamat, az Áront is, hogy nem az, hogy a németek ezt lássák, hanem az igazából az is egy eszköz volt, hogy onnan jött a pénz, tehát meg tudjuk ezt csinálni, de igazából azt akartuk, hogy a magyarok is lássák, tehát az volt a dramaturgiai kihívás, hogy valahogy úgy megvágni, meg úgy megcsinálni ezt a filmet, hogy mind a két irányban működjön.
2: Te Berlinben élsz, pontosan tudod, gondolom, mert hát nyilván mindenki megkérdezi, hogy milyen a magyar helyzet, vagy mi van itthon Magyarországon, vagy mit gondolsz a magyarországi viszonyokról. Na most én ezt kérdezem, hogy ők mit gondolnak? Tehát megkérdeznek téged, válaszolsz valamit, és arra mi a viszont reakció? Hogy látnak ők minket most?
0: Hát ha a nagyon megerősödött szélső jobb oldalt kérdezed, akkor szerintem egy idillikus jövőképet látnak Magyarországban.
2: De ez komoly, mert vannak olyan hírek, hogy itt ott ide költözik egy nem tudom én.
0: Hát azok a hírek valószínűleg M1-en mennek.
2: Igen, nem? Szóval, hogy igen, és akkor ebből ilyen tömeges költözés van ide, szóval van ilyen.
0: De igen. Tehát nem, nincs tömeges ideköltözés Németországból. Ha pedig egy átlag embert kérdezel, akkor az tudja, amit a sajtó mond. A sajtó pedig egy nagyon leegyszerűsített, úgy, hogy ezt meg lehessen érteni, nagyon negatív képet közöl Magyarországról.
2: Ez rossz.
0: Természetesen, de hát mindenhol, hát óriási hírértékünk van most már másfél évtizede, és nem tudsz nagyon sok árnyalatot eladni a nem magyar fogyasztóknak a magyar helyzetről, mert bonyolult. Úgyhogy ami átjön az, hogy tehát mindennel szembe megyünk, ami jelen pillanatban komilfó lenne. Ez az összkép. Uh-huh. Vagy ez a benyomás Magyarországról.
2: Igen, de valóban egyre több rajongója van ennek is a nyugati világban.
0: De én őket nem ismerem.
2: Nem ismerem. Igen.
1: Volt bármiféle ilyen kockázat, vagy olyan események között, vagy e körül a film körül, dokumentumfilm körül, ami úgy érezted, hogy egy kicsit necces, vagy ezt simán meg lehetett csinálni?
0: Hát rám nézve nem. Nem, hát nem lehetett simán megcsinálni, mert először is rá kellett bírni embereket, hogy a kamera előtt elmondják, amit elmondtak.
2: Ugye akik MTV-el dolgozókkal,
1: a sajtóban dolgoztak, és aztán eljöttek.
0: Is. Természetesen igen. Voltak ellenzéki sajtómunkások.
1: Mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy tudják, tehát, hogy ez a filmed, ez a Fidesz propaganda gépezetének a kiépüléséről szól. És azt veszi gocső alá ötlecke a valóság felszámolásáról.
0: Igen. The Hungarian Playbook, ez nem véletlenül a címe, az eredeti címe, mielőtt Magyarországon elvitték volna. Tehát hogy kell egy ilyet felépíteni. Mm-hmm. És hogy ami negatív élmény volt ezzel kapcsolatban, vagy mondom, a nehézség az volt, hogy egyáltalán valaki beszéljen, megkapjuk az M1-től az anyagokat, amiket kényszerített félreértésnek köszönhetően megkaptunk, mert aztán megpróbálták visszavonni az engedélyt az archívanyagok levetítéséről.
1: Egyáltalán hogy kaptátok meg? Én ezen is csodálkozom.
0: Az egy taktikai
2: titok.
0: Üzleti titok. A lényeg az, hogy én rám nézve, tehát én voltam a legkevésbé sebezhető, mert én nem itt működöm. Szerintem az a csodálatos, hogy például egy szentpéteri Áron nevét adta, aki magyarországi székhelye filmesként szeretne, és filmesként dolgozik, de szeretne holnap is filmesként dolgozni, és ennek ellenére a nevét adta a dologhoz, mert hogy elég volt egy pár ember, aki megkérte, hogy ne rakjam rá a nevét az operatőrök közül is, akik megkértek, hogy sem...
1: Ne szerepelnek a stáblistán.
0: Nem szerepelnek a stáblistán. Tehát pontosan ez van, hogy megkértek, hogy ne rakjam rá. Ez az, amiért ez a film készült. Tehát egy olyan helyzet, ami elképzelhetetlen, hogy egy ember, aki dolgozik ezen operatőrként, megkérje szégyenkező, vagy elröhögjük, vagy mit tudom én, hogy ezt névvel azért ne.
2: Elképesztő.
0: Két operatőrről is van szó.
2: És egyébként mi lett azokkal a megszólalókkal, akik akkor még tényleg MTVA dolgozóként?
0: Már nem azok.
2: Már nem. Jó, tudjuk, hogy van, aki jön Szentából, de van, aki nem.
0: Várjál csak, volt ott, akit kirúgtak. Szerintem mindenki elvett.
2: Felelt.
0: Igen.
2: Aha. Mondjuk nem is nagyon volt más választásuk nyilván azután, hogy ez a film kijött.
0: Nem tudom, ez egy bonyolult kérdés, hogy kinek mihez van, milyen választása van.
2: És kény, amiket elmondtak, abból csak azt lehet leszűrni, hogy hát a napi szerkesztői munkájukban szóltak úgy bele.
1: Hát igen, és azért ez nem egy olyan felület volt, hogy ez nem egy olyan kevésbé látható, vagy eldugott sajtótermék volt, amihez nem lehetett hozzájutni, és nem lehetett róla tudni. Tehát azért ezt több mint 1 millióan látták. Tehát nyilvánvalóan olyanok is látták, akik mondjuk döntéshozók esetleg.
2: Ezért is érdekes, hogyha ez például nem titok, hogy te hogyan tudsz ilyenekre embert találni és rábeszélni, és ez egyébként a többi filmed kapcsán is felmerült eddig, tehát hogy ehhez nyilván kell valamilyen érzékenység, vagy valami speciális tudás, hogy hogyan kell hát befűzni embereket arra, hogy
0: nem, a
2: komolyabb részekről beszélnek, komoly szenzitív részéről az életüknek.
0: Hát konkrétan ebben a filmben az történt, hogy a főszereplő, vagy hogy mondjam, aki a legmeredekebb részét hozta ennek az egész szivároktatásnak, az a srác, az valaki összekötött vele. Tehát ő felvette egy barátnőmmel, tőlem teljesen függetlenül, és ettől a projektől teljesen függetlenül egyszer a kapcsolatot, még M1-es dolgozó, tehát tévés dolgozóként, hogy ő már ezt most lehet, hogy nem mondhatom.
2: Igen, ezt lehet, hogy így
0: erős hiszem, hogy
2: lesz.
0: Ezt nem mondhatom. A lényeg az, hogy összekötöttek minket. A bizalmi háttér fontos volt, tehát egy olyan ember, akit ő is ismer, én is ismerek, egyrészt, másrészt...
2: Na jó, de én a mondatodra vagyok kíváncsi, érted, amit ilyenkor mondasz a telefonban, vagy a kávé mellett.
0: Másrészt találkoztunk egy helyen, és ott konstatáltuk, hogy bennem meg lehet bízni, mert hogy én is ugyanott dolgoztam, mint ő,
2: aha.
0: És engem az az időszak készített arra, hogy erről beszéljek, vagy erről csináljak egy filmet, csak az én maga, tehát az én történetem egyszerűen nem volt elég érdekes ahhoz, hogy én magamról csináljak egy filmet, viszont az övék az volt, és ez a közös nevező
2: győzte
0: meg őket, meg a találkozás, és ha már az egyik kötélnek áll, akkor már a többiek is bizalommal fordultak hozzám.
1: Azt mondtad, hogy ez igazából egy német megrendelésre készült, hogy találtak meg téged.
0: Ezt speciál én találtam meg őket. Nem megrendelés volt, ha ezt mondtam, akkor rosszul fejeztem ki magam. Német megbízás volt, de én
1: te voltál az ötletgazda, és
0: tehát
1: a németek
0: például a Szijjártós
1: fizették
0: Adria.
1: Fizették a pénzt,
0: így
1: nem?
0: Van. Így van. Tehát nekem volt egy-két nyersanyagom, például a Szijjártónak az adriai külügyminiszter Szijjártó Péter úr adriai utazásáról készült felvétel, az már megvolt. És
1: miért nem mehet
0: csináltunk
1: Adriára, érted?
0: Igen, úgyhogy akkor lehet, hogy valami más, és csinálják zenét?
1: Igen, úgyis mindjárt lejár a műsoridő.
0: Tehát volt már egy anyag, amit összevágtunk, és erre házaltam, és ugyanaz a gyártócég, aki a kókát az első
2: az egyik
0: filmet gyártotta, egy német fiatal srácokba álló gyártó cég, akikkel 10 évvel ezelőtt már együtt dolgoztam, tehát régóta, mint stringer még, azt meséltem. Ők szerezték meg a megbízást a német kettes csatornától, a CDF-től. És onnan jött a pénz.
2: Ahhoz, neked azért milyen jó telefonkönyved lehet? Most így végig gondoltam, az egész világban milyen kapcsolataid vannak?
0: Hát, lehet.
2: Félted mi, hogy kitörlődik?
0: Ja, és ezt miért mondod valamit? Fogja meg a telefonomat?
2: Ja, nem, dehogy is.
1: Elő a regiszterrel. Menjünk tovább, szerintem beszélgessünk arról, hogy hát ezért most is valami nagyon izgalmas dolgon dolgozol. Ez kérdés.
0: Ja, ez egy kérdés. Tehát, hogy,
1: mit dolgozol most, Bence?
0: Most éppen, és ez egy megbízás, nem az én ötletem volt, hanem jött hozzám, most éppen Afganisztánról készítek egy ugyanazzal a sráccal, akivel a München csináltuk, Lucho Mollicával csinálunk egy 4 részes sorozatot, az afganisztáni köztársaság 20 évéről, szeptember 11-től 2021. augusztusáig, amikor is a talibán megkaparintotta újra a hatalmat, és picit előtte, tehát kis történelmi háttér, kis mai világ Afganisztánban, és erről csinálunk egy 4 részes.
2: Könnyed és veszélytelen.
0: Hát egy ilyen könnyű posztot, és elég, és most már vágunk, tehát már ott tartunk. Például az utolsó államelnök, Ashraf Ghani, az egyik főszereplője a filmnek. Van egy nagyon sokkarátos hadurunk, egy üzbék kisebbségből származó úriember Afganisztánból, aki egyébként államelnök helyettesként is fungált egy ideig, és tehát vannak amerikai hadsereg főnökök, tehát a koalíciós, hogy mondják ezt, Jézusom, most azért adogtam, hogy hát ha eszembe jut, a koalíciós csapatok fő, hogy mondják ezt, parancsnoka például.
1: Uh-huh. Mondjuk én belekötöttem volna, ha rosszul mondod.
0: Az arra vártam, hogy segítesz valamit. Ez egy teljes csönd.
1: Ne haragudj! Én pont számoltam,
2: nekünk
1: hogy mennyit
2: beszélni.
0: Szóval vannak elég jó karaktereink megint, és most már vágunk. És még forgatunk egyébként pont per pillanat ebben, ahogy most itt ülünk, a rendezőtársam éppen Abu Dhabiban van, egy második körre az elnökkel.
2: Mondjuk Abu Dhabiban nem, de voltál veszélyben, életveszélyben ez alatt a pár év alatt? Amíg forgattad ezt a filmet.
0: Amíg ezt forgattam? Nem.
2: Ebben nem volt
0: nem,
2: semmi?
0: Ebben semmi nem volt, ugyanis, na mindegy, tehát nem az a rövid válasz.
2: Akkor mikor igen?
0: Volt.
2: Tudod, ilyenkor nem. Kell ez a kis bulvár a végére.
0: Na, miért az nem volt elég nektek az a titkos szolgálati eltűnésünk a
2: katonákban? Tudod,
0: nem voltam háborús helyzetben.
1: Tehát amikor rohamsisakba lebújva fogod a mikrofont, és mögötted így lőnek.
0: Nem, az nem vagyok. Tehát olyan helyzetben
1: hát
0: nem
1: figyelj,
0: voltam.
1: Hát figyelj, azért ezek elég kemény téma mindegyik. Tehát azért mind amiről készíted a filmeket, ez sem lehet egy túlságosan vidám és felemelő
0: nem,
1: téma.
0: Hát hogy tudsz az hatalomátvétel.
2: Ja, igen, és pláne olyan emberekkel, akikkel esetleg tényleg így a végtelenben tudnál szimpátiát érezni, és gondolom mégiscsak oda kell állni vele szemben, a szemébe kell nézni, és meg kell kérdezni, úgyhogy ő válaszoljon is.
0: Hát ez attól függ, hogy milyen helyzetben találkozol valakivel. Most ez is lehet, hogy nem feltétlen olyan, amit a rádióban mond az ember, de például egy példa. 1000 évvel ezelőtt egyszer Dél-Libanonban egy Hezbollahos fiatal ember felajánlotta, hogy megmutatja az izraeli határt libanoni oldalról. És egy napig autóztunk azokon a területeken, ahova egyébként forgatási engedélyt tudsz csak belépni, mert most éppen teljesen más a helyzet, mert hogy éppen háborús helyzet van, de ez mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, amikor a Libanon déli részére, tehát a legdélebbi részére csak Hezbollahos forgatási engedélyt tudta belépni. És ez a srác oda bevitt, egyébként később aztán volt hivatalos Hezbollahos engedélyem is más projektbe, de itt ez nem egy projekt volt, hanem még ismerkedtem a tereppel, és ezzel a sráccal például, mert hogy neki nem mondtam el, hogy én mit tudom, miket csináltam Izraelben, tehát ezt kihagytam a bemutatkozáskor, egy gyönyörű napot töltöttem el, de olyan szinten, hogy semmit természetesen nem tudtam fizetni. Tehát a benzinbe megpróbáltam beleszállni, az úgy nézett ki, hogy én ültem a hátsó ülésén az autónak, így próbáltam a vállammal felfeszíteni az ajtót, ő egy lábbal az ajtót tartotta becsukva, és közben tankolta az autót, hogy én ne tudjak kiszállni.
1: Tehát lehet ki akartad fizetni?
0: Érted? Ha nem mondom el, hogy ki vagyok, honnan jövök, például az, annak a határnak a másik oldaláról, akkor ez az
2: akkor
0: élményem, hogyha ezt elpötyögtem volna, akkor valószínűleg egy másik élményem van.
2: Tehát fel tudod venni mindig azt a, hát nem is elarcot, mert ez mind te vagy, csak hogy
0: nem, hát ez én vagyok.
2: Azt a szeletet mutatod az életedből, ami éppen oda kell, hogy passzoljon.
0: Igen, tehát kommunikálni ebben a munkában tudni kell. Igen. A népekkel, ahhoz, hogy valamire juss.
2: És volt olyan, hogy az Istennek se tudtál szót érteni, pedig nagyon fontos interjú alanyod?
0: Húha. Vannak nehéz interjú alanyok, akik egyszerűen védekeznek, és nem, tehát ilyenkor az egyik fő vonal legalábbis nekem az az, hogy ne csak a száraz tények kerüljenek előtérbe, hanem hogy valamilyen szinten a személy is. Uh-huh. Tehát minél persze személyesebb történet annál veszi körül a tényt, annál közelebb áll az én ízlésemhez, és annál könnyebb felvenni szerintem az infót, és vannak nehezebb interjú alanyok, akiknél ezt nem egyszerű elérni. Ezer okból kifolyólag. Ilyen már volt.
1: Ezt
0: olyan, hogy felsültem volna
1: nem,
0: egy interjú.
2: De csak mondjuk mi kényelmes fűtött stúdiókban ez csinálunk interjúkat olyanokkal, akik kedvesen idejönnek saját
1: önszántukból,
2: és nem feltétlen, nem tudom én, tömeggyilkosok vagy háborús bűnösök.
1: Na ezzel a szép felütéssel, leütéssel be is fejezzük itt a kettes számrendszert. Hogy legközelebb mi van még a tarsolyodban, mi az, amiről, mert ugye most beszélsz erről, ami, hát ha jól hallom, mindjárt készen van. Ez a film, de jó lenne majd tudni arról is, hogy utána mi fog történni. Illetve, hogy hol fogsz kikötni, mert
2: meg
1: ha jól
2: lesz,
1: tudom,
2: lesz
1: akkor...
2: a magyar témád, az, igen, az érdekes, a hogy egyetlen izgat-e ez most téged.
0: A politika helyzet?
2: Hát bármi.
1: Hát, hogy bármi, ami hát Magyarországgal kapcsolatos.
2: Magyarország, akkor elsősorban ilyen társadalmi politikai témák, igen, vannak az utcán, ugye?
0: Vannak. Van. Olyan, ami érdekel.
2: Vannak, van.
0: De hogy ezt nem tudom sajnos most így elmondani, mert jó, nem baj, ez készülő félben sincs.
2: Aha.
1: Na, akkor legközelebb elmondod. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen. Nagyon jó volt téged látni, Dóri.
1: Na,
0: mind a kettő Dóri, bocsánat, csak
2: régebben nem voltunk osztálytársak.
1: Igen.
2: Máté Bence dokumentumfilmrendező volt a vendégünk, és a beszélgetést vasárnap 4-től 6-ig meghallgathatjátok, újra hallgathatjátok, hogyha úgy tetszik, itt ugyanezen a frekvencián. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő héten találkozunk a kettes számrendszerben.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. A falu, amire Szűz Mária is vigyáz. Van, akinek kegyhely, másnak tökéletes túrapont. Akadnak viszont olyanok is, akiknek az évekig tartó bezártságot jelenti ez az elképesztő természeti környezetben rejtőző falu, a Börzsönyben. Mária Nostra, vagyis a mi Máriánk. Egykor két erődítmény is volt a falu közelségében, ugyan sem a Bíber, sem a Zuvári vár nem élte túl a zavaros időket, de maradványaik megvannak, remek lehetőséget kínálnak egy-egy könnyű gyalogtúrára. A faluházban a paraszti építészet hagyományaira csodálkozhatunk rá, de a bányászat emlékei, a régi börzsönyi vízimalmok izgalmas világa is megér egy látogatást. Az egyik legkedveltebb túra a Kisvasút vonalán, a Szob felé vezető aszfaltút mellett található Mária kút felkeresése, ahol a 20. században több csodát is feljegyeztek. Aki nem csak a hűsítő vízre vágyik, nézen kicsit körül, nézen kicsit magába, a 40-es években Mindszenty József bíboros megszentelte forrást, aki abból iszik, részesül áldásában.
2: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál?
5: Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
5: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
5: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
11: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
12: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Vitekör, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
10: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben.
13: Congratulations!
4: egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Védekezés a Dunán, várják a felajánlásokat, gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban, extra adót vetnének ki saját magukra brit milliómosok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a beavatkozás nélkül már ma éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig a teljes lekapcsolás fenyegetne. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. Még vizsgálják a részleteket, de a vezetőt még ma őrizetbe veszik. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
14: A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió, a Rádió Café közlekedési műsora, és ahogy már a felvezetőben volt róla szó, a Le Mans-i 24 órás verseny a mai témánk, és ehhez ugye kellően illusztris vendéget tudtunk intézni. A hangja már, hát sokaknak valószínűleg telefonon keresztül is ismerősen fog csengeni, aki legalább egyszer már életében a Eurosportra kapcsolt, úgyhogy Robi már hamarosan be is kapcsolja, itt van a vonalban, Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora. Hello Feri, üdvözlünk a műsorban!
2: Hello, hello! Hát mindjárt szárfolnom kell téged, mert éppen most akarok megfulladni, úgyhogy nem tudom, hogy ki ismer most fel, de...
1: Én felismertelek!
3: Én is!
2: Akkor jó,
3: Nem vett el a vócséból semmit.
2: Inkább azt mondom, hogy beszélj, aztán én mindjárt összeszedem magam még egy perc, és utána már rendben leszünk.
1: Jó, figyelj, lehet torkot közfölülni egészen nyugodtan, ahogy ezt most meg is tetted. Úgy volt, hogy személyesen jössz, de telefonon álltál rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nyilván személyesen sokkal jobban átjönne a karakteres hangod, és biztos, hogy ennél többen is felismernének. Viszont kezdjük onnan, hogy ha már a hangodról van szó, hogy aki téged hallgat, az sokszor nem csak a versenyt nézi, hanem egy ilyen történetet, storyline-t is kap mellé, hogy mikor alakult ki az benned, hogy a sportközvetítés legyen az Le Mans, bicikliverseny, bármi, ez nem pusztán egy esemény leírás és közvetítés, hanem van egy dramaturgiája, történetmesélése, és ez hogy volt nálad?
2: Hát ez alig, hanem így ösztönösen alakult ki, tehát ebben nem volt tudatosság, de az biztos, hogy a történeteket, a sztorikat, és főleg az emberi történeteket, azokat mindig is szerettem, meg szeretem most is, és lehet, hogy most szentségtörés lesz, amit mondok, főleg egy ilyen jellegű műsorban, de engem mindig az emberi történetek jobban érdekeltek, és érdekelnek most is az automotorsportban, mint az, hogy most éppen milyen dűzni, milyen csavar, milyen nem tudom én micsoda, mert persze ezek nagyon fontos dolgok, de hát végül is ezekkel a járművekkel emberek mennek. És pont az, hogy ezeket a szörnyeket hogy tudják kezelni az emberek, milyen drámákat élnek át, milyen erőfeszítéseket tesznek, ez engem jobban érdekel, mint az, hogy ott a mérnök éppen mit varázsol a háttérben.
1: Ez valószínűleg ezzel szélesebb réteget is tudsz megszólítani ezzel az aspektussal, nem? Mint hogyha nagyon mélyen belemennél a technikai részletekbe.
2: Elképzelhető, ugyanakkor meg az is, hogy elképzelhető, hogy akik meg ezt várják, azoknál ez hiányként jelentkezik, viszont általában úgy dolgozunk, hogy mindig hívunk szakértőket egy Le Mans-i 24 órásra, így aztán aki végignézi velünk ezeket a műsorokat, azért kap versenyzőtől is hozzáadott értéket, sportszakmai szempontból, esetleg műszaki oldalról, tehát igyekszünk azt megcsinálni, hogy mindenből legyen, de ami mondom konkrétan engem illet, én mindig az embert helyezem előtérbe.
1: Most csak így magamból kiindulva, amikor most a Robi bekapcsolja nekem a piros fényeket, az on-air jelző mikrofont, van, nem csinálom olyan régóta, mint te nyilván, meg nem is vagyok annyira profi, mint te, de hogy még van bennem egy ilyen kis druk mindig adás előtt, neked így több mint 25 éve vagy a Eurosport meghatározó hangja, még van valamiféle gyomrodban lévő kis feszültség bármilyen verseny előtt, vagy van olyan esemény, amit közvetítesz, ami ezt elő tudja hozni belőled?
2: Hát hogy ne lenne, persze. Hát nyilván vannak olyanok, amelyek inkább már rutinszerűen mennek, de most mit tudom, hogy jön egy olimpia például. Tehát azért az csak négy évente van. Uh-huh. Akkor találkozol esetleg megint azzal a sportággal, amit négy évvel korábban láttál utoljára. Tehát, hogy ezekre azért másképp kell készülni, és nyilván egy rukkal jár. Ez úgy néz ki, hogyha valamit folyamatosan csinálsz, mint mondjuk egy autós egy autós endurance VB-t, akkor persze, hogy amikor elkezdődik egy adott esztendő, akkor úgy van benned egy ilyen, hát nevezzük vizsgadruknak, hogy na, akkor most megint vizsgázol, de elkezded csinálni, és mivel folyamatosan követed, innen kezdve már nem annyira drukszerű, hanem inkább egy napi feladat, egy napi rutin rész, és akkor abban már el vagy, tudod. Tehát ami ritkán van, az, ami...
1: Az, ami súlyt tud adni az egésznek, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogy elő tudja ezt csalni, mert hogy igazából MotoGP, Superbike, régen azt hiszem, hogy Forma 1-et is közvetítettél, de javíts ki, hogyha tévedek. Vagy akár például a Talmácsinak a világbajnoki címe is a te kommentátorságodhoz köthető, az annak kapcsán sokan ismeretlen, akik visszanézték a videókat, hogy te melyik korszakot érzed legmeghatározóbbnak, meg van egyáltalán, ha lehet, ha mondhat ilyet egy ilyen szakember, mint te, van kedvenc szakágad vagy sportágad, amit közvetítesz?
2: Hát most olyat mondok, amit közvetítettem, méghozzá kettőt is, és sajnos most már nincsenek. Az egyik a rali világbajnokság, én ezt nagyon szerettem közvetíteni. Uh-huh. És a másik pedig a sumo.
1: Sumo? Ezzel most megleptél.
2: Na figyelj, volt olyan, hogy hát először is ez egy misztikum volt, lehet, hogy még mindig az lenne az országban, amikor ez megjelent a képernyőkön. Nem nagyon értették az emberek, hogy mit keresnek ezek a hatalmas emberek ott egy ágyék kötőben a ringben, vagy hát nem is ringnek hívják, mindegy ott a körben, és hogy miket szórnak, meg hogy, tehát ez egy izgalmas történet volt, meg milyennek a vallási, kulturális, meg egyéb magyarázata.
1: Igen.
2: Tehát ez egy érdekes világ volt, és annyira rá izgultak jó néhányan, annyira megszerették, hogy még sok esztendővel azután is, hogy már nem közvetítettük, emlékszem rá, hogy el kellett mennem a helyi orvosi rendelőbe a sebészetre, mert volt valami az ujjamban. És akkor bementem, köszöntem, felnéz a doktor, sumo?
1: Hát figyelj, ez is egyfajta elismerés, az biztos.
2: És akkor nem a kezemmel foglalkoztunk egy darabig, hanem a sumóval. Mert hogy ő, a doktor úr ezt nézte, és ő ezt szerette, és imádta. Jó, ilyen volt a motorsportban is, tehát, hogy többször megtapasztaltam ezt, hogyha valamit az emberek megkedvelnek, vagy azért, mert önmagában jó, vagy azért, mert te is hozzá tudsz valamit rakni, akkor utána egy idő után beazonosítanak vele, és felismerhetnek. Igen,
1: nyilván azért ez egy szélesebb merítés tud lenni, mint a sumo, valószínűleg a motorsport. Igen. Ugye kanyarodjunk át egy picit a Le Mans-ra, azt hiszem pont a Lantos Andrissal beszéltünk utoljára Le Mans-ról, ő is volt itt nálunk vendég, és hogy Forma 1 az ugye sokkal népszerűbb szakág a motorsportnak, és az 2 óra alatt lezárul. Ugye a Le Mans-i verseny viszont 24 órán át épül, alakul, fejlődik. Kommentátorként hogyan kell felépíteni egy ilyen közvetítés? Mi a te recepted erre?
2: Hát egy Forma 1-et azt le lehet tolni lendületből. 2 óra az ugye elmegy. És azt nyomhatod, és ott azért történhetnek dolgok, és az úgy egy lendülettel, egy erőbedobással megvan. Na, itt be kell osztani az erőt. Ami annyit jelent, hogy egy picit a túlélésről is szól, nem tehetsz vele mindjárt minden energiát a legelején, mert akkor a pár óra után már nem lesz mit csinálnod.

0: Ottnál, hogy többen vagyunk, és akkor ugyanúgy, ahogy a versenyzők az autóban, mi a kommentátor fülkében váltjuk egymást. Általában 4 órás meneteket nyomunk le.
1: Hú, az se kevés azért, a 4 óra.
0: Nem, nem, hát jól emlékszem még arra, hogy annak idején, amikor elkezdtük csinálni a MotoGP-t, a 2000-es évek elején, ugye azok is olyan műsorok voltak, hogy 5 és negyed óra. Mert ugye felvezetés, akkor 125, akkor szünet, akkor beszélsz, akkor jön a 250, akkor megint és akkor jön az 500, később MotoGP, és akkor még annak is a vége. Ez konkrétan minden egyes vasárnap 5 óra 15 perces program volt. Na most én minden vasárnap, még akkor is, ha a Talmácsi éppen nyert, vagy jól szerepelt, azért úgy jöttem ki a stúdióból, mint akit agyonvertek. Mert ez 5 óra feszült meló. Na most, aki nem próbálta, hogy ez milyen, az nem tudja, hogy ez mennyire megterhelő fizikailag is, meg szellemileg is. És jól emlékszem arra, hogy hát ugye, ahogy ez lenni szokott, mindjárt lett kritikusunk. Például szakmán belül is, hogy hát kik ezek a hülyék, akik ezt csinálják, főleg én.
1: Ajaj.
0: Hát ez tudjuk, hogy a média milyen.
1: Igen.
0: Na, és akkor jöttek a kritikák, és akkor egyszer azt csináltam, hogy az egyik ilyen újdonsült motoros újságírót, akkor behívtam, hogy hát figyelj, hogyha te ilyen jól tudod, akkor gyere, ülj be velünk egy közvetítésre. Bejött, beült, végigülte szótlanul ezt az 5 és 1/4 órát, én már láttam rajta 1 óra után elfáradt, pedig csak nézte, nem közvetítette, de becsülettel végigülte, és utána annyit mondott, hogy hát figyelj, ez nehezebb, mint gondoltam. Hát ennyi. Tehát, hogy ez nehéz, ehhez hozzá kell edződni. Egy idő után kialakul, hogy hogy osztod be az erődet. De nagyon sok múlik azon, hogy milyen az esemény, mennyire visz el téged, mennyire jó, te milyen állapotban vagy, aludtál eleget előtte, ettél eleget előtte, ittál eleget előtte. Tehát, hogy te milyen állapotban vagy. Hát, ez olyan, mint a sportverseny.
1: Hát igen, ott is ugyanúgy be kell osztani az erőt, hát egy hosszú távú versenyről van szó, és ez meg egy ilyen hosszú távú kommentátori verseny, de picit is, hát ha sok hallgató még csak ismerkedik a Le Mans világával, bár mondjuk elég sokat kell most várniuk a következő versenyre, de hogy aki életében mondjuk először leült megnézni 2 héttel ezelőtt a versenyt, vagy le fog ülni jövőre. Én egy párszor perverzióból végignéztem egyébként a 24 órát. mi az, amit először meg kell értenie valakinek, hogy ne csak köröző autókat lásson 24 órán keresztül, majd aludjon be fél óránként ebbe?
0: Hát először is azt kell megértenie, hogy itt különböző autók mennek. Itt most ugye Le Mans-ban 3 kategória van, és hogy ezek teljesen más sebességű autók, teljesen más szintű versenyzők, és hogy ez a mix együtt, ez egy bonyolult történet. Mind a lassabb, mind a gyorsabb autókat vezető versenyzők számára. Most ez idő, mire ezt valaki újoncként esetleg megérti, meg felfogja. Akkor azt, hogy milyen nehéz a pálya, hogy itt a pálya éjszaka, hogy miért nincs úgy kivilágítva, mint egy éjszakai Forma 1-es versenypálya.
1: És miért nincs egyébként?
0: Hát azért, mert a nagy része közút. És ott nem tudsz ugyanannyi világítást megcsinálni, mert az meg már közlekedés biztonság, meg egyéb, meg állami beruházás lenne, stb. Hogy most a show kedvéért most kivilágítsunk Franciaországban egy bizonyos útszakaszt úgy, mint egy Forma 1-es versenypályát. Meg akkor hol marad a nehézség, hol marad az endurance-nak a jellege.
1: Hát igen.
0: Ezeket kell megérteni, hogy ez nem olyan, ez nem Forma 1. Itt a nehézségek, azok hozzátartoznak. Itt nem teszünk mindent oda a nézőknek igen, de a versenyzőknek a feneke alá, hogy minden tökéletes legyen. Nem, hát küzdjön meg vele. Erről szól a történet 1923 óta.
1: Hát igen, és az előbb hoztál példát a MotoGP-ből, hogy egyre követték egymást a köpcenti szerint a különböző kategóriák, és itt ugye a Hypercar, az LMP2 és az LMGT3 szakág, amit mondtál, hogy három megye, hogy egyszerre vannak ugyanazon a pályán, és mégis mindenkinek megvan a valódi csatája. Hogy ezt hogy tudsz egyszerre három kategóriát közvetíteni, illetve hogy nem őrül meg a néző, hogy akkor most ez egy

0: ez egy hypercar Toyota elment, de hogy ott jön egy Porsche LMP2, hogy ez most hogy van?
1: Hát ez a nézőtől is tanulást és figyelmet igényel, mert erre rá kell állni az agynak. Tehát egyszerűen nem tudsz mit csinálni, amikor van 62 autó a pályán, és akkor az három különböző kategória, és egy idő után hamar összekeverednek, és onnan kezdve folyamatosan összekeverednek. Ez a néző számára is egy kihívás, hogy ezt ő megfejtse. És nekünk ugye tisztában kell lenni azzal, hogy mit látunk, és mi történik, és erről kell beszélni, tehát nekünk is ez egy kihívás. Még egy picit az előző kérdésedre hadd kanyarodjak vissza, mert még egy nagyon fontos dolog van, amit meg kell érteni a nézőnek. Itt a csapattársak, azok nem ellenfelek, hanem csapattársak. Uh-huh. Olyan értelemben, hogy ugye egy autóban három versenyző van, és hogyha egy csapatnak mondjuk van két autója, azok persze küzdhetnek egymással, de kevésbé, mint mondjuk egy Forma 1-ben, hogy van a Ferrari-nál, vagy bármelyik csapatnál ugye két versenyző, és akkor ezeket engedik küzdeni. Más, itt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek azt, ami nekik újdonság, hogy nem ő van a középpontban. Mert a legtöbb autóverseny ugye az egy egyéni műfaj. Ő neki kell jól menni az autóval, ő neki kell nyerni, mert ebből él, csak akkor lehet sikeres, ha ő jól megy. Uh-huh. Ezért maga mögé köré kell állítani a csapatot, hogy mindent megkapjon, hogy ő maga jó legyen. Tehát fogalmazzuk meg, ez egy önző sportág. De amikor bekerül az endurance-ba, ott már nem lehet önző. Ott már nem lehet az, hogy három versenyző van egy autóban, és az egyik elkezd pattogni, uh-huh. hogy már pedig hozzám állítsák az autót. Mert nem fogják. Hanem úgy fogják beállítani az autót, hogy mind a három el tudja vezetni. És ő nem lehet önző, hogy ő maga szégyilkolja mondjuk a gumikat csak azért, hogy ő 20 centivel előrébb legyen a menetének a végén, hanem neki csapatban kell gondolkodni verseny közben. És ezt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek, és mindegyik azt mondja, hogy ez egy tök más világ, mint amiben ő eddig benne volt. És ezt a nézőknek is meg kell aztán érteni.
0: Ez azért is érdekes, mert alátámasztja az, amit mondasz, hogy legtöbbször csapatszinten beszélnek Le Mans győztesről, tehát ritka az, hogy kiemelnek egy-egy pilótát, ugye?
1: Hát nem, soha nem arról beszélünk, igen. hogy mondjuk Kobayashi hogyan vezeti a hetes Toyotát. Persze, igen. amikor ő ül az autóban, akkor róla beszélünk. De alapvetően azt mondjuk, hogy a hetes autó van a nem tudom én hanyadik helyen, a 28-as autó van a nem tudom hanyadik uh-huh. helyen. Mert ez egy egység. Abba három versenyző fog beleülni.
0: Ugye beszéltünk itt mindenféle szakaszról, mondtad, hogy az éjszakai nem kivilágítás is nehezíti a dolgokat, és azt olvastam valahol még régebben, hogy a hajnali szakasz az sokak szerint a versenynek a lelke. Ezzel te egyet értesz? Vagy hogy mi történik hajnali 3 és 6 között? Tehát, hogy ami, az tényleg így vagy, akkor igazi Le Mans a Le Mans?
1: Akkor a legnehezebb. És akkor, ha a kihívást nézzük, akkor igaz, hogy ez a lelke. Miért? Hát ugye biológiai lények vagyunk, mi is hajnali 3 és 6 között vagyunk a legfáradtabbak. Tehát, hogy ez egy autóversenyen fokozottan előjön. Plusz, akkor még előtte már ugye lenyomtál mondjuk órát az estében, meg már előző nap, tehát egyszerűen elkezdesz fáradni. És akkor tudod, hogy még mindig rengeteg van hátra. Tehát ezt fizikailag is, szellemileg is jó feldolgozni, az nehéz. Sokszor hibáznak ilyenkor a versenyzők. Plusz még ugye nem is látnak mindent mindenhol tökéletesen. És akkor ezután jön még egy nehéz rész, amikor meg föl kell a nap. Miért? Az egy lendületet ad. Akkor mm-hmm. már tudod, hogy na, akkor most már azért látom valahol a célt. Igen, de amikor föl kell a nap, akkor a szembe is süthet. Mint ahogy amikor este lenyugszik, előző nap este, akkor is süthet szembe. És akkor megint borzasztó nehéz
0: igen, az,
1: látni a pályát.
0: Az biztos, hogy
1: és
0: biztos,
1: amikor már amúgy is fáradt vagy, elkoszolódik a szélvédő, mert egy kör alatt rettenetesen koszos lesz, és abban még belesüt a nap, és akkor még ott megy különböző tempóval melletted mindenki, na akkor légy észnél.
0: Jó, innen folytatjuk, aztán rákanyarodunk picit majd az idei versenyre, meg még azért beszélgetünk itt a kulisszatitkokról. Feri, így áll valamit, vagy valami, köszönjük, hogy ilyen...
1: Most már nagyjából rendben.
0: Most már, ha már rendben érzed magad, az szuper, de hamarosan hívunk újra, és folytatjuk az Autórádiót. Maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál, kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
7: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
9: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
10: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió, a vendégünk továbbra is Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora, és itt a szünetben a Robival beszélgettünk a Aszfalt királyé, talán ez a magyar címe, a Ford versus Ferrari, amit mindketten kiderült, hogy mindketten nagyon szeretjük ezt a filmet, és itt tök érdekes felvetést intézett a Robi.
11: Igen, hogy meséltél róla, hogy ugye 1926 vagy 23 óta van Le Mans, hogy nyilván nem szeretném belőle akkorodat ezzel kapcsolatban, de hogy te mikor kapcsolódtál bele a Le Mans-i közvetítésekbe?
12: Hát ezt múltkor adásban is kérdezte tőlem az egyik néző, és nem tudtam voltam pontos választ adni, de kaptam ilyen személyes kérdést, hogy mi hányadik Le Mans-om ez már tévésként, és azért nem tudom megmondani, mert nem emlékszem, hogy melyik évben kezdtük először közvetíteni Le Mans-t.
11: De úgy nagyjából 90... 80-es évek, 90-es évek.
12: Nem, mondom. én 98 óta dolgozom az Eurosportnál, hogyha abban az évben már adtunk Lemánt, és erre tényleg nem emlékszem, akkor ugye ez a 98, akkor ez már a 26. 28. vagy nem tudom, anyadik Lemán. Ha a 2000-es évek 28, ha a 2000-es évek elejétől, akkor már biztos adtunk, akkor pedig 20 és 26 között valahol. Hát csak az a baj, hogy nem tudok már utána nézni, mert akkor nem csináltam erről feljegyzéseket. De úgy régóta, igen. Na de mi a, hogy jön be a történelem?
11: Az, hogy,
12: mert hogy ez sok hogy, minden, mert a Ford Ferrari csata érdekes téma.
11: Abszolút, és hát a film is jó, csak én abban a vonatkozásban voltam kíváncsi, hogy mi volt az, ami nagyon tapintható és észrevehető változás, amivel így asszimilálódnod kellett.
12: Rengeteg.
11: Hát ez is egy ilyen long life learning tulajdonképpen.
12: Pontosan, ahogy mondod. Teljesen más már most bizonyos szempontból a Le Mans-i autóverseny, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt. A nehézségek ugyanazok. Tehát a jellegen nem változott. Ez a világ legnagyobb autóverseny, a legnagyobb kihívás. De azon belül sok hullámvölgy és hullámhegy volt a népszerűségét, a részvételt tekintve túléli, nem éli túl az időket, és most hála az égnek egy fölfelé menő ívet látunk, ami azt jelenti, hogy egyre több a résztvevő, a gyárak egyre inkább itt vannak, a privát csapatok részéről is van egy komoly jelenlét, és ez azért volt, hogy dadogott az elmúlt, főleg a gyári részvétel, tehát hogy meg kellett küzdeni a Le Mans-nak azért, hogy benne maradjon az autosport vérkeringésében. És sikerül. Hát amit leginkább most díjazok az idei Le Mans-ban, az pont egy történelmi tett, hogy most mutatták be, hogy létrehozták azt a múzeumot, amely hát most nem csak a Le Mans-i történelmet öleli fel, hanem kicsit kitekintett a világ autósportjára, beleértve a Forma 1-et, bizonyos amerikai versenysorozatokat is, és ennek a megnyitója most volt a verseny előtt. Tehát Le Mans továbbra is nagyon ragaszkodik a saját történelméhez, és nagyon jó, hogy ezt teszi, és most ennek kapcsán pedig odaadja az embereknek, akik oda elmennek, hogy egy múzeumban átélhetik a világ autósportjának jelentős részét. Az elejétől mostanáig. Ezek szerintem olyan hozzáadott értékek, amelyeket mindenki nem tud megcsinálni, de egy Le Mans meg tud csinálni, és milyen jó, hogy megteszi. És nyilván ebben én nem voltam most ugye ott, tehát nem tudom, de feltételezhető, hogy amiről a film is szól, ez a Ferrari-Ford csata a 60-as években, ez biztos, hogy ott kiemelt szerepet kap. Hát hiszen ez nagyon sokan ismerik.
10: Igen, hát ugye annak a filmnek a nagy kérdése az volt, hogy ugye az óriás vállalat le tudja győzni a sportautó legendát a pályán, és ez itt akkor rákanyarodván, hogy ezt picit átültessük a mai korba, hogy ebben a hypercar korszakban tudunk ilyen hasonlót, ami a 60-as évekre hajaz egy picit így, akár feszültségben, akár dinamikában, vagy bármilyen. Van például Toyota versus Ferrari?
12: Hát van, hogy ne lenne. Hát pont az elmúlt évek erről szóltak.
10: Igen, ezért kérdeztem.
12: A mostani évre Toyota megrázta magát, és most visszaelőzte a Ferrarit. Ugye a Ferrari az elmúlt 3 évet megnyerte, a Toyota vergődött. Most már egy kicsit hozzányúltak az autóhoz, és most mindjárt ők tudtak nyerni. Tehát, hogy ez van folyamatosan. De pár évvel ezelőtt a Toyota Porsche, vagy a Ferrari Porsche meccse volt hasonló, mint annak idején a Ford Ferrari, sose lehetett tudni, hogy melyikük lesz a jobb. Úgyhogy ez jó volt. Most meg annak örülök, hogy a Toyota visszatért, mert ez még nagyobb erőbedobásra ösztönzi majd a többieket. Hát a Ferrari már most megmondta, még a verseny előtt, hogy na majd jövőre. Mert hogy olyan fejlesztési csomag mennyiséggel jönnek, hogy szinte teljesen új autót fognak építeni.
10: De az annó 3 évvel ezelőtt egy óriási dolog volt, hogy a Ferrari megnyerte ezt, nem? Tehát, hogy nekik elég sok idő kimaradt.
12: Abszolút, és pont ez volt benne a varázslatos, hogy jöttek, láttak és győztek, de most a Le Mans-ban nem szokás. És nekik mégis sikerült ez a bravúr, és korábban a Porsche-nak voltak ilyen dolgai, de hogy azért ez nem egy szokványos történet, és ez a lendület ma 3 éven keresztül kitartott. Tehát, hogy Le Mans-t meg tudták nyerni, és ez nem is tudjuk, hogy ez mekkora dolog, hogy ez mekkora siker egy gyártó számára, hogy tud egy olyan autót csinálni, amelyik a világ legnehezebb autóversenyén rögtön képes nyerni. Tehát, hogy ez szinte a lehetetlen kategória, de a Ferrari megcsinálta.
10: És lehet, hogy jövőre is. Igen, most úgy felszívják magukat a Toyota győzelem után, lehet, hogy jövőre még jobban odarakják magukat, viszont az előbb elszóltad magad, hogy nem voltál most kint, de hát azért feltételezem, hogy voltál pár Le Mans-on a helyszínen. Ezt a videók és beszámolók alapján ez inkább egy ilyen fesztivál hangulat, meg egy népünnepére hajaz. Mi a különbség a helyszínen megélni ezt az egészet, mint a stúdióból?
12: Hát nem tudod összehasonlítani. Egyszerűen egész más az érzés ott. Akkor helyszínen vagy, akkor ott egyszerűen mindenkire ráragad az a hangulat, ami ott van. Tényleg ez egy fesztivál, tényleg az autósportnak is az egyik nagy ünnepe, az emberek találkozásának az ünnepe. Rengeteg program van. Ezt egy itthoni stúdióból nem tudod ugyanúgy átélni, ez a lehetetlen kategória. De meg kell próbálni, beleélni magad, és akkor úgy közvetíteni, hogy mint ha te is ott lennél a helyszínen.
10: Nagyon jól szokott sikerülni egyébként, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Azt gondolom, viszont mesélj a pedokra egy picit, tehát, hogy pár ismerősöm így mesélte, hogy egy idő után lehull az az állarc, ami így körüllengi a motorsportos pedokot, hogy nagyon élére vasalt, nagyon szabályozott, hanem egy idő után oda mész, hátba vered a Mark Webbert, hogy na mi a helyzet, hogy vagy, meg hogy mentél, stb. Tehát, hogy van egy ilyen picit családiasabb légkör a Le Mans-nak, ez így van?
12: Ez tökéletesen így van, és ez arra utal vissza, amit mondtam korábban, hogy itt ezek az önző dögök, értsd ez alatt a versenyzők, ezek életükben először megtanulnak csapatban dolgozni és versenyezni. És innen kezdve felszabadulnak, egy óriási teher le is kerül a vállukról, és felfedezik azt, amit más sportágokban, amelyek eleve csapatsportágok, mindenki már gyerekkorától tud, hogy a csapatért kell melózni. És ez ad egy olyan plusz energiát is, és ott akkor tényleg együvé válsz a többivel. Tehát ez egy olyan élmény, amit egyéni sportolóként nem tudsz megtapasztalni. Uh-huh. És most ők ezt megtapasztalják, és erre is mondják, hogy hát azért ez sokkal barátibb, emberibb világ, uh-huh. mint például mondjuk egy együléses versenysorozat, legyen az Formula E-től elkezdve Forma 1-ig, vagy most mondhatnék más példákat, mert hogy végre életében először meg tudja, milyen csapatban lenni.
10: És ahogy beszélgettél, gondolom, meg annyi versenyzővel így az évek során, hogy mit mondanak ilyenkor, például tudnak pihenni, enni, aludni így az etapok között, meg hogyan készítik föl magukat arra, hogy mondjuk 3-4 óra múlva újra autóba kell ülni, hogy le tudnak igazából fűzni erről a versenyről, vagy csak hátráltatja őket ez a szünet?
12: Nem, hát szükség is van rá. Egyébként a szabályzat se engedi, hogy bizonyos időt túlversenyezzen, tehát hogy megvan, hogy mennyi a maximum autóban tölthető idő. Nem csak a 24 órában, hanem egyszerre is. Tehát ezt nem lehet túllépni, mert ez biztonsági, tehát nem lehet túlterhelni a versenyzőket, de pont ezért hasznos nekik a pihenőidő, mert ők azért kihajtják a belüket is a maguk meneteiben. Fáradtak lesznek, fel vannak persze törögve, amikor kiszállnak az autóból, uh-huh. de fáradtak, akkor meg kell osztaniuk gyorsan a tapasztalatokat a mérnökökkel, a szerelőkkel, a csapatfőnökökkel, akkor utána el kell menniük egy kicsit lefürödni, lezuhanyozni, gyúrásra mennek, akkor vannak ilyen kompressziós készülékek, amelyekbe belefekszenek, amelyek ott a vérkeringést teszik helyre, úgyhogy és megmaradt salakanyagokat, fáradt dolgokat, azokat kipucolja a szervezetből, és akkor utána marad még egy pici idejük arra, hogy tudjanak valamit aludni. Na most ugye nagyon fontos például az alvás mennyisége is, mert azt is jól ki kell találni, hogy egy 15-20 perces alvás az sokkal hatásosabb, mint hogyha te fekszel és alszol mondjuk 3-4 órát. 3-4 óra alvás után jó eséllyel fáradtabban fogsz fölkelni, mint amikor lefeküdtél.
10: Igen, utána nehéz gyors kört menni.
12: Hát igen, ezért ezt nem lehet. Tehát vagy alszol nagyon rövidet, és az akkor felfrissít, vagy akkor hosszabb időt kell aludnod, hát erre itt azért nincs nagyon mód. Tehát a versenyzők többsége ezeket a 15-20 perces alvásokat tudja beiktatni. És ez az, ami segíti őt utána újra, hogy megint jó állapotban menjem. Mm. Hát, tehát ez nagyjából így néz ki.
10: Úgy tűnik, hogy ez a gyúrás és halakanyag eltávolítás és rápihenés idén a Toyotának sikerült legjobban, ugye a három pilóta úgy annyira jól szerepelt, hogy végül behúzták a 24 órás futamot, viszont ugye azt hiszem 5000 kilométer ez a verseny, és hogy 10 másodperc különbség döntött a végén. Hogy ez mennyire példátlan?
12: Hát ez volt a legszorosabb verseny az utóbbi időben, sőt tovább megyek, az első három, az 20 másodpercen belül jött be, az első négy, az pedig 31-32 másodpercen belül a Hypercar-ban. Uh-huh. 24 óra elteltével.
10: Talán Kobayashi neve talán a legismertebb így a hallgatók körében, ő ment Forma 1-be is, de hogy ki volt a másik két pilóta, őket azért említsük meg.
12: Hát ugye ez volt a hetes Toyota, amelyik nyert, ott ment Nick de Vries, aki egyébként szintén ment még a Forma 1-ben egy darabig, de őt leginkább onnan ismerhetjük, hogy ő pár éve Formula E világbajnok lett, uh-huh. Utána rakták be a Forma 1-be, aztán ott hamar kikopott, és aztán itt talált magának helyet, illetve Mike Conway, aki egy angol versenyző, és lehet, hogy ez az utolsó éve gyári versenyzőként a Toyotánál. Ő már régóta itt megy az Endurance-ban. Hát ők hárman alkották a csapatot. Tehát a Kobayashi egyébként csapatfőnök is, uh-huh. meg versenyző is, tehát ő két feladatot lát el egyszerre. Az nem könnyű, de megoldja.
10: Hát akkor eléggé felülkvalifikált pilóták vannak a Toyotánál, abszolút, úgy tűnik, viszont a Cadillac engem meglepett, hogy elég sokáig erősnek tűnt. Ő róluk lehetett így hallani előzetesen, hogy oda tudnak esetleg érni? Vagy mi volt az a pont, ahol elkezdett látszani, hogy a Cadillac kezéből esetleg így kicsúszik, vagy a Toyota erősebb, vagy fejbe jobban ott vannak a pilóták?
12: Hát, hogyha az idei versenyeket nézzük, akkor nem sok ilyen mutatta, hogy a Cadillac itt jó lehet. De aztán kiderült, hogy Le Mans az jó, mert ők tavaly gyorsak voltak Le Mansban. Tehát ezt az autót Le Mansra építették erre a pályára, és elég jól eltalálták. Én már évek óta, amióta megjelentek, én azóta arra várok, hogy végre legyen egy-két nagy dobásuk.
10: A titkos favoritod a Cadillac?
12: Hát inkább kedvencnek mondanám, mert nekem nagyon tetszik az autó. Uh-huh. És az ott a szurkolók nekik emiatt, hogy na, akkor tényleg, és most azért az csak összehoztak egy jó eredményt, még ha nem is tudtak nyerni, de azért bejöttek a negyedik helyen, és sokáig úgy volt, hogy akár győzhetnek is, tehát ez szerintem szuper. Már csak azért is szuper, mert olcsóbb autót építenek, mint például a Toyota, vagy mint például a Ferrari. Tehát ezt azért látni kell, hogy itt két különböző szabályrendszerben lehet hypercar autót építeni. A BMW és
10: mi az a két szabályrendszer, vagy mi az a két iskola, ami szerint elkészül egy hypercar?
12: Pont ezt akarom elmondani.
10: Bocsáss meg.
12: Hogy szóval, hogy van az úgynevezett LMDH szabályrendszer, ami azt jelenti, hogy az olyan típusú autókkal, azokkal lehet menni az amerikai hosszú távú versenyeken is. Mit jelent ez? Vannak olyan főegységek, amelyeket egy adott gyártótól, vagy egy-két-három kijelölt gyártótól lehet beszerezni. És akkor innen kezdve ezek az autók viszonylag hasonlítanak egymásra. Mit csinál a Ferrari, mit csinál a Toyota? Az utolsó szögig minden saját maga fejleszt. Tehát abszolút prototípus, semmit nem vesznek máshonnan. Uh-huh. Na most a költségeket tekintve nyilván egy Ferrari emiatt sokkal drágább. Egy Toyota is sokkal többet költ erre az egészre, és így tovább, és így tovább. És akik ilyen építőkockákból, Lego kockákból rakják össze az autót, mint például a BMW, vagy mint például a Cadillac, ők ugye pont ezért, mert nem az ő fejlesztésük, hanem ők csak megvesznek valamit készen, és akkor abból összeraknak valamit. Ezáltal nekik kevesebb is a fejlesztési lehetőségük, meg hát mit is fejlesztenek azon. És mégis ezekkel az autókkal most nagyon jól lehetett menni. Tehát, hogy én szerintem ez óriási bravúr. Na, és pont az, hogy például a Cadillac is végül alig több, mint fél perccel kapott ki a győztestől.
10: Az nem
12: tehát,
10: sok.
12: Hogy ez 24 órán ez gyakorlatilag semmi. Tehát, hogy ez szerintem óriási történet.
10: Hát hatalmas, és akkor ott van még most a mezőny, most beszélünk a Hypercar mezőnyről, és most nincsen időnk a többiről, pedig ott is vannak azért izgalmas dolgok, de hogy ott van a Ferrari, akármennyire is rosszabbul teljesített, a underrated, de jól szereplő Cadillac, Porsche, Alpine és a Aston Martin, ha valakit kihagytam, azért sorry, de hogy van egy név, a Genesis, aki most új szereplő. Erről mit lehet tudni, hogy belépett a Le Mans-ba a Genesis, és hogy szerepelt idén?
12: Hát ez valójában a Hyundai.
10: Igen, a Hyundaihoz köthető.
12: A Hyundaihoz köthető, annak egy ilyen prémium márkája, és hát valahogy rádumálták a Hyundait, hogy adja a nevét meg a pénzét ehhez a programhoz.
10: Ez ilyen egyszerű.
12: Tényleg, ez ilyen egyszerű, csak borzasztó bonyolult közben, de ettől még ez történt. Hát olvastam annak idején a csapatfőnököt, hogy ő maga lepődött meg a legjobban, hogy egyszer csak elég hamar, mikor beadott egy ilyen programot a Hyundai-nál, hogy hát miért lenne jó ez a Hyundai-nak, hogyha csinálnának egy ilyen Le Mans meg Endurance programot, hogy egyszer csak megjött a jobbáhogyás. Hogy akkor csináljuk. Úgyhogy akkor neki kellett állni csinálni. Jó, ez a tanuló éve még a Genesisnek, tehát ők se várnak semmi különöset, csak azt, hogy lehetőleg minden versenyen végig tudjanak menni, és minél közelebb kerüljenek versenyről versenyre a legjobbakhoz. Hát ez egy tanuló fázis, általában így szokott történni a dolog, ha valaki bejön újonnan. Na és most visszautalok arra, hogy pont azért volt óriási bravúr 4 évvel ezelőtt, hogy a Ferrari egyszer csak megjelent, és nem csak tanuló évet nyomott, hanem nyert. Jó, de ez a Ferrari. Igen. Tehát azért nekik van több évtizedes múltjuk ebben, meg minden. Hogy ez isznek meg semmi. Tehát, hogy ők most azt igazolják, hogy hát ez a normalitás, hogy idejössz, elkezdesz valamit felépíteni, aztán majd az élet adja a leckéket, ezt meg kell tanulni, és akkor kitartó vagy, akkor előbb-utóbb lesz eredmény.
10: Hát csak kérdés, hogy meddig kitartóak a Hyundai tőkével, amikor ott van versenyben a Toyota, Ferrari, Porsche, trió és a többi.
12: Ez biztos, hogy fölmérték, hogy ez nekik egy több éves programjuk. Biztos, hogy van erre fedezet, különben bele se vágtak volna.
10: Valószínű. Igen. Picit még így végéhez közeledünk lassan, de hogy a kulisszatitkokban még biztos, hogy a hallgatók kíváncsiak arra, hogy nem is tudom, 200 pilóta, vagy 190 van, mi ilyesmi az induló, és közel 50 autó, de lehet, hogy annál is több. Hogy tartod ezeket fejben? Hogyan puskázol a közvetítés alatt?
12: Hát azért hála Istennek minden versenyen van egy rajtlista, amely különben változó, mert hogy van egy előzetes, meg van egy végleges, és akkor ezt én úgy szoktam csinálni, hogy én ezt áttanulmányozom, mert egyébként 62 autó volt most Le Mans-ban, ez azt jelenti, hogy 62x3 versenyző, tehát ez több mint 186 versenyző. Igen. 186 versenyző, én ezeknek mindig végig bogarászom a listáját, és ha valakit már ismerek, akkor oké, tudom, ott van. Ha valakit még nem nagyon, vagy nem ugrik be, hogy találkoztam volna vele, hát akkor neki kicsit jobban utána kell nézni. Meg mindig meg szoktam nézni, hogy hány nő van a mezőnyben.
10: És most hány?
12: Most sajnos csak hát 2 összesen.
10: 2? És ők hogy szerepeltek?
12: Hát a Dorian Penn az fantasztikusan, egy francia versenyző, aki az LMP2-ben, tehát a Hypercar alatti géposztályban ment. Ők nagyon fantasztikus volt, de hát tudjuk évek óta, hogy szuper versenyző. És volt még a Lino Vadu, aki most GT3-ban ment, aki a csapatnak nem volt túl sok szerencséje, nekik voltak, aztán, ha jól emlékszem, baleseteik is. Őt tartják az utóbbi idők egyik nagy reménységének a női autósportban, ő is francia.
10: Hát akkor valószínűleg jövőre is fog indulni, hogyha minden jól megy.
12: Hát nem tudjuk, mert ugye az elmúlt években többek között azt színesítette a Le Mans-t, hogy ment egy tiszta női csapat, az Iron Dames, ahol szintén hát 3 nő versenyzett, és nem csak Le Mans-ban mentek, hanem a világbajnokságon is az elmúlt években, de most valahogy nem tudták összerakni ezt a programot, nyilván anyagilag, és akkor így most ők nincsenek az idei világbajnokságon. Tehát azért semmire nincs itt garancia, de reméljük, hogy lesznek, mert nagyon jók. Tehát simán felveszik a versenyt. Akik ott vannak, azok simán felveszik a versenyt a férfiakkal. Egy ilyen nehéz 24 órás versenyen is. Tehát ez őket dicséri.
10: Még van egy 2 percünk nagyjából hátra, és picit off-topic lesz így zárásként, de hát kénytelen vagyok ide citálni, hogy még hogyha a szíved elsősorban a motorsportok felé is húz, de sportszerető, sportbarát szakemberként azért talán követed a foci VB eseményeit is, és hogy mit gondolsz róla, meg hát kinek szurkolsz így a magyar válogatott hiányában?
12: Hát egyelőre nincs kedvenc csapatom, de annak örülök, hogy sok a gól, mert a focinak ez a lényege. Úgyhogy hála Istennek ez most elmozdult ebbe az irányba. Csapat. Hát figyelj, hogyha már valakinek szurkolni kell, akkor, és nincs magyar, akkor hagyományosan 2 csapatot szoktam figyelni. Az egyik a brazil válogatott, ugye a Jogo Bonito, a szép foci révén, ezt ugye tőlük elvárjuk, a másik pedig Németország.
10: Én azt hittem Angliát fogod mondani, valamiért
12: az volt a megérzés. Angliát sose fogom mondani.
10: És mit gondolsz?
12: Hogy gyertek 66-ban VB-t?
10: Hát az is igaz, igen, bár az már rég volt, én szerencsére nem is értem még akkor, úgyhogy nem tudok rájuk haragudni.
12: Hát én sem haragszom, csak nem felejtek.
10: És mit gondolsz a sokak által nagyon ekézett hidratációs szünetről, meg ezekről az amerikai dolgokról, amiket most így rendezőként bevezettek meg, ahogy kezelik, kommunikálják, amilyen platformokat adnak a foci VB-nek?
12: Hát ez szintiszta sportüzlet, de hát ha Amerikáról van szó, akkor mi más is lehetne.
10: Így van.
12: Tehát, hogy ez ennyi, ez erről szól, semmi közel most ilyen időjárási körülmények között ahhoz, hogy tényleg kéne időszínek.
10: Jó, köszönöm. Örülök, hogy tudtunk azért egy picit még fociról is beszélni így a Le Mans után. Köszönjük szépen, bármeddig tudnánk szerintem még beszélgetni, meg élvezettel hallgatnánk, remélem, hogy a hallgatók nevében is. Hallgatók nevében is mondhatom. Nagyon szépen köszönjük Várhegyi Ferencnek, a Eurosport szakkommentátorának, hogy rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy hamarabb beszélünk, mint jövő ilyenkor, mint amikor a Le Mans lesz, úgyhogy várunk vissza nagy szeretettel, úgyhogy köszönjük szépen, vigyázz magadra, legyen további szép napod.
12: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
10: Szia, szia! És akkor lassan a hallgatóktól is elbúcsúzunk, elszaladt az idő, úgyhogy ez volt a mai Autórádió, kövessetek minket mindenféle social felületen, a Rádiókafét is, hallgassátok vissza Spotify-on az Autórádió korábbi adásait, jövő héten ugyanitt találkozunk, sziasztok!
13: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
14: A műsor támogatója az Opel Frontera.
13: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
15: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
16: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
15: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Úgy tűnik, lejtmenetben a panellakások ára. Veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz hű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgótarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára. Februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. Összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének, nem járnak jobban most, mint mondjuk az év elején, sőt, nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen. Az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
18: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. Különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban oldatok, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
17: Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a teszt és folytatódik. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
19: Szép napot kívánok, ez itt a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Kutas Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
20: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
19: És a mai műsor első felében arról beszélgetünk, mit jelent az, hogy az autó egyre inkább intelligens társá válik, hogyan találkozik a prémium élmény, a fenntarthatóság, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia az autóiparban, és milyen szerepet játszik mindenben Magyarország, ahol éppen a BMW következő korszakának egyik legfontosabb fejezete íródik. Vendégünk a stúdióban Salgó András, a BMW Group Magyarország kommunikációs igazgatója. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
21: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat én is.
19: Na, azt gondolom, András, induljunk onnan, hogy az autóipar talán nagyobb átalakuláson megy keresztül most, mint az elmúlt 100 évben bármikor. Elektromosítás, szoftveralapú működés, mesterséges intelligencia és új versenytársak. Ebben a környezetben mi a legnagyobb kihívás ma egy olyan hagyományos prémium márka számára, mint a BMW?
21: Igazából valóban egy olyan sok fronton történő változáson megyünk keresztül, ami magát az iparágat is érinti, főleg az elektromos meghajtás terjedése, illetve egy csomó olyan új konkurens érkezik a piacra, itt Magyarországon is akár havi szinten, akikkel nyilván mi is a saját térfelünkön, de hogy meg kell, hogy küzdjünk. Egy prémium márka talán annyiból egy picit könnyebb helyzetben van, hogy a tradíciók, a márkának, a márkaértékei, a BMW esetében a sportos gyökerek, azok nagyon fontos hívószavak ma is a vásárlók számára, de ebben az elektromosításban egy olyan stratégiát kellett és kell kidolgoznunk, hogy mi több lábon állunk, és a BMW egyébként ezt képviseli, hogy már az elektromobilitás, az elektromos meghajtás a fő irány, de mi továbbra is egy technológiai nyitottsággal működünk, és talán ez is tesz minket sikeressé, hiszen a különböző földrajzi régiókban azért nem pontosan ugyanúgy fejlődik az ügyféligény, nem mindenki egyszerre szeretne elektromos modellre váltani, nem olyanok az adott infrastruktúrális lehetőségek, és a BMW ezt nagyon jól tudja kiszolgálni. Ez az egyik kihívás, a másik pedig az, hogy a sok új márka, akik azért elsősorban elektromos modellekkel jelennek meg, ugye nagyon magas technológiával és nagyon nagy marketing erővel lépnek piacra, ha már ez egy marketinges műsor, és ebben a marketing költés azért ez szignifikánsan látszik, és mert a BMW, mint prémium márka, egy nagyon stabil helyen áll, de azért az a zaj, amiben mi élünk és működünk, az nem pontosan ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt.
19: Hogyha egyébként valaki átülne 15 év után a régi BMW-jéből az újba, akkor mi lepné meg legjobban szerinted?
21: A legújabb modell, és akkor érdemes ide kanyarodni, hogy a debreceni autó, ez a nagy büszkeségünk, ez az úgynevezett Neue Klasse generációnak az első képviselője. Ami a legnagyobb meglepetés, hogy az autó elektromos, de egy olyan finom, egy olyan szép mozgású és nagyon dinamikus autót tudtunk bemutatni, amiben a BMW márka értékek, a vezetés élménye, ez a klasszikus szlogen, ez ugyanúgy megtalálható. Mindeközben a belső tér pedig egy teljesen egyedi kialakítású, a legújabb 6. generációs akkumulátor csomaggal, elképesztő hatótávval, tehát ez 800 plusz kilométeres hatótávval érkezett ez az autó. Egy olyan új ér, egy olyan új korszak indult el, ami a márkán belül is most kijelöl egy utat, és ebbe az irányba fog haladni a BMW a következő évtizedekben.
20: Azért ez egy nagyon markáns változás volt dizájnban is, nem tudom, hogy az elmúlt években volt-e ilyen, én nem emlékszem.
21: Nem, ezt a BMW ennek is szánta egyébként, és ugye ez a Neue Klasse név, csak hogy a hallgatók is egy kicsit ezt jobban megértsék, ez nem egy vadonatúj elgondolás, hiszen a 60-as években, amikor a BMW akkor egy picit nehéz gazdasági helyzetben volt, és a kínálata nagyon kétpolusú volt, törpeautói voltak, illetve luxusautói, és nem volt olyan modellje, amivel igazán a nagy tömegeket megszólítja, akkor született meg ez az első Neue Klasse generáció, ami a mai BMW, vagy a későbbi BMW kínálatot aztán meghatározta. És most, amikor megérkezett ez az új Neue Klasse, pontosan azért is kapta ezt az elnevezést, hiszen egy korszakváltást hoz a BMW-nél, itt most már nyilván mint elektromos autó, akkumulátor technológia, szoftver technológia, az AI megjelenése hozza ezt az új generációságot, de hogy úgy tekintünk erre mi is, mint egy új korszak első hírnöke.
19: Na most ez kommunikációs, meg marketing szempontból is nagyon érdekes, hogy egyrészt hogyan lehet megőrizni és átadni ezt a gyökeret, ezt az identitást, és megmutatni valami teljesen új. Hogyan tudjátok ezt csinálni?
21: Így van. Én azt gondolom, hogy a mai világban a következetességnek, a konzisztenciának az, hogy valaki hitelesen kommunikál valamit, annak azért van nagyon nagy értéke, és ez a vásárlók szempontjából is egy hatalmas érték, hiszen a márka erős és megbízható, és a BMW azért most már évek óta elkezdte beharangozni ezt a Neue Klasse generációt. Nyilván nagy is volt a tét, hiszen egy vadonatúj gyárból, ugye Debrecenből egy vadonatúj modellgeneráció első képviselőjét kellett elindítani, de egyébként ez nagyon sikeresen meg is történt. Tavaly szeptemberben volt az autónak a hivatalos bemutatója, a gyártása utána néhány hónappal később indult el, és most az első fél évben idén látjuk, hogy az egyik legsikeresebb modelljévé vált a BMW-nek Európa szerte, egyébként itt Magyarországon is, tehát átment az üzenet. Az autó jól is van pozícionálva, illetve az a technológia, amit ígér és hoz, az tényleg a megfelelő időben tudja most bemutatni, hiszen ha végig gondoljátok, vagy ha visszaemlékeztek ti is, ugye az elektromobilitás nagyon-nagyon beindult néhány évvel ezelőtt, aztán egy picit talán csillapodni látszott, több gyártó is kitolatott, hát visszakozott, igen, de mi ugye mindig ezt a több lábon álló stratégiát vittük, és ebben jön most ez az új elektromos modell, egyébként most már jön egy következő, majd egy Münchenben gyártandó, egy i3-as is, tehát ez egy folytatólagos történet, tehát nagyon fontos, hogy az ügyfél meg a marketing szempontokat is figyelmen tartó ügyfél is azt érezze, hogy ez nem csak egy one-off, egy egyszeri sikermodell, hanem tényleg egy új szériának az első képviselője.
19: Akkor ezek szerint nyitott volt a piac, de tartottatok tőle, hogy nem lesz ilyen lelkesedés?
21: A lelkesedéstől talán kevésbé tartottunk, inkább itt az egy veszély, hogy megérkezik a jelenlegi kínálatban egy olyan újdonság, ami egy kicsit felülírja az eddigieket, és ez pontosan úgy hidalja át a vállalat, hogy két év alatt kb. 40 olyan újdonság jelenik meg, ami vagy ez egy vadonatúj Neue Klasse modell és technológia, vagy a Neue Klasse technológia megjelenik modellek átdolgozásában. Ilyen most például a 7-es BMW-nek a következő nagy frissítés, ezt úgy hívjuk, illetve több egyéb modellünk is meg fog jelenni. Tehát nagyon rövid idő alatt érkezik egy olyan frissítés, ami átalakítja a BMW kínálatot, hogy ne érezze azt az ügyfél, hogy ő egy néhány évvel ezelőtti autóban valami régi technológiát hoz, hanem inkább a márka érték legyen folyamatos.
20: A hagyományos dizájnjegyek viszont nagyon-nagyon megváltoztak, ugye? Ezzel kapcsolatban mi volt a piacnak a visszajelzése?
21: Igen, ugye ez az autó, ez a debreceni autó egy visszatért a kis BMW vesékkel, visszakacsint kicsit a gyökerekhez, de semmilyen szempontban nem szeretett volna retro modell lenni, hiszen nem is ez volt a cél. Inkább az, hogy azokat a márka értékeket hívja elő, ami a 60-as években a BMW-t nagyját tette, illetve ebbe a mai elképesztő dömpingbe, ami ugye beszéltünk itt róla néhány perce érkezik, egy nagyon markáns karakter tud ez az autó hozni. Tehát itt nagyon sok a fémfület, nagyon monolitikus, nagyon egy tömbből faragott az autónak a megjelenése, amiben a jól ismert márkajegyek szépen el vannak helyezve és megjelenítik, de ez mind nem érne semmit, hogyha egyébként nem lenne mögötte tényleg az a vezetési élmény, meg az, ahogy az autó mozog, és az a dinamizmus, ami egyébként minket mindig is a prémium szegmens élére sorolt. Úgyhogy ez egy olyan csomag, aminek így együtt kell működnie, és úgy tűnik, hogy egyébként működik is.
19: És egyébként azzal kapcsolatban van már tapasztalatotok, hogy milyen generációt tudtok leginkább például ezekkel az újításokkal megszólítani? Férfiakat, nőket?
21: Igazság szerint egy unisex márka vagyunk, tehát hölgyekhez is, urakhoz is ugyanúgy szólunk és kommunikálunk. A technológiára szerintem nagyon nyitottak általánosságban az ügyfelek, és ez Magyarországon is igaz.
19: Tehát ez generáció független?
21: Ez szerintem mondod? Generáció független, és az itthoni vásárlókon azt is nagyon érezzük, hogy nagyon tudatosan jönnek már autót vásárolni, nagyon felkészültek, elolvasnak egy csomó tesztet, videókat néznek meg. Tehát ebben egyébként nagyon sokat változott a világ, és akinek ugye korábban is BMW vagy más premium márka volt, eleve egy magas igényszinttel érkezik. Tehát nekik tényleg olyat kell nyújtani, amire azt mondja, hogy igen, megéri számomra ezt a márkát választani.
20: Az, hogy egy ilyen okos technológia van, ugye nem tudom, hogy jó a kifejezés az autóban, ez mennyire passzol egyébként a BMW-hez, vagy mennyire volt igény a fogyasztókban?
21: Azt gondolom, hogy nagyon is, mert az elektromos autók világában ugye az autó mozgását azt szoftveresen lehet igazából meghatározni. Ebben az autóban egy saját házilag gyártott szoftver rendszer van jelen, ami 4 szuper agyat, 4 szuper számítógépet jelent. A BMW úgy is hívja egyébként pont a vezetési élményére, a menet dinamikáért felelős részleget, hogy ez a Heart of Joy, ezt nem is nagyon fordítjuk, de ugye ez az élmény szó ugye ebben is benne van, és ez garantál, vagy ez által is olyan a vezetési élmény, amilyen. Tehát az autó nem csak dizájnban új, nem csak egy új gyárból készül, hanem egy egészen új szoftveres háttere is van. És ami nagyon érdekes, hogy magában a gyártásban is ennél a modellnél jelenik meg az AI-nak már a legmagasabb szintű használata, tehát már a beszerzési folyamatnál, a teljes logisztikai útvonalnál, ahogy egyébként a szerelő sorhoz megérkeznek a különböző beszállítónak az alkatrészei, ez egy ilyen kesztyűs forma szerint történik, tehát tényleg a legvégső ponton érkeznek meg az adott autóhoz a bizonyos alkatrészek, ezzel is nyilván a karbonlábnyomot, a hatékonyságot lehet csökkenteni, és itt mind-mind az AI már kulcs szerepet játszott, sőt, ha még egy gondolatot ehhez megengedtek, magának a gyárnak a tervezésénél is, tehát a debreceni gyárat először lemodellezték a virtuális térben, és a virtuális térben már szimulálták a gyártást, és közben épült a gyár, és amikor megépült a gyár, akkor a virtuális gyártást és a valós gyártást már össze lehetett hasonlítani, tehát nagyon magas fokú volt az AI használata.
19: Egyébként kommunikációs vezetőként ugye közelről látod ezt a teljes átalakulást. Mi volt az a pillanat vagy fejlesztés az elmúlt években, amikor te magad is már azt érezted, hogy most való egy új korszak kezdődött el számotokra?
21: Hát szerintem nagyon sok minden olyan történt. Nem tudok egy dolgot megnevezni, mert én ebben benne élek, és egy picit nehéz ebből úgy kívül helyezkedni, de amikor egy elektromos autónál már nem beszélünk erről az úgynevezett hatótáv paráról.
19: Tehát itt a tévhitekről.
21: A tévhitekről, amikor már úgy ül be az ember egy autóba, hogy igen, ez most azt írja ki, hogy 750 km a hatótáv, és elkezdem az autót vezetni, és az nem zuhan be, hanem tényleg annyi, akkor az egy olyan tabu döntés, vagy egy olyan korábbi félelemnek az átlépése, ami szerintem nagyon sokat segít. Ezen nyilván mi magunk is megéljük és átléptük, de a piacról is ez a visszajelzés.
20: Én a gyártás technológiára kérdeznék még vissza, hogy ugye most Debrecen az első ilyen gyár, később lesz egyébként a világon máshol is.
21: Igen, olyannyira, hogy a következő NAEC lesz a generációs modell, ez az i3-as, ugye mert a következő 3-as BMW-nek az elektromos kivitele. Ez a müncheni gyárból fog elindulni a gyártása idén augusztusban, tehát hamarosan, és a müncheni gyár ugye a legrégebbi gyára a vállalatnak, egy nagyon, nagyon komoly átalakuláson esett, tehát ez szinte München szívében található, és teljesen átépítették a gyárat, hogy már ezt a NAEC lesz a technológiát tudja hozni, és utána az Egyesült Államokban, Kínában, illetve több kontinensen is ez a NAEC lesz a technológia a gyártásban is meg fog jelenni.
20: Van valamilyen piacfelosztás, hogy mondjuk a magyarországi gyárban melyik piacokra készülnek az autók?
21: A BMW egyébként globális piacokra gyártunk, de mindig a kereslet és a piac azért hogy együtt mozog, tehát elsősorban igyekszünk európai gyártóbázisból, főleg európai igényeket kiszolgálni, már csak a logisztikai fenntarthatósági szempontokat tekintve is, de ha belegondolsz abba, hogy mondjuk a BMW-nek az X modelljei, tehát X3, X4, X5 és a nagyobb SUV típusú modelleknek Spartanburgban, ez Észak-Amerikában van a gyártóbázisa, hiszen elsősorban az amerikai piacon éles stílus szabadidőautókat adunk el. Ez a debreceni gyár ettől függetlenül globális igényeket tud kiszolgálni, de Kínában például egy saját modellel érkezik ez az EX3-os BMW, az egy hosszított tengelytávú, az pedig kizárólag a kínai piacon fog készülni, tehát igyekszik a vállalat az adott piacra hoz legközelebb a releváns modelleket előállítani.
19: Egyébként a magyar gazdaságra és a magyar autóiparra milyen hatással lehet mindez?
21: Ugye a debreceni gyár...
19: Mert hogy felkerültünk a térképre.
21: Abszolút, igen. Tehát, hogy azért az nagyon, nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen relatíve kis európai országban azért nagy prémium márkák, meg egyéb autógyárak is jelen vannak. Amikor a BMW megjelent, ugye bejelentettük ezt 2018 nyarán, valamikor a gyár maga 2026 őszén kezdett el termelni, de a beszállítás

0: Hát német kollégák, magyar kollégák, illetve több a világ más gyárából érkező kollégák is dolgoztak azon, hiszen ez egy olyan első gyár volt, ami egyébként normál üzemmódban emissziómentes, tehát kizárólag megújuló energiával készül. Tehát nagyon sok szempontból egy ilyen pilot projekt néven futott, vagy egy ilyen jellegű kezdeményezés volt. Úgyhogy igen, itt egy nemzetközi tudás csoportosult, és most már mióta a termelés zajlik, egyébként nagyon magas minőségben, azóta egy olyan hely, hogy már nézik a kollégák is nemzetközi oldalról, hogy itt készül az első Nye Class-e modell, és majd lesznek ilyen Nye Class-e modellek előertese képes gyárak máshol is, de ez a tudás most már ide köthető Magyarországhoz is.
1: Most amire én még kíváncsi vagyok, hogy mely üzenetek működnek a legjobban a magyar vásárlók körében, akkor beszéljünk a hazai szektorról, vagy a hazai lehetőségekről. A technológia, a fenntarthatóságot is említetted. Ugye ott a prémium vezetési élmény, prémium élmény egyáltalán, és a vezetés öröm, tehát hogy ezek közül melyik az, ami erős?
0: Szerintem ez így egyben erős. Tehát a BMW egy olyan márka, aki azért több mint 100 éve van jelen az autópiacon, mindig is egy meghatározó, és mindig is egy sportos gyökerű márka volt. Ez a vezetési élmény, ez ugye mindig jellemezett minket. Szerintem az nagyon fontos, hogy úgy tudjuk mindenféle érában, mindenféle termékkel, autóra nem szeretem ezt mondani, ennél sokkal érzelmesebb szerintem egy autó, de hogy mindenféle modellel, termékkel hozni azt az élményt, ami az adott korszaknak, vagy az adott kor emberének fontos, hogy ez egy megbízható, minőségi prémium dolog legyen, és ez egy megkülönböztető érték. Tehát arról így beszéltünk egy néhány perccel ezelőtt, hogy ma már szerintem ez is nagyon fontos, hogy milyen egy vállalat, milyen egy márka mögött álló stratégia, ettől is számít, hogy valaki ilyen vagy olyan márkát vásárol.
1: Hogyan alakul át az autó és az ember kapcsolata? Ezekkel az újításokkal ugye ez teljesen újra értékelődik.
0: Igen, és ugye nagyon sok kényelmi funkció jelenik meg ebben az autóban is. Nyilván az elvárás az nagyon-nagyon gyorsan változik. Tehát annyira a digitalizáció térnyerése minden fronton, hiszen az ember a mobiltelefonjával él, az autóban is egy elvárás. Az, hogy, de viszont ezeknek a digitális szolgáltatásoknak ugye nagyon jól is kell működnie. Tehát nem elég, hogy ott van, hanem ennek a működésben is azt kell hoznia, ami úgy kell mutassa a navigációt, a térképe, az iránymutatásokat, olyan szolgáltatásoknak kell működnie. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó dolog, ebben mi inkább élen járunk, tehát nem a piaci trendek után kullogunk. Egyébként ebben az autóban maga a műszerfal is egy ilyen vetített panoráma kijelző, abszolút egyedi a piacon, és ez is egyébként nagyon pozitív visszhangra talált idáig. Úgyhogy ez így együtt alakul, de a technológiai elvárás, meg az, hogy egy prémium márka mindig a létező legjobb, legfrissebb, legmegbízhatóbb technikát vagy technológiát kínálja, azt szerintem egy magyar vásárlónál is ugyanolyan fontos.
1: Most régóta vagy a szakmában, arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi lelkesít, akár ebben az iparágban és egyáltalán a kommunikációs területen.
0: Valóban régóta vagyok, és szerintem az a fajta márka erő, ami most beszél 2026-ban az ügyfelekhez, és tudott beszélni a 60-as években is, és megszólított egy csomó embert, ennek van egy, nyilván van egy műszaki tartalma, van egy termékoldal, de van egy nagyon komoly érzelmi elköteleződés.
1: Én úgy érzem, hogy ez egy téged is megszólít.
0: És az érzelmi, így van, ez az érzelmi kapcsolódás, ezt, hogy az ember végül szenvedéllyel tudja elkötelezetten képviselni azt a márkát már egy hosszú ideje, nekem ez nagyon fontos, mert itt az azonosulás az igazából nem kérdés, és szerintem nagyon széles a kínálatunk, és egyébként nem csak autókkal, tehát a BMW-vel, Minivel, hanem egy csomó olyan vállalati témával is igyekszünk ott lenni, ami érdekes lehet a közönség számára.
2: Nekem is egy picit hasonló kérdés jutott eszembe, és nekem is az jutott eszembe, hogy régóta vagy a szakmában, hogy ilyenkor milyen supportot kaptok, vagy mennyire van szabad kezetek egy ilyen új márkának a bevezetésekor?
0: Itt a Nye Class-e bevezetésnél a BMW-től egyébként szokatlanul vagy eltérően elsősorban egy PR fókuszú volt maga a bevezetés eleje. Tehát inkább a sajtóba jelentek meg sajtóeseményen, újságírók bevonásával, és csak utána kezdődtek el a marketing költések. De itt Magyarországon mi kaptunk abban szabad kezet, hogy ez egy magyar autó, ez egy magyar üzenet, tehát amikor tavaly ősszel megjelentek az első fotók, akkor mi azután az első piacok lehettünk, akik marketing kommunikációba is tudtuk ezt építeni, és egyébként nagyon büszke vagyok, és ebben a műsorban ezt talán el lehet árulni, hogy egy bevezető rendezvényünken is, amit az autó köré építettünk még tavaly novemberben, több szakmai díjat is nyertünk, Uniceo fődíjat, illetve azóta is egyéb szakmai díjakat, pedig nagy FMCG cégek is versenyeztek lényegesen nagyobb büdzsével, mint a mi X3-os bemutatónk, de sikerült egy olyan kultúrával összekapcsolt élményt adni a vendégeknek, ami egy olyan márkaélmény, ami nem csak az autóhoz, hanem ami máshoz is kapcsolódik, ezáltal jobban korábban visszaidézhető

0: talán tartósabb.
1: Ez mindenképpen gratulálunk. Ugye rengeteg újításról beszélgettünk most itt ebben a pár percben is. Mi lehet az a változás az autózásban, akár hogyha pár évre előre, öt évre előre tekintünk, ami most még elképzelhetetlen, de akár ott lesz öt év múlva a BMW-nél.
0: Ugye nagyon régóta beszél az autóipar meg a tech világ erről az önvezetés dologról, de azért ez folyamatosan tolódik, hiszen a szabályozás, a technológia egyébként nagyon nagy részben ott van és elérhető, de valószínűleg el fog jönni egy olyan pillanat, amikor bizonyos városi szakaszokon ez akár működhet is, szerintem azért az egy léptékváltás lesz, és most igazából márkától függetlenül, tehát az autó és az önvezetés fogalma szerintem az egy hatalmas dolog lesz, és azt gondolom, hogy az is, ha nagyvárosokban egyre több lesz az emissziómentes új autó, és ezáltal csendesebb is lehet például egy város, tehát a zajra is ez gyakorolhat amúgy pozitív hatást, és nyilván maga a levegőminőség is javulhat. Ez egy picit hosszabb előretekintés, de ugye azért ezek olyan mérföldkövek, amik így előttünk vannak.
1: Akkor majd térjünk vissza erre, köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Salgó András, a BMW Group Magyarország kommunikációs vezetője volt ma a Business Lunch első vendége. Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunch-ot, maradjatok velünk továbbra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
1: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
6: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot. A mai műsor második felében a sportjogok megszerzéséről, illetve a sportfogyasztás és egyáltalán a médiafogyasztás változásáról beszélgetünk, és kérdezzük vendégünket Ritter Tamással együtt, mert hogy az elmúlt években a Network 4 a magyar médiapiac egyik legdinamikusabban növekvő szereplőjévé vált, ma már 7 televíziós csatornát és egy streaming platformot működtetnek, miközben a sportjogok megszerzése és a sporttartalmak építése a vállalat egyik legfontosabb stratégiai pillére lett. A részletekről beszélgetünk a következő 20 percben. Vendégünk a stúdióban pedig Borsány Jenes András, a Network 4 Media Group vezérigazgatója. András, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
7: Köszönöm szépen a meghívást.
6: És hát induljunk onnan, hogy hogyan írnád le a jelenlegi struktúrátokat. Inkább egy televíziós társaságnak tartjátok magatokat, vagy tartalomipari vállalatnak?
7: Azt gondolom, hogy a gyökerek azok egyértelműen televíziósak, de szeretnénk azt mutatni, és azt gondolni, hogy mi már többet kevesebbek vagyunk, mint egy sima televíziós társaság, hiszen kellő időben léptünk be a streaming piacra és a Net4 Plus streaming szolgáltatásunkkal, úgyhogy van egy kiterjedt tévés kínálatunk, és a kiterjedt tévés kínálat mellett ott van a streaming is. Változnak a fogyasztói szokások. Mindig azt szoktam mondani, a legfontosabb az, hogy milyen tartalommal rendelkezel, milyen tartalmakat birtokolsz, miket tudsz az nézők számára bemutatni. E tekintetben szerintem ez a legfontosabb, a másodlagos pedig az, hogy milyen platformon mutatod meg a nézőknek.
6: Milyen súlya van a streamingnek?
7: Növekvő. Hogyha megnézzük a Nielsennek a napi vagy heti nézettségi adatait, akkor azt látjuk, hogy ma már a 18-59-es korcsoportban az úgynevezett other kategória, ami ugye 25%-ot tesz ki, körülbelül 25% az other kategória naponta, tehát körülbelül az emberek negyede valamiféle nem lineáris csatornát fogyaszt a tévéképernyőink keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez nő. Pár évvel ezelőtt ez kicsit kevesebb volt, mint 20%. Egyébként a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ez a fejlődés ez valahol, mintha fölül korlátos lenne. Éppen nemrégiben láttam egy olasz nézettségi kimutatást, ahol úgy érzik, hogy tetőzött a streaming valahol 33% környékén.
6: Hát akkor meglátjuk, milyen logika mentén épül fel a csatorna portfóliót, mennyiben szórakoztató, mennyiben sport?
7: Ugye a portfóliónk gyökere az a vállalatunk az 2005-ben alakult, és 2006-ban kezdtük meg az első csatornánknak a működtetését, ez volt a Story TV, tehát a vállalatunk az a Szanomával közösen létrehozott vegyes vállalat, úgyhogy a gyökerek azok mindenképpen a szórakoztató oldalon vannak, a klasszikus, mondjuk az, hogy light entertainment csatornáknál, viszont 2020-ban úgy éreztük, hogy érdemes belépni egy másik piacra, a sportpiacra is, hiszen a változó fogyasztói szokások miatt nagyon-nagyon fontosnak ítéltük azt, hogy legyenek olyan tartalmaink, amik átvisznek minket a klasszikus televíziós térből a streaming oldalra úgy, hogy közben a televíziós súlyunkat is tudjuk növelni.
8: A ti portfóliótokban hány streaming csatorna van és hány lineáris, illetve milyen fejlődés látsz benne, tehát hogy mi lesz itt a következő egy-két évben, hogy látod?
7: Ugye a közvetlen a mi tulajdonunkban álló televíziós csatornák száma az 7 darab, van 5 darab általános szórakoztató csatornánk, a TV4, a Story4, a Galaxy4, a Film4 és a Max4, és emellett van 2 sportcsatornánk, az Arena4 és a Match4. Ezek mellett pedig képviseljük ugye a piacon, a televíziós piacon a Viasat Worldnek a tematikus csatornáit, ide 4 csatorna tartozik, a Viasat History, a Viasat Explore, a Viasat Nature és a Viasat Epic Drama, tehát összesen 11 lineáris csatornával vagyunk jelen a magyar tévés piacon, és emellett van a streaming szolgáltatásunk, a Net4 Plus, amelyben jelen pillanatban prémium sporttartalmak vannak, de ezen a helyen hadd mondjam el elsőként azt, hogy hamarosan be fognak kerülni a sport mellé filmek és sorozatok is, és akár még más zsánerek is, tehát bővítjük a streamingük kínálatát, és azt reméljük, hogy ettől még több ember számára lesz vonzó.
6: Ha így visszatekintesz, mi volt, vagy melyek voltak a legfontosabb stratégiai döntések a cég növekedése szempontjából?
7: A növekedés szempontjából, amikor elkezdtük fejleszteni a portfóliónkat, akkor a legfontosabb az volt, hogy először növeltük a lineáris szórakoztató csatornáink számát erre a bizonyos 5-re, amit a korábbiakban említettem. A másik pedig egyértelműen az, hogy 2020-ban úgy döntöttünk, hogy belevágunk a sporttartalmaknak a megvásárlásába és sugárzásába. Úgy gondolom, hogy ez volt egy olyan fordulópont, ami megalapozta azt a növekedésünket, ami az elmúlt években jellemző ránk.
8: Magyarországon a sport TV piac az nem telített? Mennyi csatorna van? Kb. 10, nem?
7: Én azt hiszem, úgy éppen nézegetem, hogy 9, de ezt érdemes összeszámolnunk. Ugye a TV2-nek van 2 csatorna, a Spiller 1 és a Spiller 2, de ezek ilyen vegyes profilú csatornák, hiszen azokon a hétköznapokon férfiakat érdeklő dokumentumfilmek vannak. Ugye van a Sport 1 és a Sport 2, mert annak idén egyébként pörtesen én indítottam még 2000-ben. Ugye az Eurosportnak a 2 csatornája, a közszolgálati tévének az M4 Sport, és ott is van ugye ez a hétvégi plusz csatorna, amin szintén szoktak sportot közvetítés mellett vagyunk mi, tehát akkor ez 9-10 csatornának felel meg. Hogyha ezt összehasonlítjuk, és ezzel azt hiszem, hogy egy tévhitet is el tudok osztatni, hogy van ez a többi országhoz képest, akár a környező országokhoz képest, akkor Csehországban az ismeretém szerint több mint 20 sportcsatorna van. Az ex-jugoszláv piacon is több mint 20 csatorna van, tehát egyáltalán nincs olyan sok sportcsatorna Magyarországon, mint azt egyesek szeretik hangoztatni.
6: És akkor ugye 2020, amikor úgy döntöttetek, hogy a sport mellett teszitek le pluszban a voksotokat, miért tekinted a sportot stabil, hosszú távú tartalomnak ebben a fragmentált médiapiacon?
7: Minden kutatás azt mutatja, hogy az úgynevezett event típusú műsorok, az esemény típusú műsorok, amire azt szokták, hogy az angolok mondja, hogy appointment to view, tehát akkor kell nézni, amikor történik, ezek a legerősebb eszközök arra, hogy fenntartsák a tévés közönséget, vagy hogyha streaming szempontból figyeljük, közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek azok a tartalmak, amik oda vihetik a fogyasztókat. Úgyhogy mi két lehetőség között kellett, hogy mérlegeljünk a fejlesztés idején, hogy belevágunk-e a sportjogok megvásárlásába, vagy pedig belevágunk intenzívebben ilyen nagy horderejű magyar szórakoztató műsoroknak a gyártásába. És úgy éreztük, hogy a sport az relatíva kisebb kockázatot jelent. Azért jelent kisebb kockázatot, mert a sport, a fontosabb sportjogoknak van egy várható teljesítménye. Hogyha azt mondod valakinek, hogy te vagy jogos tulajdonos a Premier League-nek vagy az NFL-nek, akkor tudják, hogy mit veszel. Ha azt mondod, hogy olvastál egy csodálatos jó scriptet, és abból készül egy tévéjáték sorozat, akkor az úgy önmagában egy elég üres kommunikáció. Nem evidens, hogy az egy, hogy mit, kap, mit kap a fogyasztó, nem evidens a siker. Lehet hatalmas siker, ha úgy tetszik, akkor nagyobb a kitörés lehetőség felfelé, de megvan ugyanúgy a jelentős kockázat is, hogy lehet abból teljes bukás. Hogyha visszagondoltok az elmúlt pár évre, azért voltak jó pár olyan dramatikus mű, vagy nagy szórakoztató műsor a piacon, amely totálisan elhasalt. Azok a produkciók tulajdonképpen teljes veszteséget jelentettek annak a médiaszolgáltatónak, amelyik beindította. A sporttartalmaknál egy szűkebb sávban mozogsz, kisebb a kockázat, pontosan tudod, hogy mit várhatsz az NFL-től és a Premier League-től is, persze, vagy mondjuk akár a Bundesliga-ban, amivel elkezdtük, amikor sok magyar játékos volt a Bundesliga-ban, akkor relatíve valamennyivel értékesebb volt, mint most, de a Bundesliga akkor is Bundesliga, hogyha nem ott játszik éppen a Szoboszlai Dominik.
8: Milyen sportjogok vannak most nálatok, illetve milyen sportágok felé nyitottatok?
7: Tudatos volt az építkezésünk, hogy megpróbáltuk a fiatalokat, leginkább érdeklő sportokat megszerezni. Ide tartozik az, hogy a legszélesebb technikai sportkínálatunk van. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a Forma 1 kivételével valamennyi fontos automotorsportot közvetítjük, MotoGP-t, Superbike-ot, NASCAR-t, IndyCar-t és még sok-sok egyéb más technikai sportot. Szintén részét képezte a stratégiánknak, hogy megvesszük az amerikai futballt, nem csak az NFL-t, ami ugye a prémium része az amerikai futballnak, hanem az egyetemi bajnokságot is. És ugye emellett azt mondhatjuk még, hogy miénk ma a legszélesebb nemzetközi futballkínálat, hiszen egy részét közvetítjük a Premier League-nek, illetve az angol liga kupát teljesen, de mellette ott van nekünk teljes mértékben a Bundesliga, illetve az olasz bajnokság, a Serie A és az olasz kupa is.
6: Egyébként egy ilyen döntésnél a személyes sport iránti lelkesedés is szerepet játszik, vagy kizárólag az üzleti döntések és számok számítanak?
7: Nyilván van affinitásom, hiszen beszéltünk arról, hogy én voltam a mostani EMC által tulajdonított Sport és Sport 2-nek is az első vezérigazgatója, meg családilag is kötődöm a sportvilágához, de ilyen esetekben hideg fejjel szakmai üzleti döntést kell hozni. Ami előny lehetett az, hogy ezen a piacon, amikor úgy döntöttünk, hogy elindulunk, akkor ezen a piacon én relatíve otthonosan mozgok.
8: Hogyan látod a fogyasztási szokásokat, hogy fizetnek a nézők szívesen a sporttartalomért?
7: Azt gondolom, az RTL az elmúlt években rengeteg energiát és pénzt fektetett abba, hogy a fogyasztási szokások e tekintetben változzanak. Hogyha visszagondoltok arra, hogy milyen megrökönyödést okozott az, hogy bajnokok ligája meccsekért kvázi pénzt kértek és próbálták terelni a nézőket, mi úgy érzékeljük, hogy ezek a fogyasztói szokások némiképp változnak, és elindultak abba az irányba, hogy az emberek elfogadják. Elfogadják az, hogy fizetni kell a sportjogokért, de azért ez egy nis termék, egy vékony réteget érintő, egy érdeklő termék, éppen ezért azt gondolom, hogy önmagában egy-egy eseménnyel nehéz áttörni. Úgy már át lehet törni, hogy mi megpróbáltuk, hogy több sporteseményt birtoklunk, és ezek egy ilyen széles skálát adnak ki, a széles spektrumot, hiszen nem említettem az előbb, de nálunk van mondjuk a férfi és női teniszsorozat, az ATP és a WTA Tour, vagy éppen a UFC, és azért azt hadd mondjam el, hogy a hétvégén közvetítettük kizárólag streamingben közvetítettünk egy UFC összecsapást, egy McGregor nevű viszonylag ismert ilyen UFC harcos. Én nem vagyok egyébként nagy híve ennek a sportnak, de az ember muszáj, hogy ne érzem döntéseket hozza, hanem pragmatikusakat, és hát én azt mondom, hogy több 10 000 ember nézte a streamingünkön vasárnap hajnalban ezt a közvetítést, meg voltunk döbbenve, hogy mennyien.
8: De akkor lényegében ez működik, mert annak idején tényleg sok volt a kételypont, amikor az RTL ugye elindult ebbe az irányba.
7: Tamás, abszolút azt mondhatom, hogy működik, de önmagában még nem működik. Amikor beszéltünk a marketing és médiás interjúnak Krisztánnal erről, akkor is én azt mondtam, hogy ott tart ma már a streaming, hogy lehet olyan kimutatást készíteni, hogy ez egy működőképes, üzletileg eredményes vállalkozás, de hogyha minden egyes költséget odapakolsz mellé, akkor ma még ez messze-messze nem tartott.
6: Egyébként hogyan lehet a sportot úgy csomagolni, hogy digitális és lineális platformon is működjön?
7: A mi stratégiánk az, hogy a streamingben megpróbálunk többet adni, mint a lineáris kínálatban. Tehát vegyük az NFL-t példaként. A TV csatornánkon, az Arena 4-en, az egyik sportcsatornánkon, ahol mi rendszeresen közvetítjük az NFL meccseket, ott ugye vasárnap egymást követően három mérkőzést lehet megnézni, hármat, amit kiválaszt a mi szerkesztői csapatunk. De mi párhuzamosan a streamingben nem csak ezeket a mérkőzéseket mutatjuk meg, vagy nem is annyira ezeket, hanem alternatív meccseket, amiket nem mutatunk a tévébe, illetve ott látható például egy körkapcsolásszerű NFL közvetítés, az a cím, hogy NFL Red Zone, tehát aki akkora fan, hogy minden meccsről akar értesülni, akkor ha az előfizetésen keresztül ezt nézi, akkor helyszínről helyszínre
6: exkluzív
7: a kép, tehát exkluzív tartalma. Tehát a lényeg az az, hogy egyedi tartalom, és szerintem nagyon fontos a volumen. Tehát az emberek, akik most már egyre inkább hajlanak arra, hogy fizessenek a tartalomért, azért fontos, hogy úgy érezzék, hogy fair dealt kapnak, hogy jól járnak. És ebbe bele tartozik az is, hogy nem azt kell, hogy érezze a potenciális előfizető, hogy egyetlen egy eseményért fizet elő, hanem úgy érzi, hogy van egy indikáció, egy trigger, amiért ő éppen előfizet egy szolgáltatásra, de hogy azt is tudja magának mondani egyfajta önmeggyőzésként, hogy van ott még más is, amit fogok tudni nézni. E tekintetben azt gondolom, hogy nagy előrelépés lesz nálunk, hogy a streamingükbe, a sport mellé bekerülnek a filmek, sorozatok és néhány saját gyártású műsor is, mert ez is egyfajta visszaigazolás, hogy ez nem feltétlenül a családban egy férfi termék, hanem lehet egy olyan termék is, ami a család többi tagja számára is érdekes és izgalmas tud lenni.
6: És éppen vannak nemzetközi példák, amelyek inspirálják a tartalomstratégiátokat?
7: Abszolút, tehát a sportpiaci terjeszkedésünkben nagyon, vagy elsődleges példa az a Sky, amelyik ugye ma már a Comcast, a Universal által tulajdonolt vállalat, és egyébként, hogyha néztétek a híreket, akkor az elmúlt egy hétnek a legátütőbb információ az, hogy megveszi a legnagyobb kereskedelmi tévét. Tehát a Sky, mint nagy televíziós platform, fizetős televíziós platform, Nagy-Britannia megveszi a legnagyobb kereskedelmi tévét, tehát látszik, hogy egyébként hogyan konvergál a piac, hogyan olvad össze a korábbi PTV piac az azt megelőző tradicionális free-to-air tévés piaccal, de visszatérve a Sky az a példa számomra, azért is egyébként, mert gyakornokként, meg aztán szerkesztőként ott dolgoztam, ami szerintem egy tökéletes mintája annak, hogy hogyan lehet fölemelni a sporttal a médiát és a médiával a sportot, hiszen ahol a Premier League tart, ugye ez a Murdochnak, Rupert Murdochnak volt a nagy ötlete, hogy a Sky annak idején szerezze meg a Premier League-et, hogy hol tartna a Premier League, az legalább annyira köszönhető a Sky-nak, úgyhogy ez egy olyan együttélése ennek a két nagyon erős brandnek, ami szerint a világon az egyik leglátványosabb sportmarketing siker.
6: Bocsánat, van, hogy házon belül vita van, hogy milyen sportjogok mellett döntsetek?
7: Mindig van beszélgetés, ugye azt szoktuk mondani, hogy a költségvetés végül is korlátos, tehát meg kell tudni állapodni abban, hogy mi az, amire van forrásunk, mi az, amire nincs, de megpróbálunk tanulni a tapasztalatokból, és az, hogy a csapatunknak van egy elég jelentős sportmúltja, vagy sporttévés múltja, az segít abban, hogy kiválasszuk azokat a tartalmakat, amik jól működnek. Van egy pár kifejezetten jó döntésünk, szerintem, amire büszkék lehetünk. Hogyha beszéltünk itt a technikai sportokról, például a NASCAR, ami körbe-körbe mennek ilyen kocsikkal egy ilyen ovális pályán, az egy döbbenetes, hogy mennyire érdekli Magyarországon az embereket. Szerintem arra senki nem gondolt volna, hogy ez működni fog, és a főszerkesztőnk, a Misúr Tamás mondta, hogy ezt próbáljuk meg. Ez nem egy evidens választás. Ilyen ez a UFC is, tehát ez egy ilyen küzdő sport.
8: Mikor hoztátok be, bocsánat?
7: Behoztuk, azt hiszem 4 évvel ezelőtt, és mi is meg voltunk döbbenve, de ez nagyon fontos, ezt ebben a körben mondom, mert ugye ti is tartalom előállítók vagytok, műsorkészítők vagytok, hogy egy nagyon érdekes találkozása egy nálunk kezdő fiatal kommentátornak, aki ma már nagyon tehetséges, hogy Parag Zsombor, nem csak a nagyon tehetség, sem eléggé ismert is, mert például a MotoGP-nél ő volt a helyszíni közvetítő a Balatonparkon, de találtunk mellé egy ügyvédet, aki magától jelentkezett Debrecenből, hogy azt mondta, hogy egy nagyon régi rajongója ennek, és ő szeretné kipróbálni magát. És hogyha azt meghallgatjátok, hogy ő hogy közvetít, akkor az ember elájul, mert hihetetlen jó érzéke van ehhez, és ketten együtt adnak ki egy olyan jó szórakoztató elegyet, ami ezt az egész sportágat megemeli. Ezzel csak arra szerettem volna utalni, hogy nem elég önmagában értékes jogokat vásárolni, az sem mindegy, hogy hogyan tálalod, mennyire szórakoztató módon, mennyire vagy képes bevonzani olyan embereket, akik evidens módon nem néznék.
6: Még a kulisszatitkokról beszélünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te vezetőként mennyire tudod még nézői fejjel nézni akár bármelyik sportközvetítést, vagy azt figyeled, hogy hogyan készült.
7: Amikor nehezebb idők vannak, akkor mindig arra gondolok, hogy az ember hagyja a fenébe ezt a vállalat menedzser, és menjünk vissza újra műsort készíteni. Jó lenne valami nagy műsort csinálni, annak van egy ilyen szép nagy adrenalin lökete, hozzuk létre, sokkal-sokkal élvezetesebb, mint molyolni a különböző szerződéseken, meg küszködni különböző tárgyalásokkal. Én alapvetően ugye a kreatív oldalról jövő ember vagyok, úgyhogy mindig azt próbálom megkeresni, hogy mi érdekli az embereket. És én nagyon hiszek abban, és ugye beszéltünk arról, hogy ez a cég a miénk, az a Szanomában jött létre, és a Szanoma gyökereire épült, hogy ott is nagyon fontos volt mindig, hogy a tartalomra összpontosítsunk. Meggyőződés, ami nem lehet egy médiacég, még középtávon sem sikeres, hogyha nem az az elsődleges cél, hogy jó, izgalmas tartalmakat hozzon létre. Tehát mindig a kreativitáson kell, hogy a hangsúly legyen.
6: Meg akkor persze, a nézői szemen.
7: Igen, a nézői szemen, tehát mindig meg kell próbálni a nézők szemével, fejével figyelni, gondolkodni. Ha ez megvan, akkor előbb-utóbb megtalálható az üzleti modell.
6: Tehát
7: a sikeres
6: kell
7: üzleti modell.
6: Maradni.
7: Igen, ha nem jó a termék, akkor az ember lehet, hogy rövid távon képes üzletileg sikert elérni, de előbb-utóbb onnan elfogy az energia.
8: Többször behoztad a kreativitást, ennek van valamilyen formalitása a cégen belül? Tehát, hogy például kiket hozol be a döntéshozatalba, kik szólhatnak bele, kik hozhatnak ötletek, hogy működik ez nálatok?
7: Megpróbáljuk ezt a lehető legszélesebb bázisra megcsinálni, tehát mindig arra törekedtünk, hogy legyen egy jó csapatszellem, és közösen gondolkodnak azok, akik a kreatív oldalról jönnek, és közösen azok, akik majd aztán elmennek akár a távközlési cégekhez, vagy a hirdetőköz értékesíteni. Ebből persze nagyon, nagyon izgalmas beszélgetések tudnak születni, hiszen gondolhatjátok, hogy mondjuk egy kreatív műsorkészítő azt teljesen másképp látja az egésznek. Ő csak azt látja, hogy ez jó lesz.
8: Viszont ugye, jobban tudja eladni a saját terméket.
7: Igen, viszont az egy külön szerencse, hogy sikerült olyan kollégákat találni a menedzsment oldalán, akik szeretik és értik a sportot. Tehát ugye néhány évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk kereskedelmi igazgatónak Lennert Márton, aki korábban a Telekomnál és a Vodafonnál dolgozott, és Marci maga is nagy sportrajongó, tehát ő tök jól érti, hogy pontosan mi az, amire szüksége lehet az embereknek, és tud súlyozni, és azt mondom, hogy az is egy erény, hogy az általad is meg Juni Györgyekkel nagyon régen együtt dolgozunk, ő a kreatív igazgatónk, ő egy olyan kreatív alkotó, akinek mégis van komoly üzleti vénája. Tehát azért a lilaköd az eloszlatható bizonyos pillanatokban, és akkor képesek vagyunk a kreativitást, a racionalitással ötvözni.
6: Én még arra lennék kíváncsi, hogy hol lesz a legnagyobb a verseny? A sportjogokban, a streamingben, a technológiában?
7: Szerintem ezt válasszuk ketté. Tehát én a technológia az a streaming, vagy a lineáris csatornák. Ugye látjuk, hogy változnak a fogyasztói szokások a fiatalok számára, a tévézést azt már egyre inkább a streaming jelenti. Tehát ő azt mondja, hogy tévézik, tehát de ezt az igét használja, de valójában ő úgynevezett on-demand jelleggel ugye lekér különböző tartalmakat a különböző platformokról. A platformok az én véleményem szerint össze fognak csúszni, tehát egyre inkább a fogyasztási szokások azok úgy fognak alakulni, hogy vagy lineárisan, vagy streamingen nézzük, akár előbb-utóbb az egyikből átvándorolhatnak a tartalmak a másikba. A lényeg az, hogy mit nézünk. Tehát szerintem a hangsúly azon van, hogy ki milyen tartalmakkal rendelkezik, és a médiaszolgáltatók, a tartalomszolgáltatók közötti versenyben szerintem a legfontosabb az lesz, hogy ki milyen sportjogokkal rendelkezik, ki milyen hiteles hírszolgáltatással rendelkezik, ez azokra a cégekre vonatkozik, amelyek hírt szolgáltatnak, és hogy ki milyen színvonalú saját gyártású szórakoztató műsorokat tud létrehozni. Ezek lesznek a legfontosabb megkülönböztetési pontok, tehát a szórakoztató műsorok, azon belül is, hogy a különböző zsánerek, beszéltünk az úgynevezett ilyen shiny floor műsorokról, amit ugye a TV2 és az RTL készít ugye a hétvégére, ezek a nagy szórakoztató műsorok, vagy éppen a reality jellegű műsorok, amik relevánsak lehetnek. A sport szintén nagyon fontos, mert ugye itt utalok vissza arra, amiről korábban beszéltünk, hogy az adott pillanatban való releváns tartalom sugárzása az mennyire fontos, mert azt abban a pillanatban akarják nézni az emberek, és ebben az élő szórakoztató műsorok, bizonyos pillanatokban a hírműsorok, a hírtartalmak és a sport az első számú csatlakozási pont.
6: Változik a médiapiac. Hol képzelitek el magatokat 2030-ra?
7: Magyarországon mi azt szeretnénk elérni, hogy egyre inkább a TV2 és az RTL mellett a következő, tehát a harmadik jelentős tartalomszolgáltatói csoport legyünk. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, még sok mindent kell ehhez tennünk, de a stratégiánk az eléggé jól érzékelhető most már nem csak házon belül, hanem szerintem házon kívül is. Van egy széles portfóliónk, ezt próbáljuk minél hatékonyabban, minél jobb tartalmakkal megtölteni. Ősszel is, amikor előállunk az új műsorkínálatunkkal, akkor nem csak a sport oldalon fogunk ugye fontos tartalmakat bemutatni, hanem a film sorozat kínálatunk is megpróbál erős és egyedi lenni, és meg fognak jelenni saját gyártású műsorok is a kínálatunkban, ami eddig nem volt jellemző, mert a költségvetésünk az most jutott el abba a pontba, hogy azt mondtuk, hogy most már ismerve azt, hogy milyen gazdasági környezet várható Magyarországon, érdemes a saját gyártású műsorokba is investálni.
6: András, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
7: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Borsány Jenes András, a Network 4 Media Group vezérigazgatója volt ma a Business Lounge vendége, és ez volt a Business Lounge. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozzunk két hét múlva legközelebb. Kutasi Juditot hallottátok.
8: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Paks kritikus napokra készülhetünk, fel kell számolni a ház körüli szúnyogkeltetőket. Megszerezte harmadik aranyát Kós Hubert az úszó Európa bajnokságon. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán ismét emelkedhet majd a vízszint. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
3: Ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
2: Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a Párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és három elsőséggel zárja a kontinens viadalt. Milák Kristóf szintén ma este egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt két arany és egy bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
5: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
4: Na és mi lesz a moziban?
5: Képzelj el egy Tarantino filmet, amit nem ő rendezett.
6: Mondjuk Deadpool?
5: Savage is találta ki, és csinált is hozzá zenét.
7: Everybody be cool. You be cool.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok.
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Mai Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, több vizet terelnek a Dunába, fenyveserdő gyulladt ki Veszprém közelében, rakétázók okozhatták a pusztító tüzet Dalmáciában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik a vízszintet így. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Fenyves erdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém Gyula Firátótnál. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 10 hektár égett. A tűz egy ideig lakóházakat is veszélyeztetett. A veszprémi és a Balaton fűzfői tűzoltók a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett már körülhatárolták a lángokat. Egyre valószínűbb, hogy tüzi játék okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybélit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató jövő csütörtöktől vasárnapig. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. Nézzük meg, hogy mennyi a segély, mennyi a családi póték, mennyi a gyes, mennyit lehet keresni a közmunkán, a fekete munkán, legyen ez a bevételed. És mint hogy azért kutatóként dolgoztam ezen a területen, azt már úgy körülbelül sejtettem, hogy be kell fűteni, ki kell fizetni a rezsiköltségeket, tehát hogy mikre kell költeni. Uh-huh. Hát az már aztán melósabb volt, hogy végig gondoljuk, hogy a játékmezőkön előforduljon minden olyan probléma, vagy ezeknek a nagy része, ami egy szegénységben élő család mindennapjaiban komoly probléma, egészségügy, oktatás, uzsorázás, fűtés, szolgáltatások, és a játékban azért arra is igyekezni kell, hogy hát ne derüljön ki rögtön az elején, hogy lehetetlen.
2: Jó estét kívánok a Rádiókafé hallgatóinak, Balázsi Panna vagyok, a Tandem Színházi Alternatívák mai vendégei Szőke Judit, az Új Start Alapítvány igazgatója, és Bas László, szociológus, egyetemi tanár. Mindkettőjük munkájának fókuszában a mély szegénység áll. Szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban, ami valójában a Független Színházról szól. Miért beszélgetek veletek a Jurányi kapcsán itt ma?
3: Hát szerintem amiatt, hogy nekünk a Jurányival van egy közös projektünk már évek óta, és szerintem arról akarsz többet tudni.
2: És mi ez a közös projekt?
3: 2019 táján keresett meg minket a Füge, hogy van egy színházi projektjük, aminek az a lényege, hogy gyerekelőadást kiközvetítenének hátrányos helyzetű településekre, és hogy segítsünk abban, hogy ez jól meg legyen csinálva. És hát azóta, most volt nemrég, tehát ebben az évben is volt, majd kb. 25 faluba jutottak el ezek a produkciók, és hát mi találjuk meg a falut, mi szervezzük meg, és ez egy olyan típusú ismeret vagy tudás, amivel a Füge nem rendelkezett, és akkor minket ismert, és ez olyan jól sikerült, hogy azóta is szerintem lesz jövőre is, mert van egy támogatója ennek a programnak, amit a Füge hajtott föl, vagy talált meg, ez egy magánember, talán egy céges háttérrel, és fizeti ennek a programnak a költségeit. Tehát a mi feladatunk, hogy jó helyre menjen, hogy legyen közönség, jó legyen a kiválasztás, legyen visszajelzés, úgyhogy mi ezt nagyon szívesen csináljuk.
1: Hát ja, nekem is meglepő a dolog, hogy kerülök én a színházba. Kutató vagyok, szociológus vagyok, a szegénység, a gyerekszegénység a kutatási témám, és én az akadémiában részt vettem Perge Zsuzsa mellett egy programban, amikor a gyerekszegénység elleni hát stratégiát kellett kidolgoznunk. Ez inkább egy terepmunka volt, de azért persze íróasztal mellett is ültünk néha egy kicsit, és ennek a programnak az egyik tanulsága az volt, hogy sok minden kell ahhoz, hogy a gyerekek helyzete javuljon Magyarországon. Pénz, politikai akarat, szakemberek, de az egyik nagy akadálya, hogy bármit is lehessen tenni egy ilyen településen a családokért, a gyerekekért, hogy nagyon nagy ellenállás van egy ilyen kis közösségben a szegényekkel szemben, akikről hát általában azt gondolják, hogy elisszák a pénzt, ők tehetnek arról, hogy bajba kerültek, a gyerekek nem járnak iskolába. Tehát borzasztó ellenállásba ütköztünk nagyon sokszor a munkánk során, és akkor gondoltuk ki 2011-ben, hogy csinálunk valamilyen társasjátékot, valamilyen virtuális élményt, ahol azok az emberek, akik igazából soha nem gondolták végig, hogy mit is jelent az, hogy néhány forintból befűteni ennivalót venni, kerüljenek egy ilyen helyzetbe, és próbálják ők megoldani egy hónapban, hogy mire tudják elkölteni ezt a töménytelen családi pótlékot, amit kapnak a családok. És 2014-ben itt jön be a Jurányi meg a Füge, megkeresett bennünket a Sputnik társulattól Fábián Gábor, és a Sputnik ott működött a Jurányiban 2014-ben, hogy hogy csináljunk ebből egy színdarabot, és most már több mint 10 éve játsszuk ezeket a darabokat, és a Judit említett is ilyen lehetőségeket. Ugye amikor elkezdtük, már az is egy tantermi pályázat volt, még a Polgáralapítvány támogatásával.
2: Ahol Judit korábban dolgozott,
1: és hát azt azért jól lehet érzékelni, hogy a Jurányiban ez a társadalmi felelősségvállalás, ez egy nagyon erőteljes érték.
2: Az új startalapítvány igazgatója vagy jelenleg, de valóban a Polgáralapítvány irodája ott van a mai napig, ha jól tudom, a Jurányiban, és ott még nem feltétlenül a mély szegénységben élő falvakba ellátogató gyerek előadásokról volt szó, hanem gyűjtésekről is. Erről mesélsz egy kicsit?
3: Még most is van. Uh-huh. Tehát mi mindig évekig csinálunk valamit, és tulajdonképpen a Polgáralapítványból való kiválásunk után is hoztuk magunkkal a régi programjainkat. Hát az egyik egy ilyen különleges gyűjtés, mert hogy cipőt gyűjtünk csak, és ezt juttatjuk el lábméretre a Magyarország legszegényebb falvaiban élő legszegényebb családokhoz. És ezt ilyen szépen csináljuk meg, tehát a cipőket átfalogatjuk, kitisztítjuk, fertőtlenítjük, olyan cipőket küldünk, amit a gyerekek szeretnek. Tudjuk, hát most már 10-akárhány évre visszamenőleg a legszegényebb 25 faluban a gyerekek lábméretéről tudnék egy kimutatást csinálni.
2: Egyre nagyobbak a lábak?
3: Azt látjuk, hogy egyre kevesebb a gyerek egyébként. Azt azért észrevettük. A szegénység az nagyobb, viszont még ebben a családokban is, tehát azt látom, hogy kevesebb lábméret van, tehát kevesebb gyereket látunk. Szóval azért volt ez a cipőgyűjtés, amit a Jurányiba is végignéztek, azért az ott dolgozó többi civil szervezet, sőt, kaptunk segítséget is tőlük, mert a harmadikon voltunk is oda fölcipelni. Szerinted hány cipőt tudtunk összegyűjteni egy ilyen évben?
2: Nem ismerek.
3: 5000 párat.
2: Azt a mindenit.
3: És ezek jó minőségű cipők, ez tényleg egy nagy érték. Hogy ezzel a, ez

0: kultúrház udvarába, hanem megvannak azok a családok, akiknek ilyen típusú problémájuk van, és akkor tudjuk a lábméretet, és az alapján egy szép csomagban elküldjük nekik, de ehhez kellenek helyi önkéntesek. Tehát ez túlmutat egy sima adományozáson. Egyrészt ez egy üzenet a jobb módú, vagy figyelmesebb, elkötelezett családok részéről, budapesti családok részéről a szegények felé. Ez egy szép csomag, ez egy szép üzenet. Másrészt meg akik ott helyben ezt lebonyolítják, azok az önkéntesek, akik a helyi közösség tagjai, ők közben tizenakárhány év alatt megtanulnak egy csomó mindent. Én innen eredeztetek már polgármesterünket is, önkormányzati képviselőket.
1: Tehát a menedzsmentet, ezeket, mint olyan.
0: Így van. Uh-huh. Tehát, hogy ők megtanulnak. Hát szóval, hogy azt a módszertant, amit mi csinálunk, azt ők átveszik, és közben ugye ezt nekik meg kell tanulni az Excel táblától, de ugyanúgy, hogy hogy helyes egy kiválasztás, hogy hogyan lehet azt megmondani, hogy a sok rászorultból ki a legrászorultabb. Tehát amikor ezt valaki így végigcsinálja velünk, akkor egy olyan tanulási folyamatban van benne ő is, meg mi is, ami őt a közösségben egy központi figurává emeli. És ennek köszönhető akár, alkalmassága révén persze, hogy ő ott funkciót kap. Tehát azt akartam, hogy ne csak egy cipőgyűjtés legyen, hogy azt gondolt, hanem ebben sokkal több van. Nekünk is így éri meg Isten igazából ennyire macerássá tenni egy ilyen gyűjtést. Mert ebben sokkal több van, ha jól csináljuk. Minden a módszereken múlik.
1: Laci, bár elmondtad az eredetét ennek a társasjátéknak, és aztán ugrottunk egy nagyot a Jurányiig, de igazából ennek volt egy fő próbája, ha úgy tetszik, a Sziget Fesztiválon. Tehát tulajdonképpen akkor vált a társasjátékból egy előadás.
2: Ja, beszélgettünk, és közben rájöttem, hogy nem mondtam ki még a játéknak, meg a színdarabnak a címét, Szociopoli, és így már lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki tudja is, hogy miről van szó. És fogok válaszolni arra, amit kérdeztél, de hát abszolút tandemben vagyunk ebben a társasjátékban, vagy a színdarabban. Hát az első jelenetek egyike az, hogy a család, aki hát ugye a nézőkből áll össze, akik jegyet vesznek a darabra, a családhoz oda megy egy szegény asszony, hogy hát hallotta, hogy a gyerek nem jár iskolában, nincs cipője, gyűlnek az igazolatlan órái, és ő tudott szerezni, hát nem egy adományozásban, hanem ő vett a piacon egy pár cipőt, és áthozta, és fölajánlja a családnak, a számokat mindig változhatjuk, de most 5000 forintért, hogy megvehetné a cipőt, és akkor a gyerek járhat az iskolába. Hát nagyon tanulságos lenne neked, és szerintem nekem az, amikor ezek az egyébként jó módú és érzékeny emberek elkezdenek érvelni, hogy miért nem vesznek 5000 forintért egy cipőt a gyereknek, mert hogy majd elmegy mezitláb, vagy majd elmegy az anya cipőjébe, és hát ugye akkor erre ott reagálnunk kell, hogy ennek a gyereknek azért mégiscsak van önérzete. Nem fog egy fiú egy női cipőbe besétálni az iskolába, és ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas menet, és mielőtt bárki is azt gondolná, hogy itt bohócot csinálunk a nézőkből, vagy az emberekből, hát abszolút egyenrangú partnerként ők dönthetnek bárhogyan, mi aztán ott a színház kapcsán meg is szoktuk beszélni ezt a helyzetet, de az előadás végén mindig van egy része a nézőknek, aki odajön, hogy akkor ő segítene, vagy adományozna, vagy hova vigye a cipőjét.
1: Tehát valami
2: vagy,
1: átfordul
2: vagy
1: a hegyeseknél.
2: Még ne is mondjam, hogy szemüveget is kell venni a gyereknek, hiszen a Judit mostani alapítványában szemüveg akció is van, ahogyan igen. Láttam. Igen,
1: majd erről még fogunk értekezni, persze.
2: Akkor válaszolok az eredeti kérdésedre.
1: A szigetre.
2: Még színház nem volt akkor, a társasjáték készült el akkor. A feleségem is szociális munkás, Fodor Kata, ő a Roma Parlamentben dolgozott még akkor, amikor én az akadémián, és hát akkor ők mentek ki a szigetre, ugye ott van ez a Civil Sziget nevű kis része a fesztiválnak, ahol civilek népszerűsítik a tevékenységüket, és ők is kaptak egy lehetőséget, és azt gondolták, hogy na, akkor valami olyan érdekesebb, vagy játékosabb, vagy viccesebb dolog legyen, ne vetített képek legyenek a falon, és akkor találtuk ki a játékot, és ott próbáltuk ki először, tehát a társasjáték debütált, az jó szó, debütált a szigeten 2010-ben, 2011-ben.
1: És arra, hogy emlékszel vissza, az egy ilyen nagy aha-élmény volt?
2: Nagyon érdekes volt. Hát volt egy ilyen felkérés, csinálni.

0: játszottunk egy játékot, és azt gondoltam, hogy soha többet. Hát minek? Egy kicsit féltem is attól, hogy majd ott a kicsit ittas, és inkább külföldi fiatalok mit fognak velünk társas játékozni, hogy nem tudom, elmegyek közmunkára, vagy nem. És nagyon izgalmas volt, hogy persze az elején ökörködtek, mint ahogyan itt is a családok az elején még így nagyon viccesen megpróbálják megúszni ezt a tipővásárlást, és nem tudom, eltelt egy 20 perc, és egészen komolyan elkezdték akarni megoldani a dolgot, tehát azt még egy külföldi kicsit ittas állapotban is megértette, hogy ebben a családban, amit most ő a játékban képvisel, hát ebben például vannak gyerekek, akiért hát felelős, hát valamit kellene csinálni, hogy legyen rendesen, hogy ne legyen beteg, hogy jusson el az iskolába, és egyszer csak az ökörködésből lesz valami hogy mondjam, egészen komoly diskurzus. Persze azért a játékban is, meg a színházban is igyekszünk azon, hogy azért maga a játék vicces legyen. Hát nem lehet kibírni még 2-3 órát sem egy ilyen feszültségben, egy ilyen nyomásban. Inkább fiataloknak céloztuk ezt az előadást, de hát persze felnőttek is játszanak, és igazából fájdalmas, de hát magát az előadást mindenki végig nevetni, mert vicces.
1: Azt nyilatkoztad erről, hogy kb. Fél óra alatt összedobtátok így az alapötletét ennek a társasjátéknak, de fél évig dolgoztatok azon, hogy ebből egy színpadi produkció születhessen. Miért kellett ahhoz ennyi idő?
0: Igen, tehát valóban azt viszonylag gyorsan ki lehetett találni, hogy akkor legyen egy olyan szegény játék, mint amilyen a Gazdálkodj, hogy okosan, azt mindenki ismeri. Uh-huh. Az egy abszolút hungarikum szerintem.
1: Hát vagy a Monopolit is.
0: A Monopoly nem annyira hasonlít, a Gazdálkodj, hogy okosan, mert ott van fizetésünk, és ott, ahogy lépkedünk, kell költeni erre, arra. Azt viszonylag jól meg lehetett, és gyorsan ki lehetett találni, hogy oké, nézzük meg, hogy mennyi a segély, mennyi a családi póték, mennyi a gyes, mennyit lehet keresni a közmunkán, a fekete munkán, legyen ez a bevételed, és hát, mint hogy azért kutatóként dolgoztam ezen a területen, azt már úgy körülbelül sejtettem, hogy be kell fűteni, ki kell fizetni a rezsiköltségeket, tehát, hogy mikre kell költeni. Uh-huh. Hát az már aztán melósabb volt, hogy végig gondoljuk, hogy a játékmezőkön előforduljon minden olyan probléma, vagy ezeknek a nagy része, ami egy szegénységben élő család mindennapjaiban komoly probléma, egészségügy, oktatás, uzsorázás, fűtés, szolgáltatások, és a játékban azért arra is igyekezni kell, hogy hát ne derüljön ki rögtön az elején, hogy lehetetlen küldetést. Ugye, amikor egy játékba belekezd valaki, akkor azt mondja, amit a valóságban is gondol egy ember, hogy majd én megmutatom, hogy úgyis elherdálják a pénzüket, kólára költik, meg marhaságokra, meg nem tudom, elisszák, meg nem tudom micsoda, de én egy jó módú háttérrel, én majd megmutatom, hogy lehet okosan gazdálkodva kihozni a dolgot. Na most, ha 5 perc alatt kiderül, hogy sehogy, akkor nem fognak játszani, tehát, hogy úgy kell, hogy valóságos is legyen, tehát a számok, a helyzetek valóságosak legyenek, és hogy úgy mindig libegjen annak az élménye, hogy meg tudom csinálni. A színházban is, meg egyébként meg is lehet csinálni, van, aki meg tudja csinálni, kell hozzá szerencse is, meg stratégia is, de aztán úgy a játék mondjuk utolsó harmadában már mindenki tudja, hogy
1: nem a nyerés a lényeg.
0: Hát, hogy nem a nyerés a lényeg, igen.
1: Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a Tandem című műsort itt a Rádió Cafén.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Rádió Café Tandem Színházi Alternatívák című műsora. Mai vendégeim Szőke Judit, az Új Start Alapítvány igazgatója és Bass László szociológus egyetemi tanár. Judit, amikor leviszitek ezeket a gyerekelőadásokat vidékre, a színház mit tesz hozzá a mély szegénységben élő gyerekek életéhez?
2: Hát jó lenne, ha csak erről kellene beszélni, mert nem is egyszerű levinni. Tehát az nem egyértelmű, hogy egy olyan falu, ahol még soha nem volt ilyesmi, maximum falunap a szokásos programok, ahogy kifejezetten egy gyerek célcsoportot, ráadásul mi arra törekszünk, hogy kisgyerekeket, tehát egy óvodás, kisiskolás szintet célzunk ezekkel, hogy oda el lehet vinni. Mert azért nagyon sok akadálya van ennek, és majd utána jön az, hogy majd legyenek érdeklődők a nézők, tehát hogy legyenek családok, akik elhozzák a gyereküket, mert ezt is azért úgy csináljuk, hogy egy családi program legyen. Úgy szerettük volna ezt megcsinálni, hogy a családok vigyék el a gyerekeiket, vagyis vasárnap legyen ez egy olyan esemény, mint akár egy polgári családban. Sokkal jobb megnézni az anyukájával, mint hogy odaültetik a kis padra, és onnan nézik. Tehát ebben is inkább egy ilyen emancipációs elképzelésünk volt, hogy csak így viszont nehezebb. Mert aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy ilyen programja legyen, vagy éppen hóvége van, ma általában akkor szoktak lenni az előadások, amikor már egy fillérje nincs, és akkor elég baja van neki, és nem az az első, hogy most akkor színházba vigye a gyerekét, de hogy ez mégis összejöjjön, azért sokat kell tenni. Tehát ezt úgy kell meghirdetni, úgy kell tálalni, úgy kell megszólítani az embereket, olyan helyi aktivistának kell lenni, úgy kell őt erre felkészíteni, hogy ez összejön. És hogyha ez összejön tényleg, vannak nézők, a színészek is jó állapotban vannak, ráadásul minden alkalommal kettőt játszanak, hogy minél több gyerekhez eljusson, egyszer az egyik faluba délelőtt, délután meg kell szervezni, hogy pár kilométerrel arrébb, ott is felállítja a színpadot, és ott is eljátszott. Tehát így szokott lenni. Az elején még mi is lejárkáltunk, például a Csenyétei előadást megnéztem én is, hogy nézik a gyerekek, vagy mit szólnak a családok. Én örültem neki, hogy a szülők is ott ültek. Téli kabátba egyébként már nem sikerült felfűteni azt a helységet, mert nagyon rég nem nyitották ki a művelődési házat. Karácsonyra vittük az előadást, egy ilyen ütött-kopott művelődési ház, de azért valahogy csak fölfűtötték, de mégis kabátban voltunk, és a szülők, a gyerekek is így ámulva néztek egy remek előadást. Mert nem minden előadás jó ám, tehát az a lehetőségem is megvan, megengedi nekem a Füge, hogy előtte videón vagy személyesen megnézem az előadást, és megmondjam, hogy jó lesz-e nekünk, mert nem minden
1: de előadás. De hogy döntöd el, hogy mi jó a téma alapján? Vagy?
2: Hát a téma alapján, meg akár az előadás színvonal alapján is, meg hogy mennyire interaktív, meg hogy mennyi a díszlet benne, meg ha nagyon sok, akkor nem tud úgy átmenni a másik.
1: És az interaktív az jó?
2: Nagyon.
1: Az a jó.
2: És most például egy olyan darabot mondtam, hogy nem ne vigyünk már ilyen születésnapos, ünneplős, nyafogós, kis gyerekes előadást oda, mert ezekben a családokban nem szokott így ilyen kisebb gyerekeknek nagy születésnapi zsúr lenni, mert hogy nincsen erre pénzük, és akkor ne ilyen előadást nézzenek, hogy egyébként is hozzá vannak szokva a gyerekek, hogy az óvodában is a játékok is arról szólnak, amihez ők nem tudnak kapcsolódni, az iskolában is, a matek feladattól kezdve az olvasmányokig, ami nem az ő világuk, hogy olyat keresünk, ami gyorsan le tudnak fordítani, és akkor bele tudják magukat helyezni abba az előadásba, és hogy maradjon meg a kis agyukba, mert azért ez egy nagy élmény tud ám lenni, hogy ők egy ilyet láttak, egy ilyen gyermeki elme ezt tovább tudja gondolni, magamból kiindulva, én is egy falusi gyerek vagyok, és egyszer belecsöppentem egy ilyenbe, és nagyon-nagyon sokáig benne volt a fantáziámba. Nagyon jó visszajelzéseink vannak arról, hogy ezt onnan is tudom, mert hogy harcolnak, ahol már egyszer volt, oda szeretnék, ha még egyszer visszamenne, mert közben ugye nőnek a gyerekek. Hát egy olyan program, ami 6-7 éves, akkor aki akkor megnézte kisgyerekként, az ő testvére még nem látta, ott is született a gyerek. Tehát, hogy már van olyan is, hogy akik sokat könyörögtek oda, például a Homrokdra már kétszer ment a színház, mert hogy fölnőtt egy újabb generáció, akit ez érdekel. Nagy hatással van rájuk, és igen, pont a színházra van szükségük, ha az jó, ha az őket meg tudja szólítani, nagyon is, és annyira hálásak ezek a gyerekek, hogy a színészek is feltöltődve jönnek vissza, vagy azt jelezték, a Szamárfüllel álltunk, ez egy társulat, az ő előadásai különösen jók voltak, mert volt benne zene, kutya, gitár, nagyon jó pofa, díszlet, többször átöltöztek, tehát ahol igényes egy előadás, az a gyerekek fantáziáját megfogja, és repülnek velük, és hát mondom, szülők is tátott szájjal nézték, tehát nem csak a gyerekeknek, szülőknek, de még a helyi értelmiségnek is izgalmas egy ilyen program.
1: Laci, te decemberben volt a Szociopoli 500. előadása, ezzel nem sok előadás büszkélkedhet, hogy megéri ugye az 500-at. Mi talán a legnagyobb üzenet számodra, hogy mi az, ami így a legmélyebbre ment, vagy ami a legfontosabb volt?
3: Na, jó nehezet kérdezel. Igen, az 500 előadás az nagy az meglepetés. Hát éppen egy idősek vagyunk a Pál utcai fiúkkal, és nekik is most volt az 500-adik, na de hát a Pál utcai fiúk egy népszerű, a Big Színház.
1: A Szociopoli is népszerű.
3: Hát abszolút, igen, persze, de hát amikor főleg, amikor elindultunk, hát azt gondoltam, hogy ha játszunk ebből 50-et, akkor mi leszünk a királyok, de hát úgy látszik, hogy a dolog jó, nagyon jó a rendezés, nagyon jók a színészek, tényleg élvezik a nézők a helyzetet, tehát ezt tudok legjobbat, vagy legnagyobbat mondani. Egy csomó olyan projektben, vagy pályázatban is dolgoztunk, ahol egy hosszabb folyamat volt, visszamentünk, vagy mondjuk a diákjaimmal az egyetemen meg szokták nézni első évben a színdarabot, vagy játszanak, és van sokszor, hogy nem tudom, 6-8-10 év múlva találkozom velük, és ez marad meg, nem az előadásaim, amit tartottam az órát. Ez egy, nem tudom, 2-3 órás nagyon intenzív élmény, de hogy ezzel nagyot lehet ütni, tehát én azért is hiszek abban, hogy van értelme egy ilyennek, mert hogy egy jó módú közegben hát semmilyen tudása, tapasztalata, információja nincs egy fiatalnak, és bevisszük egy 3 órás ilyen borzalomba, most azért mondom így, mert hogy úgy szoktak beülni egy iskolában a diák, hogy már megint érzékenyíteni akarnak bennünket, és nem akarják, de hát nagyon hamar rájönnek, hogy ez nekik jó, hogy ez őket foglalkoztatja. És még egyszer mondom, ebbe a nagy üres térbe bevinni egy ilyen információkupacot, meg érzelmi hatást, több olyat tapasztaltam, hogy évekkel később is még emlékeztek rá, vagy így fontos élmény volt nekik ez. Hát a Judit beszélt arról, hogy egy szegény közösségben, egy kis településen, hát ugye oda mi nem megyünk. Tehát a mi közönségünk alapértelmezésben egy jó módú közösség. Néha megpróbálnak rávenni, hogy játsszuk hátrányos helyzetűekkel, vagy szegényekkel, vagy állami gondozottakkal, vagy borzasztó, nagyon rossz. Rosszul érzik magukat. Nekik ez nem játék. Nekik ez nem vicces, ők minden nap ezt játszák, és itt csak felhozzuk azokat a megoldhatatlan problémákat, azzal rossz.
2: De lehetne fordítva.
1: De ezen gondolkodtam, hogy ti pont fordítva vagytok, tehát, hogy tulajdonképpen az érzékenyítést Laci elviszi a színház bajáró közönség számára, te pedig elviszed a színházat a mély szegénységben élő számára.
2: Arra gondoltam különben, hogy most lehet, hogy a táborba ki is próbáljuk, hogy a mi, mert van egy fiatalokkal foglalkozó programunk is, ugye nem csak cipőt gyűjtünk, hanem van hosszú távú programunk is, hogy megpróbáljuk esetleg azt, hogy ők bekerülnek a középosztályba egy olyan társasjátékot, amiben van könyv, amiben van pénz, ami nem fogy el hónap közepén, ahol választani kell nyaralási helyszínt, ahol akár pénzért is lehet tanulni külföldön, hogy az, amit kezdenének. Ja. Jó ötlet?
3: Hát abszolút izgi. Csak ez jutott az eszembe róla, mondtad ezt a Homrokdot meg Csenyétét, hogy Ott valahol, azon a környéken, nyáron kérdezgettem a gyerekeket, hogy na, hova mentek nyaralni? Hát tudtam, hogy sehova, csak így kíváncsi voltam, hogy akkor mit kezdenek ezzel. Á, nem megyünk sehova. De mondom, ha lenne pénzetek, hát akkor elmennénk Encsre. Tehát, hogy ez, amit mondasz, hogy vajon tényleg, ha így hirtelen ráborul egy szegénységben élő fiatalra vagy gyerekre, hogy lehet? Akkor biztos, hogy edukálni kell. Tehát ez...
2: Persze ez a mobilitás fölfelé, ugye ez egy feladat. Most erről meg is jelent egy kötet, a mobilitás ára, hogy amikor alulról ugye megyünk fölfelé, és egy másik világban, egy másik kultúrában találjuk magunkat, ahol hatékonyan kell működnünk, mert gondolom...
1: De ez fölülről lefelé is működik.
2: Így
1: csak
2: van.
1: Csak hogy már erről a
2: igen.
1: Különböző...
2: Igen, és hogy ezt a másik világot is meg kell érteni, azt muszáj belakni, bár nincsenek fogódzók, de amikor ugye mi is az oktatáson keresztül ugye segítjük a gyerekeket végzettséghez, támogatjuk a tehetségprogramban arra, hogy eljussanak egyetemre, akkor tudjuk, hogy őt bezavarjuk egy másik világba, ami ugyanolyan logikus, csak nincsen neki fogódzója. Tehát azért is jó ez a fordított játék, mert akár ezt lerövidíthetjük, hogy mit gondolnak erről. És majd rá fognak jönni, hogy ez a szegény világ is a maga kereteivel egy nagyon logikusan teljes értékű működő világ. Mint ahogy a középosztály világa se olyan, nem véletlenül olyan, amilyen. Egyébként én is, amikor alapítványként a polgáralapítványban sok gazdag emberrel találkoztam, korábban nem volt interakcióm nagyon gazdag emberekkel, nagyon jó módú emberekkel, és rá kellett jönnöm, hogy ott is vannak mintázatok az ő életükben, hogy számukra mi a fontos, miért úgy gondolkodnak a pénzről, stb. Tehát, hogy többféle kultúra van, csak itt az az érdekes, hogy a szegények világát sokan megítélik, mindenki azt gondolja, hogy főleg, hogyha hibáztatás van, hogy ők azért szegények, mert éppen ezért ehhez előítéletek társulnak. Tehát egy ilyen tájékozatlanság, vagy egy ilyen fajta attitűd, az súlyos dologhoz vezet, míg a másik, hogy nem ismerjük a középosztályt, nem ismerjük a gazdagok világát, azt nem kíséri ilyen súlyos társadalmi következmény.
3: Kár, hogy csak ilyen rövid ez a műsor, mert nem tudom, ezer dolog eszembe jutott erről is megint. De most ez, amit mondasz, hát van tanítványom az egyetemen, aki egy ilyen borzasztó putriból verekedte föl magát, persze segítséggel dolgozott egy alapítvány, támogatták, nem tudom, és most téli szünet előtt kérdeztem, hogy na, mész haza? Azt mondta, hogy nem. Már haza se tud menni. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy átkerült egy új kultúrába, ami neki idegen és félelmetes és ismeretlen, hanem kiszakadt a régiből, és ott van most a kettő között. Szóval ez, ez a probléma, amit
2: fölvetettél. De be lehet segíteni, hogy vissza tudjam menni. Tehát nehogy azért nem mozduljon ki valaki ebből a nyomorból, mert utána rossz.
3: Ezt most csak arra mondom,
2: ennek van ára, hogy de ez kezelhető. Ilyen játékokkal oda-vissza.
1: A mobilitás az elhangzott most. Mire lenne még szükség, amit láttok, és talán meg valósítható.
2: Én például azért dolgozom ezen a területen, mert én nehezen viselem, hogyha a társadalom nem bánik egyformán a tagjaival. És amennyit tudok ez ellen tenni, egy civil szervezeten keresztül megteszem. Tehát jó lenne, hogyha olyan változások lennének ebben a társadalomban, ugye ehhez kell az állam, ehhez kell egy politikai gondolkodás, ehhez kell egy társadalom, ami ehhez akár felnő, vagy kikényszeríti. Azért a kapitalista viszonyok között élünk, nem egyértelmű, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben, de én azt szeretném, hogy az, ami Magyarországon van, hogy a legnehezebb a mobilitás a szegénységben élőknek egész Európában, ugye erről van kimutatás, igen, az iskola nem képes a hátrányokat kezelni, ez megváltozzon. A szegény gyerekek jelentős része, vagy legalább fele biztos, elkülönítetten tanul, csak saját közegével találkozik, tehát nincsen lehetősége onnan kimozdulni. Ezeken biztos változtatni kellene, és egy jobb társadalom lenne, ahol nem félünk egymástól, ahol nem bélyegezzük meg egymást. Hát ilyen változások kellenének, hogy konkrétan mi kellene, én most a Roma Parlament, most mindenki dolgozik, tehát aki ugye változtatni szeretne, az valahova bekapcsolódik, és tervező is, ha kéri tőle, hanem programokat gyárt, mi is ezt csináljuk, én már most kezdtem felmérni a vízhiányos háztartásokat az egyik faluban, abban reménykedem, hogy talán ezt most jobban meghallják, hogy nem lehetséges, hogy kutról kelljen hordani, hogy még mindig a vizet. Tehát, hogy ezer ötlet van, de ez a jelszó, hogy egy nagyobb esélyt biztosító társadalomban jobban éreznénk magunkat, úgyhogy én ilyen változást szeretnék.
1: Laci?
3: Jó bonyolult mindig, hát én nem tudom. Nagyon komplex a dolog, tehát nagyon sok minden kell, ez teljesen egyértelmű. A dolog szakmai részét, tehát mondjuk társadalompolitikai részét tekintve, biztos, hogy szükség van egy jobb segélyrendszerre. A segély nem old meg semmit, de amikor nincs mit enni, akkor azért csak jó lenne, ha nem 22 000 forintot kellene egy hónapra elosztani. Egy átgondoltabb foglalkoztatási programra, tehát ezek a közmunkák, fekete munkák, megint csak a borzasztóak, alapvetően szolgáltatásokra, a védőnőtől az óvodáig, az iskolától, az egészségügyig, és az nem azt jelenti, hogy a családok kezébe, a zsebébe kell nyomni a pénzt, egy nagyon drága olyan programot jelent, amelyik lép valamit a szegregáció ellen, amelyik olyan egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, hogy nem az lesz az eredménye, hogy 15 évvel rövidebb ideig él az, aki szegénységben nőtt fel, mint egy jómódú ember, tehát ezekre mind-mind szükség van, de az a fura, hogy pontosan azt gondolom, amit a Judit mondott, hogy hát én ezekhez nem fogok tudni érdemben írhatok tanulmányokat, mindenféle csinálhatok, de nekem is azt gondolom, ez a leglényegesebb, hogy legyen egy szolidárisabb társadalmi közeg, ahol ne azonnal azon igyekezzek, hogy jaj, csak a gyerekem ne, hogy a közelébe kerüljön egy ilyen problémás családnak, hogy ha kéregetnek az utcán, akkor átmenjek a túloldalra. Nagy reményekkel vagyunk most itt, nagy társadalmi változások előtt állunk, de én még azon kívül, hogy megemeljük a családi pótlékot, én még az égvilágon semmit nem láttam, és amit lehet látni, hogy erre vonatkozóan már vannak kommentek mindenfelé, hogy minek szülnek annyi gyereket, meg hát borzasztónak találom. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy igazságosabb társadalom, egy emberségesebb közösség, ahol a szegény és a gazdag nem retteg egymástól, és nem gyűlöli egymást, igen.
1: Köszönöm, hogy beszélhettünk.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: És gratulálok a Szociopolihoz, és csak folytassátok a gyűjtést.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Paks kritikus napok előtt állunk, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Egy arany, egy ezüst pazarról zárták a mieink az úszó elvét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében, több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mieink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság záró napján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorson. Milák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
10: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
11: Minden kopasz úrnak kész a kávéja. Kopasz...
12: Vasárnap este 22 órától.
8: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
13: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszás következik.

0: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Mini Starsky és Hyde Jazz Club. Brian Bromberg Downright Upright egyenesen függőleges című lemezét fogjuk meghallgatni. Nem hallgatjuk meg, mert hosszabb, mint a műsoridő. Nekem elegem van ebből a nyárból. Tehát abból, ami vélet a nyár. Mert ez nem nyár, szerintem. Ez a nyár az volt, hogy úgy jó volt. De ez nem jó, ami most még itt van. Amikor halljuk már, remélem már sokkal hűvösebb lett. Na, Cantrip Island az egyes felvétel. Ki ne ismerni, ugye Herbie Hancock standardről van szó. Utána Joe Zawinulnak a Mercy, Mercy, Mercy-je jön, ez a kettes felvétel. Aztán a Cold Duck Time, amit én nagyon szeretek, az Eddie Harris és Les McKinnak a szerzőpárosnak a szerzemény, és akkor a Brian Bromberg szerzeménye Sunday Morning jön, ami a negyedik felvétel a lemezen, és ugye úgy most bőgősök, basszusgitárosok legyenek szívesek, és figyeljenek, mert lesz mit észrevenni. Azt nem mondtam még el, hogy Vinnie Colaiuto a doboknál, ugye? De nem mondok el minden nevet azért sem. George Duke félreismeretetlen zongorajátéka van és billentése. Azonnal megmondott, hogy jó van ott. Hagyom a neveket, mi? Gary Meek, ő is itt van a szakszival. Hagyjuk, nem vesztegetjük az időt. Úgy lehet megtalálni az interneten ezt a lemezt, hogy Brian Bromberg, Downright Upright, Artistry Music 2007. Na, jön akkor az első négy felvétel.

0: Kedves hallgató! Ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter és a The Hacsacsa fog jönni, utána a Camilo, majd pedig a Szerengeti volt. Most itt a The Hacsacsa, az egy Brian Bromberg szerzemény, ha jól láttam. Igen, de a Kamélon már Herbie Hancock Standard. És a Szerengeti Walk. Na hát ez, kérem, Dave Gruzinnak a szerzeménye, és ezt először Dave Gruzin és a New York Los Angeles-i államzenekartól is hallottam, és ez egyébként fönn van a YouTube-on, meg mindenhol meg lehet hallgatni ott is. Ott a Anthony Jackson volt a basszusgitáros, és itt most ugye Brian Bromberg a bőgés basszusgitáros, szóval itt más, meg hát eltelt ugye 25 év közben, csak megjegyzem, úgyhogy egészen másképp szól ez, és akkor ezzel lépek majd ki, most rövidre kéne lennem, hogy mindenkiben beleférjen, és utána pedig lesz meg egy időn túli zenénk, ez pedig a Shake Harpit, ami a lemez 10-es felvétele és bőven időn túli lesz. Na, akkor jöjjön, következik ez a három felvétel.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Klub, a mikrofon mögé Zsuffa Péter, Brian Bromberg, Dark Right Upright című nevezet hallgatjuk 2007-ből, ha jól emlékszem, igen, az Artistry Musicnál jelent meg a lemezés, a utolsó felvétel a lemezen, és ebben a műsorban az időn túli blogban már a Shack Herpet lesz, amely Brian Bromberg szerzeménye. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádió hallgatók figyelmét. Hát remélem, hogy mindenkinek sikerült valami így vagy úgy életben maradni. Én, amikor konfolok most, akkor még ventilátorok és légkondi, meg minden egyéb ilyen hűtés nélkül vagyok, hiszen még mindig áramkrízis van, és 23 óra után fogok először bekapcsolni olyan hűtési technikákat, amelyek áramzabáló dolgok, úgyhogy addig meg el kell viselni, ahogy tudjuk. Én most így tudom, hogy közben már némiképp ingerült vagyok, de még mindig ura magamnak, vagy ennek-annak. Ura vagyok az egérnek, a golyós tollamnak, és az összegyűjtött baracmagoknak. Ezek az összegyűjtött baracmagok, ezek vízparti helyeken lesznek bedugva az iszabba. Aztán majd ott lesz a barackos, meg ezek a gyümölcsfák. Legyen így. Meg a műsor vége itt van. Ne felejtjétek www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelv hallgatóink kedvéért. Így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszerítem.

mert hogy nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem tart.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.
1: 2003, Szenajapi, jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz, Emedé Uzi, 5-ös zárka, Zságer Fater.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Aha. 2003, Szenajapi. Jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz. Emelé Uzi, 5-ös zárka. Aha. Zságer Fater.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

Mateo Cotunaro.

0: a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
5: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
5: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol így.

0: Magyarország első számú szólműsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
1: The Soul Session.

Rádió Café. Tabánban, az FM 98-as frekvencián. We can make the sunshine, we can make it rain.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és

hiszen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.